Hogy mi lehet az oka az ADHD kialakulásának, és akár új gyógymódok létrehozásában is segíthet. A koncentráció képessége nem modern emberi vívmány, sőt még csak nem is a főemlősök sajátossága. A madarak hüllők, de még a halak

0: magisztrára, kezdte a kutatást vezető professzor az egyetem közleményében. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a mesterséges sejtek egyelőre nem teljesítik az összes feltételt, ami ahhoz kellene, hogy életnek nevezhessük. Például nem tudják szabályozni saját anyagcseréjüket, vagy több generáción keresztül tovább örökíteni magukat, és így az evolúció képessége is hiányzik belőlük. Jegyzi meg a szaklap. Egy korábban ismeretlen molekulának adhat otthont a Plutó, illetve Szaturnusz Titán nevű holdja. A James Webb űrtávcső megfigyelései szerint ezeknél az égitesteknél ugyanis nem észlelhető a fény egy bizonyos hullámhossza, amely minden más vizsgált objektumnál kimutatható. A világegyetemen létező összes kémiai elem és molekula elnyeli az elektromágneses sugárzás bizonyos hullámhosszait. Éppen ezért a csillagászok gyakran az égitestek által visszavert fényt elemezve igyekeznek megállapítani, hogy milyen anyagok lehetnek jelen rajtuk. Például a molekuláris oxigén 230 nanométeres hullámhosszon nyeri el a fényt. Ezért, ha egy bolygó ezen a hullámhosszon nem ver vissza a fényt, a kutatók biztosak lehetnek abban, hogy a bolygó légköre oxigént tartalmaz. Magyarázza a Life Science.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Székesfehéráron korábban is nagy népszerűségnek örvendtek a közterületeken elhelyezett sakkasztalok, így a tavalyi hat közösségi asztal telepítését követően idén újabb helyszínekre került és került sakktáblaasztal a város különböző pontjain. A helyszínek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy az asztalok könnyen megközelíthető, árnyékos közösségi használatra alkalmas területekre kerüljenek, figyelembe véve a lakossági és a területi képviselői javaslatokat is.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma egy hideg front érkezik, felhősen indul a nap, és helyenként zápor kialakulhat, megélénkülhet a szél. 26 fokot mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarfjanka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok,

0: Emberek és geomesztiai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárolt, amely kontraktos ábrákat formál. A területnek, ahol a nacka vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talaj 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktusa miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
1: A nacka vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A nacka vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
2: A nacka vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
0: Sok elmélet van, az egyik szerint a nacka vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a nacka kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchu-t, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellent mondanak a nacka vonalakról a nacka vonalakhoz közel található Kauacsi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
1: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a nacka vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
2: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a nacka kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Ez szerint, a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
0: A nacka kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
2: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A nacka vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A nacka kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97 ott Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbi, Dombi Judit és Fónai Dorka. A mai adásban elhoztunk nektek a legfurcsább Guinness rekordokat.
1: Az első az Egyesült Államokbeli Gary Turner, kinek bőre úgy nyúlik, akár a gumi. Mindez fájdalommentesen és mindenfajta sérülés nélkül történik. Ez a tulajdonság a teljes testfelületén érvényesül, a talpától egészen a fejbőréig. A kihúzott bőr minden esetben rövid időn belül visszahúzódik, eredeti alakját megőrizve. Az eset magyarázata az, hogy Gary születése óta Ehlers-Danlos szindrómában szenved. Ez a szindróma nem csak a bőr nyújthatóságát, hanem a hajlékony izületeket is eredményezi. Gary bőre a betegségek miatt sokkal sérülékenyebb, így egy apró karcolás is képes tátongó sebeket képezni rajta.
2: Másodszor nagyon megdöbbentett minket Jackie Bibi, aki képes volt 8 sörgő kígyó farkát egyszerre a szájában tartani 13 másodpercig. A kígyó ember elárulta, hogy a művelet titka egyszerűen a mozdulatlanság.
0: Harmadikként egy török férfi igazán undorító mutatvánnyal követelte helyét a rekorderek között. Ilker Yilmaz ugyanis képes a tejet az orrán felszívni, majd azt befogva a szemén kispiccelni. Mindez annyira jól megy neki, hogy 2018-ban 280 cm távolságba spriccelt. Ezt azóta senki nem volt képes megdönteni.
1: A negyedik egy egészen furcsa rekord, és abban biztosak vagyunk, hogy ez nem sok embernek juthatott volna az eszébe. De Hugh Yang ugyanis egy fúrót rögzített a plafonra, majd egy perc alatt nem kevesebb, mint 148-szor megpörült a saját tengelye körül. Nem is csoda, hogy a rekord felállítása után erős hányinger gyötörte.
2: Ötödikként Michael Lotitóról beszélünk, akinek meglehetősen furcsa étkezési szokásai vannak. 9 éves korában véletlenül megevett egy üvegdarabot, amit hihetetlen módon a gyomra elég könnyen megemésztett. Azóta csak az átlag emberek számára emészhetetlen dolgokon él, kedvence a bicikli és a televízió. A rekordok könyvébe akkor írta be magát, amikor 2 év alatt megevett egy Cessna 150 típusú repülőgépet. Állítása szerint a banántól és a főtt tojásról állandóan gyomorrontása van.
0: Hatodikként az Egyesült Államokbeli Wisconsinban élő Donald Gorsk 2008. augusztus 17-éig összesen 23.000 McDonald's-os Big Mac hamburgert fogyasztotta. A férfi sorozatban 37 éven keresztül napi rendszerességgel evett Big Mac hamburgereket. Arról nem ír a Guinness rekordok könyve, hogy a férfi mennyit költ különböző orvosi kezelésekre, illetve milyen magas a koleszterin szintje. Viszont elképzelhető, hogy ezekben a kategóriákban is rekordár lenne.
1: Az utolsó furcsa Guinness rekordunkkal biztosan nem találkoztatok még. Mindenki hallott már a kecskéről és a gördeszkáról, de a kettőről egyszerre biztosan nem. Létezik ugyanis egy kecske, Harpy, aki a világ leggyorsabb gördeszkázó kecskéje. Harpy a 36 méteres távot 25 másodperc alatt gyűrte le. Ilyen nagy távot előtte még egy kecske sem teljesített.
2: Ha tudtok még ehhez hasonló Guinness rekordokat, osszátok meg velünk! 97. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Az Antarktisz hihetetlen föld alatti tavai.
1: Az Antarktisz az örök jégbirodalma, kicsik kívül a legkevésbé felfedezett kontinens. Számos természeti csoda és rejtély otthona. Kevesen gondolnak rá, de gyakorlatilag ez a világ legnagyobb sivatага, csak homok helyett jég és óborítja. Ezen földrész vastag jégrétegei alatt nehéz elképzelni bármit is, a tudósok mégis számos föld alatti tavat fedeztek fel. A képződményeket először a 70-es években radarok segítségével fedezték fel, becslések szerint mintegy 400 tó található a 3 kilométeres jégréteg alatt. A tavak a jégtakaró súlyából eredő nyomás miatt nem fagynak be.
0: Antarktisz egyik legnagyobb jég alatt húzódó tava a Vostok-tó. Térfogadát tekintve a harmadik legnagyobb tava, ami 3,5 kilométerrel a jég alatt fagyoskodik. Szó szerint fagyoskodik, ugyanis mínusz 3 fokos annak ellenére, hogy több mint 20 millió éve jég borítja.
1: Egy másik tó is eléggé lenyűgözi a tudósokat, a Mély-tó, ami Kelet-Antarktiszon található. Ez a tó 55 méterrel van a tengerszint alatt, és a sótartalma mélyebbre kerülve egyre nő. Tízszer sósabb, mint az óceán, ezért sosem fagy be, annak ellenére, hogy a legmélyebb pontján mínusz 20 fokos.
0: Van még egy olyan is az Antarktiszon, hogy McMurdo völgy, ami egy élénk bíborvörös 5 emeletes vízesés. Igen, vérvörös, úgy néz ki, mintha a jégen lévő sebből ömlene a vér. A véres vízesés tápláló víz egykor sós tó volt, amely a tó tetején kialakult grecsérek miatt ma már el van vágva a légtörtől. A víz 400 méter mélyen a föld alatt őrződött meg, és az idők során még sósabbá vált. Ma már háromszor sósabb, mint a tengervíz, és nem tud befagyni. Úgy néz ki, mintha egy tömeggyilkosság helyszíne lenne. Ez a hátborzogató látvány csak helikopterrel, vagy rossz tengert látogató körültazó hajókkal érhető el.
1: Az Antarktiszról van szó, sokan azonnal titokzatos dolgokat kezdenek gyanítani, az örök jégbirodalma ugyanis megint csak egy olyan terület a földünknek, ahol nagyon kevés ember járt egyelőre. Sokszor egyenesen olyan elképzelések jönnek, hogy az Antarktiszon a hegységek alatt akár ősi civilizációk lenyomatai is lehetnek, így pedig akár piramisokat is rejthet a brutális jégtakaró. De persze a földön kívüliektől kezdve minden téma feljön, pedig ezeken kívül is fantasztikus felfedezéseket rejthet a tenger mélye a fagybirodalmában. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál.
1: Teová Timi.
0: És Varga Benjamin. Kétszeres olimpiai bajnok és profi kosárlabda játékos. LeBron James. LeBron igazi neve LeBron Raymond James. 1984. december 30-án született Ohio-ban. James egy profi kosárlabda játékos, aki az Észak-Amerikai Bajnokságban a Los Angeles Lakersben játszik. A nemzetközi média az NBA jelenlegi legnagyobb sztárjaként tartja számon. Valamint Brian Kelker, labdarúgó ifjúsági edző tette lehetővé, hogy felfedezze a kosárlabdát.
1: És hogy hogyan kezdett el kosarazni? Jamesnek Frank Walker labdarúgó edző vette fel az első kosárlabdáját, és még korai edzés is tartott neki. Amikor még kisgyerek volt, az idősebb fiúk megtanították Jamesnek az első kosárlabda mozdulatait egy telefon rúdhoz szögekkel rögzített teljes ládából készült karika alatt. Ez volt az első karika, melyel James találkozott.
0: Brian Kelker egy labdarúgó ifjúsági edző nélkül James nem lehetett volna az a személy, aki ma. Brian fiatal futballisták után kutatott, és amikor találkozott LeBronnal és barátaival, felkérte, hogy vegyenek részt egy lábversenyen. James 15 yardal nyert, és ekkor még csak 9 éves volt, amikor beszervezték az East Dragons ifjúsági labdarúgó csapatába.
1: Jamesnek 3 éves korától középiskolás koráig élete majdnem 2/3 állandóan otthon nélkül töltötte. Néhány havonta átköltöztek az anyjával egyik barátjuk lakásából a másikba.
0: 4. osztályban James majdnem 100 iskolai napot hagyott ki. Szintén 4. James és anyja körülbelül 6 alkalommal költözött. James megviselte az állandó költözés, nem volt ideje barátokat szerezni, ami miatt körülbelül 100 iskolai napot hagyott ki. Jamesnek nehéz gyerekkora volt, családja szegény, apja pedig börtönben.
1: 18 évesen az NBA draft első választottjaként a Cleveland csapatához került, és még az NBA beli debütálása előtt egy 100 millió dolláros cipőszerződést köt a Nike-val, utána jelentkezett a Miami Heat-be.
0: James 4 évig volt a Miami Heat csapatának tagja, és mind a 4 évben kikerültek a nagy döntőben. 2013-ban a San Antonio Spurs csapatával találkoztak, ahol a döntőben 4-1-re alul maradtak. Miután elveszítették a döntőt, James átigazolt az egykori csapatához, a Cleveland Cavaliershoz. 2016-ban bajnoki címet szerzett, miután a nagy döntőben legyőzték a Golden State Warriors-t is, köszönhetően LeBron James és Kyrie Irving összjátékának.
1: James kétszeres olimpiai bajnok, 3-szoros NBA győztes, 4-szer lett az NBA MVP, azaz a legértékesebb játékos, és 3-szor nyert All-Star MVP címet. Jamesnek azóta lett családja 3 gyermeke, Bronny, Bryce és Zuri James, és egy szép felesége, Savannah Jones. Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dancpolcár Laura Csepke és Fajor Natália. A szennyező divat.
1: Problémák. Egy pamut póló gyártásához több mint 3000 liter víz szükséges. Így vált a ruhaipar a második legnagyobb vízfelhasználóvá.
0: Tudtad? A divatipar a második legkörnyezetszennyezőbb iparág a kőolajtermelés után a világon.
1: Az ENSZ szerint önmagában ez az iparág felel a szennyvíz 20 és a hulladék 10%-áért.
0: Ez felel a szén-dioxid kibocsátásunk 10%-áért, évente 1,2 milliárd tonna üvegházhatású gáz kibocsátása mellett.
1: A ruhatermelés 2000 és 2015 között kétszeresére nőtt. Ez körülbelül 100 milliárd tonnát jelent.
0: Egy átlagos felhasználó 36%-kal kevesebb alkalommal vesz fel egy ruhadarabot, mint 15 évvel ezelőtt. Így évente 460 milliárd dollár értékű ruha kerül a szemétbe, ez másodpercenként egy teherautónyi mennyiséget jelent.
1: A textil nagy részét olyan országokban készítik, ahol nem ügyelnek az ökológiai szempontokra.
0: A ruhák mosása évente 500 ezer tonnányi szennyező anyaggal, mosószer, öblítőszer árasztja el az óceánt. 2017-es becslések szerint az óceánokban található mikroműanyag 35%-a a szintetikus textíliák mosásából származik.
1: Nagy gond, hogy sok vizet használnak fel a ruhák készítéséhez, például 13 év alatt innánk meg annyi vizet, amennyit egy farmer és egy póló készítéséhez használnak. Nem csak a szállítás a gond, ami nagyobb szén-dioxid kibocsátást eredményez, mint a repülés és a hajózás együttesen, hanem a csomagolás is, ami plusz műanyagot termel, ami végül a tengerben végzi. A gyors változás a divatban arra ösztönzi az embereket, hogy a ruháikat dobják ki és vegyenek újakat.
0: Ruhákat főleg a szegényebb országokban gyártanak, ahol a munkásokat ébérrel dolgoztatják, sokszor még a gyerekeket is.
1: A munkások a termelés, a pamut permetezése, a textil puhítása, tisztítása, fehérítése, színezése, stb. Közben olyan rákkeltő és egyéb tartós és öröklődő rendellenességeket okozó vegyi anyagokkal találkoznak, amik súlyos károsodást okoznak szervezetükben, és még kártérítést vagy egyéb betegbiztosítást sem kapnak az őket dolgoztató multicégektől.
0: Mit tehetünk átlagemberként a környezetszennyezés ellen? A környezetszennyezés csökkentéséhez rendszer szintű változásra lenne szükség, ám mi is tehetünk pár dolgot, ha vissza akarjuk szorítani a fast fashion márkák térnyerését. Amennyiben lehetőségünk van rá, pénzünkkel inkább a kis, helyi ruhaszégeket, tervezőket támogassunk. Vásároljunk másodkézből, vagy cserélgessünk a közösségünkben, illetve ha szükségünk van valamilyen darabra, kérdezzük meg, nem lapul-e ismerősünknél egy kihasználatlan darab.
1: Ne használjunk szárítógépet, hogy több energiát spórolhassunk.
0: A már használhatatlanra hordott ruhákat vidd el egy helyi kézművesnek, hogy új életet kapjon, például táska vagy neszeszerként.
1: Ne használjunk öblítőszereket, ökomosószerrel, ökomosószappannal, vagy mosódióval mossunk.
0: Vásárolj biopamutból készült ruhát.
1: Haladás a cél felé.
0: Tavaly több fast fashion márka is aláírta az éghajlatváltozásról szóló divatipari megegyezést, és ígéretet tette arra, hogy 2030-ig 30%-kal csökkentik a kibocsátást.
1: Viszont elsődlegesen továbbra sem az motiválja ezeket a nagyvállalatokat, hogy ténylegesen megtegyék azokat a lépéseket, melyek az emberi és természeti katasztrófák visszafordításához szükségesek, hanem hogy jó színben tűnjenek fel a fogyasztók előtt, és környezettudatosság illúziójában az ő termékeiket vegyék meg továbbra is.
0: Lehet, hogy a környezetszennyezés az emberek tehetetlen profit iránti vágyából fakad. Legyél te is környezettudatos, védjük meg a földet!
2: 97. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka, Virághalmi Lilla, Berzevici Dávid, Horváth Winter Kristóf, Petrucki Gergely, Szűcs Vitos Koppány és Kovács Jászmin.
1: Ma a Táska Rádió egyik legrégebbi tagjával, Klok Balog Péterrel beszélgetünk, aki bevezet minket a média világába és elmeséli rádiós tapasztalatait.
2: Hány évesen kezdted a rádiózást?
3: 13.
4: Mi volt a legjobb élményed a rádiónál?
3: Nem tudom, melyiket mondjam. Mi nagyon sok mindenben vehettünk részt annak idején. Nagyon sok rendezvényen, eseményen voltunk kint, tehát hogy azon túl, hogy itt műsorokat készítettünk, városi rendezvényeken kitelepültünk, műsorokat vezettünk, illetve mindig voltak különös, különleges interjú alanyaink, itt voltak zenészek, például a Freddy egyszer eljött, aki egy énekes, meg talán ami egy nagy kedvencem volt, a Cseh Tamás programot szoktam mindig emlegetni, az egy olyan pályázat volt, hogy a rádió kapott pénzt, és akkor ezért cserébe olyan műsorokat kellett készítenie, amiben feltörekvő zenekarokat mutat be, olyan zenekarokat, akik ennek a Cseh Tamás programnak a részesei, és mi hétről hétre interjúztunk ezekkel a zenészekkel, és ezek olyan zenészek voltak, akiket akkor még senki nem ismert, most meg rengetegen, köztük volt például a Margaret Island, a Lóci Jácik, a Bagosi Brothers Company, de még sokan sorolhatnám sokáig, és például ez egy nagyon jó élmény volt, hogy interjút készítettem ezekkel a zenészekkel, aztán pár év múlva meg tízezrek mentek a Budapest Parkban, meg a fesztiválokra, meg mindenhova a koncertjeikre, illetve nagyon élveztem itt a rádióban a továbbképzéseket, amikor jött valaki hozzánk, valaki külsős ember, és akkor csináltunk mindig valami extrát, amit máskor nem szoktunk. Aztán amikor élőztünk, élő rádióműsorokat vezettünk, bejöttünk reggel 6-ra, és akkor a Vekkert élőben vezettük. Ezek mind ilyen jó eufórikus élmények voltak, és amikor ezeket csináltuk, akkor mindig azt éreztük, hogy tényleg így különlegesebbnek éreztük magunkat.
4: Miért döntöttél úgy, hogy a rádiózással szeretnél foglalkozni?
3: Ez szerintem valamikor 3-4 éves koromban dőlhetett el. Mikor megtanultam beszélni 2 évesen, akkor már be nem állt a szám. Folyamatosan mondtam a mondókákat és a verseket, és én azt játszottam gyerekkoromban, hogy élő rádió műsort csináltam, hogy játszottam CD-ről a zenéket, és közben meg felkonferáltam őket, és akkor ezt a fél utca hallgattam, mert hogy így üvöltött kifele a hangfal, és nagyon tetszett ennek a dolognak a varázsa, hogy benn lenni egy stúdióban, és mások hallgatnak, és hozzájuk szólni, közben zenéket játszani. Aztán amikor jött a hír Fehérváron, hogy elindult a Táska Rádió, hogy van egy ilyen új dolog, amit diákok készítenek, és ide lehet jönni, nem volt kérdés, hogy eljövök.
5: Hány éve rádiózol?
3: Hát számoljunk, figyelj, 2011-ben jöttem ide, akkor az 11. Finomítok a válaszomon, mert én sajnos az utóbbi években nem rádióztam, ezért nem mondhatnám ki azt, hogy 11 éve rádiózom, mert az utóbbi években csak mozgóképpel foglalkoztam, de egyébként hiányzik nagyon a rádió, és lett is volna most az utóbbi hónapokban majdnem rádiós munkám, de aztán ilyen szervezési dolgok miatt nem sikerült.
4: Hogyan befolyásolta a későbbi karrieredet a rádiózás?
3: Mindent ennek köszönhetek igazából, mert itt olyan alapokat tanultam meg a Tamáséktól is, meg a mentoroktól is, akik külsőleg jöttek nekünk segíteni, amiket nagyon sokan csak az egyetem után sajátítanak el.
6: 97.5 All the time. Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő és Pinter Dominik. Ki ne szeretné a szép, drága holmikat? A most következő ételek, ékszerek és egyebek mind-mind a világ legdrágább holmiai közé tartoznak. Közülük néhány gyönyörű, meglepő, de van, ami egyenesen elborzaszt. Nézzük, mik is ezek.
1: Sáfrány. Eredetileg a Közel-Keletről származik, és joggal ragadt rá a vörös arany név. A sáfrány a világ legdrágább fűszere. 1 kg nagy tisztaságú fűszer akár 3 millió forintba is kerülhet. Előállítása sok türelmet és munkát igényel, hiszen 1 kg előállításához 150-180 ezer virág szükséges.
0: Kobe marhahús. A Kobe marha Japán egyik nemzeti kincse. A Tajima fajta Kobe húsa a világ egyik legjobbjaként ismert. Számos legenda övezi ezt a húst, például, hogy rendszeresen megmasszírozzák és sörrel itatják a marhákat, hogy minél ízletesebb legyen a húsuk. 1 kg igazán jó minőségi hús ára akár 100 000 forintos nagyságrendet is elérheti.
1: Ehető arany. A kozmetikai arany is szerepel a világ legdrágább élelmiszereinek listáján. Ez már csak azért is furcsa, mivel nem különösebben érdekes az íze, és nyilvánvalóan tápanyagokban sem túlságosan gazdag, csupán dekorációs célokra használják. 1 gramja közel 50 000 forintba kerül.
0: A tökéletes rózsaszín. A tökéletes rózsaszín gyémántot a hongkongi Christie's árverezte el, átszámolva több mint 7 milliárd forintért. A Christie's ékszer részlegének igazgatója szerint ez a legdrágább ékszer az ázsiai szubkontinensen.
1: A húja madártolla. A több mint 100 éve kipusztult madártollai a barátságot és a tiszteletet képviselik. Jelenleg a bolygó legdrágább tollaként tartják számon, mivel jelenleg ez az egyetlen ismert példánya. Új-Zélandon bocsátották árverésre, és névtelen licitáló átszámolva nagyjából 3 millió forintot adott érte.
0: Kristály zongora. Ahogy ezt már a neve is elárulta, a zongora kristályból készült, így nem meglepő módon ez a világ egyik legdrágább hangszere. 2008-ban láthattuk először a pekingi olimpiai játék megnyitó ünnepségén, amit nagyjából 1 milliárd ember nézett. Ára közel 1 milliárd forint.
1: 1963-as Ferrari GTO. A világ valaha volt legdrágább autója. Az eddigi gyártott 39 GTO közül ez a bizonyos volt az, amelyik megnyerte az 1963-as Tour de France-ot. Legutóbb több mint 16 milliárd forintért cserélt gazdát.
0: Halott cápa. A művész Damien Hirst által megálmodott installáció tulajdonképpen egy preparált tigriscápa. A konzerválásán 10 ember dolgozott, nagyjából 16 órán keresztül. Jelenlegi ára közel 4 milliárd forint.
1: L'Incomparable gyémánt nyaklánc. Ez a nyaklánc a világ legdrágábbja, értéke közel 18 milliárd forint. Egy szinte hibátlan, 407 karátos sárga gyémántból és 90 kisebb fehér gyémántból áll, amelyek körülbelül 230 karátosak. A gyémántját nagyjából 30 évvel ezelőtt fedezte fel egy lány Kongóban, teljesen véletlenül.
0: Garçon à la pipe. Ezt a csodálatos festményt maga Pablo Picasso készítette még 1905-ben. Picasso mindössze 24 éves volt, amikor megfestette ezt a képet, és az egyik legjobb korai alkotásának tartja. Értéke körülbelül 33 milliárd forint.
1: Érdekes, hogy az emberek mennyire túl tudnak árazni egy-egy dolgot. Ti adnátok ennyi pénzt ezekért a dolgokért? Várjuk válaszaitokat a Táska Rádió Facebook, TikTok, illetve Instagram oldalán.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: veszed.
1: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka, Vörös Csenge és Kovács Jázmin. Gondoltátok volna, hogy mennyi érdekes dolog van Ausztráliában? Most 10 ilyen tényt mondunk el nektek, amik akár hasznosak is lehetnek, ha odautaztok.
2: Az ausztrál emberek minden évben kapnak egy kimutatást, hogy a kormány pontosan mire használta fel az előző évben befizetett adójukat.
3: Ausztráliában majdnem minden meg akar ölni. Ausztráliában remekül ismerjük, hogy sok vérszomjas pók van, de más is van. Vérszomjas dingó, cápa, mérges kígyók. Ha pedig ezek közül egyiknek sem sikerül megölnie, akkor még ott van a nap, aminek 10-szer magasabb az UV-sugárzása, mint bárhol Európában. Így akár már fél óra séta a napon is bőrrákot okozhat.
1: Az ausztrál Alpokban több hó esik, mint egész Svájcban. Bersiniben utoljára 1836-ban láttak havat, ettől függetlenül van olyan hely Ausztráliában, amit minden évben hóborít. Az új Dél-Wales és Victoria államban található ausztrál Alpok például éppen ilyen hely. A síszezon itt júniustól októberig tart.
2: Ausztrália egyes útjai olyan hosszúak és monotonok, hogy táblák figyelmeztetik a vezetőket, hogy szórakoztassák magukat valamivel vezetés közben.
3: Innen származik az ágcsizma. Bár az ágmárkát az amerikaiak szabadalmaztatták, a bárányből csizma ötlete valójában Ausztráliában született.
1: Ausztrália minden negyedik lakosa külföldön született. A legfrissebb statisztikák szerint az ausztrálok 28,5%-a született külföldön. A legtöbben Nagy-Britanniából, Új-Zélandról, Kínából és Indiából vándoroltak ide.
2: Ausztráliában kiemelkedően magas a szociális támogatás. Egy nagyobb, 4-5 gyermekes család olyan sok támogatást kap, hogy a szülők tulajdonképpen akár fel is mondhatnának a munkahelyükön, és akkor is könnyedén képesek lennének eltartani a családjukat.
3: Majdnem minden parkban van nyilvános, elektromos vagy gázos grillező, annak esetére, ha nincs otthon grillezünk.
1: Ausztrália az óriás szobrok hazája. Az országban körülbelül 150 óriás szobor található, melyeket csak turista csapda néven emlegetnek a helyiek. A szobrok mögött tulajdonképpen nem rejtőzik semmilyen komolyabb tartalom, csak egy céljuk van, hogy utazásra ösztönözik a turistákat.
2: Az ausztrál papírpénz műanyagból készül. Ausztráliában 1988 óta a bankjegyeket nem papírból, hanem egy speciális polimeranyagból készítik. Bár a műanyagpénz előállítási költsége drágább, mint a papíré, az élettartama is hosszabb, így végső soron gazdaságosabb.
4: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Peťa. Storík Peťka.
1: Shot Tesseri. Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este hot odízi. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Kapcsolót találtak az agyban, áttörés jöhet az ADHD kezelésében. Mesterséges sejteket hoztak létre a világon először. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz. Az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. A John Hopkins Egyetem kutatóinak felfedezése segíthet megérteni, hogy mi lehet az oka az ADHD kialakulásának, és akár új gyógymódok létrehozásában is segíthet. A koncentráció képessége nem modern emberi vívmány, sőt még csak nem is a főemlősök sajátossága. A madarak hüllők, de még a halak is képesek arra, hogy figyelmüket egyetlen célpontra irányítsák, miközben teljesen kizárják a zavaró tényezőket. Ez az alapvető túlélési mechanizmus több százmillió éve létezik. Az azonban eddig rejtély volt, hogy mely agyi struktúrák felelősek érte. Egy új szaklapban megjelent új tanulmány szerint a John Hopkins Egyetem kutatói azonban most azonosítottak egy ősi idegsejtcsoportot, amely kritikus szerepet játszik a szelektív térbeli figyelem szabályozásában. Mivel az egerek és az emberek közös emlős múlttal rendelkeznek, rendkívüli nagy a valószínűsége annak, hogy ugyanezek a neuronok a humán agyban is jelen vannak és működnek. Írja Science Alert. A világon elsőként sikerült mesterséges sejteket létrehozniuk kémiai vegyületekből, állítják a Minnesotai Egyetem kutatói. Alkotásaik végigmentek a sejtek teljes életciklusán, táplálkoztak, növekedtek és

0: Lenne, hogy életnek nevezhessük. Például nem tudják szabályozni saját anyagcseréjüket, vagy több generáción keresztül tovább örökíteni magukat, és így az evolúció képessége is hiányzik belőlük. Jegyzi meg a szaklap. Egy korábban ismeretlen molekulának adhat otthont a Plutó, illetve a Szaturnusz Titán nevű holdja. A James Webb űrtávcső megfigyelései szerint ezeknél az égitesteknél ugyanis nem észlelhető a fény egy bizonyos hullámhossza, amely minden más vizsgált objektumnál kimutatható. A világegyetemen létező összes kémiai elem és molekula elnyeli az elektromágneses sugárzás bizonyos hullámhosszait. Éppen ezért a csillagászok gyakran az égitestek által visszavert fényt elemezve igyekeznek megállapítani, hogy milyen anyagok lehetnek jelen rajtuk. Például a molekuláris oxigén 230 nanométeres hullámhosszon nyeri el a fényt. Ezért, ha egy bolygó ezen a hullámhosszon nem ver vissza a fényt, a kutatók biztosak lehetnek abban, hogy a bolygó légköre oxigént tartalmaz. Magyarázza a Life Science.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Székesfehéráron korábban is nagy népszerűségnek örvendtek a közterületeken elhelyezett sakkasztalok, így a tavalyi 6 közösségi asztal telepítését követően idén újabb helyszínekre került és került sakktáblaasztal a város különböző pontjain. A helyszínek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy az asztalok könnyen megközelíthető, árnyékos közösségi használatra alkalmas területekre kerüljenek, figyelembe véve a lakossági és a területi képviselői javaslatokat is.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma egy hidegfront érkezik, felhősen indul a nap, és helyenként zápor kialakulhat, megélénkülhet a szél. 26 fokot mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Tár.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Búza Levente és Török Dávid. A föld, amely a miénk volt, tele volt olajjal, de mégsem tudtuk kihasználni. A Ferenc József föld. 1872-ben az Osztrák-Magyar Monarchia felfedező expedíciót szervezett, amelynek a célja a távol-keletre vezető észak-keleti tengeri átjáró felfedezése volt, illetve esetlegesen az, hogy eljussanak a sokak által keresett északi sarkhoz.
1: Az expedíciót főként osztrák, illetve magyar nemesek finanszírozták. Például John Vilcek, a Bécsi Földrajzi Társaság elnöke és gróf Széchenyi Ödön. A kutatás továbbá a monarchia kormánya is támogatta egy kisebb összeggel.
0: A felfedezőket szállító Tegetov gőzhajó 1872. június 13-án futott ki Bréma kikötőjéből. A 24 fős legénység főleg osztrák tisztekből és dalmát matrózokból állt, de a hajón tartózkodott Kepes Gyula magyar származású hajóorvos.
1: Az expedíció parancsnoka Karl Weyprecht kapitány, tudományos vezetője pedig Julius Payer főhadnagy voltak, akinek festményei az utazás számos momentumát megörökítették.
0: A hajó mindenféle gond nélkül megérkezett Novaja Zemlja nevű szigetre, ahol élelmiszercsomagokat vettek át, majd augusztus 21-én tovább indultak észak felé, hogy megkezdjék a tényleges felfedezést.
1: A hajó már az első nap befagyott az északi tengeren sodródó jégbe. A mínusz 50 fokos hideg nem könnyítette meg a legénység dolgát. Az idő nagy részében vagy haláztak, vagy a jégmezőkön próbáltak vadászni, illetve tudományos felfedezéseket tettek.
0: 372 nap sodródás után a legénység egy szigetcsoportot pillantott meg, ahová nagy nehézségek után sikerült kikötniük. A felfedezetlen területet első Ferenc József tiszteletére Ferenc József földnek nevezték el.
1: A legénység több hónapot töltött el a szigetcsoporton. Ez idő alatt teljesen feltérképezték azt. Egyes hegyfokokat, szigeteket Joan Vickről, Zichy Ödönről, Bécsről, illetve Budapestről, továbbá híres osztrák-magyar emberekről és városokról neveztek el. Így lett egy sziklás félszigetből Budapest fok, avagy Deák Ferenc sziget.
0: 1874 májusában meghalt a hajógépész, így ő lett az expedíció egyetlen halálos áldozata. De ebben nagy szerepe volt Kepes Gyula hajóorvosnak is.
1: A temetés után hátrahagyták a Tegetov gőzhajót és a benne található Kepes Gyula által készített állat- és növénygyűjteményt. 20-án szánnal délfelé indultak, majd a tengert elérve csónakkal folytatták az utazást. Novaja Zemlja nevű sziget felé. Sok hánykódás után egy orosz bálnavadász hajó rátalált a legénységre augusztus 24-én, és egy norvég kikötőbe rakta le a legénységet.
0: A 23 fős legénység 1874. szeptember 25-én megérkezett Bécsbe, ahol hősként ünnepelték őket.
1: A 16.000 négyzetkilométer nagyságú területet néhány térképen az Osztrák-Magyar Monarchia területeként jellemezték. Ám a monarchia soha nem próbálta meg sajátjaként elismerni a területet.
0: A területért az 1920-as-30-as években Norvégia és a Szovjetunió versenyzett, de a szovjetek hajója előbb ért a szigetre, mivel a norvég hajó jég általi fogságba esett. Így a Szovjetunió 1932-ben annektálta ezt a szigetcsoportot.
1: Mint később kiderült, a szigetcsoport alatt a jelenlegi technológiával kibányászhatatlan mélységben óriási mennyiségű olaj, illetve földgáz található.
0: A szigetcsoporton jelenleg kutatóállomások, katonai támaszpontok, illetve kikötők találhatóak. 9.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Indiában már valóságá vált, hogy a levegőért is fizetni kell.
1: Indiában olyan súlyos a légszennyezettség, hogy Delhiből gyakorlatilag gázkamra lett a szmog miatt. Az aggasztó helyzet miatt több intézkedést is bevezettek, de a helyiek szerint nem lett jobb minőségű a levegő. Ennek hatására megnyílt az első oxigénbár Új-Delhiben, ahol 15 percen keresztül lélegezhet be a fizetőképes vásárló tiszta oxigént. Egy negyed órás terápia ára 4-6 dollár, azaz körülbelül 1500 forint között mozog.
0: A cég tulajdonosa szerint 20 évvel ezelőtt azt se gondolta senki, hogy a tiszta vízért fizetni kell, de sajnos most eljött az az idő, hogy a tiszta levegő is pénzbe kerüljön. Egy, a városban élő, de ukrán származású nő azt mondta, hogy egészen egyszerűen nem tudja tovább elviselni, hogy folyamatosan kapar a torka, szúr a szeme és folyik az orra. A negyed órás oxigén kúra viszont segít neki. Azt nem tudta megmondani, hogy valóban használ az oxigén, vagy csak az egész pszichológiája miatt érzi magát jobban, de szerinte, és a többi látogató szerint sincs más módja, hogy akár negyed órára is tiszta levegőhöz jussanak.
1: A súlyos, a WHO határértékeit akár tízszeresen is meghaladó értékek csak a fővárosban 46 millió ember egészségét veszélyeztetik. A lakosság úgy érzi, hogy a kormány próbálja az igazi megoldás helyett komolytalanná tenni a helyzetet, ezt bizonyítja, hogy az ország egészségügyi minisztere nemrég a légszennyezettség káros hatása ellen azt javasolta, hogy mindenki egyen több répát.
0: Más tisztségviselők pedig azt kérik, hogy imádkozzanak, hogy jobb legyen a helyzet. Sokan ennek ellenére is hisznek a kormánynak, szerintük egészen biztosan tenne valamit az ország vezetése, ha tényleg rossz lenne a helyzet. Nem érdekli a dolog a mezőgazdaságban dolgozókat sem, akik továbbra is égetik a tarlót, és azokat sem, akik a szemetet égetik.
1: Maradjunk a környezeti problémáknál. Az éghajlatváltozás miatt repedhet meg az USA atombomba temetője.
0: Az évszázad végére a tengerszint emelkedése miatt megrepedhet a Marshall-szigeteken található betonépítmény, amelyben az USA atomkísérleteinek nukleáris hulladékát és más rendkívül szennyező anyagokat temettek el. A Runit Dome nevű betonsír tárolja azokat a nukleáris hulladékokat, amelyek a Marshall-szigeteken felrobbantott atombombák után képződtek 1946 és 1958 között. Ez 67 atombomba nukleáris szemetét jelenti.
1: Azonban a Los Angeles Times vizsgálatai szerint az Egyesült Államok kormánya tucatnyi biológiai fegyverpróbát is végzett a szigeteken, mielőtt összekeverte a halálos törmeléket és a talajt a betonnal, majd eltemette azt a kupolában. Ráadásul az újság arra is talált bizonyítékot, hogy az építmény szivárog. Ugyanakkor az óceán szintjének emelkedése is folyamatosan növekvő veszélyt jelent a kupolára.
0: Az amerikaiak nem akarnak tudni a problémáról. A helyi kormány tisztviselői segítséget kértek az Egyesült Államoktól, amire az amerikai hatóságok azt reagálták, hogy mivel a betonsír nem az ő fennhatóságuk alá tartozó területen van, ezért nem is az ő felelősségük.
1: Hilda Hein, a Marshall-szigetek köztársasági elnöke vitatta az Egyesült Államok álláspontját. Megkérdőjelezte, hogy hogyan tartozhatna a nukleáris hulladék a szigetekhez, ha azt nem is ők állították elő. Egy idén publikált tanulmány szerint a szigetek egyes részén hasonló mértékű sugárzás mérhető, mint Csernobil vagy Fukushima közelében. A Marshall-szigeteki kormány 1986-ban kötött egyezményt az USA-val, és a két évvel később felállított nemzetközi bíróság megállapította, hogy az Egyesült Államoknak 2,3 milliárd dollárt kell fizetnie a vagyoni és egészségügyi károk miatt. Az USA kongresszusa és a bíróságai azonban megtagadták ezt. A Los Angeles Times jelentése szerint a mai napig csupán 4 millió dollárt fizettek ki.
0: A 4000 amerikai katona közül, akik 3 évet töltöttek a törmelék kezelésével, 6 meghalt a folyamat során, mások százaival pedig olyan betegségek végeztek, amelyek a sugár terheléshez kapcsolódtak. A kutatók szerint a Marshall-szigeteknél a század végére nagyjából 1,5 méterre lehet magasabb a vízszint, ami a nukleáris sír megrepedését eredményezheti. Ha ilyen módon a benne lévő több tonnányi szennyezőanyag az óceánba kerülne, annak a pusztító hatását szinte fel sem lehetne mérni.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richard és Pápai Ivett. A következő pár percben az agresszióról lesz szó. Az agresszió egy önvédelmi mechanizmus, ennek a megléte teljesen normális, a teljes hiánya még problémát is okozhat. Azonban, ha valaki a reakcióit túl hevesnek ítéli meg, akkor pszichológushoz kell fordulnia. Mentális munkával ezt az érzelmet megfelelő mederbe lehet terelni. Ez az úgynevezett impulzuskontroll.
1: Bizonyára mindenkinek volt már, meg tudnám folytani érzése. Ezek ijesztőek is lehetnek. A médiában is találkozhatunk már ilyen agresszív tettekkel, ezeknek a cselekedeteknek az az oka, hogy hiányzik az impulzuskontroll, így a harag egészen tetlegességig fajul. Ezek az agresszív késztetések ijesztőek is lehetnek. A fizikai bántalmazásnál valamivel jobb, ha szóban vezetjük le a haragunkat. Ugyan testileg nem bántunk senkit ebben az esetben, a kiabálás és sértések mindenfélnek lelki sérüléseket okozhatnak. A vezekedések közben kimondott szavak mérgezik az emberi kapcsolatokat, bár kibékülhetünk, a kimondott szavak nem válnak semmissé. Ezek rombolják az önbecsülést, és a felgyülemlett harag idővel tönkreteszi a kapcsolatot a másik féllel.
0: Ugyan a legtöbb ember számára az agresszió negatív tulajdonság, azt kevesen tudják, hogy saját magunk megvédéséhez, rivalizációs helyzetekben, jobb pozíció megszerzéséhez szükséges az agresszió. Vagyis az agresszió nem csak rombol, hanem építeni is lehet a segítségével. Sokat kell dolgozni azon, hogy megfelelően tudjuk használni az agressziónkat. Persze ez nem váltja fel a munkát.
1: Tudattalan szinteken a haragunk veszélyesnek is ítélhetjük meg. Mert érzelmileg távolabb kerülünk a szeretteinktől. Ha haragszunk valakire, ott akarjuk hagyni, távol kerülni tőle. Lehet ez az oka annak, hogy nehéz olyanra haragudnunk, akit szeretünk, mert a tudatunkba kerülés előtt elhárítjuk ezt. Tudattalanunk nem tud különbséget tenni az érzések és a tettek között, a haragot pedig rombolónak tekinti, ezért nem engedi tudatosulni. Ez egy úgynevezett védekező mechanizmus, számos ilyen mechanizmus működtetünk.
0: Az agressziónak több kiváltó oka is lehet. Ez lehet egy másik személy cselekedete, valami, amit el szerettünk volna érni, de nem ment, meg akartuk nyerni azt a versenyt, de megelőztek minket, baráti viccelődés, ami túl messzire ment, vagy egy túlságosan stresszes szituáció. De sokan vannak, akik az alkohol vagy más tudatmódosító szerek hatására válnak agresszívabbá. Ilyenkor jobb az ilyen embereket elkerülni, hiszen nincsenek teljesen tudatuknál, veszélyesek lehetnek.
1: Összességében az agressziónak van jó és rossz oldala is. Arra viszont figyelnünk kell, hogy meddig engedjük ezt szabadjára, és kikkel szemben.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Sejtött Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csík Rézi és Marton Dóra. Miért olyan nehéz a nyelvtanulás? A nyelvtanulás sokak számára nehézséget okoz, de vannak, akik könnyen veszik ennek akadályait. A spórolás és a fogyókúrák mellett a nyelvtanulás is minden évben ott van az újévi fogadalmak top listáin. Tisztában vagyunk vele, hogy fejlődnünk kellene, egy ideig motiváltak vagyunk, aztán mégis hajlamosak vagyunk elveszíteni a lelkesedésünket.
1: Nyelvi blokkoktól az emlékezetes állásinterjúkig. Egy nyelviskola vezető tanára fordítója szerint a kommunikáción áll vagy bukik a sikerünk. Egyes nyelviskolák olyan készségeket fejlesztenek, amelyekkel nem csak angolul vagy németül, de saját anyanyelvünkön is sokkal jobban kifejezhetjük önmagunk. Olyan komplex megoldásokkal segítik a nyelvtanulókat, amelyek nem csak a nyelvi tudást fejlesztik, de annak prezentációját is. Hiszen nem csak azt számít, mit mondunk, de az is, hogyan mondjuk, például egy fontos állásinterjú.
0: Nyelvtanulás másképp. A nyelvtanárok szerint, ha már sokat szarfutunk neki a nyelvtanulásnak, akkor lehet, hogy nem jó módszerrel tanulunk. Mert maga a nyelvtanulás is sokféle lehet. Van, akinek nyomasztó, ha nyelvtanizásokkal stresszelik, míg mások szívesen tanulnak könyvből, és mérik fel tudásukat ilyen módon.
1: Melyik nyelvet válasszuk? Az is előfordulhat, hogy korábban olyan nyelven volt tapasztalatunk, ami nem a legszerencsésebb a számunkra ideális tanulási stratégia szempontjából. Ha valaki már sokat szóra kezd neki egy nyelvnek, de nem fejlődik, akkor az is lehet, hogy érdemes másik nyelvvel próbálkoznia.
0: Egy toborzás és karriertanácsadó szerint azt is érdemes ízben tartanunk, hogy különböző iparágakban és pozíciókban különböző nyelvekkel lehet jobban érvényesülni. Az angol egy nagyon jó alap, szinte bárhol érvényesülni lehet vele. Sok cég keresi azokat az embereket, akik nagyon jól kommunikálnak angolul. Emellett a német nyelvtudás fontossága kiemelkedő lehet a logisztikában, kereskedelemben, export-importban. Vannak nagy német autógyártók és áruházláncok, ahol szintén kell a német tudás. Sokat beszéltek régen az oroszról, mondván, hogy újra fontos lesz, egyelőre úgy látom, nincs túl sok orosz nyelvtudás igénylő állás, de külkereskedelemben és diplomáciában jól jöhet. Jelenleg angol és német nyelvet tanulok, de nemrég spanyol tanulásom is megkezdtem. De milyen nyelvet választanál szívesen? 97.5. Táskarád.

0: 95.5 Társkárdió, te is beleférsz! A mikrofonnál Flesti Zsófia és Marosán Dorka. A varázslat értelmetlen hobbi gyilkolászás, vagy valami komoly szakma? Rengeteg ember azt gondolja, hogy a varázslat csak arról szól, hogy az emberek hobbiból lövöldöznek le állatokat, mindez teljesen tájékoztatlanul, ebből következhetően hibásan.
1: Nagyon sokan azt mondják, hogy miért nem hagyjuk elszaporodni a vadállatokat, mert milyen jó lenne, ha bejönnének a városokba. Milyen kis cukik. Igen, ezzel csak az a baj, hogy egyrészt akkor a vaddisznók rendszeresen bejárkálnának a városokba, feltúrnának minden kertet, aztán a többi állattal egyetemben megcsúcsálnák az összes növényt a veteményesekben, és bengarázdálkodnának mindenhol. Másrészt pedig megennék a termény nagy részét, amiből az fog következni, hogy akkor minden a négyszeresébe fog kerülni. Egy kenyér nem 400 forint lesz, hanem több mint 1500 forint.
0: Gondolom, sokan feltezik ezt a kérdést, akkor mire jó a vadászat? A válasz egyszerű, először is a vadászok az állatok túlszaporodását akadályozzák meg, betegségek kialakulását és azok elszaporodását, másodszor, mivel Magyarországon nincsenek nagy ragadozó fajok, például medvék, farkasok, és mi emberek vagyunk a csúcsragadozók jelenleg, nekünk kell egyensúlyban tartani az egyedek létszámát, nehogy túlszaporodjanak.
1: Sokszor hallani azt a tévhitet, hogy a vadászok csak kimenek lövöldözni, az kész. Ez egy nagyon is komoly szakma, mivel egy élesített fegyvert tartasz a kezedbe, ami egyáltalán nem gyerekjáték. Egyáltalán ahhoz, hogy fegyvert tarthass a kezedbe, nagyon alapos pszichológiai vizsgálat szükséges, ha nincs semmi olyan készítésed, hogyha mérges vagy, nekiáll és lemészárold a fél falut. Nagyon sok gyakorlat kell hozzá, hogy tud használni. Nem árt, ha pontosan eltalálod a célpontot. Ráadásul nagyon sok felelősséget igényel. Az sem mindegy, hogy hova, milyen távolságról lősz.
0: A varászok mindig törekednek az állat gyors halálára, hogy minél kevesebbet szenvedjen. Még egyszer, itt nem a kínzás a lényeg.
1: A vadász szakma nem keverendő össze az orvadászattal. A vadászok az említett túlszaporodás elkerülése végett vadásszák le az állatokat, de meg a húsukért. Elég csak a szarvasmarhákra, a sertésekre vagy a baromfikra gondolni, hisz ott is egy célból ölik meg az állatokat. Viszont az orvadászok nagy része csak az állat bőréért, vagy rosszabb esetben ők tényleg játékból vadásszák le őket. Azok az emberek, akik elítélik a vadászatot, remélem egyúttal a horgászatot is, hiszen ott sokkal kegyetlenebb módon ölik meg szegény halakat.
0: Illetnék bárki is felvetné azt, hogy miután megölik az állatot, tisztességtelenül bánnak a holttestével, elmondanám, hogy az állat másik helyre juttatása után a vadászoknak van egy rituálénak vagy szokások nevezhető tevékenységük, melyen megtisztelik az állatot és békés életet kívánnak nekik. Például ilyen az, amikor az őz esetében a halála után a szájába tesznek pár levert és egyéb zöldeket, hogy élelemmel küldjék a más világra. Ez egy iratlan, de betartandó szabály.
1: Így összevetve szerintem ez az egész vadászellenes dolog nagyon túl van tolva, úgyhogy bele se gondolnak. Még sajnál elvetemült szakma ez. Sőt, egész hasznos. Te hogy vagy vele?
0: Szerintem is. Kicsit tájékozottabbak is lehetnének az emberek, mielőtt ilyen hazugságokat feltételeznek.
1: Reméljük, rátok is hatása volt ez a beszélgetés.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Hedlik Mira és Kovács Réka, az Arctic Monkeys. Az Arctic Monkeys 2002-ben alakult Angliában, Sheffieldben. A banda műfaja leginkább indie rock, de vannak dalaik, vagy akár egy egész album is, ami inkább pszichedelikus vagy alternatív rocknak minősíthető. Érdekes, hogy ők az egyik első zenekar, akik interneten keresztül robbantak be a köztudatba.
1: Először a Beat You Look Good on the Dance Floor című kislemezt adtak ki, ami rögtön első helyre is került az angol kislemez eladási toplistákon. Az első teljes albumnak a Whatever People Say I Am That's What I'm Not a Brit történelem leggyorsabban fogyó lemezévé vált.
0: A második nagy lemezük, a Favorite Worst Nightmare 2007-ben jelent meg, és több mint 225 ezer példányt adtak el belőle. De a nemzetközi sikert mégis az AM album hozta meg nekik, ami 2013-ban jelent meg.
1: Az erről kiadott Do I Wanna Know kislemez 4 Billboard sláger listának az első helyezettje lett, és az Egyesült Államokban platina minősítést kapott.
0: Hazudik stúdióalbumuknak, a Tranquility Base Hotel and Casino-nak kicsit más hangulata van a zenekar korábbi albumaihoz képest, mivel az egész zongorán alapul. Ez az album annak okán, hogy a zenekar korábbi hangzásával szinte teljesen szakít, eléggé megosztotta a hallgatókat.
1: A szakértők vélemények szerint ez egy inkább Alex Turner központú projekt lett, és elvonatkoztattak a korábbi albumoktól. A legújabb 2022-es albumuk a The Car az előző album hangzásvilágát követi. Igaz ez, a The Car jobb kritikát kapott, mégis sokan hiányolják a zenekar korábbi átütő energiáját.
0: Albumaik összességében elég kísérletezőek, és az egész munkásságuk változatos hangzásvilágú, úgyhogy érdemes az összes albumot meghallgatni.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Színészi és szinkroni szerepekkel kezdte, ezt követően az egyik legismertebb műsor, legfiatalabb műsorvezetője lett. Ha eddig nem tetted volna, ismerd meg velünk Miller Dávidot.
1: A 26 éves színész, énekes, műsorvezető és média személyiség a hangszerek és a sportvilágában is otthonosan mozog. 5 éves kora óta dobol és zongorázik. 18 éves koráig versenyszerűen úszott, vízilabdázott és több küzdősportot is kipróbált.
0: Gimnáziumi éveit Budapesten a Madách Imre gimnáziumban kezdte, majd a Csík Ferenc gimnáziumban érettségizett. Színészetet a London School of Dramatic Arton tanult, ahol 2016-ban végzett.
1: Meg annyi színészi és szinkroni szerepe volt. Legelső filmes szerepe 2017-ben a Csupó Gábor által rendezett Papa Pia volt, majd egy amerikai kémi thrillerben a Vörös Verében szerepelt. Láthattuk őt még a Tanárban, a 201. randiban, a Mellékhatásban, a Jó fiúkban és az Alvilág című krimi sorozatban is, de feltűnt 2022-ben a Hotel Margaretben és a Séf meg a többiekben is.
0: Szinte biztos vagyok benne, hogy szinkron hangját már egyszer legalább hallottad, ugyanis eddigi feljegyzések szerint közel 70 szinkron szerepe volt. A Csókfülke filmekben Lee Flynn a főszereplő hangját kölcsönözte, az Aladdinban ő volt az Aladdin énekhangja. De szinkronizált még a Jumanjiban, az Egy kutya négy útjában, a Démonok között háromban és a Köszi Simonban is. A Kívánság sárkányban vagy épp az Undipofikban a főszereplő magyar hangját adta.
1: Dávidnak jelenleg 3 dala van. A 2021-ben kiadott Süt a nap, mely a Rádió 1 Top 50 című műsorában több alkalommal is elfoglalt dobogós helyezést. 2021-ben a 10. X-faktorban első élőadásban került bemutatásra a Szombat című száma. Ez a dal volt az első élő műsorba jutott versenyzők és Miller Dávid közös produkciója. A Csend című száma az X-faktor 10. évad elődöntőjébe került bemutatásra.
0: RTL klubos pályafutása során 2020 márciusától a Reggeli egyik műsorvezetője lett. Az év végén pedig az állarcos énekes zenés műsor második évadában egy banánjelmezben aratott győzelmet. Az ezt követő évadban már vendégnyomozóként tért vissza. 2021. decemberétől a Most mit nézel című online sorozat kibeszélőjének lett a műsorvezetője. 2021 őszén ő lett az X-Faktor 10. évadának műsorvezetője, ezzel a magyar X-Faktor történetének eddigi legfiatalabb műsorvezetője címet is magáénak tudhatja.
1: Nagyon tehetséges és pályájukban elismert felmenői vannak. Miller Lajos a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas opera énekes unokája. Édesapja Miller Zoltán és édesanyja Ullmann Mónika pedig ismert színművészek. Dávid a saját tehetségének és kitartásának köszönhetően ért el ilyen kimagasló sikereket. Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Ványi Viktória. Mi olyan jó a horrorfilmekben? Az agyunk számára valamiért támosodott a vonal a valóságos és a mesterséges félelem között, ezért nem tudja megkülönböztetni azt. Ezért van az, hogy a legtöbb ember ugyanúgy reagál arra, ha egy filmben előugrik egy eszemengyilkos és elkezdi üldözni a főszereplőt, mintha az a valóságban történt volna meg.
1: Miért van az, hogy néhány ember még az előzetes sem tudja végülni egy horrorfilmre, míg mások rezenéstelenül végig tudják nézni magát a filmet? Nos, ez annak köszönhető, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, különböző toleráló képessége a félelem és szorongás iránt.
0: Sok ember azért szereti ezen fajta filmeket, mert a horrorfilmek által keltett feszültség elmúlása eufórikus állapotot eredményez. Magyarán az emberek azért néznek horrorfilmeket, és érzik közben rosszul magukat, hogy utána jól érezhessék magukat.
1: A pszichológiai jellemzők és a horrorfilmek élvezeti értéke között több összefüggést is találtak. Minél alacsonyabb az empatikus képességen, azaz minél kevésbé tudod magad egy másik ember helyébe helyezni, annál jobban fogod bírni a horrorfilmeket szorongás nélkül. Bár sok esetben így van, azért természetesen vannak a szabály alól kivételek.
0: Legtöbb esetben a férfiak jobban reagálnak a horrorfilmek által kreált tényezőkre, mint a nők. Ez azt is jelenti, hogy a nők empatikusabbak tudnak lenni, persze ez sem szentírás, itt is vannak kivételek. Habár a férfiak ezt ki is használják, hiszen az első randira előszeretettel választanak horrorfilmet, mert a nők az ijesztőbb filmek alatt jobban keresik a fizikai kapcsolatot, és így a férfiaknak van lehetőségük megvillogtatni a bátorságukat.
1: Arra, hogyan viszonyulsz az ilyen filmekhez, a gyermekkorod is hatása van. Ha átéltél nagyobb traumát, valószínűleg nem tudod olyan jól elviselni az e fajta filmeket, hiszen a filmhez rossz élményed kapcsolódik. Ha viszont a családoddal, barátaiddal sok ilyen filmet néztél, azt jelenti, hogy valószínűleg jól viszonyulsz az ilyen filmekhez, hiszen jó élményeid vannak velük kapcsolatban.
0: A horrorfilmek kedvelői nem azért néznek meg egy filmet, hogy féljenek, hanem azért, hogy megijedjenek. Hiszen ilyenkor a szervezetünk adrenalin termel. Ezért sok embernek olyanok a horrorfilmek, mint az extrém sportok más emberek számára, hiszen ugyanazt a hatást érik el. Adrenalin termelnek, ami egy egészséges energialöketet ad a szervezetet számára.
1: Viszont a horrorfilmek szerelmesei is csak akkor élvezik az ijesztgetést, ha tisztában vannak vele, hogy az nem a valóság és biztonságban vannak. Pontosan ezért nem szabad kisgyerekekkel ijesztő filmeket nézetni, hiszen egy 5-7 éves gyermek számára még az a valóság, amit lát, és itt túl sok szorongás okozna számára egy ilyen film. Viszont ha gyereket nevelsz, azt sem szabad elhanyagolnod, hogy a már kicsit idősebb gyermekeknél is csak óvatosan szabad adagolni az ilyen filmeket. Egy kutatás kimutatta, hogy azok az egyetemisták rosszabbul alszanak és többet szoronganak társaiknál, akik már 14 éves koruk előtt sok ilyen filmet láttak.
0: Mivel teljesen más, hogy viszonyulsz ahhoz, amiről tudod, hogy nem valóság, ezért van annyi ember, aki mindezek ellenére rajong a horrorért. Lehet, hogy te is pont ilyen vagy, de az is lehet, hogy nem. Mivel mindannyian különbözőek vagyunk, különbözően éljük meg ezeket a helyzeteket, ezért nem is szabad elítélned a másikat, hiszen mindenki máshogy tűri a stressz helyzeteket és a félelmet.
2: 97. Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Most mindent megtudhatsz egy igen híres színészről, Paul Walkerről. Paul Williams Walker 1973. szeptember 12-én született Kaliforniában. Elsősorban angol, valamint német, svájci és ír felmenőkkel rendelkezett. Édesanyja divatmodell volt, édesapja Paul William Walker pedig csatornaépítő vállalkozó és egykor amatőr boxoló, aki kétszeres Golden Gloves bajnok volt.
1: Paul Walker már 2 éves korában 1975-ben szerepelt egy Pampers pelenka reklámban. Egész gyermekkorát végig kísérték a reklámfilmek. Még javában iskolába járt, amikor 2 különböző szerepet is eljátszott a Highway to Heaven című sorozatban, amit 1 évvel később már egy mozifilm, a Monster in the Closet, majd újabb esztendő múlva a Programmed to Kill követett. 1991-ben érettségizett, ezután tengerbiológiát is tanult, 2001-ben lett igazán ismert a Vin Diesel mellett a Halálos Iramban című filmben.
0: De még sok más filmben is játszott, például a Halálos Iramban valamennyi részében, vagy Tammy és a T-Rex, a Börtön Palota, vagy még a Bobby Z élete és halálában is. Ezen kívül még sok más filmben is játszott. Lánya Maydow Ryan Walker modell. 2013. november 30-án egy általa szervezett jótékonysági esnén vett részt a kaliforniai Valenciában. A rendezvényt követően egy barátja új autójával egy piros 2005-ös kiadású Porsche Carrera GT-vel próbálkörre vitte a színészt. A sofőr elvesztette az uralmát a kocsi felett, és a jármű először egy lámpaoszlopnak, majd egy fának csapódott és kigyulladt. Mindketten a helyszínen életüket vesztették.

úgy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell vett.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Kapcsolót találtak az agyban, áttörés jöhet az ADHD kezelésében. Mesterséges sejteket hoztak létre a világon először. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz. Az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. A John Hopkins Egyetem kutatóinak felfedezése segíthet megérteni, hogy mi lehet az oka az ADHD kialakulásának, és akár új gyógymódok létrehozásában is segíthet. A koncentráció képessége nem modern emberi vívmány, sőt még csak nem is a főemlősök sajátossága. A madarak hüllők, de még a halak is képesek arra, hogy figyelmüket egyetlen célpontra irányítsák, miközben teljesen kizárják a zavaró tényezőket. Ez az alapvető túlélési mechanizmus több százmillió éve létezik. Az azonban eddig rejtély volt, hogy pontosan mely agyi struktúrák felelősek érte. Egy új szaklapban megjelent új tanulmány szerint a John Hopkins Egyetem kutatói azonban most azonosítottak egy ősi idegsejtcsoportot, amely kritikus szerepet játszik a szelektív térbeli figyelem szabályozásában. Mivel az egerek és az emberek közös emlős múlttal rendelkeznek, rendkívüli nagy a valószínűsége annak, hogy ugyanezek a neuronok a humán agyban is jelen vannak és működnek. Írja Science Alert. A világon elsőként sikerült mesterséges sejteket létrehozniuk kémiai vegyületekből, állítják a Minnesota-i egyetem kutatói. Alkotásaik végigmentek a sejtek teljes életciklusán, táplálkoztak, növekedtek és szaporodtak is. Megcsinálták a kémiában azt, amit eddig csak a biológiában volt lehetőség. Ezzel bizonyították, hogy az élet legalapvetőbb folyamataihoz nincs szükség semmilyen rejtélyes mágikus szikrára, kezdte a kutatásvezető professzor az egyetem közleményében. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a mesterséges sejtek egyelőre nem teljesítik az összes feltételt, ami ahhoz kellene, hogy életnek nevezhessük. Például nem tudják szabályozni saját anyagcseréjüket, vagy több generáción keresztül.

0: A világegyetemen létező összes kémiai elem és molekula elnyeli az elektromágneses sugárzás bizonyos hullámhosszait. Éppen ezért a csillagászok gyakran az égitestek által visszavert fényt elemezve igyekeznek megállapítani, hogy milyen anyagok lehetnek jelen rajtuk. Például a molekuláris oxigén 230 nanométeres hullámhosszon nyeri el a fényt. Ezért, ha egy bolygó ezen a hullámhosszon nem ver vissza a fényt, a kutatók biztosak lehetnek abban, hogy a bolygó légköre oxigént tartalmaz. Magyarázza a Life Science.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Székesfehéráron korábban is nagy népszerűségnek örvendtek a közterületeken elhelyezett sakkasztalok. Így a tavalyi 6 közösségi asztal telepítését követően idén újabb helyszínekre került és került sakktáblaasztal a város különböző pontjain. A helyszínek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy az asztalok könnyen megközelíthető, árnyékos közösségi használatra alkalmas területekre kerüljenek, figyelembe véve a lakossági és a területi képviselői javaslatokat is.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma egy hidegfront érkezik, felhősen indul a nap, és helyenként zápor kialakulhat, megélénkülhet a szél. 26 fokot mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 95 Táskarádió, te is beleférsz. Most az 51-es körzetről fogsz tőlünk hallani. Az 51-es körzet az Egyesült Államokban, Nevada államban található katonai bázis, amit sokan az elhallgatott titkok bázisának is neveznek. Hivatalosan itt katonai gépek és fegyverek tesztelését végzik, ám az elmúlt évtizedekben számos eltitkolt és különös esemény miatt népszerűvé vált az UFO hívők körében is. Az 51-es körzet története egészen 1947-re nyúlik vissza. Az Új-Mexikóban található Roswellben ebben az évben zuhant egy ismeretlen eredetű objektum, ami azóta a legtöbbet emlegetett UFO esetté vált, bár konkrét bizonyítékot senki nem tudott felmutatni. Az amerikai szervek közlése szerint egy meteorológiai ballon zuhant le, habár ezt később cáfolták, miszerint ezek atomtitkok kikémlelésére szolgáló kémszonda részei voltak. A szóbeszédet leginkább a három megtalált idegen maradványa váltotta ki.
1: A 90-es évek végére újra felkapottá vált a téma, és számos könyv jelent meg az ügyben. Többen is azt állították, hogy az UFO maradványokat még mindig az 51-es körzetben őrzik. Ezzel ellentmond az, hogy a bázis csak 7 évvel az állítólagos UFO szerencsétlenség után 1955-ben nyitották meg. Az ügy viszont az ezredforduló után sem csendesült el. Bill Richardson elnökjelölt, akkori szenátor próbált utána járni az ügynek az állandó megkeresések miatt, de azt a választ kapta a Védelmi Minisztériumtól, hogy az akta titkos, és ő sem tekinthet bele. 2011-ben az FBI közzétett egy addig titkosított 1950-ből származó jelentést, miszerint a légierő egyik nyomozója megállapította, hogy 3 úgynevezett repülőcsészealjat találtak Új-Mexikóban. Továbbá az is nyilvánosságra került, hogy a Roswell-i incidenssel megbízott ezredes még a halála előtti esküvel megerősített nyilatkozatában azt állítja, hogy UFO és az idegenek maradványait az 50-es évek óta az 51-es körzetben őrzik.
0: Erre az esetre a mai napig nincs konkrét bizonyíték vagy cáfolat, viszont több esetet már sikerült tisztázni a bázison. A II. Világháború után Amerika számos új, forradalmi vadászgépet fejlesztett ki, ilyen volt például az U-2 típusú gép. Ez a vadászgép képes volt elérni a 27.500 méteres magasságot, ami a mai napig egyedülállónak számít. Emellett itt fejlesztették ki az F-117-es gépet is, amely a radarok számára teljesen láthatatlan volt. Ezzel magyarázható a környéken hallott hangrobbanások és sok más ismeretlen hang. A terület védelméről is elég sok plegykát hallhatsz. Sokak szerint azokat, akik a körzet területére lépnek, le is lőhetik. Az viszont biztos, hogy a nap 24 órájában több száz kamerával figyelik a terület határait, továbbá az 50 kilométeres körzetébe tiltott a repülés.
2: 97.5
3: All the time.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka, Hedrick Mira és Bali Villő. Óceánkutató gumikacsák. 1992. januárjában hatalmas vihar tombolt a csendes óceánon. Egy Hongkongból Amerikába induló teherhajó is hősiesen küzdött a hullámokkal, amikor néhány rosszul rögzített konténer sajnos a tengerbe zuhant január 10-én. Az egyik doboz rejtélyes módon felnyílt, a tartalma szétszóródott, és ezzel kezdetét vette 29 000 sárga műanyagkacsa, piros hód, kék teknős és zöld béka évekig tartó tengeri utazása. A gumikacsák és egyéb lények bejárták az egész világot.
1: Néhányuk Hawaii környékén hamar partot ért, mások 17 000 kilométert utaztak, míg végül elérték a brit szigeteket. Pár százan közülük pedig éveket töltöttek az északi sark jegébe fagyva, míg végül 2007-ben sikeresen kiszabadultak. Curtis Ebersmeyer és James Ingraham óceánkutatók megragadták az alkalmat és a gumikacsák nyomába eredtek.
2: Nem ma kezdték ők sem a bizniszt, mert előzőleg már 1990-től fogva követték az útját a 10 évvel későbbi baleset balszerencsés lábbeléjeinek, pontosabban 61 000 Nike futócipőnek a tengeren. Méghozzá azért, mert a rengeteg egyforma hulladék útvonala értékes adatokat szolgáltat a tudósoknak a tenger áramlások mozgásáról.
1: Érdekes adaléka a történetnek, hogy a tengervíz és a napsütés hatására a kacsák és a hódok már a fehérré fakultak, de a békák és a teknősök megőrizték a színüket. Ha találtok egyet a tengerben, szerencsések vagytok, mert a hírességé vált játékokért ma már akár 1000 dollárt is megadnak a piacon.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Margit és Szabó Amina. Magyar őslények. Egy letűnt kor nyomai hazánkban. Biztos hallottatok már a 65 millió éve más élőlényekkel együtt kihalt dinoszauruszokról. Páran talán a tévé képernyőjére, vagy egy könyv oldalaira tapadva csodáltátok az érdekes őshüllőket, melyek egykoron a volt Pannon-tengert és az akkori magyar szigetvilágot is benépesítették. Gondoltátok volna, hogy kis hazánkban is voltak ilyen csodálatra méltó teremtmények?
1: A legfőbb magyar dinoszaurusz lelőhely az egykori Iharkút település helyén található. 2000 óta folynak ásatások, melyek évről évre egyre több embert mozgatnak meg. A lelőhelyet Ősi Attila és pár ismerőse fedezte fel. Iharkút azóta az európai lelőhelyek között az egyik legismertebb. Magyarország a késő krétai korban nagy részt víz alatt volt. Ez volt a sekély Pannon-tenger. A mai hegységek akkoriban szigeteket alkottak, ahol egyedi élővilág alakult ki.
0: Az első megtalált szárazföldi őshüllő a Hungarosaurus tormai névre keresztelt dinoszaurusz volt. A faj neve magyar gyíkot jelent, a tormai pedig Torma Andrásnak, a lelőhely egyik megtalálójának állít emléket. A Hungarosaurus körülbelül 4 méter hosszú úgynevezett ankylosauria dinoszaurusz volt. Ez az alrendág jól felismerhető a tagjain található páncélról, tüskékről, esetleg a farok végén lévő csontos buzogányról. Gyakorlatilag olyanok voltak, mint egy páncélozott harckocsi. A Hungarosaurus a rokonainál viszonylag hosszabb lábaival eléggé gyors mozgású élőlény lehetett.
1: A legismertebb magyar dinók közé tartozik még az Alcacetrops kozmai. Elnevezését Ősi Attila szülővárosáról, Ajkáról és Kozma Károlyról, az ajkai kőszén bányák nyugalmazott geológusáról kapta. Az Alcacetrops a Cetropsia nevű csoportjaink egyik legkisebb képviselője lehetett, amint egy 1 méteres testhosszával. A filmekből jól ismert galléros Triceratops viszonylag közeli rokona volt. Feltehetőleg csordákban legelészett. Mikor megtalálták állkapocs elemeit, azt hitték, hogy azok felfelé hajló karomszerű újpercek. Az Alcacetrops iharkúti felfedezése az első egyértelmű bizonyíték arra nézve, hogy korábban csak Ázsiában és Észak-Amerikában élt Ceratropsiák Európában késő krétai szigetvilágát is benépesítették.
0: A tollas, már madárra emlékeztető dinoszaurusz, a Bouxitornis mincentié is az akkori élővilág szerves része volt. Az iharkúti lelőhely azon kevés európai késő kréta lelőhelyek közé tartozik, ahonnan töredékes, de annál fontosabb madárleletek is előkerültek. A lelőhelyen eddig megtalált közel 10 000 csontmaradvány közül körülbelül egy tucat sorolható a madarakhoz. Bár a leletek kizárólag végtagcsontok, mégis sokat elárulnak az iharkúti késő kréta madárvilágról. Legalább 2 madárfajt sikerült már beazonosítani, melyek közül az egyik övméretű volt, és az ide sorolható csüccsont alapján a krétai időszak végén kihalt Elanornithes madarak új fajaként írták le.
1: Nem csak madarak repkedtek akkoriban a levegőben. A légtér urai jelen esetben a bakony sárkányai, a bakony drakó nevű pterosauriák, azaz repülőhüllők voltak. A popkultúrában gyakran megjelenő Pterodactylus 3-4 méteres szájfesz távolsággal rendelkező rokona gyakori volt a szigetvilágban. A pterosauriák nem dinoszauruszok voltak, csak rokonságban álltak velük. Feltevések szerint dögökkel, halakkal táplálkozhatott.
0: A vízi halakat nem csak a levegő hüllői terrorizálták. Az édesvízű folyókban, rokonaival ellentétben megélő Pannoniasaurus nem kevés egyedétől találtak maradványokat. A Jurassic World című filmből ismert Mosasaurus unokatestvére 6 méteresre is megnőhetett a gazdag élelemforrás lévén. A folyóvizekben abban a korban kajmánhalak úszkáltak, a partokon a Trabantról elnevezett Foxemis trabanti teknősök sütkéreztek az Iharkutosokus krokodilok mellett. Ősi tulipánfák és kezdetleges zárva termőfák árnyékában pulykáknál kisebb pneumoraptorok vártak a következő zsákmányukra. Rajtuk kívül rengeteg, még felfedezetlen élőlény lába taposhatta a Bakonyhegység egykori földjét. Őrületes belegondolni, ugye?
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

ha nekem jó, jó neked. Ha üres a fejed, lesz mivel megtöltened. Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet, a lényeg a szereted. Hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, is lehetsz itt még valaki. Ha újnak látszik, ami maradi, de ne gondolkodj túl a dolgokat, mert maradsz valami. Élvezd, és ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, az okosítás hiába van. Az én világomban alkot vezet, a világtalan. Élvezd, ha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Meg érdemled az időt, hogy

0: megszagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretet rád mosolyog még ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, ramadár.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. Tudod, hogy milyen tragikus élete is volt József Attilának? 1905-ben született Budapesten. Félárvaként nőtt fel, mivel az apja 3 éves korában magára hagyta őt, 2 lány testvérét és édesanyját. Az asszony, Pőce Borbála, mindenkinek azt mondta, hogy férje Amerikába vándorolt, hogy segítsen a családjának. De ez hazugság volt. Igazából a férfi Romániába ment, és új családot alapított, a régit elfelejtve. A gyerekek anyja úri házakhoz járt mosni, takarítani, vasalni. Egy nap alá téve dolgozott, de így sem tudta eltartani a családját, és még az albérletet sem tudta kifizetni, ezért folyamatosan költöztek.
2: Amikor Attila 5 éves volt, ő és egyik testvére, Etus, az Országos Gyermekvédőligához került. Ők Ücsödre küldték őket, ahol egy paraszgazda háza körül segítettek eltartásért cserében. Itt viszont azt mondták neki, hogy nem létezik az a név, hogy Attila, ezért új nevet kapott. 7 évesen a testvérével együtt hazatért, ám anyjukat munka közben súlyos baleset érte, pénzünk hamar elfogyott, és a külváros nyomorgó szegényei közé kényszerültek. A kisiskolás József Attila szeretett volna pénzt keresni, így a pénzkeresés szabályos és szabálytalan eszközeivel is megismerkedett.
1: A fiú 1914-ben próbálkozott meg az öngyilkossággal, miután összeveszett nővérével. Lukővel akarta megmérgezni magát, de tévedésből keményítőt ivott. Ugyanebben az évben anyja betegségeinek első jelei kezdtek mutatkozni, méhrákja lett. 5 év múlva szabadszálláson érte a hír József Attilát, hogy szeretett édesanyja meghalt. Ő és Etus a legidősebb testvérükhöz és férjéhez Makai Ödönhöz kerültek. 1920-ban magánvizsgát tett a polgári iskola 4. osztályából. Ugyanebben az évben gyámja beiratta egy gimnáziumba, amit 3 év múlva abba hagyott, ezért gyámja megvonta tőle a támogatást, hogy jobb útra térítse.
2: Ezek után Eszperzit Jánosnál kap szállást, vagy más barátainál húzza meg magát. Kizárólag a művészetnek akar élni, és ezek is lettek a legtermékenyebb évei. Lázadó Krisztus című művéért 8 hónap fogházat és 200.000 korona pénzbüntetésre ítélték istengyalázás miatt. Később végül felmentették, a sajtó sokat foglalkozott a perével, ezáltal pedig sokan megismerhették.
1: Barátai és családja szavára hallgatva egyetemre ment, az egyetem alatt írta meg Tiszta szívvel című versét, erről a versről tudomást szerzett Horgár Antal, egyetemi professzor is, aki ezért ki akarta csapatni az egyetemről. József Attila ezt hatalmas sértésként élte meg, és végül nem is fejezte be az egyetemet. Bécsbe utazott, ahol beiratkozott egy egyetemre, és megismerkedett többek között Hatvani Lajossal és Ignotusszal. Később Párizsba is kiutazott. Itt folytatta a megszokott bohém és nélkülözéssel teli életét. Kapcsolatba került a francia kommunista párt magyar szekciójával. 1927-ben tért újra haza nagy tervekkel. Beiratkozott a Budapesti Egyetem bölcsészkarára, és kiadta 3. verseskötetét.
2: József Attilának Vágó Márta volt az első nagy szerelme. Itt érezhette, hogy milyen viszont kölcsönös ragaszkodás. Szinte euforikus állapotba került, Márta családja viszont csak akkor egyezett volna bele a kapcsolatukba, ha Attila biztos állást vállal, amire képtelen volt. Ezek után szerelme Londonba költözött, Szántó Judittal talán csak az első szerelmét akarta elfelejteni. Hiszen a szomorú igazság az, hogy soha nem írt verset a nő számára. Talán az egyetlen dolog, ami összekötötte őket, a közös nyomor volt. Mivel a pénz, amit kerestek, sokszor arra sem volt elég, hogy egyenek. Judit egyszer megtalálta a költő egy másik nőhöz írt versét, ezért a végső elkeseredésében megpróbált öngyilkos lenni, de nem sikerült neki. Mint később kiderült, a nő és József Attila között semmi nem történt. 3. szerelme Szijjátere volt, hozzá több verset is írt. Ezek a versek egy lelki beteg ember kapaszkodásai voltak egy nőbe, aki meghallgatja és megbocsát neki. Feltehetőleg borderline személyiségzavarra is küzdött, de ezt nem tudják pontosan. Kapcsolata a terapeutával annyira megromlott, hogy késsel támadt a nőre. Ezután egy Kozmutca Flóra nevű gyógypedagógusba szeretett bele. Ismételtem viszonzatlanul, hiszen vágyait inkább tünetekként lehetett értékelni.
1: Egy új munka miatt akart volna Pestre menni, ám számára már nem volt hely az autóban. Az egyik utas kinyitotta az ajtót, és azt mondta, látod Attila, itt még egy kutya sem férne el. Ez a tréfásnak szent megjegyzés szíven ütötte a beteg embert, aki bizonyítani akart a barátainak, hogy nincs semmi baja. Másnap 1937. december 3-án este felé sétálni indult, és a Balatonszárszói vasútállomáson elütötte egy vonat. A halálának körülményei nem tisztázottak, a rendőrségi jelentés szerint baleset történt, de sokak szerint öngyilkosság.
2: Ugyancsak 32 évet élt, és utódja nem született, költészete talán örökre meghatározta a magyar irodalmat. Hihetetlenül tehetséges volt, mégis egész életében szenvedett. Nélkülöznie kellett. Az igazi boldog kiteljesedett szerelmet soha nem tapasztalhatta meg igazán. élete, amilyen szörnyű és hányattatott volt, mivel legalább olyan gyönyörűek és örök életűek. 9.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schneider Zaj Ákos és Varga Villő. Alter, mint zenei stílus és a Carson Coma együttes története.
1: Az alternatív rock az 1980-as években megjelenő zenei irányzat, melynek atya az indie rock. Ez a műfaj általában realista szemléletű, témájában a mindennapi általános dolgok kerülnek elő. Ezek általában társadalmi problémák, de lehetnek szerelmi témák is, vagy egyéb érzelmi állapotok.
0: Ismertebb magyar alter előadók többek közt a 30Y, Queen Bee, Kis Pál és a Borz, Kaukázus és a Carson Coma. Az utóbbi 2018-ban alapított magyar alternatív rock együttes. Zenéjükre jellemző a pozitív üzenet, a humor és a fiatalos bohóság. A Carson Coma 6 srácból Giorgio, Peti, Barney, Bálint, Zsoma és Atiból áll.
1: 2019-es debütáló albumok a Corduroy Club mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. A HVG, az Index és a Recorder is az év legjobb albumai között említette a zenekar bemutatkozó anyagát. Ezért vált a Carson Coma gyorsan Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rock zenekarjává. A banda nagyon ismert lett ez alatt a 4 év alatt, végig jó irányba fejlődtek, egyáltalán nem szállt a fejükbe a hírnév.
0: A Carson Coma sorra tör fel a ranglétrán, 3. nagylemeze márciusban jelent meg az eddigi legerősebb pozitív visszhanggal. Másodjára töltötték meg Budapest legnagyobb koncerthelyszínét, a Budapest Parkot, majd április végén saját koncertfilmet mutattak be róluk.
1: 2018 óta kihoztak 3 albumot rengeteg zenével, közülük több dal milliós megtekintéssel bír. A zenekar pályafutása során több díjat is bezsebelt. Többek közt a 4. magyar klip szemle fődíját. Fonogram díj is illette őket az év hazai felfedezettje minősítés miatt. Valamint az év junior könnyű zenei alkotói közösségének díját is hazavihették.
0: Ők másabb, különlegesebb dalokat játszanak, mint a megszokott mai zenék. A tavalyi évtől kezdve szinte csak teltházas koncertjeik vannak. És miért szeretik őket ennyire? Mert a Carson Coma nem követ trendet, nem követ divatot, nem slágerzenéket gyárt. A dalszövegeknek mondani valója van, és lelke, ami megérinti a hallgatót. Lehet, kimondja, amit te is érzel, de sohasem tudnád ilyen jól megfogalmazni.
1: Te ismerted őket? Ha igen, írd meg nekünk, melyik a kedvenc dalod tőlük.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Lendvai Martin, Vas Eszti és Schuller Vivi. Ha nincs kedved a sportoláshoz, lehet, hogy hallgatnod kell a tested üzenetére.
1: Általában lelkesen jársz edzeni, ám egyszer csak elmegy a kedved. Nem biztos, hogy a kényelmet tart vissza. A túledzettség jellegzetes tünetekkel jár, ha észreveszed magadon, fontos a pihenés.
2: Hirtelen változás. Ha egy ideje rendszeresen sportolsz, és olykor kihagysz egy alkalmat, szinte hiányozni fog a következő edzés. Előfordul, hogy időhiány miatt kénytelen vagy szünetet tartani, vagy egy fárasztó nap után el sem tudod képzelni, hogy belépj az edzőterembe. Egy ilyen eset még nem azt jelenti, hogy lusta vagy. Egyszerűen csak megengeded magadnak, hogy ne legyél maximalista.
0: Szeretnéd eldönteni, hogy ez csak múló kedvtelenség, vagy tényleg túlhajtottad magad? Tegyél egy próbát. Vedd rá magad, hogy mégis neki kezdesz az edzésnek. Mit érzel, amint eltelik az első 10-15 perc? Ha kezdesz belejönni, fokozódik a lelkesedésed és kitartásod, és a végén örülsz, hogy mégsem hagytad ki ezt az alkalmat, akkor jól tetted, hogy legyőzted a lustaságot. Ezzel szemben, ha az edzés folyamán egyre fáradtabb vagy, nehezebben hajtod végre a gyakorlatokat, és arra vársz, mikor hagyhatod már abba, akkor valószínű, hogy a túledzettség csapdájába estél.
1: Több ok állhat a túledzettség hátterében. Lehet, hogy a szükségesnél gyakrabban sportolsz, nem hagysz pihenőnapokat az egyes alkalmak között. Előfordulhat, hogy súlyzós edzés esetén nagyon gyorsan növeled a súlyokat vagy az ismétlés számot. Ha csoportos aerobik órákon veszel részt, lehet, hogy nem az állóképességednek megfelelő óratípust választottál. Futóknál gyakori a megtett távok túl gyors növelése. Betegség utáni lábadozáskor legyen megfontolt a visszatérés az edzéshez. Ne ugyanott folytasd, ahol abba hagytad, hanem lépj vissza egy kicsit a tempóban és a gyakoriságban.
2: Hogy milyen jelei vannak a túledzettségnek? Állandó izomláz, nehezen gyógyuló sérülések, folyamatosan emelkedett púzusszám, kedvetlenség az edzéssel kapcsolatban, krónikus fáradtság, álmatlanság, rossz kedv vagy ingerlékenység, és még sorolhatnánk. Ha ezeket a jeleket tapasztalod, és nincs egyéb magyarázata, akkor ideje átgondolnod az edzés és a pihenés arányát.
0: Hogyan nyerd vissza régi önmagadat? A túledzettség kezelhető állapot, feltéve, ha komolyan veszed. Most ne a teljesítménykényszer hajtson, mert visszájára fordulhat az erőltetés. Legalább 2 hétig ne is gondolj az edzésre. Ez természetesen nem mozdulatlanságot jelent, de a séta, a könnyű jóga bőven elegendő.
1: Fokozottan figyelj a táplálkozásodra, fogyassz vitamindús, sok nyers ételt tartalmazó fogást. A feldolgozott táplálékokat mindenképpen felejtsd el. A szervezetednek most minden támogatásra szüksége van, amit képes vagy megadni neki.
2: Ha teheted, iktasd be szaunát, masszázs vagy talpmasszást. Ezek segítenek visszanyerni az energiát, relaxálnak, beindítják a szervezet öngyógyító képességét. Amikor úgy érzed, csökkenek, majd eltűnnek a túledzettség tünetei, akkor fokozatosan, megfontoltan tér vissza az edzéshez, és figyelj, hogy ne kövesd el újból a korábbi hibákat. A tested az a hely, ahol laksz. Érdemes vigyázni rá.
3: 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádiót, te is beleférsz. A mikrofonnál Bahár Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Berzevici Dávid, Horváth Winter Oliver, Horváth Winter Kristóf és Szűcs Vitos Koppány. A mai adásban bemutatjuk nektek a már vártalak könyvesboltot.
1: Mikor nyit meg először a könyvesbolt?
2: Ezelőtt 9 évvel nyitotta a Dóri, akkor még Pagony könyvesbolt volt, most pedig már önállóak vagyunk, a könyves már vártalak. Szonda Györgyinek hívnak. Nálunk itt a könyvesboltban mi hárman dolgozunk, és mindannyian ilyen mindenes kis könyvesjátékos, táborosztató, gyermekfoglalkoztató, mindenes lányok vagyunk. Úgy hívnak minket, hogy a könyves lányok.
3: Mi található a könyvtárban?
2: Nem könyvtár, hanem könyvesbolt, semmi probléma. Képzeld, a kis vásárlóink is nagyon sokszor azt mondják, hogy jövünk a könyvtárba. Leginkább gyerekkönyvek, ifjúsági könyvek, viszont most már felnőtteknek szóló könyvek is vannak, és számtalan sok játék.
4: Mik a legnépszerűbb könyvek, és miért?
2: Nagyon-nagyon népszerű az egész piciknek szóló könyvek, ez az 1-2 évesek, azért, mert ugye az anyukák akkor kezdenek el a gyerekeknek könyveket mutatni, aztán a valószínűleg a ti korosztályotok, aki szeret olvasni, az jár hozzánk, és nagyon sok könyvet el tudtok már olvasni ebben a korban, és nagyon-nagyon sok könyv, tehát heti új megjelenések vannak, és folyamatosan próbáljuk az újdonságokat. Nem tudnék olyat mondani, hogy melyik a legnépszerűbb könyvünk, más a fiúknak, más a lányoknak, nagyon-nagyon sok könyvből tudtok nálunk válogatni.
5: Ön mit ajánl a 12-14 éves korosztálynak?
2: Ennek a korosztálynak mindenképpen nagyon izgalmas könyveket szoktunk ajánlani. Olyan nagyon népszerű, ami nyomozós könyv, amiben esetleg van valami plusz, nem csak egy regény, amit olvasunk, hanem mondjuk van benne egy kis extra kutakodó munka, illetve ez a 12-14 éves korosztály, a csajok már szeretnek olvasni ilyen szerelmi történeteket, a fiúk pedig a fantasyt szerintem, és ami egy kicsit a számítógép világába kalauzol.
6: Szerettek-e a könyvesbolttal foglalkozni?
2: Azt hiszem, te tudod a legjobban, mert elárulhatom, hogy édesanyád a kolléganőm. Nagyon szeretünk itt dolgozni. Ez nekünk egy csodálatos család.
7: Milyen korosztálynak készülnek a könyvek?
2: Nálunk 0-tól 100 éves korig találni könyvet, úgyhogy mindenkinek egészen az apró gyerkőztől a nagyszülőkig tudtok könyvet találni, úgyhogy teljes a lefedettség.
4: Lesz-e könyvbemutató mostanában?
2: Igen, nagyon jó a kérdés. Már is akkor elmondanám, hogy legközelebb szeptemberben, szeptember 19-én Jakubcsek Gabriella jön hozzánk, és egy nagy közös beszélgetést fog Dányi Hajni kolléganőm vele tartani, és bemutatja a legújabb könyvét nálunk.
8: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Nemrég az Audi Győri gyárában jártunk, és úgy gondoltuk, hogy erről az elég hatalmas és bonyolult vállalatról készítünk egy adást.
1: Az Audi Hungária, ami az Audi autók magyarországi gyártásának telephelye, 2018-ban ünnepelte a 25. születésnapját. Az egész egy vasszerkezetes raktárban kezdődött 1993-ban, bár akkor még csak motorokat gyártottak. Ma az Audi Hungária 9000 motort és 750 autót gyárt naponta. És itt működik a Közép-Európa egyik legnagyobb szerszámgyára is.
0: Az Audi Hungáriában úgynevezett Otto, illetve dízel motorokat, elektromos motorokat és benzines autókat is gyártanak. 2018-ban majdnem 2 millió motort gyártottak, ebből körülbelül 10 000 elektromos. Ugyanebben az évben 5 féle autót gyártottak, az A3 limuzint, az A3 kabriolettet, a TT kupét, a TT roadstert és az Audi Q3-at. Ezekből 100 000 gyártottak. 2019-ben azonban már nem gyártanak A3 limuzint, helyette viszont elkezdődött a Q3 Sportback szerelése. Emiatt ennek az autónak és a Q3-nak a motor, illetve alkatrész gyártása egy külön üzembe került.
1: A telephely mintegy 5 millió négyzetkilométeren működik, ebből 1,5 millió van beépítve. Az épületek között találhatóak logisztikai központok, motorgyárak, egy szerelde, présüzem, kísérleti központok és szerszámgyár is. A győri üzem 15 millió Audi emblémát vásárol évente. A cég 130 beszerzője több mint 3500 beszállítótól, köztük 1000 magyar cégtől rendel alkatrészeket Győrbe a világ 44 országából. 30 000 féle alkatrésznek kell időben megfelelő helyre érkeznie.
0: 2018 volt az az év, amelyben elkezdték gyártani az úgynevezett e-motort, másnéven elektromos motort az Audi Győri üzemében. A gyár összterületéhez képest kis területen 8500 négyzetméteren folyik a munka. Ezt a modern motorfajtát már elődjeihez képest sokkal nagyobb automatizáltság mellett készítik, viszont sokkal kevesebb ember dolgozik rajta, összesen 180.
1: Annak ellenére, hogy a motor álló részének elkészítése 7, összeszerelése 9-10 óráig is tarthat, naponta akár több mint 400 darabot gyárthatnak le. Az összeszerelési folyamatot főleg nők végzik, mert ők kifinomultabb finom motorikus képességekkel rendelkeznek, mint férfi társaik, és így hatékonyabb a munkavégzés.
0: Ahhoz, hogy ezek az egyenként 125 és 140 kW-os motorok elkészülhessenek, előtte meg kellett tervezni őket és a gyártás lebonyolításának folyamatát. Ezt 2013-ban kezdték meg, amikor megszületett az e-motor ötlete. Aztán 2014-ben már el is készült a kísérleti gyártás első néhány darabja.
1: A gyártásban nagy szerepet vállal a mesterséges intelligencia, például az alkatrészek nem a megszokott futószalagos megoldással jutnak el az egyik helyről a másikra, hanem az úgynevezett FTF-ek, vezető nélküli szállítóeszközök segítségével. Az e-motor csarnokában összesen 23 ilyen üzemel. Ezek az aprócska robotok kommunikálnak a berendezésekkel, amik jeleznek, ha befejezik a munkát, vagy hiányzik egy alkatrész a gyártáshoz. A robotok minden oldalon fel vannak szerelve érzékelőkkel, ezért meg tudnak állni, ha valaki kilép eléjük, viszont ha ő nem távozik és ott marad az útjukban, akkor figyelmeztetik, hogy lépjen arrébb, mert nekik fontos feladatuk van. Ezek a kis szerkezetek 20 000 utat teljesítenek mindössze 24 óra alatt.
0: Az üzem hatékonyságát az is növeli, hogy a dolgozók pályázhatnak spórolással kapcsolatos ötleteikkel, és ha az egyiket alkalmazzák, az ötletből származó profitból részesedik az ötletgazda is. Egy másik innovatív megoldás az AR szemüveg, amivel maguk előtt láthatják a számítógépen megtervezett terveiket is, és közben még módosítatnak is rajtuk úgy, hogy a kezük közben üres marad.

0: 97.7 Táska Rádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Kapcsolót találtak az agyban, áttörés jöhet az ADHD kezelésében. Mesterséges sejteket hoztak létre a világon először. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz. Az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. A John Hopkins Egyetem kutatóinak felfedezése segíthet megérteni, hogy mi lehet az oka az ADHD kialakulásának, és akár új gyógymódok létrehozásában is segíthet. A koncentráció képessége nem modern emberi vívmány, sőt még csak nem is a főemlősök sajátossága. A madarak hüllők, de még a halak is képesek arra, hogy figyelmüket egyetlen célpontra irányítsák, miközben teljesen kizárják a zavaró tényezőket. Ez az alapvető túlélési mechanizmus több százmillió éve létezik. Az azonban eddig rejtély volt, hogy pontosan mely agyi struktúrák felelősek érte. Egy új szaklapban megjelent új tanulmány szerint a John Hopkins Egyetem kutatói azonban most azonosítottak egy ősi idegsejtcsoportot, amely kritikus szerepet játszik a szelektív térbeli figyelem szabályozásában. Mivel az egerek és az emberek közös emlős múlttal rendelkeznek, rendkívüli nagy a valószínűsége annak, hogy ugyanezek a neuronok a humán agyban is jelen vannak és működnek. Írja a Science Alert. A világon elsőként sikerült mesterséges sejteket létrehozniuk kémiai vegyületekből, állítják a Minnesota-i Egyetem kutatói. Alkotásaik végigmentek a sejtek teljes életciklusán, táplálkoztak, növekedtek és szaporodtak is. Megcsinálták a kémiában azt, amit eddig csak a biológiában volt lehetőség. Ezzel bizonyították, hogy az élet legalapvetőbb folyamataihoz nincs szükség semmilyen rejtélyes mágikus szikrára, kezdte a kutatást vezető professzor az egyetem közleményében. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a mesterséges sejtek egyelőre nem teljesítik az összes feltételt, ami ahhoz kellene, hogy életnek nevezhessük. Például nem tudják szabályozni saját anyagcseréjüket, vagy több generáción keresztül tovább örökíteni magukat, és így az evolúció képessége is hiányzik belőlük, jegyzi meg a szaklap. Egy korábban ismeretlen molekulának adhat otthont a Plutó, illetve a Saturnus Titán nevű holdja. A James Webb

0: például a molekuláris oxigén 230 nanométeres hullámhosszon nyeri el a fényt. Ezért, ha egy bolygó ezen a hullámhosszon nem ver vissza a fényt, a kutatók biztosak lehetnek abban, hogy a bolygó légköre oxigént tartalmaz. Magyarázza a Life Science.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Székesfehéráron korábban is nagy népszerűségnek örvendtek a közterületeken elhelyezett sakkasztalok, így a tavalyi 6 közösségi asztal telepítését követően idén újabb helyszínekre került és került sakktáblaasztal a város különböző pontjain. A helyszínek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy az asztalok könnyen megközelíthető, árnyékos közösségi használatra alkalmas területekre kerüljenek, figyelembe véve a lakossági és a területi.

0: 95 5 táskarádió, te is beleférsz. Szobrot kaptak a kaza fiatalok, akik 10 éve kimentettek egy kutyát a helyi víztározóból. 2016-ban néhány fiatal egymásba kapaszkodva, élőláncot alkotva mentett ki egy kutyát, amely a víztározóba esett a kazasztáni Almatiban. Most egy évtizeddel a közösségi médiában is felkapott esemény után szobrot állítottak ennek emlékére.
1: Amúgy ez a ritka.
2: Na, olyan fura. Azt mondtad, hogy szobrot kaptak a kaza fiatalok, és ez annyira fura, ilyen, úgy valahogy, hogy egy kaza, és ez mit jelent, hogy kazasztáni fiatalok?
0: Igen, kazasztáni fiatalok.
1: Úgy, mint a magyar, hogy Magyarország magyar.
0: Nem magyarországi fiatalok, hanem magyar fiatalok.
2: Jól van, értem.
0: Amúgy ez nagyon, nagyon aranyos. Én láttam a szobrot is, és nagyon kis aranyos, és ilyen kis, ilyen megmelengett a szívem.
1: Igen? Mert milyen a szobor? Hogy...
0: Hát úgy kell elképzelni, mint hogyha elképzelitek a Dunapartot, tudjátok, ott
2: igen.
0: Itt ilyen, ilyen régen van ott a part, és konkrétan ott igazából majdnem szinte az aljáig, tehát a vízszintig van ez a dolog, és akkor ott van a vízszintnél a kutyus, ott hát azt hiszem áll a kutyus, és akkor konkrétan azt hiszem 4-5 emberi egymásba láncba kapaszkodva.
1: Ja, tehát hogy ilyen a pillanatot megörökítő szobrok.
0: Konkrétan igen, a pillanatot megörökítek.
2: Nagyon menő.
0: És nagyon szép szerintem, igen.
1: Amúgy ez tényleg nagyon cuki. Nekem erről tudjátok mi jutott eszembe? Apukám volt, hogy úgy van, hogy amikor építkezés volt a házunknál, akkor ott voltak ilyen nagy zsákok, amiben ilyen szemét volt, hát valamint egy ilyen építkezés, aha, ilyen hulladék, meg ilyesmi, és abba volt, hogy beesett egy ilyen kis cica, egy ilyen nagyon pici cica, és apa meg hallotta, hogy itt van nyávog. Valami nyávog, de ilyen igen, nagyon halkan, és kiszedte onnan, kimentette, de ilyen tényleg ilyen kis cuki kölyökbe a cica, és kimentette, és akkor onnantól, és akkor azóta elteti. Mondjuk most már egy ideje nincs, mert úgy van, hogy egyébként ő allergiás a macskákra, szóval így nem tartotta meg ilyesmi, de úgy volt valahogy, ha már megmentette, akkor kaját is kirak neki, nehogy ilyen halljon, vagy mit tudom én. Úgyhogy egy jó darabig
2: mi régen mentünk mindig a Tiszára hajózni, ilyen kis evezni, meg ilyenek, és én ott mentettem meg egy orszarvú bogarat. Azt egy ilyen kifejlődött hatalmas orszarvú bogarat. Aha, így mentem, és jött egy orszarvú bogár, és akkor kimentettem, és aztán tök barátságos volt, és aztán találtam.
1: Szarvasbogár?
2: Orszarvú bogár.
1: Van ilyen bogár, hogy orszarvú bogár?
2: Igen.
1: Annak nem az a neve, hogy szarvasbogár?
2: Tudod, aminek csak egy ilyen kis tüskéje van középen, és nem kettő.

0: És ez a neve?
1: Aha, magyar szarvasbogár, az a neve?
2: Nem is tudtam.
0: Tényleg, nem is tudtam. Nálunk nekem csak a szarvasbogár volt meg, aminek, meg ugye, aminek ugye
1: kettő oldal van, igen.
0: Ja, igen, de ennek meg csak egy.
2: Nálunk az volt, hogy a mamáméknál volt egy ilyen picik kis kút, akkor még nem volt úgymond lefedve a kút, és nagyon sokszor mentettünk onnan sünőket. Nem tudom, hogy miért estek bele oda, de rengeteg sünit mentettünk, és amúgy nem tudom, hogy van-e hangjuk a sünőknek, én úgy emlékeztem, hogy ilyen kis apró, pici hangokat adtak ki. Úgyhogy tudom, hogy mi mindig mentettük a sünőket. Írjátok meg nekünk, hogy ti esetleg mentettetek-e már meg állatot, viszont mi most megyünk tovább.

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Kapcsolót találtak az agyban, áttörés jöhet az ADHD kezelésében. Mesterséges sejteket hoztak létre a világon először. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz. Az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. A John Hopkins Egyetem kutatóinak felfedezése segíthet megérteni, hogy mi lehet az oka az ADHD kialakulásának, és akár új gyógymódok létrehozásában is segíthet. A koncentráció képessége nem modern emberi vívmány, sőt még csak nem is a főemlősök sajátossága. A madarak hüllők, de még a halak is képesek arra, hogy figyelmüket egyetlen célpontra irányítsák, miközben teljesen kizárják a zavaró tényezőket. Ez az alapvető túlélési mechanizmus több százmillió éve létezik. Az azonban eddig rejtély volt, hogy pontosan mely agyi struktúrák felelősek érte. Egy új szaklapban megjelent új tanulmány szerint a John Hopkins Egyetem kutatói azonban most azonosítottak egy ősi idegsejtcsoportot, amely kritikus szerepet játszik a szelektív térbeli figyelem szabályozásában. Mivel az egerek és az emberek közös emlős múlttal rendelkeznek, rendkívüli nagy a valószínűsége annak, hogy ugyanezek a neuronok a humán agyban is jelen vannak és működnek. Írja Science Alert. A világon elsőként sikerült mesterséges sejteket létrehozniuk kémiai vegyületekből, állítják a Minnesota-i Egyetem kutatói. Alkotásaik végigmentek a sejtek teljes életciklusán, táplálkoztak, növekedtek és szaporodtak is. Megcsinálták a kémiában azt, amit eddig csak a biológiában volt lehetőség. Ezzel bizonyították, hogy az élet legalapvetőbb folyamataihoz nincs szükség semmilyen rejtélyes mágikus szikrára, kezdte a kutatást vezető professzor az egyetem közleményében. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a mesterséges sejtek egyelőre nem teljesítik az összes feltételt, ami ahhoz kellene, hogy életnek nevezhessük. Például nem tudják szabályozni saját anyagcseréjüket, vagy több generáción keresztül tovább örökíteni magukat, és így az evolúció képessége is hiányzik belőlük, jegyzi meg a szaklap. Egy korábban ismeretlen molekulának adhat otthont a Plutó, illetve a Szaturnusz Titán nevű holdja. A James Webb űrtávcső megfigyelései szerint ezeknél az égitesteknél ugyanis nem észlelhető a fény egy bizonyos hullámhossza, amely minden más vizsgált objektumnál kimutatható. A világegyetemen létező összes kémiai elem és molekula elnyeli az elektromágneses sugárzás bizonyos hullámhosszait. Éppen ezért a csillagászok gyakran az égitestek által visszavert fényt elemezve igyekeznek megállapítani, hogy milyen anyagok lehetnek jelen rajtuk. Például a molekuláris oxigén 230 nanométeres hullámhosszon nyeri el a fényt. Ezért, ha egy bolygó ezen a hullámhosszon nem ver vissza a fényt, a kutatók biztosak lehetnek abban, hogy a bolygó légköre oxigént tartalmaz. Magyarázza a Life Science.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Székesfehéráron korábban is nagy népszerűségnek örventek a közterületeken elhelyezett sakkasztalok, így a tavalyi hat közösségi asztal telepítését követően idén újabb helyszínekre került és került sakktáblaasztal a város különböző pontjain. A helyszínek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy az asztalok könnyen megközelíthető, árnyékos közösségi használatra alkalmas területekre kerüljenek, figyelembe véve a lakossági és a területi képviselői javaslatokat is.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma egy hideg front érkezik, felhősen indul a nap, és helyenként zápor kialakulhat, megélénkülhet a szél. 26 fokot mérhetünk.

95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Wekker, a mikrofonoknál Sarf Janka, Bali Villő és Hedrik Mira. A következő fél órában beszélünk egy olyan diétáról, ami több évvel lassíthatja az öregedést, és arról is, hogy egy légitársaság örökre kitilthatja járatairól azokat, akik nem hajlandók fejhallgatót használni. De előtte hallgassuk meg DJ-tól az

0: 95 a Táskarádió, te is beleférsz. Egy légitársaság örökre kitilthatja járatairól azokat, akik nem hajlandók fejhallgatót használni. Az amerikai United Airlines légitársasága frissítette a szállítási szerződést. Ez szerint ezentúl joga van eltávolítani azokat az utasokat, akik nem használnak fejhallgatót hang- vagy videótartalom hallgatása nézése közben. A légitársaság szerint így akarják csökkenteni a zajt a kabinokban. Az utasok továbbra is használhatják az elektronikus eszközeiket, de csak fejhallgatóval. A vétkesek nem kevesebbet kockáztatnak, mint hogy a szabály megsértése esetén egy életre kitiltják őket a légitársaság járatairól.
1: Ezt amúgy megértem, mert én például, amikor vonaton vagyok, és valaki elkezd ilyen nagyon hangosan zenét hallgatni, nem nagyon-nagyon hangosan, csak így hangosan is hallom, és zavar,
0: igen,
1: akkor engem az nagyon tud zavarni, hogy miért nem tudja feltenni a fülesét, és miért nem tudja hallgatni az ő zenéjét, csak ő.
0: Igen.
2: Na várjál, én, amikor Franciaországból jöttünk haza repülővel, akkor, vagy odafelé mentünk, már nem tudom, lehet odafelé mentünk, előttünk vagy mögöttünk ült egy sor gyerek, ilyen 10 éves körül ilyen fiúk, nem tudom, valami, igen, együtt mentek ilyesmi, és YouTube videót néztek. De ilyen agyrohasztó típusú YouTube videót hangosan. Mi meg így ültünk a tesómmal, hogy tehát elég kellemetlen, úgyhogy ezt én is meg tudom érteni.
0: De amúgy én például jobban szeretek alapvetően is fülesbe hallgatni úgy mindent.
1: Igen,
2: engem, a hangja egyébként
1: engem
2: is.
1: De engem annyira zavar, amikor hangosabban hallgatok valamit, és így belegondolok, hogy ezt az ások emberek hallják, és ez az én dolgom, ez senki másra nem tartozik.
2: Egyébként nekem egyébként ez egy kicsit én is így vagyok, már mint olyan szempontból, hogy most, tehát hogy nézek, tehát hogyha így otthon vagyok, és mondjuk úgy nézek valamit, akkor van, hogy végül a tesómmal együtt nézünk valamit, vagy csak szimplán nézem, és hogy így nem zavarja, és akkor esetleg van, hogy néha hangosan nézem, de alapvetően én is úgy vagyok vele, hogy ugye ez az én dolgom, hogy nézem, nem akarok vele más zavarni, tehát nekem alapból az, hogy nem akarok más zavarni, és akkor fejessel nézem.
0: Nekem tudjátok, hogy mi a kedvencem? Az, egyszer volt egy olyan, hát ilyen szituációban részem, hogy a buszon ültem, és a kedves úriember úgy gondolta, hogy most max hangerőn szeretné nézni a TikTokot a telefonján a buszon.
2: Jaj.
0: És max hangerőn pörgette ott mellettem az úriember, és így megkértem, hogy egy kicsit halkítsa már le, és az úriembernek állt feljebb, hogy én hogy merem megkérni egy tömegközlekedési eszközön, ahol nem csak ketten voltunk, hogy halkítson a mobil készülékét.
2: De ez annyira szóval idegesítő.
0: Ez már az is
2: pofátlan, hogy ilyen full hangerővel hallgatja valamiért szerintem.
0: Én ezt teljesen nem tudom megérteni.
2: Én se, tehát, hogy legalább, ha megkérnek rá. Most, ha nem zavarja az embereket, akkor a többieket nem zavarja, akkor oké, de hogyha megkérnek rá, legalább akkor halkítsam el.
0: Írjátok meg nekünk, hogy ti mit gondoltok erről a szabályról, viszont mi most megyünk tovább Dave & Tams közösével a Rain Dance-szel. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. Ez a diéta több évvel lassíthatja az agy öregedését. A mediterrán étrend pozitív hatásairól régóta beszélnek már a szakértők. Egy friss kutatás szerint azonban ennek egy specifikus változata, az úgynevezett mind diéta még ennél is eredményesebb lehet, sőt, akár lassabb agyi öregedéssel is járhat. A mediterrán étrend és a DASH diéta kombinációja alapvetően 10 agybarát élelmiszercsoport képez. Ide tartoznak a zöld levelez zöldségek, mint például a spenót és a kelkáposzta, valamint más zöldségek is. Kiemel szerepet kapnak a bogyós gyümölcsök, különösen az áfonya és az eper, továbbá a teljes kiüllésű gabonák, a halak, a szárnyas húsok, a hüvelyesek, az olajos magvak és az olívaolaj. A diéta mérsékelt borfogyasztást is megenged. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor azt ajánlja, hogy minimalizáljuk a vörös húsok, a vaj és a margarin, a sajtok, az édességek, valamint a gyors ételek és erősen feldolgozott élelmiszerek fogyasztását. Amúgy ez tök menő, bármint hogyha belegondoltak, hogy egészségesen esztek, mert ugye hát amúgy egészségesen lenni jó, tehát ehhez nincs hozzáfűzni való, ez így van, és egészségesen esztek, és nem fogtok, tehát nem lesz idősebb korotokban, így úgymond nem épül le az agyatok, tehát értitek, mit mondok?
1: Értem. Hát én, amikor olvastad az elején, hogy miket jó enni, akkor ez, hát mondom, tök jó, én ezeket mindeszem. Aztán, amikor felolvastad azt, hogy mi az, amit meg nem érdemes enni, akkor úgy voltam, hogy tök jó, ezeket is mindeszem. Úgyhogy igazából azt hiszem kiegyenlítem.
0: Amúgy én is listát, pont így érdem. Vagyok ezzel, de aztán igazából úgy voltam ezzel, hogy ez lehet, hogy valamilyen vegán diéta, tudjátok, hogy csak zöldségeken vagyunk is, hogy nem, mert ugye
1: van, igen, nekik halak, húsok, mondjuk az ilyenek. Hát, de ott vagy szárnyas húsok is, szóval az meg a csirke, meg ilyenek, szóval.
0: Ja, de ilyen vörös húsok, mint például marha, azt nem. Pedig egy jó marhát, az mindig jó, tehát egy jó hamvit.
1: Igen, tehát igen, az
0: biztos egészséges, az biztos jó az agynak.
1: Egy kis pöri.
0: Marha pörkölt is nagyon jó. Csoda. Amúgy egy magyar ezt nem bírná ki szerintem. Egy olyan vérbeli, igazi balkán magyar ember ezt nem bírná ki, ezt a diétát.
1: Hát jó, de egy vérbeli amerikai sem.
0: Hát jó, mondjuk az amerikaiak itt nem esznek. Nagyon durva. Nem. Amúgy most, ha már egyszer itt tartunk, és így az étel meg most így szóba jött Amerika, múltkor láttam egy olyan videót, hogy elmentek Amerikában a legdrágább boltban, meg egy Lidl-ben, tehát hogy így összehasonlították ezt a kettőt. Mm-hmm. Ne kérdezzétek a drága bolt, nem tudom. Nem is az a lényeg. És tehát olyan áron vették a tejet, meg a zöldséget, gyümölcsöt, én csak pislogtam, hogy oké, tehát hogy ennyiért nem vennék soha. Tehát nem értem, hogy ott ki vásárol, vagy így vagy vajon a celebek vásárolnak ott, hogy ha már van felesleges 2 milliárdom, akkor költsem el drágább élelmiszerre, vagy nem tudom, ezt sosem értettem amúgy, vagy lehet, nem tudom, a gazdag emberek így gondolkoznak, de hogyha te gazdag vagy...
1: Mert érted, mondjuk, ha minőségben van különbség, akkor oké, de mondjuk, hogy tej közt mennyi lehet a minőségbeli különbség? Majd valami persze van, de...
0: Volt egy összehasonlító tesztvideó, és a legtöbb termék az amúgy mind a az olcsóbb kategóriásat választott a finomabbnak. Szóval, hogy felesleges.
1: Jó, mondjuk az is lehet egyébként, hogy tehát aki a drágábbat eszi, vagy issza, ahhoz szok hozzá, és akkor neki az fog ízleni. Aki meg az olcsóbbat, annak az meg, neki meg az fog ízleni. De hát azért mégiscsak.

0: 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Kapcsolót találtak az agyban, áttörés jöhet az ADHD kezelésében. Mesterséges sejteket hoztak létre a világon először. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz. Az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. A John Hopkins Egyetem kutatóinak felfedezése segíthet megérteni, hogy mi lehet az oka az ADHD kialakulásának, és akár új gyógymódok létrehozásában is segíthet. A koncentráció képessége nem modern emberi vívmány, sőt még csak nem is a főemlősök sajátossága. A madarak, hüllők, de még a halak is képesek arra, hogy figyelmüket egyetlen célpontra irányítsák, miközben teljesen kizárják a zavaró tényezőket. Ez az alapvető túlélési mechanizmus több százmillió éve létezik. Az azonban eddig rejtély volt, hogy pontosan mely agyi struktúrák felelősek érte. Egy új szaklapban megjelent új tanulmány szerint a John Hopkins Egyetem kutatói azonban most azonosítottak egy ősi idegsejtcsoportot, amely kritikus szerepet játszik a szelektív térbeli figyelem szabályozásában. Mivel az egerek és az emberek közös emlős múlttal rendelkeznek, rendkívüli nagy a valószínűsége annak, hogy ugyanezek a neuronok a humán agyban is jelen vannak és működnek. Írja Science Alert. A világon elsőként sikerült mesterséges sejteket létrehozniuk kémiai vegyületekből, állítják a Minnesotai Egyetem kutatói. Alkotásaik végigmentek a sejtek teljes életciklusán, táplálkoztak, növekedtek és szaporodtak is. Megcsinálták a kémiában azt, amit eddig csak a biológiában volt lehetőség. Ezzel bizonyították, hogy az élet legalapvetőbb folyamataihoz nincs szükség semmilyen rejtélyes, mágikus szikrára, kezdte a kutatást vezető professzor az egyetem közleményében. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a mesterséges sejtek egyelőre nem teljesítik az összes feltételt, ami ahhoz kellene, hogy életnek nevezhessük. Például nem tudják szabályozni saját anyagcseréjüket, vagy több generáción keresztül tovább örökíteni magukat, és így az evolúció képessége is hiányzik belőlük, jegyzi meg a szaklap. Egy korábban ismeretlen molekulának adhat otthont a Plutó, illetve a Szaturnusz Titán nevű holdja. A James Webb űrtávcső megfigyelései szerint ezeknél az égitesteknél ugyanis nem észlelhető a fény egy bizonyos hullámhossza, amely minden más vizsgált objektumnál kimutatható. A világegyetemen létező összes kémiai elem és molekula elnyeli az elektromágneses sugárzás bizonyos hullámhosszait. Éppen ezért a csillagászok gyakran az égitestek által visszavert fényt elemeznek.

0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Székesfehéráron korábban is nagy népszerűségnek örvendtek a közterületeken elhelyezett sakkasztalok. Így a tavalyi 6 közösségi asztal telepítését követően idén újabb helyszínekre került és került sakktáblaasztal a város különböző pontjain. A helyszínek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy az asztalok könnyen megközelíthető, árnyékos közösségi használatra alkalmas területekre kerüljenek, figyelembe véve a lakossági és a területi képviselői javaslatokat is.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Majd hidegfront érkezik, felhősen indul a nap, és helyenként zápor kialakulhat, megélénkülhet a szél. 26 fokot mérhetünk.
0: Négy, három, kettő,

0: annyira ráveszel egy életet.
1: Akkor én meg
2: muszáj kevesebb ruhát.
0: Hát ez egyszerű, aki nem akarja, az nem lesz fehér nemű modell.
2: Hát ott a pont.
1: Jó, de mondjuk Sydney Sweeney-t, én is megnézem fehér nemű, milyen jól néz ki már a nő, értitek?
0: Tehát, jó, igen, de itt az volt a lényeg, hogy ugye...
1: Túllőtt a célon, igen.
0: Tehát, hogy úgy értve, hogy ez egy olyan fehér nemű, ami
1: nem takar. Igen, tehát, igen. Hogy... Jó, de ezt is el kell adni most, na. Most ezt, na, értitek. Jó, de...
0: Hát csak az sem mindegy, hogy meg milyen szinten reklámozott, gondolom.
1: Igen, meg hogyha...
0: Tehát, hogy ez megbotránkoztató
1: az adott pont el vannak takarva valamivel, akkor oké, bár őszintén szóval nem találtam sehol ezt a képet, pedig kerestem, mondom, valami referenciát.
0: Kerestem,
1: igen, mert mondom, hát, ha valami, nem tudom, benne, biztos, hogy el van takarva azok
0: csak,
1: a bizonyos
0: csak azért,
1: pontok.
0: Hogy a műsorunk hiteles legyen, csak és kizárólag
1: ezért kerestem. De tehát, igazából egy fehér nevűt nem tudsz úgy reklámozni, nem utas, ne villancsad ki a dolgokat, mert nem lehet, keresek egy olyan embert, aki úgy reklámoz fehér neműt, hogy nem villant.
0: Megtaláltam. Jó, igen, de érted itt tehát az embernek hogy az volt problémája, hogy olyan szintű volt, hogy mintha mesztelen lenne, és ez volt az embereknek a problémája. Egyébként...
2: Pontosabban ez volt az oldalnak a problémája, nem mindjárt, hogy az embereknek ez a
1: nem,
2: problémája volt.
1: Nem,
0: ja, megesett, hogy az embereket nem különösebben zavarta, de egyébként nem tudom, hogy nektek ez mennyire van meg, de nekem így az megvan, hogy így most nagyon nem szeretik az emberek Sydney Sweeney-t.
1: Nem is értem.
0: És hogy én nem értem, nem egészen értem, hogy miért. Mármint, hogy szimplán csak nem tudom azokat, én elfogadom, hogyha ők valamiért nem szeretik, csak én, csak hogy nem értem miért. Meg amúgy szerintem egy tök jó színésznő, tehát mondani. A filmekben tök szeretem. Igen. De hogy így nem tudom, tehát a személyét nem bírják valamiért.
1: Én nem tudom amúgy miért, mert ha jól tudom, hogy játszott a The Housemaid-be is, a Table of
0: Igen,
1: film,
0: igen,
1: ami,
0: igen.
1: És
0: igen.
1: Én nekem az a film nagyon durván tetszett, és az alakítása is szerintem tök jó volt, szóval én nagyon szeretem amúgy színésznőt.
0: Én ott az Anyone But You-ba szeretem nagyon. Nekem az a film nagyon tetszett.
1: Az is olyan aranyos.
0: Az ugye én kis romcsi, de nekem abba tetszett tökre, úgyhogy nem tudom, mert nem is találtam egyébként vele kapcsolatban semmilyen botrányt, amiből kiderül, hogy azért nem bírják. Ha ti tudjátok, hogy milyen

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Kapcsolót találtak az agyban, áttörés jöhet az ADHD kezelésében. Mesterséges sejteket hoztak létre a világon először. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz. Az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. A John Hopkins Egyetem kutatóinak felfedezése segíthet megérteni, hogy mi lehet az oka az ADHD kialakulásának, és akár új gyógymódok létrehozásában is segíthet. A koncentráció képessége nem modern emberi vívmány, sőt még csak nem is a főemlősök sajátossága. A madarak hüllők, de még a halak is képesek arra, hogy figyelmüket egyetlen célpontra irányítsák, miközben teljesen kizárják a zavaró tényezőket. Ez az alapvető túlélési mechanizmus több százmillió éve létezik. Az azonban eddig rejtély volt, hogy mely agyi struktúrák felelősek érte. Egy új szaklapban megjelent új tanulmány szerint a John Hopkins Egyetem kutatói azonban most azonosítottak egy ősi idegsejtcsoportot, amely kritikus szerepet játszik a szelektív térbeli figyelem szabályozásában. Mivel az egerek és az emberek közös emlős múlttal rendelkeznek, rendkívüli nagy a valószínűsége annak, hogy ugyanezek a neuronok a humán agyban is jelen vannak és működnek. Írja Science Alert. A világon elsőként sikerült mesterséges sejteket létrehozniuk kémiai vegyületekből, állítják a Minnesotai Egyetem kutatói. Alkotásaik végigmentek a sejtek teljes életciklusán, táplálkoztak, növekedtek és szaporodtak is. Megcsinálták a kémiában azt, amit eddig csak a biológiában volt lehetőség. Ezzel bizonyították, hogy az élet legalapvetőbb folyamataihoz nincs szükség semmilyen rejtélyes mágikus szikrára, kezdte a kutatást vezető professzor az egyetem közleményében. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a mesterséges sejtek egyelőre nem teljesítik az összes feltételt, ami ahhoz kellene, hogy életnek nevezhessük. Például nem tudják szabályozni saját anyagcseréjüket, vagy több generáción keresztül tovább örökíteni magukat, és így az evolúció képessége is hiányzik belőlük, jegyzi meg a szaklap. Egy korábban ismeretlen molekulának adhat otthont a Plutó, illetve Szaturnusz Titán nevű holdja. A James Webb űrtávcső megfigyelései szerint ezeknél az égitesteknél ugyanis nem észlelhető a fény egy bizonyos hullámhossza, amely minden más vizsgált objektumnál kimutatható. A világegyetemen létező összes kémiai elem és molekula elnyeli az elektromágneses sugárzás bizonyos hullámhosszait. Éppen ezért a csillagászok gyakran az égitestek által visszavert fényt elemezve igyekeznek megállapítani, hogy milyen anyagok lehetnek jelen rajtuk. Például a molekuláris oxigén 230 nanométeres hullámhosszon nyeri el a fényt. Ezért, ha egy bolygó ezen a hullámhosszon nem ver vissza a fényt, a kutatók biztosak lehetnek abban, hogy a bolygó légköre oxigént tartalmaz. Magyarázza a Life Science.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Székesfehéráron korábban is nagy népszerűségnek örventek a közterületeken elhelyezett sakkasztalok, így a tavalyi hat közösségi asztal telepítését követően idén újabb helyszínekre került és került sakktáblaasztal a város különböző pontjain. A helyszínek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy az asztalok könnyen megközelíthető, árnyékos közösségi használatra alkalmas területekre kerüljenek, figyelembe véve a lakossági és a területi képviselői javaslatokat is.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma egy hideg front érkezik, felhősen indul a nap, és helyenként zápor kialakulhat, megélénkülhet a szél. 26 fokot mérhetünk.

95.5 rádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Sarf Janka, Bali Villő és Hedrik Mira. Az utolsó fél órában pedig szó lesz az Ilkeszoni lyuk történetéről, és arról, hogy drasztikus lépésre szánta el magát a NASA a Holddal kapcsolatban. De előtte hallgassuk meg Heaven is Caitlin Argon közösét, az Iront.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. Drasztikus lépésre szánta el magát a NASA a Holddal kapcsolatban. A NASA elvetette eddigi tervét, hogy űrállomást létesítsen Hold körüli pályán, ehelyett inkább egy bázist hozna létre az égitest felszínén az elkövetkezendő 7 évben. Erre 20 milliárd dollár terveznek költeni, közölte kedden Jared Isaacman, az amerikai űrkutatási hivatal új igazgatója.
1: Ez érdekes amúgy, vagyis akkor nem lesz egy űrállomás a Hold körüli pályán, hanem a Holdon lesz.
0: Tehát a Holdra
1: költöznek. Ez amúgy milyen menő.
2: De ez nagyon menő lenne. Ti elmennétek rá? Ezt
1: simán. Ez simán.
0: Egyébként akár, mármint nem feltétlen akarnék ott élni, de
1: hát megnézném. Hát biztos, de amúgy tudod, az ilyen, biztos, hogy tök lenne. Hogyha lenne egy olyan út, hogy mondjuk olcsón vagy ingyenesen oda tudnék jutni, akkor azt nem mondanám azt, hogy nem.
2: Hát amúgy én nem tudom. Én nem nagyon szeretnék meghalni.
1: Hát jól van. Mi sem annyira,
0: jogos,
1: de hát jól van.
0: Jogos a felvetés. Akkor vennék, hogyha ez ilyen ha olyan szinten lehetne közlekedni, mint mondjuk repülővel.
1: Ha már legalább 10 ember és egy kecske oda jutott, akkor minden oké.
0: 10 ember és egy
2: kecske. Ja, ha egy kecske, és akkor simán.
1: Aha, persze. 10 ember és egy kecske.
0: Ha kecske, akkor biztonságos. Ha kecske átjutott, ha a kecske holdon van, akkor biztonságos.
2: De amíg olyan most, hogy kecske mit tud csinálni? Ennyi megfövetezik. Ha egy kecske túléli, akkor jaj, miért nem értünk?
1: Sivaliva, szóval, hogyha egy kecske átjut, akkor megyünk.
0: A kecske feljut a Holdra, és ott fog élni, ott lesz valamennyi.
1: És túléli az első pár napot.
0: Igen, ha túléli az első pár napot, akkor megyünk mi is.
1: Igen, jó. Már hogyha kecske ott van, akkor minden oké.
2: Okay. Igen, megálltogatjuk. Tehenet is szeretnék fenntartni.
1: Ja, hát jó,
2: a kecske nekünk, meg a tehén, az kórusban
1: Villővel nekünk elég egy kecske, én de birkát, hogyha Mira is jönni akar, akkor...
0: Én birkát szeretnék.
1: Jó, akkor nekem elég a kecske. Villőnek akkor kell még egy birka.
0: Birka és kecske.
1: És a Mirának kell még egy tehén.
2: Meg egy kecske?
1: Meg egy kecske. Szóval akkor az egész állatkertet kivisszük, és akkor csak kijut az egész Táskarádió.
0: Csak a farma. Kecske, tehén.
1: Jó, de akkor én még kérek egy zsiráfot is. Ha jó, az kijut, akkor
0: állatkertet. Akkor
1: már biztos. Kivisszük az állatkertet, és akkor már biztos ki tudunk menni. És
0: legyen
1: akkor
0: három kecske, hogy mindenkihez legyen egy kecske.
1: Jó, az enyémnek legyen az egy kecske spanya. Az enyém Bob lesz. Bob okay. A kecske.
0: Tehát akkor megyünk a Holdra, hogyha már kijutott 10 ember, 3 kecske, egy tehén, egy birka és egy zsiráf.
2: Jó.
1: Pontosan. Megegyeztünk. Akkor megy a Táska Rádió, és akkor majd kívülről is mondjuk nektek, hogy mi történik odakint az állatkertel.
0: Igen.
2: Igen, majd odafentről közvetítünk.
1: Igen, hogy van az állatkertünk.
0: Onnan közvetítünk, igen. Élőzünk a majd birkával, meg a kecskével.
2: Majd így nyomok, hogy Janka, hallasz engem? Itt van a zsiráf, úr is látom a zsiráfot.
0: Igen, és akkor közben Janka mellett, meh. Írjátok meg, hogy ti költöznétek el Holdra. Most érkezzen Damien Odi.

0: 95.5 rádió, te is beleférsz. Az Ilkesztoni lyuk története, vagy egy álhír gerjesztésének menete lépésről lépésre. Agra városában van a Taj Mahal, Párizsban az Eiffel torony, Sydneyben az opera. Mindez azonban eltörpül Ilkeszton mellett, ahol egy lyuk van a falban. Ilyen és ehhez hasonló kommentekkel rövid idő alatt a legnépszerűbbek között az első helyre tornázta fel magát a kisváros nemzetségei között egy egészen hétköznapinak tűnő építészeti megoldás. A helyi bank ATM-je mellett helyezték el. A bank illetékesei szerint azért építették, hogy senki se rejtőzhessen el észrevétlenül a fal mögött, miközben valaki épp a pénzfelvétellel bíbelődik. Az egyik leglátogatottabb utazási fórum vicceskedő látogatói ezzel szemben nem voltak visszafogottak a lyuk értékelésében. Ez egy nemzeti kincs. Órákon át csodáltam a Netvest lyuk építészeti szépségét. Stonehenge-el vagy a piramisokkal tudom csak összehasonlítani.
1: Hát, hogy őszinte legyek, ez a legfurább ilyen hír, amit eddig hallottam, hogy egy lyuk híres lett.
2: Én hallottam furábbat, a banán, a mi az?
0: Amit föl,
2: a falra ragasztott
0: banán. Ragasztott
2: banán,
0: ami sok pénzért elkelt.
2: Sok pénzért elkelt, és az nagyon híres volt, és az hozzám is eljutott, szóval híres. Ez a lyuk, ez
1: én még nem
2: hallottam
1: hozzá. Hozzám ez a banán se jutott el.
2: Tényleg?
1: Aha, én nem hallottam erről a banánra.
2: Nem láttad azt, nem látod azt a banánt, ami a far, egy fehér falra föl van ragasztva, egy
0: ilyen szürke
2: téppel.
0: Így oda van, ja. Oda van a szükszönök, az az. Na most már tudod, látod, hogy milyen híres.
2: Nagyon híres,
0: híres. Banán. Egyébként én látom értelmét a lyuknak a falon. Én értem a logikát.
1: Bár a logikát én is értem, csak az, hogy miért lett híres.
0: Azt nem teljesen értem, hogy van az ATM, és mellette van egy lyuk a falon, hogy a fal mögött ne tudjanak elbújni, vagy mögötte van egy fal, és azon a falon van egy lyuk, hogy oda ne lehessen elbújni, vagy azt nem értem, egész, hogy hol van a lyuk.
1: Az ATM mögött lévő falon van a lyuk.
2: Nem tudom, nekem ehhez még reggel van. Ezekhez a lyukakhoz. Amúgy ti megcsodálnátok ezt a csodás lyukat.
0: Igen, én szeretném tudni, hogy most melyik falon van a lyuk. Mert nem értem.
1: Én nem.
0: Vagyis nem egészen.
1: Nem érdekel. Engem ez nem...
2: Nem érdekel.
1: Nem hoz lázba az, hogy van egy lyuk a falon. Otthon is lehet egy lyuk a falon.
0: Én most elképzeltem, hogy néz ki, és így... Nem tudom.
1: De amúgy ez egy kis lyuk, vagy egy nagy lyuk?
0: Szerintem
2: belefér
0: nagy.
2: A kezem?
0: Simán. De szerintem ez úgy lyuk, vagyis én arra gondoltam, hogy ez úgy lyuk, hogy így az egész fal egy nagy lyuk gyakorlatilag.
2: Ja.
0: Tehát, hogy van a 2 méter magas falad, és akkor a lyuk rajta, az meg 1,50 és oda be van rakva
2: közébe. Ja, én azt hittem mondjuk egy ilyen kis ökölméretű kis lyuk.
1: Én is azt hittem amúgy.
0: Hát de ha egy ökölméretű lyuk van a falon, akkor ugyanúgy el tudsz bújni a fal mögött, nem?
2: Hát nem, bekukucskálsz.
0: Hát de épp ez az, hogy ott van egy kis lyuk,
2: hát,
0: de amúgy, azon kívül
2: de,
0: meg így
2: valóban
0: el tudsz bújni.
2: Van.
0: Tehát most meg nem hiszem, hogy aki felvesz pénzt, az minden egyes alkalommal így húp, így benéz a lyukon, hogy kukucs, felett valaki.
1: De ez olyan fura amúgy.
0: Hát ez tényleg eléggé fura egyébként. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk a mai Vekkeren. Zárásként hadd szóljon Calvin Harris-től a Blessing.

0: 8 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Kapcsolót találtak az agyban, áttörés jöhet az ADHD kezelésében. Mesterséges sejteket hoztak létre a világon először. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz. Az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. A John Hopkins Egyetem kutatóinak felfedezése segíthet megérteni, hogy mi lehet az oka az ADHD kialakulásának, és akár új gyógymódok létrehozásában is segíthet. A koncentráció képessége nem modern emberi vívmány, sőt még csak nem is a főemlősök sajátossága. A madarak, hüllők, de még a halak is képesek arra, hogy figyelmüket egyetlen célpontra irányítsák, miközben teljesen kizárják a zavaró tényezőket. Ez az alapvető túlélési mechanizmus több százmillió éve létezik. Az azonban eddig rejtély volt, hogy pontosan mely agyi struktúrák felelősek érte. Egy új szaklapban megjelent új tanulmány szerint a John Hopkins Egyetem kutatói azonban most azonosítottak egy ősi idegsejtcsoportot, amely kritikus szerepet játszik a szelektív térbeli figyelem szabályozásában. Mivel az egerek és az emberek közös emlős múlttal rendelkeznek, rendkívüli nagy a valószínűsége annak, hogy ugyanezek a neuronok a humán agyban is jelen vannak és működnek. Írja Science Alert. A világon elsőként sikerült mesterséges sejteket létrehozniuk kémiai vegyületekből, állítják a Minnesota-i Egyetem kutatói. Alkotásaik végigmentek a sejtek teljes életciklusán, táplálkoztak, növekedtek és szaporodtak is. Megcsinálták a kémiában azt, amit eddig csak a biológiában volt lehetőség. Ezzel bizonyították, hogy az élet legalapvetőbb folyamataihoz nincs szükség semmilyen rejtélyes mágikus szikrára, kezdte a kutatást vezető professzor az egyetem közleményében. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a mesterséges sejtek egyelőre nem teljesítik az összes feltételt, ami ahhoz kellene, hogy életnek nevezhessük. Például nem tudják szabályozni saját anyagcseréjüket, vagy több generáción keresztül tovább örökíteni magukat, és így az evolúció képessége is hiányzik belőlük, jegyzi meg a szaklap. Egy korábban ismeretlen molekulának adhat otthont a Plutó, illetve a Szaturnusz Titán nevű holdja. A James Webb űrtávcső megfigyelései szerint ezeknél az égitesteknél ugyanis nem észlelhető a fény egy bizonyos hullámhossza, amely minden más vizsgált objektumnál kimutatható. A világegyetemen létező összes kémiai elem és molekula elnyeli az elektromágneses sugárzás bizonyos hullámhosszait. Éppen ezért a csillagászok gyakran az égitestek által visszavert fényt elemezve igyekeznek megállapítani, hogy milyen anyagok lehetnek jelen rajtuk. Például a molekuláris oxigén 230 nanométeres hullámhosszon nyeri el a fényt. Ezért, ha egy bolygó ezen a hullámhosszon nem ver vissza a fényt, a kutatók biztosak lehetnek abban, hogy a bolygó légköre oxigént tartalmaz. Magyarázza a Life Science.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Székesfehéráron korábban is nagy népszerűségnek örventek a közterületeken elhelyezett sakkasztalok, így a tavalyi 6 közösségi asztal telepítését követően idén újabb helyszínekre került és került sakktáblaasztal a város különböző pontjain. A helyszínek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy az asztalok könnyen megközelíthető, árnyékos közösségi használatra alkalmas területekre kerüljenek, figyelembe véve a lakossági és a területi képviselői javaslatokat is.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma egy hidegfront érkezik, felhősen indul a nap, és helyenként zápor kialakulhat, megélénkülhet a szél. 26 fokot mérhetünk.
0: És most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics, Richard és Pápa Ivett. Most a bipoláris és a borderline személyiségzavarról beszélünk. A bipoláris zavar jellemzője a mániás és a depressziós epizódok változása. Vagyis túlfűtött, gyors életet él, a szokásosnál feldobottabb, kevesebbet alszik, tele van tervekkel és sikereket él meg az ember. Ezután hirtelen depresszióba esik, nem akar csinálni semmit, kiszámíthatatlanná válik és elveszíti az embereket maga körül. A depressziós időszak több héten át tarthat.
1: A hullámvasút jellegű érzelmeket nehezen viselik a hozzátartozók, ami a zavarral küzdő egyén megoldhatatlan problémájává válik. Nem figyel a környezete visszajelzésére, újabb és újabb ingerekre van szüksége. Ezek pedig rosszul érintetik a bipoláris zavartól szenvedő szemét körülvevő embereket. A mániás és a depresszió szakszóról egyaránt elmondható, hogy az öröm és a lehangoltság általában ok nélkül nem a személy élet körülményeivel összhangban jelentkezik. A mániás időszakban sem feltétlen boldogságot jelent, hanem dühöt és izgatottságot, főleg, ha nem tehetik meg azt, amit túlfűtött hangulatukban elterveztek.
0: A bipoláris és borderline zavar közötti legfontosabb különbség, hogy még az előbbi egy hangulatzavar, utóbbinál tartósabb és átfogóbb személyiségzavar. A borderline személyiségzavarban szenvedő egyén és gyakran átél mély depressziós, szorongásos vagy ideges állapotokat. Érzelmei azonban tele vannak indulatokkal, melyeket gyakran öncsonkításszerűen maga ellen fordít. Jellemzi a semmiből előtűnő harag, illetve annak kontrollálási képtelensége. Személyes kapcsolataiban kétségbeesetten igyekszik harcolni az ellen, hogy elhagyják.
1: A kezelési idő elég eltérő lehet. A beteg szemléletváltására van szüksége ahhoz, hogy a gyógyszeradok csökkenthető, végül elhagyható legyen. A bipoláris zavar tünetei eredményesen kezelhetőek lítiumterápiával. A lítium adagját vér és vizelt vizsgálat alapján szakemberek állapítják meg. A gyógyszerezés kiegészítik egyéb pszichoterápiákkal, melyek lehetnek egyéni vagy csoportosok is. Az egyik legfontosabb tényező a családi kapcsolatok tisztázása, mert a visszaesés gyakran előidéző tényező, hogy a környezete nem támogatja, hanem mindenáron kímélni, óvni akarja a beteget. Valamilyen nagy stresszhatás, rendszertelen alvás, alkohol és drogok használata is ronthatja a helyzetet.
0: Borderline személyiségzavarral sokáig azt gondolták, hogy nem gyógyítható, csak bizonyos tünetei csökkenthetők. A mentalizációs terápiát 2006-ban mutatták be, remények szerint pedig ezzel lehet majd gyógyítani a betegséget. Mivel a borderline egyik legfőbb oka, hogy a személy nem tanulja meg helyesen értelmezni a másik ember szándékait, ebben segít a terápia. A mentalizáció tudatolvasást jelent, amely velünk született, de gyermekkorunkban tanuljuk meg alkalmazni. Ha a szülői háttér nem ideális, a tudatolvasás félresiklik. A borderline pszichoterápiája során a személy kapcsolatteremtési zavaraira, önismeretére és általános üresség érzésére helyezik a hangsúlyt.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táska Rádió. Te is

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia, a világ legveszélyesebb helyei. A türkmén fővárostól 260 kilométerre fekszik a világ legnagyobb égő krátere. A pokol kapuja, ami meglepően a legtöbb félelmetes helyel ellentétben nem természeti képződmény, hanem egy emberi hiba miatt jött létre.
1: Ugyanis 1971-ben földgázzeltői barlangra bukkantak a Karakum-sivatagban, amit a geológusok hasznosítani szerettek volna. Fúrás közben azonban beszakadt a talaj, és maga alá temette az egész fúrótornyot. Azután felgyújtották a beomlott barlangot, hogy megállítsák mérgező gázok kiáramlását, bízva abban, hogy pár nap alatt elég a benne lévő anyag. Azonban a kitérjedt gázmezőknek köszönhetően a kráter a mai napig ég. A terület számtalan turistát vonz ide, annak ellenére, hogy csak speciális tüzelőcipőben látogatható, és bármikor bárki beszakadhat a föld.
0: A Death Valley egy USA-ban található életveszélyes völgy, ahol évente egyszer még futóversenyt is tartanak. A neve annyit jelent, hogy a halál völgye, ami igazából elég közel van a valósághoz, ugyanis általában több mint 56 Celsius fok van, ráadásul bármikor a fejünkre eshet egy cikla a völgyet körülvevő hegyekről. A kígyók szigete egy Brazíliában található sziget, ahol négyzetméterenként akár 5 kígyóval is találkozhatunk. Az ott élő kígyók nagy részének életveszélyes a harapása. A szigeten természetesen megtalálható a világ legveszélyesebb hüllője is, az aranylándzsa kígyó, aminek a mérge szétmarja az emberi húst, a marása pedig perceken belül halálhoz vezethet. A sziget el van zárva az emberektől, és csak a tudósok léphetnek be a földjére, ők is csak védőfelszerelésben.
1: A Natronto extrém sós vize a lemlő vulkáni lávának köszönhetően tele van egy olyan lúgos vegyülettel, ami nagyon rövid idő alatt képes konzerválni a benne lévő szerves és szervetlen anyagokat. Ezt a vegyületet használtak az egyiptomiak is, hogy a múmiák örök időkre megtartsák az alakjukat. Innen már nem nehéz kikövetkeztetni, hogy mi történne velünk, ha megfürdenénk benne. Az Észak-Szentel-sziget Indiában található, és még a gyilkos brazil metropolisnál is veszélyesebb, ha lakosokról van szó. Az itt ülő emberekről először 1296-ban Marco Polótól születtek feljegyzések, aki úgy írta le őket, mint a világ legvadabb és legbarátságtalanabb törzsét. A helyzet nem sokat változott, annak ellenére, hogy többször is megpróbáltak közeledni feléjük az évszázadok során, de az őslakosok mindig csak nyílzáporral válaszoltak.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.
3: 97.5 Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Megszülettek az első génmódosított ikrek Kínában.
1: Egy kínai kutató beavatkozása révén jött világra a világ első két génmódosított csecsemője. Az ikerlányok DNS-ét egy olyan eszközzel módosították, amivel akár az élet alapjai is átírhatók. Ha a kutató állításai igazak, az komoly tudományos etikai vitát fog maga után vonni. Egy amerikai kutató is részt vett a kínaiak projektjében, de az efféle génmódosítás az Egyesült Államokban tiltott, mivel a módosított DNS-t az alanyok utódai is megörökölhetik. Ha a gének a beavatkozás miatt károsodtak, az az egész családfára kihathat. A kutatók többsége szerint ez a fajta beavatkozás túl veszélyes ahhoz, hogy gyakorlatba ültessék, és elítélték a kínai kutatók munkáját, emberkísérletnek minősítve azt.
0: A kínai kutató elmondta, hogy a megtermékenyítési eljárás során 7 pár embrióját módosította. Közülük egy jutott el a terhességig. A kutató azt mondta, hogy a célja nem egy örökölt betegség megelőzése volt, hanem úgy módosította a babák DNS-ét, hogy ellenállóak legyenek az écet okozó HIV vírussal szemben. Az érintett szülők nem járultak hozzá, hogy elárulják a nevüket. Interjút adni sem voltak hajlandóak, még a honlétüket is titokban tartják. Emiatt ezeket az állításokat független forrásban nem erősítették meg, és a módszertant sem publikálták egyetlen egy tudományos folyóiratban sem. A kutató egy hongkongi konferencián beszélt az eredményeiről.
1: Felelősnek érzem magam abban, hogy ne csak az első legyek, de példát is mutassak. A társadalom majd eldönti, mi legyen a következő lépés, mondta az AP hírügynökségnek. A kijelentését sokan felháborodva fogadták. Kiran Mushunuru, a Pennsylvániai Egyetem génszerkesztésben járt a szakértője szerint, az embereken végzett kísérletek sem morális, sem etikai szempontból nem védhetők. Dr. Eric Topol, a Kaliforniai Translational Institute vezetője szerint az eljárás még túl kezdetleges stádiumban van, az ezzel kapcsolatos kutatások még csak a használati utasítás kialakításánál tartanak. Ugyanakkor George Church, a Harvard Egyetem kutatója megvédte a HIV ellen védelmet nyújtó génszerkesztés gyakorlatát. Szerinte a HIV növekvő közegészségügyi veszélyt jelent, így a kísérlet létjogosultsága igazolható.
0: A Déli Tudományos és Műszaki Egyetem közleménye szerint a kutató fizetés nélküli szabadságon van már egy jó pár hónapja, és az intézmény nem tudott erről a kutatási projektről. Az intézmény továbbá nyílt levelet is közzétett az üggyel kapcsolatban, amelyet különböző kínai egyetemeken és az intézetekben dolgozó több mint 120 kínai tudós és a Kínai Tudományos Akadémia tagjai is aláírtak, ami szerint az emberekkel végzett kísérletezés őrültség, aminek súlyos következményei lehetnek.
1: A kínai egészségügyi és orvosetikai hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. Az elmúlt években a kutatók felfedeztek egy módszert, amivel viszonylag egyszerűen szerkeszthető az emberi DNS, amellyel beiktathatók a hiányzó gének, vagy kikapcsolhatók azok, amik problémákat okozhatnak. Csak a közelmúltban kezdték arra használni a módszert, hogy halálos betegségekben szenvedő felnőtteket kezeljenek vele.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Naár Barbara. A mai adásban a Fiúknak, akiket valaha szerettem című trilógiát és filmet mutatjuk be.
1: A regényt Jenny Han, amerikai írónő írta 2014-ben. Az eredeti címe To All the Boys I Loved Before. Az írónő egyébként 1980. szeptember 3-án született a Virginia beli Richmondban. A trilógia második része, utóirat, Még mindig szeretlek címen fut. A harmadik rész, Örökkön örökké Lara Jean címmel lopta be magát az olvasók szívébe. Jenny Han írta meg a Nyár, amikor megszépültem című trilógiát is.
0: A könyv a 16 éves félig korai származású Lara Jean Song Kaviról szól, és az ő kellőképp komplikált szerelmi életéről. A főszereplő minden fiúnak, aki valaha is tetszett neki, írt egy megcímzett szerelmes levelet. Ezeket úgy írta meg, hogy tudja, az illető soha nem fogja elolvasni. Azonban Lara Jean élete fenekestől felfordul, amikor húga Kitty bosszúból elküldi ezeket az írásokat.
1: Ennek következtében 5 fiú is kap szerelmes levelet. Lara Jean, két régi barátja, Peter Kavinsky és John Ambrose McLaren, valamint egy másik jó barát, Lucas is. Ezek mellett levelet kap egy táborban megismert fiú és a szomszéd srác, Josh is, aki történetesen Lara Jean nővérének, Margotnak a jelenlegi barátja.
0: A trilógia első részéből a Netflix készített filmet, ezt 2018-ban publikálták, a film rendezője Susan Johnson. 2020. február 12-én megérkezett a második részből készült film is. A Netflix nemrég jelentette be, hogy a harmadik rész már készülőben van, de pontos dátumot még nem tudnak mondani.
1: A filmet a romantikus műfaj kedvelőinek ajánljuk, mivel remekül visszaadja a szerelem és szomorúság érzését Lara Jean-en keresztül. Ehhez a filmben hallható zenék nagyban hozzájárulnak. Boldog számként például hallhatjuk benne Cyndi Laupertől a Girls Just Wanna Have Fun-t, valamint a The Crystals-tól a Then He Kissed Me is. De benne van még Marinától az About Love is. Szomorúbb hangulatú zeneként pedig ott van Ash-től a Moral of the Story. A filmben Lara Jean-t, Lana Condor, Kittyt, Anna Kutchert, Margot, Janelle Paris és Peter Kavinskyt, Noah Centineo játsza.
0: A film, valamint annak szereplői díjakat is zsebeltek be. Noah Centineo például elnyerte az MTV Movie Awards legjobb áttörő alakításért járó díjat, de a Nickelodeon Kids Choice Awards kedvenc színész kategóriájának is a nyertese lett. Egyébként a Lara Jean-t alakító Lana Condorral közösen is nyertek egy MTV Movie Awards díjat. És Almi, te mit szólnál, hogyha a titkos szerelmes level egy nyilvánosságra kerülnének?
1: Hát valószínűleg először is bepánikolnék, mert valószínűleg csak én tudnék erről, szóval szerintem ez lenne nekem az első reakcióm. Utána próbálnék élni a helyzettel, valahogyan jól kijönni és elmagyarázni a fiúknak, hogy amúgy ez hogy volt, régen volt-e, most van-e, egyáltalán velük mi van, szóval én így reagálnék erre.
0: Te? Egyébként nehéz kérdés, ötletem nincsen, hogy hogyan reagálnék, mert annyira abszurd szituációnak gondolom, hogy el se hiszem, hogy ilyen meg tud történni valakivel, de biztos, hogy azért rendesen megérnék, hogy ezen hogyan kerültek ki, és miért, és ki. Aztán nem tudom, hogy milyen ott lenne magyarázkodni.
1: És veled már volt olyan, hogy volt egy fiú, aki tetszett neked, és utána meg kiderült?
0: Nem ilyen, még sosem történt, hála az Istennek.
1: Hát jó neked, mert nekem például az egyik táborban volt egy hasonló szituációm, szóval akkor az egyik barátnőm elárult a fiúnak, bár utána jól jöttem ki belőle, mert összejöttünk, és szerencsém lett, de szegény csajjal ott vitatkoztunk, szegényt fel is kentem a falra, ez azóta ezzel poénkodunk így baráti körben, de akkor szerencséd van, hogy még nem árult el senki, vagy hogy van-e ilyen titkos crushod.
0: Egyébként Almi, te már írtál szerelmes levelet?
1: Én személy szerint még nem írtam, de a barátaimmal néha szoktunk ilyen verseket írni, amik valamikor ilyen szerelmes versekként funkcionálnak, de alapvetően nem írtam én egyedül. Te?
0: Én velem sem volt még hasonló, tehát így, még ha volt is valaki, aki tetszett, hogy valakik, akkor sem jutott ilyen eszembe se, hogy esetleg írjak valamit, vagy ilyesmi.
1: Ha felkeltettük az érdeklődésedet, bátran olvasd el a könyveket, de ha inkább filmeznél, irány a Netflix.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella. A mai adásban a nyelvtanulás előnyeiről lesz szó.
1: Küszködés a nyelvtanulás. Ha idegen nyelveket tanulsz, az sokféleképpen teheti jobbá életedet azon kívül, hogy jól mutat az önéletrajzodban. Okosabbá és határozottabbá tesz, segít megelőzni az időskori demenciát, növeli a kreativitást és sok ajtót kinyit előtted.
0: Jobb nyaralási lehetőségek. Ha egy olyan országba utazol, aminek a nyelvét beszéled, azzal értékes tapasztalatokra tehetsz szert. Nincs is jobb, mint a helyiekkel kommunikálni, navigálni a saját utadat a városnézés során, vagy csak egyszerűen nyugodtan társalogni velük. Az idegen nyelvek elsajátításának nagy előnye, hogy sokszor nem csak az anyaországban beszélik, hanem sok egyéb területen is. Például spanyolul beszélnek Spanyolországban, Mexikóban, Kolumbiában, Argentínában, Peruban, Chilében, Kubában és még jó néhány más országban.
1: Csökken az Alzheimer-kor és a demencia esélye. Számos vizsgálatot végeztek az idősödő korosztály tagjai között, hogy felmérjék a pénz, a nem, az iskolázottság, a családi állapot és nyelvtudás vajon hatással van-e az időskori demencia kialakulásában. Az eredmények egyértelműsítették, hogy eltérő mértékben, de valamennyi komponens befolyásol. A legnagyobb eltérést a nyelvtudás területén tapasztalták. Azoknál az embereknél, akik csak az anyanyelvüket beszélték, 71 éves korban jelentkeztek az első tünetek, míg a két vagy több nyelvet beszélőknél 75 és fél éves korban.
0: Jobb tanulóvá válsz. Ha már elsajátítottál egy idegen nyelvet, akkor a tanulási mechanizmus megjegyzi az agyad, így egy további nyelv megtanulása sokkal egyszerűbb lesz. Sőt, képes arra is, hogy a mechanizmus egy részét más ismeretek elsajátításánál felhasználja, hatékonyabbá téve ezáltal a tanulást.
1: Élvezd a kultúrát és változatos életet. Ha beszélsz egy idegen nyelvet, akkor lehetőséged nyílik a műalkotások megtekintésére eredeti nyelven is. Nem kell néha kétes minőségben szinkronizált filmeket nézned, vagy lefordított könyveket olvasnod. Megízlelheted az eredeti mű szépségeit, legyen az akár a Star Wars 8 trailer, vagy éppen francia rap, a legjobb verzióban élvezheted azokat.
0: A fejlődés boldoggá tesz. Ha az ember elmondhatja magáról, hogy valamit megtanult, tehát jobbnak és többnek érzi magát, mint tegnap vagy tegnap előtt, akkor az feltétlenül gazdagítja lelki életét, hiszen a boldogság egyik legfontosabb kritériuma a folyamatos fejlődés. A nyelvtanulás lehetővé teszi, hogy elkönyvelhess olyan kisebb sikereket, mint hogy megint megtanultál egy új szót, le tudsz írni egy tökéletes mondatot, vagy jól meg tudod oldani a házi feladatod. Ugyanakkor a fejlődés soha nem áll meg, és egy napon azon kapod magad, hogy sikeresen megértesz egy mozifilmet, feszengés nélkül kommunikálsz az adott idegen nyelven, vagy gondolkodás nélkül írsz levelet. Ilyenkor az ember önbecsülése is automatikusan megemelkedik, ami a boldogság fontos tényezője.
1: Frissen tartja és fejleszti az agyat. Számos kutatás bizonyítja, hogy a nyelvtanulás még idősebb korban is nagyon hasznos, ugyanis olyan idegpályákat ingerel, melyek használatával javul a memória. Ha belegondolunk, ez teljesen logikus, hiszen a nyelvtudáshoz rengetegféle készségre van szükség. Először is a memóriára, a szavak és szabályok izmán tartásához, azután a nyelvtani szabályok helyes alkalmazása logikát és kombinációs készséget igényel. Úgyhogy biztos lehetsz benne, hogy a nyelvtanulás agyad egészségéhez is hozzájárul.
0: Hobbiaidat új szintre emeli. Bármely idegen nyelv, de főként az angol esetén érvényes, hogy hobbiaiddal kapcsolatban információk végtelen tárához juthatsz az interneten. Gyakran előfordul, hogy a számodra szükséges információt olyan szakkönyvben vagy szaklapban találod, mely magyarul nem jelenik meg. Ilyenkor felbecsülhetetlen, ha legalább konyha nyelven beszélsz, és így egy szótár segítségével már egész jól kimazsolázhatod a téged érdeklő részeket.
1: Új kultúrákba nyerhetsz bepillantást. Abban a pillanatban, hogy idegen nyelv tanulására adod a fejed, egy teljesen új világ nyílik ki előtted. A legtöbb tankönyv ugyanis középpontba helyezi az adott nyelvhez tartozó kultúra megismerését, továbbá egy anyanyelvi tanár ugyancsak hiteles és érdekes információforrás. Számomra mindig is ez volt az egyik legnagyobb vonzereje az angolnak, a franciának, a spanyolnak, sőt még a németnek is. A nyelven keresztül sokszor úgy éreztem, hogy az adott nép gondolkodás módjába és szokásaiba is betekintést nyerhetek. Minél több információhoz jutottam, annál éhesebb lettem az újabb és újabb érdekességekre.
0: Könnyebb kapcsolatteremtés és tartás, hatékonyabb kommunikáció. Akadozó, kétértelmű kommunikációval elég nehéz kapcsolatokat létesíteni és ápolni. Ha viszont megfelelően beszéljük az adott nyelvet, akkor mindjárt máshogy tudjuk megértetni magunkat, akár a munkahelyen, akár egy internetes fórumon. Például egy francia főnök nagyon is tudja értékelni, ha az ember franciául próbál vele szót érteni, ahelyett, hogy angolul kellene beszélnie. Ráadásul, ha több nyelven beszélsz, biztos, hogy sokkal több munkalehetőség tárul majd fel előtted, hiszen manapság nagyon keresettek a sok nyelven beszélő emberek. Főleg, ha az angolon kívül még tudsz valami különleges nyelven is, ahogy nem mindenki tud. Például francia, kínai, koreai, portugál, stb.
1: Segít, hogy barátokra lállj. A nyelvtanulás folyamán lehetőséged van hasonló, vagy éppen teljesen más érdeklődésű, korosztályú emberekkel megismerkedned. Ez pedig rengeteg lehetőséget rejteget új barátságok kialakítása szempontjából. Ha pedig már kezdesz a kiszemelt nyelven beszélni, akkor eljött az idő arra, hogy az adott ország vagy országok szülötteivel is felvedd a kapcsolatot. A lehetőségeid tényleg végtelenek. Levelezés, online chat, internetes fórumok, külföldi nyelvtanfolyamok és Magyarországra érkező külföldiek. Nem csodálatos belegondolni, hogy egy idegen nyelv elsajátítása mennyivel több potenciális barátot eredményez.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádiót, és beleférsz a mikrofonnál szép laki Emma és Szigő Barnabás. Április 2-a az autizmus világnapja. De mi is az az autizmus? Biztos hallottál már az autizmusról. Ha nem, akkor is érdekes lehet számodra ez az adás, hisz bármikor szembe jöhet veled egy autista ember.
1: Az autizmus egy spektrumzavar, ami az agyi állapotok széles spektrumát felölelő gyűjtőfogalom. A spektrumzavar egy idegi fejlődési rendellenesség, ami csökkent mértékű társadalmi kapcsolatokban, kommunikációs képességekben, abnormális viselkedési és érdeklődési mintázatokban nyilvánul meg. Az autizmus egy olyan spektrum, ami a kissé furcsán viselkedő, különcöktől az egész nap az ágy szélén üldögélő, ringatózó, nem kommunikáló autistákig terjed.
0: Ugyanakkor az autisták valami emberfeletti módon tudják különös képességeiket és kifinomult szavakat, nem kifejező tudásterükkel kifejezni önmagukat. Egyes autisták hiperérzékenyek is. Jóval előre megérzik a hőmérsékletváltozást, a nagyobb viharokat, vagy előre próbálják jelezni, hogy valami baj fog történni. Más autisták a legkisebb neztől is kiborulnak, sírni kezdenek, és még más autisták képesek emiatt az egész utcát elárasztani hangjukkal.
1: Nagyon jellemző az autisták többségére a monoton tevékenységek elvégzése minden nap, akár a nap 24 órájában ugyanakkor és ugyanott. Például, ha egy autista gyermeknek nincs minden este ugyanott, ugyanúgy abban a kis pohárkában a fogkrémje, és nincs benne ugyanannyi, az bizony elég rossz állapotot idéz elő az adott autista gyermekben. Egy kutatás kimutatta azt is, hogy az autista gének 102 fajtáját ismeri már a tudomány név szerint.
0: A CEL című tudományos labban ismertetett vizsgálatban a világ több mint 50 kutatóintézete vett részt, pontosan 102 gént azonosítottak, amely az ASD-hez kapcsolható, ezek között van néhány tucatnyi olyan, amelyeket eddig nem ismertek. A gének közül néhány az intellektuális képességek hiányával és a késedelmes fejlődéssel is összefüggésben áll, közölték a tudósok. Mások kifejezetten az ASD-re jellemzőek és összefüggnek a társas képességek hiányával is, amely az autizmus jele.
1: A tudósok korábban 65 az autizmushoz köthető gént azonosítottak. Buxbaum szerint kutatócsoportja a tanulmány mértékének is köszönhetően talált ennél jóval többet. Több mint 35 ezeren vettek részt a vizsgálatban, köztük csak nem 12 ezer autista, valamint szüleik, az ASD által nem érintett testvéreik és más nem autista személyek.
0: Reméljük tudtunk segíteni az autizmus felismerésében. Fontos, hogy genetikai betegségüktől függetlenül ne különböztessük meg őket normál embertársainktól. Legyünk velük április 2-án.
2: Megkérdeztük, te mit

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Levente és Török Dávid. Magyarország legálisan foglalhatna területet, de mégsem él ezzel a jogával. A Svalbardi Egyezmény. 1920. június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést, melynek értelmében Magyarország elvesztette területének kétharmad részét.
1: Tény, hogy valószínűleg Magyarország járt a legrosszabbul, mivel a szintén vesztes Ausztria is kapott a területeinkből.
0: A Svalbardi Egyezményt 1920. február 9-én kötötték meg. Ennek az egyezménynek köszönhetően Magyarország egy lehetőséget is kapott, amelynek értelmében a Svalbardi Egyezmény tagjai szabadon halászhatnak, vadászhatnak és még területet is foglalhatnak a Spitsbergákon.
1: A Spitsbergák, vagy norvég nevén Svalbard Norvégiához tartozik, de a terület különleges közigazgatású. A szigetcsoport a Jeges-tengerhez tartozik, ez Európa legészségesebb északibb területe. A szigetek északi szélesség 74-81 fok között találhatóak. A Spitsbergák területe nagyjából 62.000 négyzetkilométer. Európában itt él a legtöbb jegesmedve. Emiatt a Spitsbergákon kötelező fegyverrel járni a városokon kívül.
0: A trianoni békeszerződések alatt Magyarország is kapott egy lehetőséget Európa legzordabb és leghidegebb részén, ahol összesen 2700 ember él. Ez lehet, hogy lehangoló, de nagy mennyiségű kőolajra, illetve szénre tehetne szert az ország. Igaz, nehéz, illetve rendkívül költséges lenne ott bányarendszereket, fúrótornyokat kiépíteni. A területet főként az oroszok, illetve a norvégok hasznosítják, akik bányákat létesítenek a szigeten.
2: A 97. Táskarádió bemutatja www.táskarádió.com.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Eihammer Karina és Garai Nazira.
1: 7 étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffeint tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lesdár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szerintem a mai világban az emberek egyik legfőbb problémája, hogy miért olyan nehéz ma valódi kapcsolatokat építeni. Barátságokat, párkapcsolatot, bármilyen emberi kötődést. Régen ez még természetes volt, ma meg valahogy minden felületessé vált.
1: Igen, mert az életünk nagy része online zajlik. Írunk egymásnak, lájkolgatunk, reagálunk, de közben nem nézzünk a másik szemébe. Nem halljuk a hangját, nem látjuk a gesztusait, csak a képernyőn keresztül kapcsolódunk.
0: És az online világban mindenki jobb színben mutatja magát. Szebb képek, sikeres pillanatok, boldog jelenetek. Olyan, mintha mindenki tökéletes lenne. Ettől pedig az ember elbizonytalanodik. Miért nem vagyok én ilyen?
1: Pont ez történik, összehasonlítjuk magunkat másokkal, csak hogy az online világ nem valóság, olyan embereket láttuk, akik nem léteznek abban a formában, ezért félünk megmutatni a saját hibáinkat, félelmeinket.
0: És emiatt lett tabuvá az őszinteség, ma már ahhoz is bátorság kell, hogy valaki azt mondja, figyelj, fontos vagy nekem, jól érzem magam veled, szeretnék veled több időt tölteni.
1: Sokan inkább játszmáznak, nem írnak vissza, hogy értékesebbnek tűnjenek. Várnak, hogy a másik lépjen előbb. Mintha mindenki félne attól, hogyha sebezhetőséget mutat, akkor veszít.
0: Pedig pont fordítva van. Az őszinteség vonzó. A sebezhetőség emberré tesz. A kapcsolat pedig attól lesz igazi, hogy két ember meri vállalni önmagát.
1: És talán itt van a lényeg, ma minden gyors. Gyors információ, gyors vásárlás, gyors szórakozás. De a kapcsolat nem gyors. A kapcsolat időt kér, türelmet, figyelmet. És ezt egyre kevesebben adják meg.
0: Ezért tűnnek el a mély beszélgetések. Ezért nehéz barátságot építeni. Mindenki siet, rohan, online van, de közben belül egyre magányosabb.
1: A megoldás viszont egyszerűbb lenne, le kell lassítani. Engedni kell, hogy a kapcsolat kibontakozzon, őszintén, természetesen, nyomás nélkül.
0: És meg kell tanulni kimondani. Fontos vagy, szeretlek, szükségem van rád. Nincs ebben semmi gyengeség, épp ellenkezőleg. Ez az erő.
1: Így van. Megkapcsolni nem gyenge emberek tudnak, hanem azok, akik mernek önmaguk lenni. A világ változik, de egy dolog nem. Az emberi közeltség szükséglete.
0: Ezért kell visszatérnünk a valódi beszélgetésekhez, a személyes találkozásokhoz, a lassú, mély, őszinte kapcsolatokhoz. Ez az egyetlen út, hogy ne érezzük magunkat elveszve egy túl gyors világban.
2: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
3: This is 97.5 Táska Rádió. Te is bele.

0: I guess you moved on really easily.
1: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Kapcsolót találtak az agyban, áttörés jöhet az ADHD kezelésében. Mesterséges sejteket hoztak létre a világon először. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz. Az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. A John Hopkins Egyetem kutatóinak felfedezése segíthet megérteni, hogy mi lehet az oka az ADHD kialakulásának, és akár új gyógymódok létrehozásában is segíthet. A koncentráció képessége nem modern emberi vívmány, sőt még csak nem is a főemlősök sajátossága. A madarak hüllők, de még a halak is képesek arra, hogy figyelmüket egyetlen célpontra irányítsák, miközben teljesen kizárják a zavaró tényezőket. Ez az alapvető túlélési mechanizmus több százmillió éve létezik. Az azonban eddig rejtély volt, hogy pontosan mely agyi struktúrák felelősek érte. Egy új szaklapban megjelent új tanulmány szerint a John Hopkins Egyetem kutatói azonban most azonosítottak egy ősi idegsejtcsoportot, amely kritikus szerepet játszik a szelektív térbeli figyelem szabályozásában. Mivel az egerek és az emberek közös emlős múlttal rendelkeznek, rendkívüli nagy a valószínűsége annak, hogy ugyanezek a neuronok a humán agyban is jelen vannak és működnek. Írja Science Alert. A világon elsőként sikerült mesterséges sejteket létrehozniuk kémiai vegyületekből, állítják a Minnesota-i Egyetem kutatói. Alkotásaik végigmentek a sejtek teljes életciklusán, táplálkoztak, növekedtek és szaporodtak is. Megcsinálták a kémiában azt, amit eddig csak a biológiában volt lehetőség. Ezzel bizonyították, hogy az élet legalapvetőbb folyamataihoz nincs szükség semmilyen rejtélyes mágikus szikrára, kezdte a kutatást vezető professzor az egyetem közleményében. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a mesterséges sejtek egyelőre nem teljesítik az összes feltételt, ami ahhoz kellene, hogy életnek nevezhessük. Például nem tudják szabályozni saját anyagcseréjüket, vagy több generáción keresztül tovább örökíteni magukat, és így az evolúció képessége is hiányzik belőlük, jegyzi meg a szaklap. Egy korábban ismeretlen molekulának adhat otthont a Plutó, illetve Szaturnusz Titán nevű holdja. A James Webb űrtávcső megfigyelései szerint ezeknél az égitesteknél ugyanis nem észlelhető a fény egy bizonyos hullámhossza, amely minden más vizsgált objektumnál kimutatható. A világegyetemen létező összes kémiai elem és molekula elnyeli az elektromágneses sugárzás bizonyos hullámhosszait. Éppen ezért a csillagászok gyakran az égitestek által visszavert fényt elemezve igyekeznek megállapítani, hogy milyen anyagok lehetnek jelen rajtuk. Például a molekuláris oxigén 230 nanométeres hullámhosszon nyeri el a fényt. Ezért, ha egy bolygó ezen a hullámhosszon nem ver vissza a fényt, a kutatók biztosak lehetnek abban, hogy a bolygó légköre oxigént tartalmaz. Magyarázza a Life Science.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Székesfehéráron korábban is nagy népszerűségnek örventek a közterületeken elhelyezett sakkasztalok. Így a tavalyi 6 közösségi asztal telepítését követően idén újabb helyszínekre került és került sakktáblaasztal a város különböző pontjain. A helyszínek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy az asztalok könnyen megközelíthető, árnyékos közösségi használatra alkalmas területekre kerüljenek, figyelembe véve a lakossági és a területi képviselői javaslatokat is.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma egy hidegfront érkezik, felhősen indul a nap, és helyenként zápor kialakulhat, megélénkülhet a szél. 26 fokot mérhetünk.
1: Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5 Táskarádió, te is belefér.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál a Rebecki Máté és Ványi Viktória. És most következzen egy találmány, ami megváltoztatta a világot. Manapság a legtöbb ember elmondhatja magáról, hogy legalább egyszer utazott már repülőgéppel, hiszen a repülés a mindennapi élet szerves részévé vált, szinte minden országnak van már saját repülőtere. Mivel számunkra reptereket, repülőgépeket látni természetes, sokszor be sem gondolunk, hogy ez milyen szinten befolyásolta a világot. Hogyan változtatta meg, könnyítette meg az emberek életét.
1: De mi is az a repülő? A repülőgép a levegőnél nehezebb olyan közlekedési eszköz, amely a légkörben halad, a repülési magasság és irány megváltoztatására, illetve megtartására képes, motor vagy hajtómű segítségével. A repülés az emberek ősi vágyai közé tartozik, ezáltal a repülés iránti vágy és repülőgép gyakran feltűnik a történelemben. Az első repülőszerkezetek, sárkányrepülők már 2-3 ezer éve megjelentek Kínában, de az első történelmi is jelentős repülés 30 év kísérletezés után Wilbur és Orville Wright hajtották végre a Flyer 1 nevű szerkezetükkel 1903. december 17-én. Ez a repülés mindössze 12 másodpercig tartott.
0: Orville Wright az első interjújában így nyilatkozott. Amikor a repülésről írt könyv a kezembe jutott, és benn volt az újságban, hogy repültek siklóval, értem Wilburnek, azonnal eljött, és terveztünk egy gépet. Később, amikor már készen állt a gép, kimentünk London mellé, és kihívtuk a sajtót. Amikor a gépet beindítottuk, beültem, és a nézők tekerték a rotort. A gép hirtelen indult el, és már fel is emelkedett.
1: Példájukra emberek százai kezdtek el kísérletezni azzal a szándéka, hogy találmányaikat repülésre bírják. Mivel az első világháborúig sok kísérlet és újdonság született, ezeket fel tudták használni katonai gépekként. Bár eleinte csak a felderítésben használták őket, nem sokkal később megjelentek az első vadászok és bombázók is. Ekkor a sebességük még nem haladta meg a 140-160 km/h. Fából volt a vázuk, és a szárnyaik is csak vászonnal voltak beborítva. A háború sok újítást hozott, ilyenek például a fémlemez borítású gépek, vagy a több motoros bombázók. A repülőgépek gyártása gyorsan növekedni kezdett. A háború éveiben Németország többit 48 ezer, Nagy-Britannia 58 ezer, Franciaország 67 ezer, a többi hadviselő pedig több mint 45 ezer repülőgépet épített.
0: A háború után a legtöbb katonai pilóta repülőgépet vásárolt, és vándorcirkuszok tagjaiként népszerűsítették a repülést. Az első légitársaságok a háborúk végével rögtön meg is születtek. Az 1920-as évek elejére már számos légitársaság létezett.
1: A második világháború alatt szintén sokat fejlődtek a katonai gépek. Ekkor jelentek meg a kifejezetten légitámadásra alkalmas bombázók és az első sorozatban gyártott sugárhajtású repülőgépek is. A háború után a polgári repülés ismét nagy fejlődésnek indult. Egyre gyorsabban és egyre több utasszállító repülőgépet készítettek. Ekkoriban a repülők súlya már megközelítette a 70 tonnát és 100 utasszállítására voltak képesek, hatótávuk a 8000 kilométert is elérte.
0: Az 1970-es évek újabb mérföldkövet jelentettek a katonai repülés terén. Akkoriban az új típusú, nagy teherbírású és több funkciós repülőgépek tervezését helyezték előtérbe. Az amerikai légierő következő generációs, légifölény típusául a McDonnell Douglas F-15 Eagle gépet választották, amely az elkövetkező idők legeredményesebb vadászrepülőgépe lett.

0: képlelővésével, lövésével, saját veszteség nélkül. A hidegháború befejeztével már nem feltétlenül a katonai fejlesztéseken volt a hangsúly, így a polgári utasszállítás az 1980-as évekkel újra fejlődésnek indult, és még a mai napig is folyamatosan fejlődik.
1: Minden kedvenced egy helyen.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigolo Marnamás és Szép Laki Emma. A tanulás sokak számára gondot tud okozni, még a felnőtteknél is. A tanulás egy olyan dolog, amit el kell fogadni, ebből bajod nem lehet. Elhoztunk nektek pár tanulási tippet, amivel hatékonyabb lehet a tanulás.
1: Az első dolog, amit a könnyebb tanulás érdekében tehetsz, az az, hogy nem kapkodsz. Ha kapkodsz, akkor biztos, hogy nem lesz hibátlan az írásbeli, akár a szóbeli megtanulandó házi feladatod. Tanulni csak úgy lehet, hogyha felmész a szobádba, vagy valamilyen csöndes helyre, ahol nyugodt környezetben lehetsz. Fontos, hogy behozd az idődet, hogy ne az egész hétvégét és ne az egész délutánod menjen el vele.
0: A koncentrációhoz szükséges egy pohár víz. A víz serkenti az agy működését, így jobban tudsz odafigyelni. Fontos a kellő mennyiségű pihenés is. Úgy lehet a legkönnyebben odafigyelni, ha egy-egy tantárgy tanulása között tartasz pár perc pihenőt, de ez nem csak a tanulásra vonatkozik. Egyél egy kis csokit, szállj rá időt.
1: Valaki úgy osztja be az idejét, hogy pénteken megcsinálja az írásbeliket, szombaton pedig a szóbeli tanulnivalókat. Persze ez nem mindenkinél valósul meg. Akadnak olyanok is, akik felmondják maguknak felvételre és onnan tanulják meg. Mások az utolsó napokra halogatják a tanulást és előre tolják a szórakozást.
0: Vannak a magolós típusok. Ők csak úgy tudnak tanulni, ha bemagolják az egészet. Ez persze rövid távon jó, de hosszú távon már nem annyira. Ez a fajta tanulási mód a vizsgák időszakában nem a legjobb ötlet. Ha biztosra akarsz menni abban, amit megtanultál, akkor kérd meg barátodat, valamilyen családtagodat, hogy segítsen kikérdezni. Te hogyan szeretsz tanulni? Ha neked is van tanulási tipped, akkor küldd el nekünk.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. If

0: kilencfejtő táskarádió. Te is beleférsz a mikrofonnál, Jancsek Roland és Kenike Krisztián. Tudjátok, honnan indultak a híres kocsi márkák? Ha nem, most megtudhatjátok. Hiszen olyan érdekesek ezeknek az autómárkáknak a története, kár lenne kis részletekbe tömöríteni. Szerintünk sok autófanatikust érdekelt ez a téma. Így hát nem húzzuk az időt, kezdjük a Dodge és Mazda történetével.
1: A Dodge története visszanyúlik 1901-be, amikor a Dodge fivérek átköltöztették a Dodge Brothers kerékpárgyárat a Michigan Detroitba, az amerikai autóipar későbbi fővárosába. A fivérek csapágyainak szükség volt a gyerekcipőben járó autóiparnak, és a testvérek egy pár korai Oldsmobile alkatrész szervezésében is részt vett.
0: 1902-ben a Dodge fivéreket felkereste Henry Ford, aki egy saját autógyár megalapításához keresett finanszírozási segítséget. A Dodge fivérek segédletével Ford megalapította a Ford Motor Company-n, és a Dodge Brothers alkatrészeket gyártott a Fordnak.
1: 1914-ben a fivérek megalapították a saját autógyárokat, amelynek a Dodge Brothers Motor Vehicle Company nevet adták. Az első 50 autószalon több száz jelentkezőből választották ki, ezek némelyike a mai napig is Dodge kereskedésként működik. 1917-ben a Dodge Brothers az amerikai hadsereg számára kezdett terrautókat építeni, mely tevékenységet az első világháború után is folytatták, immáron civil megrendelők számára.
0: 1925-ben a Dodge Brothers Company 148 millió dollárért felvásárolta a Dillon Rind & Company amerikai befektetési bank. A vételár az eddig legmagasabb készpénzes tranzakció volt. A Dillon Rind 1928. július 31-én a Dodge-ot eladta a Chryslernek.
1: A Chrysler az 1960-as évek végén felvásárolta a Brit Roots Groupot, a francia Simcat és a spanyol Bayrost, és így létrehozták a Chrysler Europe-ot. A Dodge márkát a Roots Group Camer és Carrier márkájú könnyű terrautói kezdték el használni. Valamint a Simca 1100 furgon és pick-up változatain és a spanyol gyártmány nehéz terrautókon leggyakrabban a Dodge 50-es sorozatát használták katonai és civil célokra. Bár ezek csak nagy ritkán jutottak ki az Egyesült Királyságból, a spanyol építésű nehezebb 300-as sorozat darabjait 4x2-es, 6x4-es, 8x2-es és 8x4-es meghajtásra készítették. Exportpiacokra a Fargo vagy DeSoto márkákkal látták el. Innen jutott el a Dodge automárka olyan típusához, mint például a Dodge Challenger.
0: A Dodgehoz hasonlóan a Mazda se autógyártással kezdte a pályafutását. A története Toyo Korkogyo Kó néven kezdődött 1920-ban Japánban. 1927-ben a Toyo Korkogyo a gépgyártás után járműgyártás felé fordult, amikor 1931-ben bemutatta a Mazda Go-t, ami egy motoros riksára hasonlító háromkerekű jármű volt. A Toyo Korkogyo a II. Világháború alatt végfegyvereket gyártott a japán hadsereg számára. Ezek közül a Type 99 puska a leginkább említésre méltó. A vállalat formálisan csak 1984-ben vette fel a Mazda nevet. Jó lehet, már kezdetektől minden autóját ezzel a névvel értékesítette. A R360-at 1960-ban mutatták be, amit 1962-ben a Karol követett.
1: A Ford Motor Company tulajdonában kezdetben a 15%-a volt, azonban miután a cég pénzügyi válságba került, a Ford 33,4%-a növelte a részesedését a Mazdában. 1999. március 31-én, amivel megszerezte az ellenőrzést a vállalat felett. A Ford egyik vezetője szűződik a kiemelés a válságból. A Ford több modelljét is Mazda alapokra építette, mint például a Ford Probe-ot, az észak-amerikai Ford Escort későbbi modelljeit, és a Mercury Tracker-t, valamint a Mazdával együttműködve fejlesztették ki a Ford Escape per Mazda Tribute párost. 9.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Vas Eszti és Czajner Atina. Elhoztunk neked 17 hihetetlennek tűnő pszichológiai tényt, ami után másképp tekintesz majd a világra.
1: Az első, hogy 60 napba telik, hogy az ember kialakítson egy új szokást.
2: A második, könnyebben emlékszünk vissza tényekre, ha közben lehunjuk a szemünket.
0: Az agy és a zsigerek szorosan kötődnek egymáshoz, ami megmagyarázza, miért vannak hatással az érzelmek, különösen a stressz a bélműködésünkre.
1: Képesnek lenni arra, hogy elgondolkozzunk, miképp működik a gondolkodás, a magasabb intelligencia jele.
2: Minden embernek három személyisége van. Az, amelyiket a világ elé tárja, az, amiből igazából ő, és aminek gondolja magát.
0: Az álmodozók hajlamosak többet álmodni, és nagyobb eséllyel emlékeznek azokra ébredés után.
2: És itt álljon meg egy szóra, ti szoktatok álmodozni?
1: Én igen, matek órák közben.
0: Én is általában matek órák közben szoktam, de van, hogy magyar órán is elalszom egy kicsit.
1: De inkább a csengetésről álmodozunk. És most jöjjön a 8. hihetetlennek tűnő pszichológiai tényünk. Egy gyermek boldogságának legfontosabb forrása a család és a barátok jelenléte.
2: Egy vitás helyzet során való nyugodt és halk beszédtempó segíthet felülkerekednünk az ellenfelen.
0: A hálás emberek boldogabbak.
1: A 11. tényünk a legalább 2 idegen nyelv ismerete és azok rendszeres használata késleltetheti az Alzheimer-kór esetleges kialakulását.
2: Azok az emberek, akik szerelmesek, hasonlóan viselkednek, mint azok, akik mentális betegségben szenvednek. Ez igaz rólad, Atina?
0: Teljes mértékben igaz, ugye köztudott, hogy én most jelenleg párkapcsolatban élek. És hát én is észrevettem magamon bizonyos eléggé furcsa jeleket, hogy nem úgy viselkedem, mint előtte rossz értelemben. Viszont fontosnak tartom azt is megemlíteni, hogy ez azért adott jót is, ugyanúgy, ahogy rosszat. 13. pszichológiai tényünk, hogy a leghatásosabb memorizálási mód az, ha minden tanulással töltött 30-50 perc után 10 perc pihenőt tartasz.
1: Hajlamos vagy erős érzelmi köteléket kialakítani azokkal, akikkel együtt élsz.
2: Amennyiben egy vizsga előtt rászánunk 10 percet arra, hogy megfogalmazzuk és leírjuk a félelmeinket, úgy nagyobb eséllyel kapunk majd magasabb pontszámot.
0: Az alvás hiánya ingerlékenységhez és a depresszió kialakulásához vezethet.
1: Ti is ingerlékenyek vagytok, amikor nem alszotok eleget?
2: Én többnyire igen.
1: Én igazából olyankor sokkal nyugodtabb vagyok és teljesen más színben látom a világot. Az 5 leggyakoribb rémálom a következő. Zuhanás, üldözés, csapdába esés, késés és szenvedni egy szeretett személy halálától.
2: És végül az utolsó tényünk. Gyorsabban hozunk meg bizonyos döntéseket, ha szólít a természet és mosdóba kell mennünk.
0: Ha úgy érzed, kimaradt valami a listánkból, azt írd meg nekünk Facebook oldalunkon.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Leo és Farkas László. Lehet tanulni mobillal? A mobiltelefonok és tabletek rohamos fejlődése rengeteg iparágban megkönnyíti a munkát. Miért ne lehetne ez így az oktatásban is?
1: Az LG, a Microsoft, a Google és az Apple is azon dolgozik, hogy a telefonokat iskolabaráttá tegye. Magyarországon a legtöbb iskolában tiltott a mobil használat. A döntés az iskolákra van bízva, de a HVG adatai szerint a szülők nagy része nem támogatná a mobiltelefon iskolákban való felhasználását.
0: Megkérdeztünk erről néhány tanárt is, az eredmény igazán meghökkentő lett. Ön támogatna mobiltelefon iskolákban való felhasználását?
2: Ha a kultúrát mobiltelefon használatra megtanítanánk a gyerekeket, hogy ilyen módon is lehet, akkor azt gondolom, hogy a tanórák is számukra is talán még élvezhetőbbé és színesebbé tehetőek.
3: Igen, támogatnám, de nagyon leszabályozva gondolnám azt, hogy be lehet nevezetni a gyerekeknél.
4: Igen, olyannyira, hogy volt is már rá alkalom, hogy énekórán elővettük a mobilokat. Magyar órán is használtunk már e-tananyagot, például a Learning Gaps vagy a Redmenta oldalakat rendszeresen használom. Ott a magyaros osztályaimmal van osztálymappánk, és különböző tananyag részekhez ott tartalmakat tudok megosztani a tanítványokkal. Ők ezt megoldják, és én egy statisztikában látom, hogy milyen eredménnyel, milyen sikerességgel oldották meg a feladatot, miben van segítségük további, vagy szükségük további segítségre részemről.
5: Hát vannak olyan körülmények, amik mellett természetesen támogatnám, hogyha ennek a háttere adott lenne.
1: A legtöbb szülő azért fél ettől az ötlettől, mert nem nagyon kontrollálható, hogy gyereke mit csinál a készülékén. Megkérdeztünk egy-két gyereket, hogy ők vajon játszanának-e órán.
6: Nem hinném, mert félnek, hogy lebukok, és akkor büntetést kapnék.
7: Én is elkockulnék, mert én is félek attól, hogy lebukok, és nem szeretem büntetést kapni.
8: Hát én nem kockulnék újra, mert azt a csúnya gyerekek csinálják.
9: Kész vagyok a feladattal, akkor lehetséges, viszont megpróbálnék nem játszani.
10: Nem.
11: Én, hogyha engedélyezte a tanár, akkor igen.
12: Biztosan nem játszanék.
9: Van hátránya is, meg előnye is. Azért lenne hátránya, mert hogyha ezen tanulnánk, akkor sokan nem a tanulásra használnák szerintem a telefont. Viszont előnye meg az lenne, hogy nem kéne cipelni a hátizsákokat, hanem csak egy telefon lenne a zsebünkben.
13: Hát szerintem nem lenne olyan jó, mert hát simán lefagyhat például a gép.
12: Összetörik, lejted, eltörlődik. Hát nem lenne jó.
14: Szerintem az az előnye, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy nem hozzuk el a tankönyvet, és nem tudunk órán dolgozni, meg hát tudunk vigyázni egy tabletre 12 évesen szerintem.
11: Szerintem igen, hiszen ugye, hogy nem kell munkafüzet, se füzet.
14: Szerintem igen, mert az már egy kicsit hát jobban hatna a jövőnkre.
11: Hát szerintem részben jó ötlet lenne, viszont vannak olyan emberek, akik ezt nem tudják megfizetni.
0: Én mindenképp sokkal szívesebben tanulnék onnan, hiszen ahogy egy-két tanár is mondta, vizuális dolgokat, ha látunk, akkor a sokkal jobban meg tudjuk jegyezni. Nagyon sok információt szeretnénk nagyon gyorsan megkapni. Ezt az interaktív oktatás is az e-tananyag nagyon jól elősegíti.
1: Tehát a mobilon, tableten való tanulás pár év múlva már teljesen megszólott lesz a világon.
0: Felmerültek aggályok a szülők és a tanárok részéről is az órán való odafigyelésről. Bár a diákok elmondásuk szerint nem játszanának órán, mégis szükség lenne valamilyen szoftverre, ami megakadályozza ezt. Ilyenek már léteznek, használták őket korábban például céges gépeken is.
1: Szabályozható, hogy a gyerekek óra alatt milyen funkciókat érhetnek el eszközeiken, és egy képernyő monitorozó szoftver is áll a tanárok rendelkezésére.
0: A Promethean nevű márkát már biztos ismeritek, a legtöbb iskolában található minimum egy ilyen interaktív tábla. Ez a cég olyan iskoláknak ad el tulajdonképpen tantermeket, akik már e-tananyagot használnak.
1: Egyelőre csak az Egyesült Államokban és a Skandináv félszigeten gyakori az ilyen iskola, de a többi ország is majd vélhetően alkalmazza ezt a módszert.
15: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Eihammer Karina és Garai Nazira.
1: 7 étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggeliz bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a tej és fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.

0: Megfénytött táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nár Barbara és Töreki Almira. Most többet megtudhattok Tom Feltonról.
1: Thomas Andrew Felton 1987. szeptember 22-én Londonban született. Sharon Felton és Peter Felton negyedik gyermekeként. Tom 11 éves korában halászként kezdett el munkálkodni. Surreybe költözött családjával 13 évesen, majd tanulmányait a Harvard of Infigem középiskolában folytatta. 2004 májusában otthagyta az iskolát 16 évesen, miután letette vizsgáit.
0: Tom már kisgyermekként is tehetséges énekesnek bizonyult, mivel 7 éves korában már több kórusban is énekelt. Felton karrierjét reklámok forgatásával indította el. Olyan vállalatoknak a reklámjába szerepelt, mint például a Comerical Union és a Berkeley Card. 1998-ban szerepet kapott a Bug cím sorozatban, ahol James hangját kölcsönözte. 1997-ben szerepet kapott a Csenő Manók című filmben. 1999-ben beválogatták a Szilánkos képek című sorozatba. Még ebben az évben szintén játszott az Anna és a királyban.
1: 2001 őszén vált igazán híressé, mikor is megkapta a lehetőséget arra, hogy megszemélyesítse az ellenséges Draco Malfoyt a J.K. Rowling által írt filmadaptációban a Harry Potter és a bölcsek kövében. Tom eredetileg Ron Weasley szerepére jelentkezett, azonban a rendező Dracót látta meg benne. A film forgatása alatt több tapasztalatot szerzett, mint amelyet iskolás évei alatt el tudott volna sajátítani. A rákövetkező évben szintén szerepet kapott a Harry Potter és a titkok kamerájában, 2003-ban pedig elnyerte a Disney Channel's Kids Awards for the Best DVD Harry Potter and the Chamber of Secrets-et.
0: 2004-ben elindította a saját hivatalos rajongói klubját, és autogram osztó eseményeken is részt vett. Felton mind a 8 Potter filmben szerepelt, és helyenként elvállalt egy-egy epizód szerepet más filmekben is. Szerepet kapott például a Home Farm Twins című sorozatban, az Eltűnt című filmben, és a White Order című filmben is. De látható volt a Majmok bolygója lázatásában.
1: Most megtudhatsz pár érdekességet. A The London Sun szerint némi rokonságban áll John Proctorral, akit a 17. században boszorkánysággal vádoltak Salemben. Fia Trondike Proctor feleségül vette Hannah Feltont. Az idősebb Proctor szerepet kapott az 1996-os Szalmi boszorkányok című sorozatban is, és mindennek fejében Tom is varázsot alakított a Harry Potter filmekben.
0: És még pár dolog, amit nem tudtál róla. Kisgyermekként csincsillája volt, akit Stanleynek nevezett el. A Harry Potter forgatása előtt egyik könyvet sem olvasta el. Draco Malfoy szerepe miatt szőkére kellett festenie a haját, eredeti hajszíne világos barna. Tom szívesen foglalkozott volna hallgazdálkodással is. És még tudtok pár érdekességet róla, írjátok meg nekünk Viberen.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.
3: 97.5 Táskarádió.
2: Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5, 9, brown eyes.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rázga Zsombor. Ha az ember gyengén látó, akkor rengeteg dolog sokkal nehezebb. Ezúttal arról fogok beszélni, hogy én, mint gyengén látó, hogyan szoktam általában olvasni. Rengeteg módja van az olvasásnak. Most felsorolok pár olyan alternatívát, amit én is tudok alkalmazni, ha a kedvenc könyvemről van szó. A hagyományos könyv. Gyengénlátó létemre rengeteg hagyományos papírkönyvet olvasok. Ilyenkor az a lényeg, hogy elég nagyok legyenek a betűk. Az előnye, hogy magammal tudom vinni. Az e-book. Az e-book valamilyen szinten hasonlít a papírkönyvhöz, mert ugyanúgy hordozható. Abban azonban eltér, hogy egy e-book olvasón több száz könyvet is magammal tudok vinni. Pont ezért szeretem, mert nagyon praktikus. A hangos könyv. A hangos könyv talán nem jut hirtelen az ember eszébe, ha olvasásról van szó, de nekem ez is egy nagyon egyszerű mód arra, hogy akár az autóban hallgassam a kedvenc könyvemet. Ha valaki megkérdezi, hogy az eddigi felsorolt olvasási módszerek közül melyik a kedvencem, talán a hangos könyvet tudnám mondani, mivel ehhez tényleg nem kell semmi, csak egy telefon. Rengeteg teljes hangos könyv található meg akár a YouTube-on is. Szerintem ezekből a példákból kiderül, hogy rengeteg lehetőségem van az olvasásra, még gyengéllátóként is.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: Elhelyezett táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Dukai Alexandra. A Stranger Things és az NLA Holmes sztárja Millie Bobby Brown a Damsel című filmben ezúttal kardot ragadt. A nők napján bemutatott akciófilm nagy sikert aratott, amit a főszereplőnek közölhet. A filmben Elodie, azaz Millie Bobby Brown házasságra készül egy elragadó herceggel, amikor a lányt áldozatul felajánlják egy tűzokádó sárkánynak.
1: Ami azt illeti, a vélemények nagyon különbözőek. A Millie fanoknak nagyon tetszett, főleg a színésznő brilliáns játéka miatt. Ám azok az emberek, akik főleg a történetet figyelik, nincsenek elragadtatva.
0: A legtöbb kritikus azt mondta, hogy a film jó és érdekes, csupán annyi a baj vele, hogy lassú. Ez röviden annyit jelent, hogy lassan mennek benne a történések. Először is fél óra elmegy a bevezetéssel, és amikor előzőt bedobják a verembe, izgalmassá válik a történet, ám ez nem tart sokáig. Onnantól már csak húzzák az időt, mondta ezt az egyik kritikus.
1: Aki Millie több filmjét is lát, annak feltűhet, hogy a színésznő szemében nem megjátszott a félelem. A főszereplő azt nyilatkozta, hogy néhány jelenetben nem csak színészkedett, hanem ténylegesen félt a sárkánytól. Igazából a színfalak mögött egy nagy bábot alkalmaztak, ám a hangja mély és hátborzongató volt.
0: Millie kutyája több forgatáson is részt vett a színfalak mögött. Vinny, a pudlikeverék nagyon intelligens, sőt a színésznő elmondása szerint a kutya azt is tudja, hogy Millie mikor van szerepben és mikor nincs. Ám amikor Elodie-t bedobták a verembe, elvileg Vinny nagyon megijedt és elkezdett keservesen ugatni, viszont Millie rögtön megnyugtatta.
1: A színésznő a mai napig szorgalmasan dolgozik, mivel nem csak ezen a filmen dolgozott, hanem eközben az Enola Holmes 3-on, valamint a Stranger Things 5. évadán is. Sőt, saját márkája, a Florence, mindeközben piacra dobta a ruha kollekcióját.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolytsal az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táskarádió.
5: Te is beleférsz.
6: Ma

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Kapcsolót találtak az agyban, áttörés jöhet az ADHD kezelésében. Mesterséges sejteket hoztak létre a világon először. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz. Az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. A John Hopkins Egyetem kutatóinak felfedezése segíthet megérteni, hogy mi lehet az oka az ADHD kialakulásának, és akár új gyógymódok létrehozásában is segíthet. A koncentráció képessége nem modern emberi vívmány, sőt még csak nem is a főemlősök sajátossága. A madarak hüllők, de még a halak is képesek arra, hogy figyelmüket egyetlen célpontra irányítsák, miközben teljesen kizárják a zavaró tényezőket. Ez az alapvető túlélési mechanizmus több százmillió éve létezik. Az azonban eddig rejtély volt, hogy pontosan mely agyi struktúrák felelősek érte. Egy új szaklapban megjelent új tanulmány szerint a John Hopkins Egyetem kutatói azonban most azonosítottak egy ősi idegsejtcsoportot, amely kritikus szerepet játszik a szelektív térbeli figyelem szabályozásában. Mivel az egerek és az emberek közös emlős múlttal rendelkeznek, rendkívüli nagy a valószínűsége annak, hogy ugyanezek a neuronok a humán agyban is jelen vannak és működnek. Írja Science Alert. A világon elsőként sikerült mesterséges sejteket létrehozniuk kémiai vegyületekből, állítják a Minnesotai Egyetem kutatói. Alkotásaik végigmentek a sejtek teljes életciklusán, táplálkoztak, növekedtek és szaporodtak is. Megcsinálták a kémiában azt, amit eddig csak a biológiában volt lehetőség. Ezzel bizonyították, hogy az élet legalapvetőbb folyamataihoz nincs szükség semmilyen rejtélyes mágikus szikrára, kezdte a kutatást vezető professzor az egyetem közleményében. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a mesterséges sejtek egyelőre nem teljesítik az összes feltételt, ami ahhoz kellene, hogy életnek nevezhessük. Például nem tudják szabályozni saját anyagcseréjüket, vagy több generáción keresztül tovább örökíteni magukat, és így az evolúció képessége is hiányzik belőlük, jegyzi meg a szaklap. Egy korábban ismeretlen molekulának adhat otthont a Plutó, illetve Szaturnusz Titán nevű holdja. A James Webb űrtávcső megfigyelései szerint ezeknél az égitesteknél ugyanis nem észlelhető a fény egy bizonyos hullámhossza, amely minden más vizsgált objektumnál kimutatható. A világegyetemen létező összes kémiai elem és molekula elnyeli az elektromágneses sugárzás bizonyos hullámhosszait. Éppen ezért a csillagászok gyakran az égitestek által visszavert fényt elemezve igyekeznek megállapítani, hogy milyen anyagok lehetnek jelen rajtuk. Például a molekuláris oxigén 230 nanométeres hullámhosszon nyeri el a fényt. Ezért, ha egy bolygó ezen a hullámhosszon nem ver vissza a fényt, a kutatók biztosak lehetnek abban, hogy a bolygó légköre oxigént tartalmaz. Magyarázza a Life Science.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Székesfehéráron korábban is nagy népszerűségnek örventek a közterületeken elhelyezett sakkasztalok. Így a tavalyi hat közösségi asztal telepítését követően idén újabb helyszínekre került és került sakktáblaasztal a város különböző pontjain. A helyszínek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy az asztalok könnyen megközelíthető, árnyékos közösségi használatra alkalmas területekre kerüljenek, figyelembe véve a lakossági és a területi képviselői javaslatokat is.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma egy hidegfront érkezik, felhősen indul a nap, és helyenként zápor kialakulhat, megélénkülhet a szél. 26 fokot mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Megyeri Maja és Radics Dorka Hiromi. A mai adásban a démonokról és az angyalokról lesz szó.
1: A démon eredetileg Istent jelentett. Később az isteneknél alacsonyabb, embereknél magasabb rendű lényeket jelölték ezzel a névvel. A démonok mitológiailag az istenek és az emberek között állnak, és lehetnek jó szándékúak, vagy akár gonoszak is. Azonban legyen akármilyen jellemű, a legtöbb démon képes tudatbefolyásolásra, mások megszállására. Szinte minden nép mitológiájában találkozunk velünk. Az ókori egyiptomiak képzelete szerint mérhetetlen sok ilyen démon van, akik mindenütt az ember közelében laknak, vízben, földben és levegőben.
0: A Biblia a démonokat nem misztikus, hanem létező, de láthatatlan lényekként mutatja be. A démonok olyan szellemi lények, akik a Sátán királyságában, a gonosz angyalok alatti hatalmi szinten vannak. Testük nincs, föld közelben élnek, a legfőbb céljuk az, hogy az emberek testébe költözhessenek, és a bűnös kívánságaikat rajtuk keresztül végrehajthassák. Jézus Krisztus szolgálatainak szerves része volt a démonok kiűzetése az emberekből. Egyes esetekben így gyógyítva meg az embereket.
1: És most egy kicsit az angyalokról. Az angyalok a zsidó, a keresztény és a muszlim vallásban Istennél alacsonyabb, az embernél magasabb rendű szellemi lények. A Biblia szerint az angyalok Isten teremtményei, semmiféle megkülönböztetett tiszteletet nem igényelnek. A jó angyalok Isten akaratát adják hírül az embereknek és segítenek rajtuk. A bukott gonosz angyalok démonokként vagy ördögökként is ismertek. Maga a Sátán is angyal volt, a fény angyala, de fellázadt Isten ellen, emiatt egy mennyei háború veszteseként letaszították. Az angyalok erejükre és hatalmukra nézve is magasabb rendűek az embereknél és kapcsolatokban állnak velük.
0: A Biblia szerint az angyalok teremtett, de a jövőt tekintve örökké létező, megsemmisíthetetlen, természet fölötti szellemi lények, akik Istenhez és az emberekhez hasonlóan személyiséggel, vagyis intelligenciával, a beszédre való képességgel, érzelmekkel, akarattal és öntudattal rendelkeznek. Szellemi testük van, képesek testben megjelenni a föld szférájában, és így részt venni a földi eseményekben. Vannak jó, illetve gonosz angyalok. Életterüket tekintve pedig a menny és az ég különböző szintjein kívül, a föld felszínén és a föld mélyében is megtalálhatóak. Számuk meghaladja 100 milliót, ám pontos adatokat a Biblia nem közöl velünk.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Az elektronikus zene segített megfékezni a moszkítókat.
1: A dubstep és hardcore elektronikus zenei stílus rajongóihoz hasonlóan a Skrillexet hallgató nőstény szúnyogok is egy kissé megőrültek és összezavarodtak, amikor a rovar kutatók csapata tesztelte őket. A kísérlet során a rovarokat 10 percig egy olyan búra alá helyezték, ahol a Skrillex zenéje szólt, és azt tapasztalták, hogy jóval kevesebb vért szívtak, és a párosodástól is elment a kedvük a csendben tartott kontrollcsoporthoz képest.
0: A kutatók egészen újszerű módon szerették volna visszaszorítani a halálos korterjesztő moszkítókat. Arra voltak kíváncsiak, hogy a hangos zenével, mint a rovarölő szerek környezetbarát alternatívájával képesek-e manipulálni a szúnyogok viselkedését. Úgy gondolták, hogy miután a párosodás és a vérszívás olyan halálos betegségek terjesztésének egyik fő eszköze, mint a Zika vírus, ezzel az új módszerrel mérsékelhetik a pusztító kórok terjedését.
1: Tanulmányukban a kutatók hipotézisüket úgy tesztelték, hogy elektronikus zenét dübörögtettek az éhes nőstényszúnyogok búrájának közelében elhelyezett hangszóróból, akiket 12 órás éhezés után zártak be oda. A kísérleti búra alá bezártak egy hímet, az esetleges párosodás véget, és egy hörcsögöt, ha a moszkítók megéheznének. A szakemberek több 10 perces kísérletet végeztek, amelyek során a 10 éhes nőstényszúnyogot folyamatosan cserélték és zenét játszottak le nekik. A kutatók favoritja a Skrillex egyik dala volt, és azért ezt választották, mert túlzott hangereje és folyamatosan növekvő hangmagassága miatt a zajosság elsődleges jelöltjévé tette.
0: Amikor a csapat összehasonlította a Skrillex zenéjét hallgató szúnyogok párosodási és táplálkozási viselkedését egy olyan kontrollcsoporttal, amelyeknek az üvegketrecében a tökéletes csend honolt, azt találták, hogy a durva zajnak kitett moszkítók lényegesen kevesebbet párosodtak és jóval kevesebb vért szívtak, mint a csendes térben elhelyezett társaik.
1: Annak ellenére, hogy a szúnyogok utolsó vérszívása óta eltelt 12 óra, a zenét hallgató egyedeket oly mértékben zavarta a Skrillex vibráló zajhatása, hogy a legtöbb állat egyszerűen nem volt hajlandó táplálkozni, csak a zene elhallgatása után 2-3 perccel tértek magukhoz, magyarázták a kutatók. A csendben tartott moszkítók átlagosan 30 másodperc múlva már a ketrecbe helyezett hörcsög vérét szívták.
0: A Skrillex szúnyogok azonban nem csak a táplálkozást felejtették el, hanem a párosodást is. 5-ször kevesebbszer párosodtak, mint a csendes üvegbúra lakói. A kutatók szerint a zene agresszív rezgése okozhatta a zavart a rovaroknál, amik általában megpróbálják úgymond szinkronizálni a szárnyveréseiket. Mind a hím, mind a nőstény szúnyogok a szárnyaik rezgetése révén kibocsátanak egy hangot, és a sikeres párzáshoz a hímeknek harmonizálnia kell a partnere repülési hangjával. Amelyre a nőstények igen érzékenyek, írták a tanulmány szerzői.
1: A most kapott eredmények megerősítik a korábbi kutatások konklúzióit, amelyek kapcsolatot találtak az emberi eredetű zaj és a rovarok megváltozott viselkedése között. Hasonló tanulmányok kimutatták azt is, hogy a levéltetvek például azonnal abba hagyják az étkezést, ha egy rock klasszikus AC/DC dal dübörögtettek mellettük.
2: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá! 97.5

0: 9 étett táska rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigolo Barnabás és Széplaki Emma. Ha nem akarsz romlott rizst enni, akkor ezt hallgasd meg. A legtöbben automatikusan megeszik a maradék rizst, és egy pillanatig sem gondolják, hogy bármi baj lehetne belőle, hiszen nem tartozik a gyorsan romló élelmiszerek közé. Az interneten újra és újra felbukkan, hogy a maradék rizs fogyasztása változatos problémákhoz vezethet. De mégis, hogy lehet veszélyes egy olyan élelmiszer, mint a rizs, amit szárazon vásárolunk meg, majd alaposan átfőzzük? Talán csak alaptalan hisztériakeltés az egész?
1: Egy baktérium a bűnös. Kutatások szerint a rizssel kapcsolatos aggodalom sajnos nem alaptalan. Nyers formájában ugyanis egy baktérium is előfordulhat benne, melynek spórája főzést is képesek túlélni. A gond akkor kezdődik, ha elkészítése után a rizs túl sokáig marad szóba hőmérsékleten, mivel a baktérium így elszaporodhat és méreganyagokat termelhet.
0: Ha pedig ezek bejutnak az emberi szervezetbe, hány ingert, hányást, hasi fájdalmakat és hasmenést okozhatnak, amik egyenlők egy ételmérgezéssel. Bár a tünetek sok esetben enyhék maradnak, fiataloknál, időseknél és immunbetegségben szenvedőknél akár életveszélyes állapot is feléphet.
1: Ha tehát olyan rizssel akad dolgot, ami nem frissen készült, vagy nem lehet megfelelően átmelegítve, az valóban kockázatos lehet. Minél hosszabb ideig áll szobahőmérsékleten, annál nagyobb a baktériumok elszaporodásának, vagyis a megbetegedéseknek a valószínűsége.
0: Megelőzésként annyit tehetsz, hogy a rizst mi hamarabb megeszed, ha pedig marad belőle, egy órán belül beteszed a hűtőbe. Ott se tárold azonban egy napnál tovább, és fogyasztása előtt gondosan forrósíts fel. Fontos tudni, hogy a baktérium nem okoz azonnali rosszulétet, az első tünetek jelentkezéséig akár 16 óra is eltelhet.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor, Hedvig Mira és Vörös Csenge. Bár a nagy fináléra még várni kell, öröm nézni, ahogy a szemünk előtt felnőtté váló gyerekcsapat ismét megmenti a világot. Továbbra is maximális hőfokon ég a valaha készült egyik legkreatívabb sorozat. Ez a nap is eljött végre, május 27-én felkerült a Netflixre a Stranger Things várva várt negyedik évada. Alig ha nem, soha korábban nem volt annyira aktuális, az ólomlábakon jár az idő kifejezés, mint most. Elvégre 2019-ben láthattuk utoljára az álmos amerikai kisváros Hawkins vicces gyerekcsapatát, amint a Stephen King regényekből szökött szuperképességekkel rendelkező tini lány a magyar verzióban Tizinek elkeresztelt Eleven, Millie Bobby Brown segítségével legyőzik a förtelmes világ förmedvényeit. Más néven a helyen lefele szörnyetegeit.
1: Pár évvel ezelőtt, egészen pontosan 2016-ban egy olyan sorozat látott napvilágot a Netflixen, amelyet sokan, köztük én is, nem nagyon tudtak hova tenni, pláne értelmezni. Sci-fi horror gyerekszereplőkkel a 80-as évek elején? Hát már akkor sokan sejtették, hogy ebből vagy nagyon nagy bukta lesz, vagy akkorát fog szakítani, amely meghozza a várva várt Rivalda fényt az, akkor még pályafutás elején járó streaming szolgáltatónak. Nos, mindenki nagy szerencsére az utóbbi jött be, hirtelen mindenki a Netflixet nézte, mi pedig olyan sorozattal lettünk gazdagabbak, amelyek egyszerűen vétek lett volna kihagyni. De mitől is működött ennyire a Stranger Things? Egészen egyszerűen olyan tökéletes egyveleget kaptunk, amelyet minden korosztály képes volt magába szippantani, már a főcímtől kezdve. Ami utána jött, arra, meg egyszerűen nem voltunk felkészülve. De tényleg...
2: A gyerek szereplők zseniálisak voltak. A hangulat és zene pazar volt, a 80-as évekbeli feeling és a számos popkulturális utalás pedig akkora löketet adott az egész produkciónak, hogy már pár epizód után érezhető volt, hogy akár a végtelenségig is képes lettem volna nézni, de gondolom ezzel nem voltam egyedül. Egy igazi mesterművel volt dolgom, amelyben a legapróbb részletek is olyan műgonddal voltak kidolgozva, hogy szerintem ilyet szériában még nem nagyon láttam. A második évad aztán tovább mélyítette a történetet, a srácok is nagyobbak lettek, így más és más problémákkal kellett megküzdenünk az életben, ám ami rájuk várt, arra egyszerűen nem lehettek felkészülve, mégis ügyesen vették az akadályt. A harmadik, szerintem egyértelműen a legjobban sikerült évad pedig mindezt még jobban megfejelte, és már az utolsó részek közben megfogalmazódott bennem a gondolat. Ezt vajon hova lehet még fokozni?
0: Nos, lehet, vagyis lehetett, és még a negyedik évad záró darabjai hátra vannak, amelyek már most látom, hogy ki fogják sütni az agyunkat, csak győzzük kivárni. A Stranger Things harmadik évada eléggé kuszán ért véget, úgy is lehet fogalmazni, hogy a nagy csata utáni levezetésben eléggé megkavarták nekünk a szálakat a készítők. A brigád szétszélet, lényegében két különböző államban tengődnek, így érdekes lesz majd látni, hogyan találnak újra egymásra. Szóval Tizi, Millie Bobby Brown, Will, Noah Schnapp és úgy az egész Byers család Kaliforniába tették át székhelyüket, míg a többiek, Mike, Dustin, Lucas, Max, Nancy, Steve, Robin és Erika maradtak Hawkinsban, ahol elsősorban a gimi és a felnőtté válás nehézségeivel próbálnak megküzdeni. Közben Joyce Byers, Viona Ryder egy rejtélyes csomagot kap Oroszországból, amelyből ő is végre megtudja, amit mi már rég tudtunk, hogy Jim Hopper, David Harbour életben van.
1: Eközben az új szereplők is leteszik a névjegyüket, köztük a legérdekesebb figura Eddie Manson, Joseph Quinn például egy olyan szörnyűségnek lesz a szemtanúja, amely tovább borzulja a kedélyeket a mostanra a tragédiák központjába váló Hawkinsba.
3: 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Naár Barbara és Fónai Dorka. A mai adásunkban Regan Bowman-nel ismerkedhetsz meg.
1: Rory Charles Graham művész nevén Regan Bowman 1985. január 29-én született. Az angol nemzetiségű férfi énekesként és dalszerzőként is tevékenykedik. Az énekes Akfieldban, Kelet Sussexben született. Graham először Ringmer King Ring akadémiáján járt, de onnan kitoloncolták, így szülővárosának főiskoláján folytatta tanulmányait.
0: Ezután az énekes Brightonba költözött. Itt egy barátja éppen rapcsoportot alapított, és felkérte Grahamet, hogy csatlakozzon hozzájuk. A rapcsoportnak köszönhetően olyan emberekkel találkozott, akik segítették karrierjének megkezdését. Az elkövetkezendő néhány évben hip-hop műfajokban játszottak. Mivel zenei karrierje az Akfield környéki helyi ifjúsági klubokban kezdődött, Graham továbbra is visszatér a környékre és fellépéseket ad.
1: Most beszéljünk egy kicsit Graham családi állapotáról. Graham 2019 májusában házasodott össze Beth Rueival. Gyermekük Royben azonban már 2017 szeptemberében megszületett.
0: Első slágerét, a Human, 2016 júliusában adta ki a Columbia Records. A csúcspont az volt, amikor Ausztriában, Németországban, Belgiumban és Svájcban is az úgynevezett singles chart, magyarul kislemezlista első helyén állt. A dal Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Hollandiában, Svédországban és Svájcban is aranyminősítést kapott. Graham debütáló albuma, ami szintén Human címmel jelent meg 2017. február 10-én lett kiadva. Ez elnyerte a BBC Music Award díját, valamint Grahamet az év művészének is jelölték. A Human máig is Regan Bowman leghallgatottabb zenéje, ugyanis a YouTube-on 992 millió nézettséggel bír.
1: 2017-ben megjelent a Skin című zenéje, amivel nagy sikerre tetszett. A dal inspirációja Grahamtől jött, amikor a Trónok harca egyik epizódját nézte, amiben Jon Snow és Ygritte kapcsolatáról volt szó. A klippet, ami már a 102 milliós nézettségnél jár a YouTube-on, Greg Davenport rendezte.
0: Szintén 2017-ben megjelent a Broken People című zene, ami 39 milliós nézettséget ért el a YouTube-on. Ezt a slágert Logic-kal, teljes nevén Sir Robert Bryson Hall-lal közösen adja elő. A dal Graham Bright című albumában kapott helyet.
1: 2019-ben kiadta legfrissebb számát a Giantet, amit Calvin Harris-szel közösen kollaborált. A dalt a Columbia Records-on keresztül adták ki január 11-én. A Giant oda egymást követő héten a második helyen állt az Egyesült Királyság beli listán, valamint a dal a top listák elején állt Belgiumban, Mexikóban és Skóciában.
0: Neked melyik a kedvenc zenéd Regan Bowman-től? Írd meg nekünk a Facebookon!
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Varga Sagát Csaba, Fűrjes Csenge és Hedrik Mira. Miről árulkodik az, ha unatkozol? Most megtudhatod. A mindennapok egyhangúságában sokszor veheted észre magadon, hogy unatkozol. Eddig lehet nem is törődtél ezzel annyira, pedig fontos jelentése lehet a számodra.
1: Az unalom egy pszichológiai jelenség, ami egy olyan helyzetre jellemző, amiben nem vonzódsz be teljesen, és azt érzed, hogy az idő végtelenül lassan telik benne. Ilyenkor azt is tapasztalhatod, hogy nehezen tudsz koncentrálni. Ezek az érzések mások számára is ismerősen csenkednek, hiszen van olyan kutatás, amely szerint a diákok 90%-a egyszer biztosan unatkozik a nap során. De vajon mit jelent az, amikor azt érzed, hogy unatkozol?
2: Az azt jelenti, hogy nem köt le, amivel éppen foglalkozol. Amikor unatkozol, az általában annak a jele, hogy az adott tevékenység, amiben vagy, már nem tud teljesen lekötni. Ilyenkor érezheted, hogy legszívesebben teljesen máshol lennél és más csinálnál. Ha megteheted, ilyen helyzetben érdemes más elfoglaltság felé nézned, ami szórakoztatóbb számodra.
0: Érdemes lehet szintet lépned. Ha azt érzed, hogy egy adott tevékenységhez az unalom érzése társul, az lehet annak a jele, hogy már annyira jól megy a tevékenység számodra, hogy nem tudja fenntartani a figyelmedet. Ha például egyszerűbb angol szövegeket hallgattál eddig, de már kívülről fújod és alig figyelsz rá, azt jelenti, hogy érdemesebb egy nehezebb terepen is tesztelni a tudásodat. Bátran próbálkozz meg ezzel!
1: Új célok felállítására lehet szükség. Amikor felállítasz egy célt és elindulsz a megvalósításának útján, számos érzelmet tapasztalhatsz. Érdeklődést, kíváncsiságot, boldogságot. Ezek az érzések azonban nem tartanak a végtelenségig, ha eléred a célodat, lecsitulnak, és akkor megjelenhet az unalom. Ez ugyanakkor jó jelzője annak, hogy ideje új kihívások elé nézned. Ne félj ilyenkor belevágni valami újba, hiszen hasznos tapasztalatokat gyűjthetsz ezek által.
2: A fáradtság jele is lehet. Hasonló jeleket vehetsz észre magadon, például, hogy nehezebben tudsz figyelni, és olyan, mintha mindjárt elaludnál. Az is előfordulhat, hogy összetéveszted az unalomérzést a fáradtsággal. Hasonló jeleket vehetsz ugyanis észre magadon, például, hogy nehezebben tudsz figyelni, és olyan, mintha mindjárt elaludnál. Ilyenkor ha teheted, menj ki egy pár percre a friss levegőre, vagy akár csak nyisd ki az ablakot, frissítsd fel magad, újult erővel már nem lesz gondod a figyelemmel.
0: Akárhogy is teszel, érdemes mindig az unalmad mögé nézned, hiszen új dolgokat tudhatsz meg nem csak az adott helyzetben tapasztalt érzéseidről, hanem saját magadról és a céljaidról is.
3: Megkérdeztük, te mi?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Benkei Panna és Tóth Janka. 12 tipp a tanuláshoz. A legjobb menetrend a tanuláshoz. Először nézd meg, miről szól az anyag. Ha vannak fejezetcímek, esetleg összefoglaló, akkor annak alapján képzeld el, mi is lehet az egész tartalma. Próbáld meg felidézni azokat a dolgokat, amiket már tudsz a témával kapcsolatban.
1: Olvasd el az anyagot, jegyzeteld ki a lényeges részekről. Fontos, hogy amiket nem értesz, nézz utána, akár más forrásból is.
0: Jegyzeteid alapján készíts összefoglalót, amit más is megértene első olvasásra. Jó, ha ezután találsz egy partnert, akinek felmondhatod a leckét.
1: Nem hivatalos, de beválik. Készíts puskát minél kisebb papírra. Ez arra kényszerít, hogy a legeslegfontosabb dolgokat újra leírd, minél tömörebben, mégis értelmesen. Ha ezt újra és újra előveszed, majd elolvasod, óhatatlanul újra felidézed az egész anyagot, és annyira bevésed, hogy élesben már nem is kell bevetned a fegyvert.
0: Következő tipp. Kezd a tanulást könnyebb tárggyal bemelegítésként.
1: Biztosíts minél nyugodtabb környezetet, jó íróasztalt, megfelelő székkel, megvilágítással.
0: Fontos, hogy nézd át, megvan-e a tanuláshoz minden, rendszerezd, készítsd össze az eszközöket, jegyzeteket.
1: Ne kezd tanulni közvetlenül főétkezés után. Ekkora szervezetünk az emésztéssel van elfoglalva, könnyen elálmosodunk. De azért éhesen, szomjasan sem érdemes leülni. Agyunk rengeteg cukrot használ fel működés közben, pici utánpótlás mindig kell.
0: Van, aki nem szeret teljesen csendben tanulni. Hallgass instrumentális zenét, vagy olyat, aminek nem érted a szövegét.
1: Hasonlókat ne egymás után tanulj. Például a német és az angol leckét, mert az nem lesz hatékony.
0: Ha lehet, még aznap tanuld meg a leckét, amelyik napon feladták. Így érteni fogod az órai jegyzetet, emlékezni fogsz a tanár magyarázataira, lesz időd még egyszer átismételni, amikor már leülepedett a tudás.
1: Ha nagyobb anyagról van szó, vizsga, nagy dolgozat, fogj hozzá jóval hamarabb a tanuláshoz, ne egy-két nappal előtte. Szerezd be a szükséges könyveket, nyomtass ki a számítógépről, internetről, amire szükséged lesz, jegyzetelj, cédulázz, készítsd elő az anyagot.
0: A következő tippünk a hatékony tanuláshoz, hogy használj minél többféle segédanyagot. A témába vágott dokumentumfilm, jó novella vagy könyv, vagy éppen más tárgyhoz tartozó memóriakártya, webes térképek, figyelemjavító, nem veszélyes kísérletek elvégzése otthon, mind segíti megérteni a tanulnivalót, fejleszteni a tanulási képességet és élvezetessé teszi a tanulást.
1: Hasznosak a közös programok, például múzeum, kiállítás, kirándulás a tananyaghoz kapcsolódva.
0: Legyen olyan időtöltésed is, ami kedvedre való. A sport, a zenetanulás, a drámaszakkör, a tánc nem a tanulástól veszi el az időt, hanem éppen a hatékony tanulást segíti az agyterületek közötti kapcsolatok erősítésével és azzal, hogy bizonyos helyzetekben fegyelmezettségre, összpontosításra, kreativitásra, együttműködésre késztet.
1: Ne felejtsd el azt se, hogy azt tud igazán jól tanulni, aki amúgy jól van. Legyen időd együtt lenni a barátaiddal, vagy csak egyedül tölteni az időt, miközben nem csinál semmi hasznosat. Ez alatt töltekezik föl a lélek a megpróbáltatásokra.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Robin és Rivnyák Regő. Ebben az adásban az aranylabdáról lesz szó.
1: Ballon d'Or, vagyis az aranylabda az európai labdarúgás legfontosabb egyéni trófeája, melyet a legjobb teljesítményújtó labdarúgó kaphat meg. A díjat 1956-ban alapította a francia labdarúgó szaklap, a France Football. Győzelmek száma szerint az argentin Lionel Messi foglalja el az első helyet 7 győzelemmel, míg a portugál Cristiano Ronaldo 5-ször vette át a díjat.
0: Messi vajon megérdemelt még egy aranylabdát? Lionel Messi ebben az évben 7-szer is átvette az egyénileg megszerezhető legfontosabb díjat. Az argentin világklasszis újabb elsősége finoman szólva sem nyerte el a futballvilág tetszését, ami nem újdonság, ugyanis a Messi és Ronaldo páros uralmával jellemezhető korszakban volt már példa, hogy nem bár győztest avattak. Messi 2010-ben például barcelonai klubtársait, Andrés Iniestát és Xavit előzte meg a képzeletbeli dobogon. Utóbbi kettő világbajnok lesz Spanyolországgal, Argentína viszont a negyeddöntőben nem éppen emelt fővel búcsúzott a Dél-Afrikában rendezett tornától.
1: A 3 évvel későbbi ceremóniának is nagy visszhangja volt. Az újságíró Cristiano Ronaldót vélték a legjobbnak, valóságban azonban szinte mindenki a francia Frank Ribérit szerette volna díjazottként látni. Mondhatni teljes joggal, ugyanis 5 nagy címet is bezsebelt abban az évben. A címek között a Bayernnel triplázott, azaz bajnokságot, kupát és BL-t nyert. Hiába lőtte 2 éven át megállás nélkül a gólokat a lengyel csatár Lionel Messi díjazták. Az argentin világsztár, aki idén a válogatottal megnyerte a Copa Amerikát, a Bayern München lengyel támadóját Robert Lewandowskit előzte meg a szavazáson. Lewandowski 67 gólt és gólpasszt szerzett, míg Messi 48-at. Esetleg, ha csak a gólokat néznénk, akkor is bőven megelőzi a lengyel-argentin legendát. Ráadásul közvetlenül a Lewandowski aranycipője után kapta meg az aranylabdát Messi.
0: Franciaország, megrebb formálják a díjat. Az aranylabdát alapító és odaítőlő France Football a közelmúltban bejelentette a hivatalos oldalán. Többek között nem a naptári év, hanem az idény végén szavaznak majd a legjobb játékosnak járó trófeáról. Szűkül a voksolók köre is. A 170 újságíró helyett csak a FIFA ranglista első 100 helyezett országának egy-egy szakírója szavazhat. A szempontrendszer is változik, a jelöltek egyéni teljesítménye többet nyomol adva, mint az általuk megnyert trófák száma.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Széplaki Emma, Dórián Boglárka, Óvári Ambrus, Török Marcell, Csókás Dávid, Porkoláb Boldizsár és Gál Zsombor.
1: Ellátogattunk Magyarország egyik leghíresebb cukrászmesteréhez, Damnicki Balázshoz. A műhelyben megtudhattuk, hogyan készül a fagyi. Maga a mester tanított meg minket csokoládét kóstolni.
2: Eközben kisebb csoportokban felváltva mentünk le a fagylalt gyártási üzemébe. A látogatás után ajándék sóskaramellás fagyit kapott az egész csapat. Többek között megtudtuk tőle, hogy mi a kedvenc fagyija, és hogy hogyan került kapcsolatba Will Smith-szel.
3: Hol tanult?
4: Székesfehérváron tanultam itt a kereskedelmi és vendéglátó iskolában. Utána ugyanígy Székesfehérváron érettségiztem, és Budapesten a Corvinus Egyetem mellettem élelmiszermérnök.
2: Mi volt a család véleménye arról, hogy te cukrászmester leszel?
4: Ez egy nagyon jó kérdés. Először édesapám nem értett vele egyet. Először azt szerette volna, hogy simán gimnáziumban tanuljak tovább, de én nagyon-nagyon cukrász akartam lenni, úgyhogy később a család beletörődött, de azóta szerintem a család sem bánta meg.
0: Mit szeret a munkájában?
4: Kreatívnak lenni. Nagyon fontos, hogy mindig új dolgokat készíthetünk, és ennek a szakmának az az előnye, hogy örömet adhatunk másoknak, tehát amit elkészítünk, azt más megeszi.
2: Melyik a kedvenc fagylaltja vagy süteménye?
4: Hát, szerintem, amit én nem tudok megunni, az a vörösboros mána, ugye a nagy klasszikusunk, de minden gyümölcsfagylatot nagyon szeretek. Úgyhogy gyakorlatilag azt mondhatom, hogy változó, minden héten más a kedvencem.
5: Mióta dolgozik cukrászként?
4: 1992. december 22 óta vagyok vállalkozó. Tehát gyakorlatilag idén leszek 30 éves vállalkozó.
2: Mi volt a legextrémebb kérés vagy rendelés?
4: Hú, na ez egy jó kérdés volt. Vannak olyan rendelések, mondjuk mostanában már szerencsére nem annyira, ami nem feltétlenül nyomdafestéket tűrő változat. Tehát amikor olyan extrém házi bulikba vittek tortákat, vagy legény leánybúcsúba, amit így, hát még szóval ki se lehet mondani, olyan dolgokat is szoktak kérni.
2: Volt emlékezetes vendég?
4: Nagyon sok. Ugye olyan sok érdekesség fordul elő, hogy az ember így nehéz elidézni őket. Hát szerintem ugyanúgy, mint egy riporternél is, ha megkérdezett, hogyha valaki 20-30 éve a szakmában van, nagyon sok érdekes arc fordul meg. Színész, zenész, sportoló, de mondhatom azt, hogy a Will Smith-nek is készítettünk tortát. Hát tudjátok, hogy kicsoda a Will Smith, azért hát egy A-kategóriás celeb, azért szerintem elég kevés cukrász mondhatja el, hogy készített neki tortát. Hey, this is ATV, this is Topic, and I'm A7S. This is 97.

0: 11 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Kapcsolót találtak az agyban, áttörés jöhet az ADHD kezelésében. Mesterséges sejteket hoztak létre a világon először. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz. Az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. A John Hopkins Egyetem kutatóinak felfedezése segíthet megérteni, hogy mi lehet az oka az ADHD kialakulásának, és akár új gyógymódok létrehozásában is segíthet. A koncentráció képessége nem modern emberi vívmány, sőt még csak nem is a főemlősök sajátossága. A madarak, hüllők, de még a halak is képesek arra, hogy figyelmüket egyetlen célpontra irányítsák, miközben teljesen kizárják a zavaró tényezőket. Ez az alapvető túlélési mechanizmus több százmillió éve létezik. Az azonban eddig rejtély volt, hogy pontosan mely agyi struktúrák felelősek érte. Egy új szaklapban megjelent új tanulmány szerint a John Hopkins Egyetem kutatói azonban most azonosítottak egy ősi idegsejtcsoportot, amely kritikus szerepet játszik a szelektív térbeli figyelem szabályozásában. Mivel az egerek és az emberek közös emlős múlttal rendelkeznek, rendkívüli nagy a valószínűsége annak, hogy ugyanezek a neuronok a humán agyban is jelen vannak és működnek. Írja Science Alert. A világon elsőként sikerült mesterséges sejteket létrehozniuk kémiai vegyületekből, állítják a Minnesota-i Egyetem kutatói. Alkotásaik végigmentek a sejtek teljes életciklusán, táplálkoztak, növekedtek és szaporodtak is. Megcsinálták a kémiában azt, amit eddig csak a biológiában volt lehetőség. Ezzel bizonyították, hogy az élet legalapvetőbb folyamataihoz nincs szükség semmilyen rejtélyes mágikus szikrára, kezdte a kutatást vezető professzor az egyetem közleményében. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a mesterséges sejtek egyelőre nem teljesítik az összes feltételt, ami ahhoz kellene, hogy életnek nevezhessük. Például nem tudják szabályozni saját anyagcseréjüket, vagy több generáción keresztül tovább örökíteni magukat, és így az evolúció képessége is hiányzik belőlük, jegyzi meg a szaklap. Egy korábban ismeretlen molekulának adhat otthont a Plutó, illetve a Szaturnusz Titán nevű holdja. A James Webb űrtávcső megfigyelései szerint ezeknél az égitesteknél ugyanis nem észlelhető a fény egy bizonyos hullámhossza, amely minden más vizsgált objektumnál kimutatható. A világegyetemen létező összes kémiai elem és molekula elnyeli az elektromágneses sugárzás bizonyos hullámhosszait. Éppen ezért a csillagászok gyakran az égitestek által visszavert fényt elemezve igyekeznek megállapítani, hogy milyen anyagok lehetnek jelen rajtuk. Például a molekuláris oxigén 230 nanométeres hullámhosszon nyeri el a fényt. Ezért, ha egy bolygó ezen a hullámhosszon nem ver vissza a fényt, a kutatók biztosak lehetnek abban, hogy a bolygó légköre oxigént tartalmaz. Magyarázza a Life Science.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Székesfehéráron korábban is nagy népszerűségnek örventek a közterületeken elhelyezett sakkasztalok, így a tavalyi 6 közösségi asztal telepítését követően idén újabb helyszínekre került és került sakktáblaasztal a város különböző pontjain. A helyszínek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy az asztalok könnyen megközelíthető, árnyékos közösségi használatra alkalmas területekre kerüljenek, figyelembe véve a lakossági és a területi képviselői javaslatokat is.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma egy hidegfront érkezik, felhősen indul a nap, és helyenként zápor kialakulhat, megélénkülhet a szél. 26 fokot mérhetünk.
0: Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.8

95.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Tavaly november 30-án megjelent az első olyan mesterséges intelligenciai alapú chatbot, ChatGPT.

0: olyan komplexebb feladatokat is teljesíteni, mint a versírás vagy a programozás. A chatbot képes egy emberhez hasonló módon válaszolni a neki feltett kérdésekre és beszélgetést folytatni.
1: A működése pofon egyszerű. Regisztráció után bármilyen utasítást vagy kérést feltehetünk a szoftvernek. Minél pontosabb paramétereket adunk meg, annál részletesebb választ ad. Pillanatok alatt megérek közepesen jó amerikai egyetemi felvételit, diadalszövegeket, novellát, vagy akár befektetési tanácsokat is ad.
0: A szoftver mögött álló San Franciscó-i székhelyű non-profit OpenAI nevű szervezet 2015-ben alapították, többek között Elon Musk közreműködésével. Az első GPT modellt 2018-ban mutatták be, Musk helyett 2019-ben összeférhetetlenségek miatt a Microsoft szállt be a projektbe 1 milliárd dollárral. Az OpenAI elsődleges célja az általános mesterséges intelligencia kutatása és fejlesztése. A ChatGPT segítségével olyan megoldásokat szeretnének nyújtani, amelyek elősegítik a hatékonyabb és értékesebb kommunikációt az emberek és a gépek között. Előnyei.
1: Elsősorban drasztikusan lecsökkenti a háttérkutatás időtartamát, mert porolhatóvá lett több órányi kutatás, adattömegek átnyálazása, csak még tanulmányok írására is képes. Képes emberhez hasonló nyelvi válaszokat produkálni. Ez az előny lehetővé teszi az üzleti szervezetek számára, hogy könnyebben kapcsolatba lépjenek az ügyfelekkel, javítsák a vásárló élményt, ezáltal növelik az üzleti eredményeket. A ChatGPT akár a közösségi médiában is használható. Lehet olyan chatbotot készíteni a Facebook oldalon, amely képes megválaszolni a látogatók kéréseire, megjegyzi a preferenciáikat és javaslatokat ad a termékek vagy a szolgáltatások kapcsán. Még a korlátai.
0: A keresőmotoroktól eltérően a ChatGPT nem kutatja át a világhálót az aktuális eseményekkel kapcsolatos információk után, és a tudása 2021 előtt tanult dolgokra korlátozódik, így egyes válaszai elavultak lehetnek. Hajlamos hibás szavakat, válaszokat adni, és gyakran ugyanazokat a kifejezéseket használja. Ha a kérdés egyik változatát kapja, a robot azt állítja, hogy nem tudja a választ, de átfogalmazzuk a kérdést, akkor képes megugrani az akadályt. Nehéz belőle konkrét véleményt kicsikarni, hiszen emberek millióinak véleményéből tanul az algoritmus, amik minden oldalról érkeznek, így a válaszai általában semlegesek lesznek. Veszélyes lenne?
1: A ChatGPT megjelenésével egy időben természetesen megjelentek a kétségbeesett hangok is. Mi szerint elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor a mesterséges intelligencia tömegével fogja kiváltani szellemi munkaerőt. Bizonyára lesznek olyan munkák, amiket a ChatGPT hatékonyabban végezel, de a fejlesztés lehetséges társadalmi hatásait még nem ismerjük. A szoftver még gyerekcipőben van ahhoz, hogy hosszú távú következtetéseket vonjunk le. Egyelőre ingyenesen elérhető, de már érkezik a ChatGPT fizetős változata is, amely a ChatGPT Pro nevet fogja viselni.
0: Te már tesztelted a ChatGPT-t? Írd meg nekünk!
2: Csak a te kedvenceid! Semmi más! 97.5

0: 90 itt a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő, Virág és Hedrik Mira. Most megmutatjuk nektek a top 5 legveszélyesebb állatot a világon. 5. helyen a kocka medúza áll. A kocka medúzák hírhettek halálos csípésükről. Az ő mérgük a legerősebb az állatvilágban. A csalánsejtjeikből kilövelő tüske felsebezi az áldozatuk bőrét, és egyúttal belefecskendezi a méreganyagot. Akit kocka medúza csípés ér, valójában igen kevés esélye marad a túlélésre. A fájdalomtól az áldozat sokkot kap, és képtelen mozogni, így könnyen megfullad. 1884 óta legalább 5564 ember halálát okozta, bizonyítottan a kocka medúza csípése. A becslések szerint napjainkban évente 100 ember hal meg medúza csípésben. Természetesen a méreganyag elsődleges funkciója nem az emberölés. A medúzák a ragadozók elleni védelemre és zsákmány szerzésre használják. Észak-Ausztria partjai mentén nyaranta, novembertől áprilisig tömegesen fordulnak elő.
1: Ezen a listán a 4. helyet a skorpiók kapták, bár a világon élő 1500 skorpiófaj közül mindössze 25 veszélyes az emberre, ezek az ízeltlábúak mégis 800-2000 ember halálát okozzák évente. Ez száma valóságban ennél nagyobb is lehet, hiszen a skorpió támadások többsége a külvilágtól elzárt területeken történik. Az áldozatoknak csupán kis hányada jut orvosi segítséghez. A skorpió általában védekezésként támad az emberre, amikor odacsap egyet méregtövisével, vagy egy levetett cipő mélyéről támad. A legveszélyesebb skorpiófajok a Szaharában, az amerikai Arizonában és Mexikóban élnek. Általánosságban elmondható, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem azok a skorpiófajok a halálosak, amelyek veszélyesnek tűnő, ám de ártalmatlan, hatalmas ollóik vannak, hanem éppenséggel azok, amelyek ollója kicsi. Ezek a fajok ugyanis zsákmány szerzésük közben nem ollóik erejére, hanem az előre nyújtható testvégükön lévő tüskéből lövellő méregre támaszkodnak.
0: 3. helyen a krokodilok állnak. A világon élő krokodilfajok közül az Afrikában élő nílusi krokodil és a Dél-Kelet-Ázsiában honos, sósvízi krokodil a legveszélyesebb. Egyedül a két faj támadásai évente 600-800 ember életet követelnek. A parton is meglepő gyorsasággal képesek prédájukat üldözni. Az Észak-Amerikában honos, amerikai aligátor kevésbé agresszív, ritkán támad az emberre provokáció nélkül. Az eddigi legvéresebb krokodil támadás sorozat 1945. február 19-én történt a Ramres szigeteki csatában, a mai Myanmar területén. A japán hadsereg az angolok elől vonult vissza, miközben átkeltek egy sósvízi krokodiltól hemzsegő mocsárom. A 900 katonából 500 élte túl a kalandot, a többiek jó részét széttépték a krokodilok. A szúnyogcsípések után 2001-ben a krokodil támadásban halt meg a legtöbb ember.
1: 2. helyen az indiai kobra áll. Évente több mint 5 millió kígyóharapás éri az embereket, ebből 125 000 eset végződik halállal. Bár nem a legerősebb mérgű kígyófaj, mégis az indiai kobra okozza a legtöbb tragédiát. Évente 50 000 ember hal meg a marásaitól. Mint meg annyi állat, a kobrák is csak a legvésső esetben támadnak az emberre. Akkor, ha nem látnak más esélyt a menekülésre. A kígyómarások nagy része a mezőgazdasági munkák végzésekor éri az embert, például India és Ázsia egyéb rizstermelő országainak lakóit. A kobrák mérge neurotoxikus hatású, tehát blokkolja az emberi idegrendszer működését, sok kobra mérge mellett véralvadó gátló hatású is. Az összes kobra támadás tizede végződik halállal, ha az áldozat nem jut idejében orvosi segítséghez, fél órán belül légzési elégtelenségben veszti életét.
0: Az első helyen pedig a maláriai szúnyog áll. A történelem leggyilkosabb állatai kétségkívül a halálos fertőző betegségeket terjesztő gazdaszervezetek. A múltban a pestis kórokozója, a pestis baktérium követelte a legtöbb áldozatot, amelyet leginkább egy patkányon élősködő bolha terjesztett. Hasonló szerep jutott a cecelegyeknek, amely az álomkort okozó egysejtűeket viszi át egyik fertőző állatról és emberről a másikra. Napjaink legveszélyesebb állatok által terjesztett betegség a malária. A malária, avagy váltólász kórokozója. Maguk ártalmatlanok, mégis leggyilkosabb állatfajok közé tartoznak. A Föld mintegy 100 országa fertőző a maláriával, és évente több, mint mint 1 millió, egyes feltételezések szerint akár 2 millió ember hal meg a fertőzéstől, főként Afrikában és Ázsiában. A legvédtelenebbek a kisgyermekek, illetve azok, akiknek gyenge az immunrendszere. A betegséget csak nőstény szúnyogok terjesztik, és az általuk szívott vér közvetítésével jut egyik emberről per állatról a másikra.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csabai Vince, Szabó Eszter és Prizs Boglárka. A Vízvilágnapját minden évben március 22-én tartják. Az ENSZ által 1993-ban hozták létre, hogy felhívják a figyelmet a víz fontosságára és azokra a kihívásokra, amelyekkel a világ vízkészletei szembesülnek. Célja, hogy összehangolja a vízkészletek védelmére, fenntartható használatára és fejlesztésére vonatkozó erőfeszítéseket a világ minden tájáról.
1: Minden évben más témával foglalkozik, és világszerte számos rendezvényt, konferenciát, oktatási programot, kampányt és más tevékenységet szerveznek, hogy felhívják a figyelmet a víz problémákra, és ösztönözzék az embereket a cselekvésre.
2: Mekkora az ivó vízkészletünk? A föld területének 71%-át víz borítja. Ennek körülbelül 2,5%-a édesvíz, a többi sósvíz. Az édesvízkészlet gleccserek és állandó hótakaró formájában található részét, nem számítva az édesvíz 98%-a felszín alatti víz, ezért különösen fontos megóvni. Magyarország ivóvízellátásának több mint 95%-a felszín alatti vizeken alapszik. Kanada rendelkezik a legnagyobb édesvíz tartalékokkal, a források 25%-ával.
0: Miért fontos a víz? Az emberi test körülbelül 60%-a vízből áll, ezért fontos szerepet játszik az anyagcserében, emésztésben, hőszabályozásban és a testtömeg szabályozásában is. A víz nem csak a szervezetünk számára kell, hanem fontos szerepet játszik az élelmiszertermelésben, az iparban és a gazdaságban is.
1: A mezőgazdaságban a növények növekedéséhez és fejlődéséhez szükséges, az iparban pedig számos folyamat alapanyaga. A víz az energiatermelésben is fontos szerepet játszik, illetve a háztartásokban is elengedhetetlen.
2: Azonban a víz egyre inkább korlátozott erőforrás, és az éghajlat változások hatására egyre nagyobb a vízhiány veszélye. Ezért rendkívül fontos, hogy fenntartható módon gazdálkodjunk a vízforrásainkkal, és megóvjuk őket a káros hatásoktól. Ennek kulcsa a víz ésszerű és hatékony használata és a vízszennyezés elleni védelem.
0: Rengetegen isznak palackozott ásványvizet, ám ennek vannak előnyei és hátrányai is. A palackozott ásványvíz előnyei közé tartozik, hogy könnyen hozzáférhető, kényelmesen vihető magunkkal, általában hosszú ideig eltartható, emellett tiszta és biztonságos. Tartalmazhat fontos ásványi anyagokat, amelyek jótékony hatással vannak az egészségre. Az ásványvíz palackozása és forgalmazása munkahelyet teremt, és hozzájárul a gazdasági növekedéshez.
1: Azonban vannak hátrányai is. Az egyik legnagyobb probléma a környezeti hatása, mivel a palackokat egyszer használatos műanyagból készítik, amelyek sokszor nem újrahasznosíthatók. Az ilyen palackok gyakran kidobódnak a természetbe, és sok évtizedig eltart, amíg lebomlanak. Ezért a palackozott ásványvíz túlzott fogyasztása jelentős környezeti terhelést jelent. Emellett sokkal drágább a csapvíz, és a minősége sem mindig jobb.
2: Hogyan óvjuk meg a vizeket? A víztakarékosság fontos szerepet játszik a vízkészlet megőrzésében és a fenntartható jövő elősegítésében. Íme néhány tipp.
0: Zuhanyozzunk fürdés helyett. Egy átlagos fürdő több vizet igényel, mint egy tusolás.
1: Vegyünk rövidebb zuhanyt, a zuhanyzás rövidítése jelentősen csökkentheti a vízfelhasználást.
2: Zárjuk el a csapot. Amikor fogmosást, borotválkozást, samponozást és bármilyen más tevékenységet végzünk, amikor nem használjuk a vizet, zárjuk el a csapot.
0: Használjunk öntözőrendszert. Ha van kertünk és a növényeinket öntözni kell, használjunk öntözőrendszert, amely automatikusan öntözi a növényeket és segít a víz megtakarításában.
1: Javítsuk meg a szivárgó csöveket és csapokat. A szivárgó csövek nagy mennyiségű vizet pazarolnak el. Ha észleljük, érdemes minél hamarabb megjavítani őket.
2: Használjunk ökobarát tisztítószereket. A vegyszeres tisztítószerek használata növeli a vízszennyezést. Használjunk inkább természetes alapanyagokból készülő ökobarát tisztítószereket.
0: Öblítsünk csak szükség esetén. Ha mosogatunk vagy mosógépet használunk, csak akkor öblítsünk, ha feltétlenül szükséges.
3: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Nár Barbara és Rokodi Blanka.
1: Lejner Laura magyar író szakmájában 18 éves kora óta aktív. Első regényét Remek címmel írta, ezt 2005-ben publikálta. Az első kötetei a Universal Hungary lap és könyvkiadónál jelentek meg. Az első komoly sikert a Szent Johanna Gimi című ifjúsági naplóregény sorozata hozta meg számára, amelynek az első kötetét 2010-ben a Cicero Könyv Stúdió hozta forgalomba. A Szent Johanna Gimi könyv sorozattal számos nevezést kapott a sikerlistákra és könyvei előkelő helyezést értek el.
2: Minden ember életében vannak olyan meghatározó pillanatok, amikor kicsúszik a kezéből az irányítás és sétlenül nézi, ahogy süllyedni kezd a világa. A Bexi sorozat egy 2014 és 2017 között megjelent 6 kötetből álló ifjúsági könyvsorozat. A sorozat kötetei Késtél, Hullócsillag, Illúzió, Nélküled, Valahol és Egyszer néven váltak ismerté. A könyvben Budai Rebeka élete 16 évesen fenekestül felfordul, amikor posztol a barátja falára egy szemrehányó, egyszálgitáros dalt, a Késtélt. Azóta ő Bexi. Körte, a tetováló művészből Avantgárd menedzser épp egy tévés fellépés szervezett le a Pop Rock Star leszek döntőjébe, ahol Bexi a legesélyesebb versenyző duettpartnere lesz. Nagy Márk nem csak az ének hangjával, hanem külseivel is belopta magát a női nézők szívébe, de Bekivel már nehezebb dolga lesz.
0: A Szent Johanna Gimi egy 8 részből felépülő ifjúsági regénysorozat. A naplóregény sorozat főszereplője Rentai Renáta, aki egy budai francia tagozatos magángimnázium, a Szent Johanna francia tagozatos alapítvány gimnázium tanulója. A könyvsorozat a főhős naplóján keresztül a gimnázium 9-12. B osztályának mindennapjait mutatja be. Az iskola kezdés kisebb-nagyobb zökkenőit, a középiskola hétköznapinak számító történéseit, valamint a továbbtanulás és elválás sokszor emberpróbáló nehézségeit is beleértve. A Szent Johanna Gimi a 2010-es évek egyik legnépszerűbb és egyik legnagyobb rajongó táborral rendelkező ifjúsági sorozatának számít Magyarországon. A sorozat köteteinek kiadója a Cicero Könyv Stúdió. Az első kötet 2010-ben jelent meg, míg az utolsó két kötetből álló rész kiadására 2013-ban került sor. 2013 májusában megjelent egy kiegészítő kötet is Kalausz címmel, mely a sorozattal kapcsolatos információkat, érdekességeket tartalmaz.
1: A Remek című könyv, mint ahogy azt már ezelőtt is említettük, Lejner Laura első könyve. A könyv egy 19 éves lányról szól, aki végre megszabadult az iskolától és a közelébe se akar menni többet. Akinek a barátja az egész nyarat Floridában tölti nélküle. Akinek minden a film forgatókönyvíró szeretne lenni. Csak éppen még egy betűt sem írt. A főszereplő Linda nyári szünetét egy videótékában dolgozza tölti, ahol elképzelései szerint végre el tudja kezdeni írni forgatókönyvét. De természetesen a sors itt is közbeszól, és semmi nem úgy alakul, ahogy azt Linda eltervezte.
2: Az írónő legújabb könyve, az IOV, az az iskolák versenye trilógia. A főszereplő Újvári Hanna a tinik megszokott életét élte egészen egy évvel ezelőttig. Egy családi tragédia azonban mindent megváltoztatott. Most apukájával kettesben tölti a hétköznapokat, és rég nem a korosztályának átlagos problémái foglalkoztatják. Miután átveszi a 11-es bizonyítványát, az évzáró után váratlan felkérést kap az igazgatótól. Részt vett egy iskolai versenyen, ahol kiváló matekosként főleg a logikai feladatok megoldásában számítanak rá. Hanna környezete ragaszkodik hozzá, hogy elmenjen a megmérettetésre, így a Szirtes Gimnázium 4 fős csapata elindul az iskolák országos versenyére.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 7-től Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Pápai Ivett. Most a szociális szorongásról fogunk beszélni. Az az ember, aki szociális szorongásban szenved, az emberek között nagyon bizonytalannak érzi magát, retteg attól, hogy kínos helyzetbe kerül, vagy megszégyenül. Úgy érzi, mindenki őt figyeli, és minden reakciója jól észrevehető. Azonban a többi ember számára nem feltétlenül szembetűnőek a tünetek. Melyek lehetnek az arc elvörösödése, a szívverés felgyorsulása, a száj kiszáradása, hideg vagy meleg hőhullámok. Ezeken kívül a beszédnehézség, émelygés, gyomorpanaszok is. A beteg saját fejében eltorzítja a valóságot, és úgy érzi, hogy csak is vele történhetnek meg ilyen kínos szituációk és ezek a gyötrelmek.
1: Minden napjai szívesen kimerítik, leginkább akkor, ha emberek között kell lennie. A legtöbbször a nyilvános beszéd vagy a mások előtti étkezéstől iszonyodik. Ezeken kívül azonban rengeteg specifikus megnyilvánulása van a szorongásnak. Ilyenek például, ha félelmet okoz a nyilvános mosdó használata, a bemutatkozás, a mások általi megítélés, a felelés vagy a vizsgázás. De akár egy egyszerű telefonhívás is nehézséget, félelmet okozhat. Az egészséges viszonygástól a komolyabb problémákat azt különbözteti meg, hogy az illető mennyire gondolja vadótlanul túlzónak a helyzet kínosságát, és hogy mi mindent tesz meg az ilyen szituációk elkerüléséért.
0: Eleinte ritka betegségnek hitték, de valójában egészen gyakori. A leggyakrabban a serdülőknél alakul ki, nőknél kissé gyakoribb. Ugyan pontos oka nem ismert, azt már kimutatták, hogy a szociális szorongás öröklődhet, vagy hosszú hónapokon, éveken keresztül is kialakulhat. De egy traumatikus esemény hatására is megjelenhet. Vagyis valamilyen pszichés fejlődési zavar áll mögötte, ami miatt sérül az önkép. Ha a kialakult szorongást nem kezelik, akkor előjöhetnek különböző fóbiák, vagy akár major depresszió is. A kezelés nem könnyíti meg az, hogy a betegek általában nem akarják bevallani, hogy milyen betegséggel is küzdenek.
1: A szociális szorongás a fóbia egyik alcsoportjába tartozik. Többféleképpen szokták részekre osztani ezt a betegséget. Megjelenését nézve két formáját különböztetjük meg. A generalizált szociális fóbiát, ez minden emberekkel kapcsolatos helyzetet foglal magába, és a körülírt szociális fóbia, ami csak egyes szituációkra korlátozódik.
0: Kétféle módszer tűnik hatásosnak a kezelésben, a gyógyszeres kezelés és a kognitív viselkedés terápia. A viselkedés terápia esetén félelemkioltásos módszert alkalmaznak. Hozzászoktatják a beteget a szorongást okozó szituációkhoz. Először csak bemutatják a szituációt, majd olyan módszereket tanítanak, amikkel legyőzheti a félelmét. Ideális közeg a betegség kezelésére a csoportos terápia, hiszen itt megértő környezetben beszélhet a problémáiról. A szociális készségek hiányát a terapeuta igyekszik fejleszteni gyakorlással és viselkedésmódszerek, például szerepjáték alkalmazásával.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra. Hogyan keres pénzt sétálással?
1: Az új év kezdetével mindenki megfogadott mindent, s most arra már gondolkozik, hogy melyik fogadalmának elhagyásánál mire hivatkozzon. Akárhogyan is, ezek megtartásához nem árt, ha van némi motivációnk, ami általában belülről fakad, de azért jó, ha van külső megerősítés is. Ilyen például a Sweetcoin.
0: Ez az alkalmazás a sétálás jutalmazza még hozzá igazi pénzzel, ami az alkalmazáson belül költhető el, de ott aztán tényleg. A dolog nem új, azonban Magyarországon csak nem olyan régóta érhető el az app. De tulajdonképpen mi is ez az egész? Először is, telepíted az alkalmazást. Ha ez megvan, csupán annyit kell tenned, hogy sétálsz, mozogsz, ha bevállalósabb vagy, elmész futni. Miközben ezen tevékenységek valamelyikét végzed, az app GPS alapon számolja, hogy mennyit haladtál. Fontos megemlíteni, hogy 1000 lépésenként kapsz egy virtuális dollárt. Ezeket fogja átváltani izzadságtallérra, azaz Bitcoinra. A kigyűlt összegből pedig az alkalmazáson belül hirdető partnereknél vásárolhatsz magadnak, például egy iPhone X-es telefont, tokot, repülőjegyet, esetleg futófelszerelést. Azonban, hogyha az összegből nem vásárolni szeretnél, akkor kiveheted készpénzben. Persze ez nem ilyen egyszerű, ugyanis ez nem úgy működik, hogy most kimész, holnapra megvan egy iPhone-od csak azért, mert körbesétáltad a házat. Ehhez kicsit többet kell menned, azonban aggodalomra semmi ok, hiszen naponta nő a kapott dollárjait száma.
1: Ha nem kezdő, vagyis mover kategóriában vagy, akkor naponta több talért is kereshetsz. Ehhez viszont fontos, hogy nem lehet lustálkodni. Igazán ötletes alkalmazás, ha másért nem, legalább azért szerethető, mert egy kicsit mindenkit megmozgat és a sportra ösztönöz.
2: Táskarádió. Te is

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garamvölgyi Glória Bella és Szabó Evelin. Ma a hajmosás helyes lépéseiről lesz szó.
1: A hajmosás nem ér fel egy két ismeretlenes egyenlettel, viszonylag egyszerű a képlete. Dörzsöl, lemos, ismétel. Mégis kevesen tudják, hogy a szép hajtitka a hajmosás mikéntjében rejlik. Erről pedig akkor is tanulhatsz még, ha az olyan egyszerű, mint az egyszer egy.
0: Első hiba. A sampon a legfontosabb része a hajmosásnak. Megveheted a piacon kapható legdrágább sampont is, az nem ér semmit, ha nem használod helyesen. A fejbőr és a haj gondos átmaszírozása és az öblítés legalább olyan fontos, mint maga a sampon. A fejbőrt soha ne körömmel dörzsöld, használd a puha új begyeket. A masszírozás fontos, mert eközben ledörzsölöd a fejbőrről a verejték és a fagyumirigyek váladékát, a balzsam, a hajformázók maradványait is, így a fejbőről tiszta és egészséges lesz.
1: Második hiba. A házi samponok mindig jobbak. Természetesen léteznek olyan házi samponok, amelyek nagyon jó hatással vannak a fejbőrre és a hajra, de nem mindegyik recept tartozik ide. Azok, amelyekben például citrom van, kifejezetten irritálhatják a fejbőrt és a hajszálak gyökereit, a menta és a mentol pedig allergiás reakciókat is okozhatnak.
0: Harmadik hiba. Sok hajhoz sok sampon kell. Sokan jóval több sampont használnak annál, mint amennyire valóban szükség lenne, mert szeretik, ha jó sok hab képződik hajmosás közben. Pedig a hab tulajdonképpen ahhoz kell, hogy segítse a sampon dolgozni a hajszálakon és a fejbőrön, de ha túl sok képződik belőle, az megakadályozza, hogy a sampon kifejtse a hatását. Mivel a hajmosásnál csak a fejbőrödet kell igazán megmosni, és a fejről lecsurgó sampon pont elég ahhoz, hogy lemossa a hajszálakról is a szennyeződést, sok hajhoz tulajdonképpen ugyanannyi sampon kell, mint a kevéshez.
1: Negyedik hiba. A különleges adalék mindig hatásosabb. Léteznek olyan samponok, amelyek különleges adalékokat tartalmaznak, mint például olívaolaj vagy kaviár. Ahhoz, hogy ezek a termékek valóban különbözzenek közönséges társaiktól, 1-3%-nyi különleges hozzávalónak kell jelen lennie bennük. Ez viszont azt eredményezheti, hogy a hajad egyszerűen telítődik 4-5 hajmosás után az extra hozzávalóktól. Ugyanez a helyzet a 2-1-ben samponokkal is, főleg ha azokat nap mint nap használod. Ilyenkor a sampon nem tudja végezni azt, amire hivatott. Nevezetesen, hogy lemossa a balzsamot a hajról, hiszen egyszerre hatnak. Érdemes tehát a gyakori hajmosáshoz kizárólag sampont használni.
0: Ötödik hiba. A haj egy idő után hozzászokik a samponhoz és váltani kell. Ha ezt vetted észre, hogy a samponod egyszerűen nem működik jól, mert hozzászokott a hajad, akkor sem kell azonnal a kukába dobnod a flakont. A hajad állaga, textúrája, tapintása az évszakokkal, az életmódoddal együtt változik, és ennek nem biztos, hogy sok köze van ahhoz, hogy mivel mosol hajat.
1: Az is lehet, hogy a rossz hajmosási technikád miatt rárakódott egy réteg sampon a fejbőrödre. Érdemes először az életmódod, a táplálkozásod és a hajmosási technikádat ellenőrizni, és csak utána leváltani azt a sampont, amelytől megváltozhatott a hajad.
0: Így mos hajat helyesen. Ugyan mindenki mos hajat, nem mindenki csinálja helyesen. A helyes hajmosás első és legfontosabb lépése, hogy találd meg a neked való sampont. Ha kell, beszélj a fodrászoddal, mielőtt vásárolsz. A jó szakember pontosan tudja, milyen a hajad, mire van szüksége.
1: Sokan azt tanácsolják, ne mosd minden nap hajat, elég hetente egyszer, a köztes időt pedig érdemes például száraz samponnal átvészelni. Pedig ha helyesen mosol hajat és a megfelelő termékeket használod, nem lehet baj abból sem, ha naponta végzel el a procedúrát.
0: Hajmosás előtt fésüld át a hajad, utána kellemesen langyos vízzel öblítsd át. Ezután jöhet a sampon, de ne a fejedre. Nyomd ki egy kis adagot a kezedbe, ott dörzsöld el, és utána vidd fel a fejedre. Ahogy korábban említettük, csak az új begyedet használd. Ne hagyd rajta a sampont a fejbőrödön azért, hogy amíg hat, addig lemosakszol. A samponozás ne tartson tovább 2-3 percnél, utána alapos öblítés kövesse. Ha megismétled a samponozást, használj negyed annyi sampont, mint az első alkalommal, utána újra öblíts alaposan.
1: Neked van valami bevált tipped? Írd meg nekünk a Táskarádió Facebook oldalára.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbendék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos fotón valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió.

0: 95.5 Task Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A görbeerdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonzza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták el szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a görbeerdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Novecarnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelenedett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2026. július 8-án. Jön a királyi napok. Sok száz érdeklődőt vonzott a Telekomos Fesztivál a Bregyóban. Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A közösség történelmi érdeklődésének ébrentartását és a közérthető tudományos ismeretterjesztést is zászlajára tűzi évről évre a székesfehérvári királyi napok. Az idei rendezvény sorozatra készülve a történelmi tematikájú programok szervezői adtak tájékoztatást a 2038-as Szent István emlékévet előkészítő munkacsoport tagjainak. Tavaly alakult meg a 2038-as Szent István emlékévet előkészítő munkacsoport, melynek tagjai rendszeresen találkoznak. Emellett a szakemberek a köztes időszakban is dolgoznak. Ki a maga területén járul hozzá ahhoz, hogy mind tudományos vonatkozásban, mind közösségi rendezvények és fejlesztések tekintetében is méltó módon készüljön fel Székesfehérvár a Szent István halálának ezredik évfordulójára tervezett emlékévre. A munkacsoport ülésén a székesfehérvári királyi napok volt a középpontban. Elsőként Igaz Krisztina, a székesfehérvári közösségi és kulturális központ szakmai vezetője adott tájékoztatást az augusztus 14 és 23 között megvalósuló rendezvénysorozat előkészítéseiről. Mint elhangzott, idén is minden hagyományos programelemet megtalálnak a látogatók, sőt újdonságokkal is szolgál majd az összművészeti fesztivál. Többek között ilyen lesz a koronázási szertartásokat felelevenítő bemutató a Nemzeti Emlékhelyen. A programokat már meghirdették néhány hete. Az Anzsukort helyezi majd fókuszban a történelmi konferencia is, augusztus 17-én és 18-án. Elérte, hogy a magyarok világszerte elterjedő híre neve csillagokig érjen. Ekköri a gondolat köré szerveződik a nagyszabású program, amit dr. Vízi László Tamás, a Kodolányi Egyetem tudományos rektor helyettese, a konferencia főszervezője ismertet. Az egykor Székesfehérváron megkoronázott, majd eltemetett uralkodó és kora kapcsán egy párbeszédet szeretnének kezdeményezni, ami a tervek szerint nem csak tudományos mérföldkő lehet, hanem a lokálpatrióta fehérváriakat is megszólítja. A 14. századi Székesfehérvár több vonatkozásban megjelenik a szekció üléseken, sőt egy múzeumi kiállítás is kapcsolódik majd első Nagy Lajos királyhoz. Vasárnap délután a Bregyóban tartották a 2026-os Telekomos Fesztiválja programsorozat nyitó rendezvényét, melynek sztárvendége Székesfehérvár szülötte, a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya Szoboszlai Dominik volt. A látványos street sport és freestyle bemutatókkal, zenéprodukciókkal színesített fesztiválon a Liverpool klasszissal leleplezte a tiszteletére készült közel 200 négyzetméteres tűzfal portrét, majd találkozott is a rajongókkal. A Bregyó bejárata előtt már kevéssel 14 óra után is a liget sorig kígyózott a sor, szoboszlai mezes kisgyerekes családok várakoztak türelmesen, hogy bebocsátást nyerjenek a Telekomosok Fesztiválja programsorozat első székesfehérvári állomására, amely a street sport kultúrát, a városi művészetet, valamint a zenei és digitális élményeket ötvözte. A fesztivál gördeszka, görkorcsolya és BMX bemutatókkal kezdődött, de a graffiti kedvelői is megtalálhatták számításukat. A kétszeres Guinness világrekorder Hegedűs László és a civilben a magyar légierő pilótájaként szolgáló többszörös magyar bajnok hegyi kerékpáros Kovács Péter látványos triál bemutatójára már rengetegen voltak kíváncsiak. Kritikus fontosságú a véradás nyáron a biztonságos betegellátás érdekében. A szabadságolások és utazások miatt kevesebben adnak vért, ugyanakkor éppen ilyenkor nő meg a vérigény a balesetek és a sürgős műtétek miatt. A következő napokban Székesfehérváron a kórház területi vérellátójában is segíthetnek a donorok. A Székesfehérvári területi vérellátó a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház ellátásáról gondoskodik, amely a legnagyobb vidéki kórház Magyarországon is, ahol a regionális feladatellátás okán különösen nagy az igény a friss vérre. Július 1-e és augusztus 31-e között a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat idén is közös országos kampányban hívja fel a figyelmet, hogy aki tud, segítsen és menjen el vért adni. Vért adhat minden egészséges felnőtt, aki betöltötte a 18. életévét, súlya minimum 50 kg. A korhatár az első véradóknál 60 év, a rendszeres donoroknál 65. Nyári ügyeletre váltott a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház. Eszerint augusztus 3-áig hétköznapokon délelőtt fogadják a személyes megkereséseket, illetve e-mailben is lehet érdeklődni az intézményben. Ősztől ismét izgalmas programokkal várják az érdeklődőket. A terembérléssel kapcsolatos igényeket az info@szentistvánművelődésiház.hu e-mail címen lehet jelezni. Az összekezdődő új kulturális évadban újra a minőségi kikapcsolódást és a töltekezést segítő programokkal, többek között koncertekkel, előadásokkal, könyvbemutatókkal és kiállításokkal várják az érdeklődőket. Az intézmény kéri egyben köszöni az érdeklődők megértését. Idén-nyáron is megszervezi közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papír Írószerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-éig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. A tanévkezdés sok család számára komoly anyagi terhet jelent. Ennek enyhítésére a Gárdonyi Géza Művelődési Ház az Adi Papír papírírószerbolttal együttműködve idén is megszervezi a jótékonysági tanszergyűjtést. Arra kérik a magánszemélyeket és a vállalkozásokat, hogy lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá a kezdeményezés sikeréhez. Már egyetlen felajánlás is nagy segítséget jelenthet. Szeretettel fogadnak teljesen új vagy használt, de jó állapotú tanszereket, többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket vagy könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, félctollakat, szövegkiemelőket, színes ceruzákat, vízfestékeket, temperákat, ecseteket, csirkrétákat, rajztömböket, rajz- és írólapokat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, körzőket, ollókat, uzsonnásdobozokat és kulacsokat. Az akció augusztus 15-éig tart. A támogatások mindkét helyszínen, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban és az Adi Papírban is leadhatók. Közösen sokat tehetünk azért, hogy minden gyermek megfelelő felszereléssel kezdhesse meg a tanévet. Köszönjük, ha adományával támogatja a kezdeményezést és megosztásával másokhoz is eljuttatja a felhívást. Olvasható az akció felhívásában.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Július 26-án játssza az első meccsét az NB2-ben a Vidi. A Gyirmót

0: utánpótlásában nevelkedett, majd hazájában, Kanadában és Finnországban is szerzett tapasztalatokat a jégkorongban.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Szépleki Emma. A Dobberman egy német kutyafajta, amely kitenyésztőjének Fredrik Lois Dobbermannak a nevét viseli. Karl Fredrik Lois Dobberman adószedő volt, de egyúttal ellátta a gyepmesteri és a sintéri teendőket is, így feladatai közé tartozott, hogy a kóborkutyákat befogja. Ezek közül választotta ki a legvadabb egyedeket, amelyeket párosztatások során felhasznált. A fajta tenyésztésében a legnagyobb szerepet az úgynevezett mészáros kutyák játszották, amelyek akkoriban egy tudatosan szelektált fajtának számított, amely a mai Rottweiler korai ősinek tekintendő.
1: Ezeket elsősorban Türingiában előforduló fekete rosda-barna jegyekkel rendelkező juhászkutyákkal keresztezték. Dobberman ezen

0: melyiket a keverék egyedeket használta föl tenyésztő munkája során az 1870-es években. A ma ismert dobbermai jellegzetes fajta jegyei többnyire a Rottweiler, a német juhászkutya, a német pincser és a weimári vizslafajtáktól kapta a tenyésztés során.
1: Alkalmazása. Ez a fajta nem csak mint éverjelző kutya, hanem mint őrzővédő feladatokra kiválóan alkalmas munkakutya és házi kutya került be a köztudatba, a 20. század elejétől pedig rendőrkutyaként is széles körben elterjedt. A Doberman tenyésztés célja egy középnagy, erőteljes, izmos felépítésű kutya létrehozása, amely tömegessége mellett igen elegáns és nemes felépítésben testesül meg. A Doberman napjainkban kísérő, védő és munkakutyaként alkalmazható, de a családi környezethez is kitűnően alkalmazkodik.
0: Általános leírása. Elegáns és nemes felépítésű, erős és szikár a testalkata. Régebben vágták a fülét és a farkát, ez a kupírozás. Hazánkban, úgy mint Európa legtöbb országában, az állatvédelmi törvény 2012. augusztus 1-jei hatályba lépésekor megtiltották a fül csonkolását mindenfajta esetében. A fajgondozó Németország módosította az addig érvényben lévő standardet, és 2016. augusztus 1-e óta az FCI által jóváhagyott standard fajta szerint is tilos a fül és a farok vágása.
1: Elfogadott szín. Fekete vagy barna tisztán körül határolt rozsdavörös jegyekkel. A kék és az Isabella színek nem elfogadottak. A Doberman nagy mozgásigényű, igen okos és könnyen tanuló fajta. Szeret feladatokat végrehajtani, ezért minden egyeddel rendszeresen kell foglalkozni. Általában indokolatlanul áll agresszív kutya hírében, bár fontos, hogy már kölyök kora óta határozottan és következetesen neveljük. Könnyen képezhetők, engedelmesek, hűséges házőrzők. Nem csak bátrak, hanem éberek, mozgékonyak és energikusak is. Méretei. A kanok marmagassága 68-72 cm, a szukájé pedig 63-68 cm. Testtömegük 32-45 kg között van, várható élettartam pedig 10-14 évre tehető.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra. Atlantis és az elveszettek, vagy elveszett atlantisziak? Tény, hogy mindenki tud valamit róla, de nem biztos, hogy csak is a szintiszta igazságot, ugyanis nagyon nem mindegy, melyiket hallja az ember. Persze, legendák keringenek körülötte, viszont ezek közül sok a cáfolható feltevés. Mégis mi történt valójában? Tényleg létezett? Nem lehet egyhangú választ adni, ezért társunk jobban bele ebbe a témába, ha téged is érdekel, akkor itt a helyed.
1: A legfontosabb dolog. Atlantisnak két nagy korszaka volt. Az aranykor, ez volt az angyalok kora, és mikor már mellőzték az angyalokat és magát Istent is. Ebből következik Platón. Ismerős a neve? Görög filozófus, akinek leírásaiból ismertük meg a rejtélyes várost. Erre épül a későbbi elméletek nagy része. Efelől nincs kétség, ahogy afelől sem, hogy óriási sziget volt, nagyobb, mint kis Ázsia és Líbia együttvéve. Héraklész oszlopain feküdt egy kisebb szigetekből álló szigetvilág alatt. Kb. 9000 évvel Szolón előtt Atlantis hatalmas királyság volt. Amikor mohó és agresszív birodalommá vált, az istenek parancsára elöntötte a tenger. Platón meséje Kritiasztól származik, aki 10 éves korában a 90 éves nagyapjától hallotta, akinek szintén a nagyapja mesélte. Az ő apa Szolón elbeszéléséből ismerte meg a történetet.
0: Tudományosan megfogalmazva, a jég olvadásával nőtt az óceán vízszintje, így keverezett be szigeteket, szárazföldeket, beleértve az elsüllyedt metropoliszt is. Viszont az sem kizárt, vulkánkitörés okozott mindent. Régi-régi háborút elbeszélve ismerhetjük meg a szigetet, mely titkokkal, rejtélyekkel telisteri. A 2000-es évek elején egy kutatóból álló csoport modern technológiával felszerelkezve vágott neki a felfedező expedíciónak. Nagy esélye meglelték Atlantiszt, mert kísértetiesen hasonlítottak azok a romok, amik ott hevertek a tenger legmélyén. Bizonyítékként a Yucatán kultúrákban és Yucatán nincs lehetetlen távolságban a Bermuda háromszögtől, úgy tartják, őséki kataklizma sújtotta elsüllyedt szigeten éltek, melynek neve Atlantikú volt.
1: Népe magasan fejlett, technikájuk megelőzte koruk tudományát is, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Korszakukat meghazudtoló szépségű építményeket hoztak létre. A tengeri lakosok olyan piramisokat építettek, amire mi, a mostani évszázadunk képtelen lenne annyi idő alatt és olyan szerszámokkal felépíteni ilyen csodákat. Valószínűleg arra a szintre emelkedtek, amelynél már csupán a pusztalok gondolataikkal képesek lehettek irányítani, vagy esetleg kitalálni dolgokat, amik hozzájárultak az alkotásaik elkészítéséhez.
0: A vízből kiemelkedve a megmaradtak, akik nem voltak ugyanolyan okosak, mint társaik, Egyiptomba mentek, ahol piramisokat készítettek, de Dél-Amerikában és Ázsiában is egyaránt. Gondolták, ha sikerült víz alatt, akkor itt is menni fog. Céljuk még mindig tisztázatlan, mire használatosak, ám szóba jöhet a harmonizálása, a helyreállítása annak, aki vagy ami benne volt. Ők építhették ezek egy részét, amely megmutathatja útjukat. Felmerül a kérdés. Nem jöhettek a Földön kívülről? Sokan állítják idegenek, akik egy nagy csillagközi bárkával utaztak vissza a sötét űrbe, ezért nincsenek megmaradványaik. A régészek 2015-ben bukkantak rá atlantiszi fémre, amely a Szicília partjainál egy elsüllyedt hajóban találtak. Görögországból vagy Kis-Ázsiából szállították.
1: Nem csak egy bizonyítékot lehet felmutatni társadalmuk létezésére, például az atlantiszi gyűrű, amely rendkívüli erővel és hatáskörrel bíró tárgy. A 20. század elején egy francia kutató és író, Roger de la Forest rávilágította lényegre, az ékszer eredetére. A szuszáni homokkő az anyaga, egy szóval a gyűrű mintája az egyiptomi kultúra előtti civilizáció terméke. Négyzetekkel, körökkel, háromszögekkel, téglalapokkal díszítve ezeknek jelentésük is van. Jót ígér viselőjének, különböző védelmet attól függően, melyik ujjára húzza fel.
0: Gondoljuk, most már téged is hajt a vágy, hogy kiderítsd, mi is történt igazából.
2: Miért a Táska Rádió a fiatalok kedvenc rádiója?
3: Otthon, a kocsiban, még a munkahelyen is tiszoltuk, óriási!
4: Itt mindig megkapom, amit szeretnék.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Szabó Evelin, Garamvölgyi Glória Bella és Radics Dorka Hiromi. Nézzünk bele a delfinek világába. A delfin az egyik legjátékosabb és kedveltebb vízi emlősünk. A Földön mindenhol vannak olyan emberek, akik rajonganak értük. De most, hogy jobban megismertük őket, kezd úgy tűnni, hogy a delfin különleges intelligenciával rendelkezik.
1: A delfin több tudományos egyetem is kutatja, és kimutatták, hogy az ő agyuk az eddigi legfejlettebb az emlősök között. Sőt, azt is kijelentették, hogy agyuknak az a fele, mi a gondolkodásért és az érzelmekért felelős, nagyobb, mint a többi. A tudósok és még sok más ember szerint is etikátlan a delfineket emberi szórakoztatásra használni, fogságban tartani vagy megölni, mert a delfin tulajdonképpen olyan intelligenciával rendelkezik, mint egy ember, és úgy is kéne rá tekintenünk, mint egy emberre.
2: Sokan tudják, hogy a delfinek hangokat használnak a térbeli tájékozódáshoz, de úgy tűnik felépítettek egy kommunikációs rendszert is. Sok hangot és vokalizációt használnak, valamint testi érintkezést és testbeszédet is. De képesek megtanulni egymás jeleit, hogy kommunikálni tudjanak. A tudósok továbbra sem pártolják, hogy egyes helyeken azért öljék őket, mert finom ételnek számítanak. Ezek közé a helyek közé tartozik például Japán, Peru, a Salamon-szigetek és a Feröer-szigetek. Itt több ezer delfint ölnek le évente.
0: De most térjünk át egy ritkább példányra. A rózsaszín delfin egy egyszerű delfin, csak hogy rózsaszín színe miatt igen ritka. A hivatalos magyar neve keleti delfin, de hívják gadamunak is. Főleg a trópusi és szubtrópusi tengerekben és folyópartokon élnek.
1: Minden keleti delfin feketének születik, de fokozatosan kifehérednek, így felnőtt korukra teljesen fehérek lesznek. A kínai partok közelében élő delfinek azonban rózsaszínek, és ez nem a bőrüket érő pigmentnek, hanem a hőmérséklet szabályozás miatt túlfejlődött véredényeiknek köszönhető.
2: Samuel Hung, a hongkongi delfinekkel foglalkozó állatvédő szervezet vezetője szerint, ha elkezdődik a hongkongi repülőtér építése, a delfinek végleg eltűnnek. 2003-ban 158 egyedet, idén viszont csak kb. 60 delfint számoltak. Nem tudják, hogy a többi elúszott-e, vagy meghalt. De pusztulásukban nagy szerepet játszott a Makaóval összekötő 50 kilométeres híd építése, a túlhalászat és a vízszennyezés.

0: 91.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshly Zsófia és Kovács Réka. Kirké. A Kirké Madeline Miller könyve, akinek a Buktok nagy slágerét, az Aki lesz dalát köszönhetjük. És bár a Kirké még nem annyira mainstream, megérdemelni, hogy hasonló szintre kerüljön. A Kirké leginkább a nők megítélésére fókuszál, és arra, hogy mennyit számítanak ebben a külsőségek és a látszat.
1: Az Achilleusz dalához hasonlóan, ez is egy görög mitológián alapul. Kirké, a napisten, Héliosz lánya, és kiskorától fogva lenézték, és a sarokba söpörték az érzéketlen titán rokonai és nimfák. Úgy nőtt fel, hogy mindenki csúnyának és haszontalannak gondolta. A testvére elhagyta, a szerelme, akit rejtett varázserejével változtatott át, pedig mást vett feleségül.
0: Kirkének még abban sem hisznek, hogy tényleg ő változtatta át a fiút, mikor kiderül viszont, igazságos büntetés szaknak ki rá. Egy távoli szigetre száműzik, és ironikusan a száműzetésben találja meg a szabadságát. Mérgeket és gyógyszereket készít, állatokat szelídít, és végre hatalma van maga fele.
1: Megvédi magát azoktól a férfiaktól, akik nem tartották tiszteletben, hogy ő itt az úr, és nem a férje. Harcolt mitológiai lényekkel, és még Athénéval is szembeszállt azért, akit szeret.
0: Ajánlom azoknak, akik szeretik a görög mitológiát, a furcsa dolgaival együtt, de olyan könyvre vágynak, ami kicsit máshogy dolgozza fel, és azoknak, akik szeretnének egy olyan nőről olvasni, aki bebizonyította, hogy érdemes magáért harcolnia.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik, Varga Villő és Schneider Zajákos. A mai adásban a magyar modern progresszív metal egyik úttörőjéről, a Subscribe zenekarról fogunk beszélni. Zenéjüket túlzás lenne egyedül a metal műfajra kategorizálni, megjelennek benne jazz, funk és népzenei elemek is. Jellemző zenéjükre a hosszú, bonyolult dalszerkezet, funk és basszus szólamok, kiváló technikás gitárjáték, kreatív dobtémák és a két énekesnek köszönhetően a többszólamú ének.
1: Az együttes 1999-ben alakult gimnáziumi zenekarként, melynek tagjai nagy része egy osztályba járt. A zenekar dobosa Rékasi Attila, basszusgitárosa Anga Kis Miklós, a két gitáros pedig Reich Tamás és Horváth Attila. A zenekar különlegessége, hogy két énekessel, Csongor Bálinttal és Tilk Mátéval dolgoznak. Annak ellenére, hogy a dalszövegek angolul írottak, van néhány magyar nyelvű számuk is, amik szintén zseniálisak.
2: Első lemezük 2004-ben jelent meg, Sanity Has Left the Building címmel. Ez később felkerült a legnagyobb hatású magyar metal lemezek listájára. A lemez megjelenése után már külföldön is turnéztak. Kezdetben elég erős hatással volt a zenéjükre a Rage Against the Machine zenekar. Azóta töretlenül adnak koncerteket az együttes számaiból országszerte.
1: Második lemezük Stuck Progress to Moon címmel jelent meg 2007-ben. Ezzel országos ismertségre tettek szert, valamint fonogramdíjat is nyertek.
2: A harmadik lemez előfutáraként megjelent a Contradictions kislemez. Ez egy új szint hozott a zenekar hangzás világába, valamint egy Edda dalfeldolgozás is található rajta. 2011-ben megjelent a harmadik albumuk Bookmarks címmel, ami a zenekar egyik legszínesebb anyaga lett. Ennél a lemeznél segítségükre volt Séri Zoltán billentyűs is, aki játékával gazdagította a zenekar hangzás világát. Ebben az évben a MIPA-ban adtak egy áthangszerelt nagy koncertet is, melyet aztán lemezen ki is adtak, áthangolva néven. Annak ellenére, hogy ez egy modern metal zenekar, nagyon nagy sikert arattak az akusztikus megszólalással is.
0: Negyedik lemezük 2014-ben jelent meg This Moment Will Soon Be Gone címmel. Ezen a kiadványon nagyrészt a rövidebb számokra koncentráltak a srácok. 2015-től sajnos szünetelt a zenekar egészen 2019-ig, eközben egy fellépésük volt, valamint kiadták az első lemezük újra kevert változatát. 2019-ben teltházas Budapest parkos koncerttel és egy új dallal, a Dark and the Vermilionnal tértek vissza. Ezután 2020-ban jelent meg a következő daluk, a Lotus for Oblivion című alkotás, majd 2022. augusztus 27-én újra nagy koncertet tartottak a Budapest Parkban, és egy új számot is előadtak, Ürlentlesz címmel.
2: Bálint a Subscribe-on kívül még a Use Me zenekarban is énekel, melyet Miklós is gazdagít. Tamással a Grand Mexican Warlock együttesben is találkozhatunk. Horváth Attila pedig a Super Size Recording stúdió hangmérnöke.
0: Ha érdekel a zenéjük, akkor keress rájuk az interneten, és találkozunk a következő koncerten.
3: A 97.5 Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, táskarádió.com.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttes se igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Vagy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiúgyüttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomgyu, Taehyun és Hwanin Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. Vezető kislemezük a Crown az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tinédzser korral járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismertelen Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Soobin, ismertebb nevén Soobin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Beomgyu, ismertelen Beomgyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Beomgyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Womdio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Bang Taehyun, ismertebb nevén Taehyun, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Huaning, ismertenie Huaning Kai. Huaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és kb. 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a 3. tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrow and Together, az én egyik kedvenc idol együttesem. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka, Noár Barbara és Dombi Judit. A mai adásunkban a Zero Waste életmódról lesz szó. Ez a szemlélet lényegében a hulladékmentes életmódot takarja. A szemlélet népszerűsége többek között annak köszönhető, hogy egyre több ember gondolja úgy, hogy a környezetvédelem fontos a Föld jövője szempontjából. Egyre több és nagyobb publicitást kap a téma, miszerint gyakorlatilag a 23. órába érkezett az emberiség, és nem nagyon van már időnk várni, hanem cselekednünk kell. Mindenkit egyéni felelősség terhel, hogy mekkora ökológiai lábnyomot hagy maga után, ezért ha változtatni akarsz a világon, akkor elsőként neked kell megváltoznod.
1: A francia származású, de Kaliforniában élő Bea Johnson gyakorlatilag maga az otthoni hulladékmentes életmód szülőanyja. 2008-tól kezdődően családjával, férjével és két gyermekével gyakorolja a Zero Waste életmódot, tapasztalatait pedig egy nagyszerű könyvben is megírta. Bea abszolút követendő példát állít az emberek elé, hiszen az egész családjával együtt évente mindössze egyetlen befőttes üvegszemetet termel.
2: Itt van néhány tipp, hogy ti hogyan kezdhetnek neki ennek az életmódnak. Az első és a legfontosabb pont, amit mindenkinek szem előtt kell tartania, a visszautasítás. Utasíts el minden olyan dolgot, amire igazából nincsen szükséged. Például ne fogadj el a boltban műanyag zacskót, ne vásárolj előre csomagolt termékeket, ne fogadj el szívószálat az italokhoz. Vigyél inkább magaddal egy nem műanyag zacskót a bevásárláshoz, a limonádét pedig szívószál nélkül is meg lehet inni ám.
0: A második pont a saját fogyasztás csökkentése. Nézd át a cuccaidat, és ami nem kell, attól szabadulj meg. Na nem úgy, hogy kidobod ezeket a dolgokat, hanem sokkal inkább úgy, hogy például elajándékozod olyanoknak, akiknek szükségük lehet rájuk. Nem csak szelekcióval tudod csökkenteni a saját fogyasztásod, hanem tudatosan gondold végig innentől kezdve, hogy mit vásárolsz. Tudatos vásárlás segítségével megakadályozható, hogy a lakás ismételen legyen felesleges tárgyakkal.
1: A harmadik pont az újrahasznosítás. Például, ha már valami dobozban érkezett, akkor találd ki, hogy mit tárolhatsz benne onnantól. Ha egy üdítőt üvegben vásárolsz, akkor ne dobd ki, miután kiürült, hanem mosd el és használd továbbra is. Vásárláshoz használj vászontáskát vagy fonott kosarat. Ezek nem csak hangulatosabbá teszik a bevásárlást, de rendkívül hasznosak, még ha apróságoknak is tűnnek csupán.
2: A negyedik pont. Ha véletlenül mégis valamilyen oknál fogva ki kell dobnod valamit, akkor azt legalább szelektíven tedd. Keresd lakhelyet környékén egy helyet, ahol szelektíven gyűjtik a szemetet, és vidd oda.
0: Az ötödik ponthoz nem árt, ha egy kertes házban lakik az ember, ugyanis ebben az esetben komposztálás fontosságáról van szó. Az egésznek az az alapja, hogy életünk során irgalmatlan mennyiségű organikus hulladékot állítunk elő. Ha ezeket a dolgokat nem a szemetesbe dobnánk, hanem egy komposztálóba, akkor egy szempillantás alatt lecsökkenne az általunk előállított hulladék mennyisége. Nem mellesleg a komposztálással ugyancsak jelentős mértékben hozzájárulhatnánk a környezetünk jólétéhez.
1: Ha ti is kedvet kaptatok ehhez az életmódhoz, és többet szeretnétek megtudni, nézzétek meg Bea mellett a Vászonzsákos Lány YouTube csatornáját is.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
4: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsál az arcomra.
5: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
3: Ez a Táska Rádió.
6: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Párizs a világ egyik leglátogatottabb és sokak szerint a világ legszebb fővárosa. Hívják még a fények, a szabadság, a divat vagy a szerelem városának is. Ugyanakkor nem mindenkit fog meg, de akit igen, hamar beleszeret.
1: A nevezetességeken kívül Párizs is pompás. A század előn épült és folyamatosan felújított épületek egységes, patinás légkört adnak az utcáknak. Egy idő után már fel sem tűnik, hogy egy híres és szép épületet látunk, hiszen Párizsban szinte minden utcában láthatunk egy fantasztikus építészeti csodát, vagy egy hangulatos parkot.
2: A párizsi emberek éles stílusa, a kávézók sora, a folyamatos pezsgés is felejthetetlen. A csodálatos szajna és a romantikus hídjai, a művészeti galériák sora, a gazdag, jólétet sugározó üzletek és a megelevenedett történelem is mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a városba napról napra jobban beleszeressünk.
1: Párizs nagyváros rengeteg érdekes és szép látnivalóval, múzeummal és érdekességekkel. Tehát sokaknak Párizsról elsőre talán csak az Eiffel-torony, a Diadalív, netán a Notre-Dame ugrik be. A városnak olyan sok érdekessége és gyönyörű látnivalója van, hogyha egy héten keresztül egész nap a város járjuk, akkor is fájó szívvel kell lemondanunk rengeteg szépségről.
0: Az Eiffel-tornyot, ma a világ legismertebb épületét Párizstól elválaszthatatlannak tekintjük, de ez nem volt mindig így. Építője, Gustave Eiffel először Barcelonának ajánlotta fel, de a katalán város polgármesterének nem tetszett az ötlet. Végül is Párizsban is nehezen, nagy ellenkezéssel szemben épült fel. De a hatalmas siker igazolta Eiffel vízióját, ma az Eiffel-torony a világ leglátogatottabb, fizetős látványossága. Évente közel 7 millió ember mászik fel a toronyba, még megépítése óta több mint 300 millió. De a kezdeti ellenkezések leküzdése után sem volt könnyű élete a hölgynek. Villám csapott bele, tűz ütött ki a tetején lévő televízióadóban, szélhámos ócskavas kereskedők többször is eladták, majd Hitler le akarta bontani és fegyvereket akart gyártani belőle.
2: A város egyik legrégebbi és legnagyobb középkori épületeként ez minden bizonnyal Párizs egyik legjobb titkos helye. A 13. században épült kollégium egykor évszázadokon át ciszterci szerzeteseknek adott otthont a francia forradalom előtt. Ma kulturális központként működik, és Párizs utolsó középkori épülete volt, amelyet felújítottak. Megcsodálhatjuk a grandiózus homokkő építészetet, boltíves mennyezeteit és gótikus csarnokait.
0: Az összesen 300 kilométer hosszú, titokzatos és kísérteties alagútrendszer Párizs alatt mintegy 6 millió ember maradványait őrzi. Ez a különös hely közvetlenül a párizsi utcák alatt található, és a városi tisztviselők hozták létre a 18. században, hogy megoldják a helyhiányos temetők egyre növekvő problémáját. A katakombák számos filmnoirnak és kriminek is helyszínül szolgáltak. Tegyél egy hátborzongató utazást a hírhedt katakombákba, ami egyre ismertebbé válik.
3: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5 Táskarádió.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Kapcsolót találtak az agyban, áttörés jöhet az ADHD kezelésében. Mesterséges sejteket hoztak létre a világon először. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz. Az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. A John Hopkins Egyetem kutatóinak felfedezése segíthet megérteni, hogy mi lehet az oka az ADHD kialakulásának, és akár új gyógymódok létrehozásában is segíthet. A koncentráció képessége nem modern emberi vívmány, sőt még csak nem is a főemlősök sajátossága. A madarak hüllők, de még a halak is képesek arra, hogy figyelmüket egyetlen célpontra irányítsák, miközben teljesen kizárják a zavaró tényezőket. Ez az alapvető túlélési mechanizmus több százmillió éve létezik. Az azonban eddig rejtély volt, hogy pontosan mely agyi struktúrák felelősek érte. Egy új szaklapban megjelent új tanulmány szerint a John Hopkins Egyetem kutatói azonban most azonosítottak egy ősi idegsejtcsoportot, amely kritikus szerepet játszik a szelektív térbeli figyelem szabályozásában. Mivel az egerek és az emberek közös emlős múlttal rendelkeznek, rendkívüli nagy a valószínűsége annak, hogy ugyanezek a neuronok a humán agyban is jelen vannak és működnek. Írja Science Alert. A világon elsőként sikerült mesterséges sejteket létrehozniuk kémiai vegyületekből, állítják a Minnesota-i Egyetem kutatói. Alkotásaik végigmentek a sejtek teljes életciklusán, táplálkoztak, növekedtek és szaporodtak is. Megcsinálták a kémiában azt, amit eddig csak a biológiában volt lehetőség. Ezzel bizonyították, hogy az élet legalapvetőbb folyamataihoz nincs szükség semmilyen rejtélyes mágikus szikrára, kezdte a kutatást vezető professzor az egyetem közleményében. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a mesterséges sejtek egyelőre nem teljesítik az összes feltételt, ami ahhoz kellene, hogy életnek nevezhessük. Például nem tudják szabályozni saját anyagcseréjüket, vagy több generáción keresztül tovább örökíteni magukat, és így az evolúció képessége is hiányzik belőlük, jegyzi meg a szaklap. Egy korábban ismeretlen molekulának adhat otthont a Plutó, illetve a Szaturnusz Titán nevű holdja. A James Webb űrtávcső megfigyelései szerint ezeknél az égitesteknél ugyanis nem észlelhető a fény egy bizonyos hullámhossza, amely minden más vizsgált objektumnál kimutatható. A világegyetemen létező összes kémiai elem és molekula elnyeli az elektromágneses sugárzás bizonyos hullámhosszait. Éppen ezért a csillagászok gyakran az égitestek által visszavert fényt elemezve igyekeznek megállapítani, hogy milyen anyagok lehetnek jelen rajtuk. Például a molekuláris oxigén 230 nanométeres hullámhosszon nyeri el a fényt. Ezért, ha egy bolygó ezen a hullámhosszon nem ver vissza a fényt, a kutatók biztosak lehetnek abban, hogy a bolygó légköre oxigént tartalmaz. Magyarázza a Life Science.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Székesfehéráron korábban is nagy népszerűségnek örventek a közterületeken elhelyezett sakkasztalok. Így a tavalyi hat közösségi asztal telepítését követően idén újabb helyszínekre került és került sakktáblaasztal a város különböző pontjain. A helyszínek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy az asztalok könnyen megközelíthető, árnyékos közösségi használatra alkalmas területekre kerüljenek, figyelembe véve a lakossági és a területi képviselői javaslatokat is.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma egy hidegfront érkezik, felhősen indul a nap, és helyenként zápor kialakulhat, megélénkülhet a szél. 26 fokot mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5 Táskarádió, te is belefér.

0: Emberek eltűnnek. Sok titokzatos hely van a világon, ahol megmagyarázhatatlan dolgok történnek. Különböző furcsa jelenségek esnek meg ezeken a helyeken, például különös fények vagy levegőben lebegő tárgyak mutatkoznak. Az emberi eltűnések az ilyen helyeken nem ritkák. Az Enlightenment-sziget erről is híres. Helyi neve szigetet jelent, ahonnan senki nem tér vissza. A Kanalában található Rudolf-tó közepén helyezkedik el. Ezt a szigetet nagyon egyszerűen meg lehet közelíteni egy egyszerű tutallyal. Ennek ellenére senki nem ér rajta, sőt a természet feletti kutatók sem látogatják meg soha.
1: Állítólag, aki sokat tartózkodik ezen a szigeten, lehet, hogy nem tér vissza többé. A helyiek szerint az ősi időkben volt itt egy egész falu, majd 1630-ban hirtelen eltűnt az összes benne lakó ember. Egyes vélemények szerint a szigeten van egy tüzes barlang, ahová az emberek akaratlanul bemennek, és amelyben örökre eltűnnek. De vannak más vélemények is arról, mi történik a titokzatos szigeten. A különböző időkben mindig akadt bátor ember, aki megpróbált a szigeten letelepedni.
0: Az elmúló törzsben szülöttjei egy ideig a szigeten éltek, és úgy tűnt, minden rendben van velük. Aztán a telepesek egyszer csak nem mentek többet a tópart közelébe, és amikor egy másik falu lakói elmentek felkeresni szomszédaikat, kiderült, hogy nyomuk veszett. A sziget ismét lakatlan volt. Ugyanakkor a házak megmaradtak, és az edények is érintetlenül hevertek szerte szét. A 18. században a sziget holland és német felfedezőket vonzott be. Nem hallgatták meg a helyi lakosok figyelmeztetéseit, és a szigetre mentek. Senki nem látta őket többé.
1: Az utóbbi időkben, 1935-ben kutatók látogattak el a szigetre. Az angol tudósok Vivian Firth vezetésével érkeztek, és ketten átmentek a szigetre. Mivel egy ideje nem jött hír tőlük, Firth mentő csapatokat küldött utánuk, de azok sem találták meg őket. Mindezek után repülőgépeket küldtek a sziget fölé. A gépről két teljes napig böngészték a területet, de emberi jelenlétnek nyomát sem látták. Soha nem találták meg az eltűnt európaiakat. Óriási jutalmat kínáltak a helyi törzseknek a kutatók megtalálása érdekében, de azok nem voltak hajlandók segíteni. Jelenleg csak krokodilok, kígyók és vadkecskék élnek a szigeten.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me up.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Kellemetlen érzés a lelapuló, zsíros vagy száraz haj? Ugyan a helyes halápolás elsajátítása igazán nem atomfizika, sokan mégis újra és újra elkövetjük ugyanazokat a hibákat. Utána néztünk lépésről lépésre a helyes halápolás folyamatának.
1: Első lépés. Fejbőrápolás. Az egészséges haj alfája és omegája a fejbőr egészsége. A fejbőrt azonban gyakran terheli a rajta maradt hajformázók és szennyeződések rétege. A maximális megtisztulásért használj hetente egyszer fejbőrradírt, amely nem csak tisztít, hanem a vérkeringést is kellemesen fokozza. A táplálásról és hidratálásról sem szabad megfeledkezni, ami különleges hajtonikok és hajvizek adhatnak meg a frizurának. A tonikot a hajtövekhez vidd fel, majd végezz gyengéd masszást a beszívódás elősegítésére. A gyönyörű hajkorona nem várat sokáig magára.
0: Második lépés, helyes hajmosás. A hajmosáshoz használt víz hőfokát állítsd kellemesen langyosra. A forró víz irritálja a bőrt és károsítja a hajszálakat, a hideg pedig nem tisztít eléggé. Masszírozd be a sampont a hajtövektől a hajvégekig, eközben ne kócold túlzottan össze a hajat. Alaposan öblítsd le. És milyen gyakran kell hajat mosni? A szakértők tanácsai szerint legfeljebb hetente egyszer vagy kétszer. A túl gyakori mosás ugyanis megviselheti a hajat. Ha a hajad erősen zsírosodik, vagy gyakran sportolsz, akkor a mindennapos hajmosás sem okozhat gondot, de használj kifejezetten erre kifejlesztett sampont.
1: Harmadik lépés, a haj táplálása és hidratálása. Tudtad, hogy hajmosás megnyitja a haj szerkezetét, amely így sérülékenyebbé válik. Így jut szerephez a kondicionáló, amely lezárja a szerkezetet és kisimítja a haj felszínét. Hetente egy vagy két alkalommal használj pakolást is a haj intenzív regenerálásáért. A leöblítés nem igénylő termékek a must have kategóriába tartoznak. Hajvégápoló szérum, hajolaj vagy hajsimítókrém. Ezek kiegészítő ápolásként vagy gyors mentőövként is működhetnek. És hogyan is használod a kondicionálót vagy a hajpakolást? Vidd fel a terméket a megmosott törölköző száraz hajra. A hajtövektől mindig legalább 3 cm-es távolságra. A csomagoláson feltüntetett ideig hagyd hatni, majd alaposan öblíts le.
0: Negyedik lépés, a haj kifésülése. Kezd a megfelelő fésű kiválasztásával, amely hajat hosszának és sűrűségének is megfelel. Ne feledkezz meg a hajmosás előtti fésülködésről. Samponozás közben csak finoman nyomkod meg a hajat ferde helyzetben, majd alaposan csavard ki belőle a vizet. A nedves hajfésülés közben fokozottabban hajlamos károsodásra, ezért hagyd megszáradni, mielőtt kifésülnéd. Ha könnyen gubancolódó hajad van, először használj kifésülést megkönnyítő sprét.
1: Ötödik lépés. Hő elleni hajvédelem. Mielőtt kézbe vennéd a hajvasalót vagy hajszárítót, vigyél fel hővédőkrémet vagy sprét a haj teljes hosszában, amely így megelőzi a hőkezelés okozta károsodásokat. A sérülések kockázatát a megfelelő készülékek is csökkenthetik. Az ionos hajszárítók és a keratinos vagy párával működő hajvasalók jó választások, mert nem teszik tönkre a hajszálakat. Légy óvatos a hőhatásokkal. Minél vékonyabb szálló és minél erősebben károsodott a hajad, annál alacsonyabb hőmérsékletet válasz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Hedrich Mira, Salf Janka, Batta Levente és Szűvő Barnabás. Érdekes, vicces és néhol morbid tények. A frisbee feltalálóját halála után elhamvasztották, és hamvaiból egy frisbit készítettek. Ed Hedrick egész életét annak szentelte, hogy a frisbizés népszerű legyen, sőt, hogy sportként tekintsenek rá az emberek. A frisbee atya nem csak az életét, de a halálát is a kedvenc sportjának szentelte, utolsó kívánsága az volt, hogy belőle is frisbee készüljön. A családja eleinte azt hitte, hogy vicce, aztán mégis eleget tettek a kérésnek.
1: Ha Pinocchio azt mondaná, hogy az orrom most meg fog nőni, az egy ellentmondás lenne. Ez egy híres paradoxon, amit Pinocchio paradoxonként ismernek. A paradoxon abból fakad, hogy Pinocchio orra hazugságok elmondásakor megnő. Ha az állítás igaz, akkor az orrának valóban meg kell nőnie. De az orra csak akkor nő, ha hazudik. Ha tehát igazat mond és az orra nő, akkor valójában hazudik, mert az orrának csak hazugság esetén kellene nőnie. Ha az állítás hamis, vagyis nem nő meg az orra, akkor azért nem nő, mert nem hazudott. De ebben az esetben hazudott volna, amikor azt állította, hogy meg fog nőni, így az orrának meg kéne nőnie. Ez egy önmagát kizáró logikai kör, ami paradoxonhoz vezet, mert az állítás egyszerűen nem lehet igaz és hamis.
2: Az alapnők válást kezdeményezhetnek, ha férjük nem tölt nekik kávét. Ez az állítás félrevezető és nem igaz ilyen egyszerű formában. Az arab világban a válás jogi helyzete az adott ország törvényeitől és kulturális hagyományaitól függ. És a válás okai nem ilyen banálisak. Egyes források szerint ez a kávéval kapcsolatos válás egy régi, inkább anekdotikus történet vagy népszokás lehetett, de nem a modern iszlám jog része. Az iszlám jog valóban lehetőséget ad a nőknek a válásra bizonyos körülmények között, de ezek általában súlyosabb indokra vonatkoznak, mint például a férj elhanyagolása, bántalmazása vagy hűtlensége. Lehet, hogy ez a kávéval kapcsolatos válás egyfajta szimbolikus gesztus volt, ami az elvárt figyelmességet vagy a kapcsolatban fennálló tisztelet hiányát jelezte. De a mai valóságban nincsenek ilyen egyszerű szabályok a válásra vonatkozóan.
3: Az orktofil egy olyan személy, aki imádja a prismackókat és akár megszállottan gyűjti is őket. Az elnevezés a görög orktos szóból ered, ami medvét jelent, és a fil utótag a szeretetre, rajongásra utal. Tehát az orktofil kifejezés szó szerint olyan személyt jelöl, aki különösen kedveli a mackókat, különösen a plüssmackókat. Ez a szenvedés sokszor egy gyűjtési hobbival is párosul, de lehet egyszerű rajongás is a plüssmackók iránt.
4: Évente több mint 40 ezer vécivel kapcsolatos sérülés történik az Egyesült Államokban. Ezek a sérülések különböző okokból következhetnek be, például csúszás, elesés, vagy akár a vécülőke nem megfelelő használata miatt. A sérülések széles spektrumot ölelnek fel, az enyhébb horzsolásoktól kezdve súlyosabb törésekig, és különösen érinthetik az időseket és a gyerekeket. Azért most kíváncsi vagyok, azért vannak néha olyan meglepő táblák, hogy például a WC-ben bukvárkodni tilos, vagy a WC-n táncolni szigorúan tilos és veszélyes, mert egyszer már megtörtént az USA-ba. Azért megnézném azt az öreg bácsikát, aki nekiáll breaktáncolni a WC-ülőkén.
5: Csak a te kedvenceid, semmi más.
6: 97.5 Táskarádió.
5: Te is beleférsz.

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kunina Jászmin és Vány Viktória. A mostani adásban megismerkedhettek a légtornával.
1: Valószínűsíthető, hogy már te is láttál légtornász előadást életed során, csak nem tudsz róla. Ez hogy lehet? Bár a cirkuszokban is elképesztő előadásokat nyújtanak az előadók, azért a sport sokkal színesebb, mint egy cirkuszban lehet látni.
0: A légtorna lényegében egy saját testsúlyos edzésforma, ami a levegőben zajlik. Mint minden sportban, a légtornában is lehet versenyezni. Versenytől függ, hogy milyen eszközökön, kategóriákban lehet elindulni, de általában 4 kategóriát különböztetnek meg. Karika, hamok, szilk és open. Mit is jelent az open kategória? Ide lényegében bármilyen szerel lehet jelentkezni. A legtöbb versenyen minden kategóriában el lehet indulni szólóban vagy duóban.
1: De hogyan is néznek ki az előbb felsorolt eszközök? A karika, mint a neve is mutatja, egy nagy filmből készült karika, amit legtöbb esetben körbe tekernek bandázzal. A hamok nem más, mint egy hosszú anyag, aminek mint egy hinta formájában fel van kötve 2 szára, egy vagy 2 ponton. A szilk egy pontból kiinduló 2 hosszú anyag, aminek a teteje összekapcsolódik a felkötött pontban.
0: Ez a sport rengeteg módon fejleszt téged. Az állóképességed, erőnléted, hajlékonyságod, memóriád, előadóképességed, bátorságod és ügyességed is fejlődni fog általa. Ezek közül a legtöbb evidens, de gondolom azt, hogy a memóriádat hogy fejleszti, te sem tudod még. Mivel rengeteg elem van a légtornában, és nem mindegy, hogy melyik oldalról, milyen irányból kötöd az elemeket, hiszen a biztonság az első, azért nagyon óvatosnak kell lenned és emlékezned mindenre.
1: Milyen magas szinten lehet űzni? Hazai versenyek között az országos bajnokság, Magyar Kupa, Magyar Bajnokság és még sok kisebb verseny is. Nemzetközi szinten rendeznek nagyobb versenyeket is. A két legrangosabb rangadó nem más, mint az Európa, illetve világbajnokság. Aki kijut ezekre a versenyekre, az biztosra veheti, hogy jó abban, amit csinál. Sajnos jelenleg hazánkból csak szilk és karika eszközöktől lehet kijutni erre a két versenyre, viszont ugyanúgy van hamok kategória is a versenyekben.
0: Hogyan kezdhetsz el légtornázni? Először is a legfontosabb, hogy keresd rá az interneten a közeledben, milyen egyesületek vannak, és konzultálj velük az edzések időpontjairól. Amellett tudnod kell, hogy a légtorna nem egy fájdalommentes sportág, és ha szeretnéd sportolni, készülj fel rá, hogy szerezhetsz jó néhány kék-zöld foltot. Sajnos ez nem kikerülhető, hiszen a karika megnyom, a szilk és a hámok pedig rátekeredik. A szépségért szenvedni kell, így szól a mondás, ami erre is igaz. De szerencsére a fájdalom is elmúlik pár alkalom után, ahogy a tested megszokja az eszközt, és már csak az esetleges bonyolultabb, új elmek okozhatnak némi kényelmetlenséget.
1: Mit kell tudnod az első edzésed előtt? Mindenképpen rövid vagy hosszú ujjú pólóban, esetleg tornadeszben, illetve hosszú szárú leggingsben menj, mert égési sérüléseket okozhatnak az anyagok. Akik már egy jó ideje űzik a sportot, lehet, hogy alulöltözöttebbek lesznek, mivel a bőrük már jobban hozzászokott.
0: Kinek ajánljuk a légtornát? Bárkinek, aki szeretné kipróbálni, hiszen semmilyen előképzettség nem kell hozzá. Mint minden sportban, itt is nagyon fontos a kitartás, illetve a veszélyfaktor miatt az is, hogy gyakorlás közben maximálisan figyelni tudj minden egyes mozdulatodra, ezért általában az edzők is csak iskoláskortól ajánlják ezt a sportot. Reméljük, hogy kedvet kaptál kipróbálni ezt a különleges mozgásformát, és semmiképpen se add fel az első edzésed után, hanem mersz mindent megcsinálni, hiszen tapasztalataim alapján ez egy olyan sportág, aminek muszáj egy kis időt adnod, hogy meglásd, szereted-e.

0: 95.5 rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagybotond és Dükei Alexandra. A legtöbb emberrel nagy eséllyel már szembe jött a Vampire Plug című sikersorozat, de vajon elgondolkodtál már azon, ez mennyire hasonlít a könyvben megírtakhoz, vagy hogyan zajlott a forgatás? Mystic Falls. Mint azt sokan tudják, a kisváros tényleg létezik Virginiában, közel 7000 lakossal, viszont azt nem, hogy a könyvben a kisvárost Falls Crunchnak, feltemplomának hívják. Ám a producerek túl vallásosnak tartották ezt az elnevezést.
1: Forgatás nagy részre egy virginiai kisvárosban készült, ami Covington névre hallgat. Egyéb érdekesség az is, hogy a lakosok nem örültek, hogy ott forgattak, mivel a vámpírok miatt a legtöbb felvételt hajnalban vagy este, akár éjjel vették fel.
0: A szereplők más nyelveken is beszélnek. Ami azt illeti, a stábnak nem okoztak gondot a nyelvek. Ninda Dobrev, aki többek közt Catherine Pierce-t is alakítja, Bulgáriában született, és folyékonyan beszéli is a nyelvet, így nem jelentett gondot, amikor az ifjú Katarina Petrovát kellett eljátszania, méghozzá az anyanyelvén beszélve.
1: A Salvatore név, ami azt illeti eredetileg a két fivérnek, Stefánnak és Démonnak, a könyvben Salvatore a család neve, ám a sorozatban majdnem megváltoztatták Whitmore-ra, mivel a rendező szerint a Salvatore túl olaszosan hangzik.
0: A románcok. Bár azt sokan tudják, hogy Ian Somerhalder és Nina Dobrev jártak, viszont azt nem, hogy a Mettet, valamint Caroline-t alakító színészek is. Paul Weasley pedig feleségül is vette Tori DeVivont, aki Meredith-et játszotta, ám két év után elváltak. Viszont Joseph Morgannek összejött a happy end, mivel az Abby Bennettet alakító színésszel még mindig boldogan élnek.
1: További sorozatok. Ami azt illeti, a sorozat nagy sikerének köszönhetően készült két társsorozat is, mely egyikében az eredeti család tevékenységeit mutatja be New Orleansban, a másikban pedig Hope, valamint Caroline és Alaric ikreinek életét.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarit, Zsihárd és Pápa Ivett. Most az alkalmazkodási zavarokról lesz szó. Az alkalmazkodási zavarról akkor beszéltünk, ha valaki szorongást vagy rettegést, félelmet él át egy hétköznapi helyzetben is. Ennek sok kiváltó oka lehet, ilyen a családi problémák, szociális fóbia vagy a megszokott környezet megváltozása. Ez a zavar rombolja a szociális kapcsolatokat, de a tanulási teljesítményt is rontja. Valamint az egész életvitelt rossz irányba befolyásolja. Az alkalmazkodási zavar lehet múló is, ekkor 3-6 hónapos időtartamról beszélhetünk. Azonban krónikussá is válhat, a szenvedő személy pedig depresszióba is eshet.
1: Az igazi kockázatot az jelenti, ha az illető nyomás hatására pszichotikus állapotba kerül, és elveszíti a valóságérzetét. Akár az öngyilkosság is megfordulhat a fejében, vagy éppen ellenkezőleg erőszakossá és agresszívá is válhat. Előfordulhat memóriazavar, mániás állapot, vagy negativizmus, azaz semmilyen reakciót nem produkál a személy. Az is lehetséges, hogy nem eszik, nem iszik és nem is beszél. Ilyenkor azonnal orvosi beavatkozásra van szükség.
0: Az ilyen zavarok kialakulása szempontjából a tinédzserek a legveszélyeztetettebbek. De bármelyik életkorban felléphetnek, többnyire iskolai problémák vagy a szülők válása miatt kialakuló traumák hatására. Felnőttek esetében pedig inkább párkapcsolati vagy házassági viszály állhat a háttérben. Azonban ritkábban a költözés vagy jogi problémák is állhatnak a háttérben. A krízis helyzetek érintettjei között egyenlő számban találhatunk férfiakat és nőket is.
1: A legjellegzetesebb tünetek a hangulatzavarok, a szorongás, a magatartás zavara, a reményvesztettség érzése, valamint ezek kombinációi. A szorongás rengeteg módon jelentkezhet, például szívdobogás érzés, fulladás, átmeneti alvászavar, fogyás, kézremegés, minden zavarja a normális életvitelt. A panaszok rendszerint maguktól elmúlnak, azonban, ha az elhúzódik, akkor érdemes szakember segítségét kérni. Társulhat viselkedészavar is a problémákhoz, emiatt az illető megsértheti az adott szociális normákat vagy mások jogait. Akár vandalizmushoz, gondatlan autóvezetéshez vagy verekedéshez is folyamodhat.
0: A pszichoterápiának fontos szerepe van az alkalmazkodási zavarok kezelésében. De átmenetileg gyógyszeres kezelés is szükséges lehet, például altatók, enyhe nyugtatók formájában. A krízis helyzetek kezelésekor elsősorban az életet veszélyeztető állapotot kell megszüntetni. Ez jó esetben kórházakban történik.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fresi Zsófia és Maros Sándorka. Tudtad, hogy mennyi jó hatása van az olvasásnak? Sajnos manapság már egyre kevesebben és ritkábban olvasnak könyveket, annak ellenére, hogy milyen jó hatásai vannak.
1: Aki életében nem egy könyvön rágta át magát, minden bizonnyal több százezer szót olvasott el. Ezen szavak helyes írását, jelentését, ideális használatát, környezetét mind-mind elsajátíthatjuk az olvasás által. Elkibővített szókincs változatosabb beszédhez eredményez, mert műveltségre utalhat. És ha már a műveltségnél tartunk, vannak művek, melyek önmagukban olyan jelentést hordoznak, mely a látókörünket tágítja, és az általános műveltségünket fejleszti.
0: Az olvasás, mint szabadidős tevékenységet általában csendben, nyugalomban kezdi az ember, azonban az évek alatt a szellemi koncentráció olyan mértékben fejlődhet, hogy akár egy zsúfolt buszon is képesek leszünk kizárni a hangokat, zajforrásokat. Ezt a képességet más tevékenységekbe is átültethetjük, így akár a tanulásba, a munkába, ezáltal pedig eredményesebbek lehetünk.
1: Varázslók, vámpírok, vérfarkasok, tündék és alternatív világok. A könyvek a fantáziát is nagy mértékben fejlesztik, ami kiterjedhet a mindennapi életünk kreativitására, produktivitására, emellett pedig a probléma megoldó képességünk is nagy mértékben fejlődhet.
0: Az olvasás minden más út tulajdonsága mellett egy általam is tapasztalt előnye, hogyha alvás alatt végezzük, sokkal jobban fogunk aludni. Ez főleg érvényes, ha papírlapon vagy elkönyvben tesszük, ugyanis ezek nem bocsájtják ki a kék fényt, aminek köztudott hatása az alvás minőség rontása, mellette pedig a látás is rontja.
1: Az olvasás egyik leghasznosabb tulajdonsága, hogy kiránt a mindennapi monotonitásból. A könyvek által más személyek szerepébe bújhatunk, átélhetjük az ő szemszögükből a történéseket, megismerhetjük érzéseiket, egyé válhatunk velük. Talán éppen ez az oka annak is, hogy szórakoztat egy könyv, és szívesen olvassuk. Egy kis időre elfelejthetünk mindent körülöttünk, kikapcsolhatjuk az agyunkat, és csak sodródni kell az árral. Vagy a sorokkal. Hangulatunktól függően olvashatunk naplóregényt, fantasyt, skifit, vagy bármi mást. A lényeg, hogy saját magunk miatt olvassunk.
0: Plusz lehetőség, ha elég jól beszélünk egy idegen nyelvet ahhoz, hogy olvasást után nagyjából megértsük, akkor vegyünk kézbe egy idegen nyelvű könyvet, lehet egy könnyen nevezető, esetleg gyermekkönyv is, és olvassuk azt. Nyelvtani szerkezeteket és új szavakat ismerhetünk meg általa, így a szórakoztatás mellett tanulási célja is lehet ennek időtöltésnek.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garambölgyi Glória Bella.
1: Kényszerből vagy kalandvágyból, dolgozni vagy nyelvet tanulni, netán egy szerelem miatt költözik az ember külföldre. Egy biztos, az élete 180 fokos fordulatot vesz.
0: Ki könnyebben, ki nehezebben veszi az akadályokat. Az új emberek, kultúrák és nyelvek megismerése mindenkinek csak a saját javára válik. Összeszedtük, melyek a kompetenciák, amikkel mindenképpen gazdagabb leszel, ha külföldön élsz.
1: A kihívások önbizalmat adnak.
0: Az élet ott kezdődik, ahol kilépsz a komfortzónádból, tartja a mondás. Az országhatár átlépésével pedig a komfortzónádat is garantáltan elhagyod, hiszen valószínűleg teljesen idegen, merőben új környezetben kell berendezkedned és helytállnod, és ez már önmagában is kihívás.
1: Külföldön pedig, főleg eleinte és különösen akkor, ha nem beszéled tökéletesen az ország anyanyelvét, egy sima ügyintézés is hatalmas megmérettetés lehet, az álláskeresésről nem is beszélve.
0: Ha jól veszed az akadályokat és belerázódsz az adott ország szokásaiba, méltán büszke lehetsz magadra.
1: Nyitottabbá, barátságosabbá válsz.
0: A magyarok alapjába véve igencsak zárkózottak, erre többek között akkor döbbenhetsz rá igazán, ha rövidebb, hosszabb időt eltöltesz például Angliában, ahol teljesen megszokott, hogy két idegen szóba elegyedik a busz megállóban, vagy hogy egy ismeretlen csak úgy, minden hátsó szándék nélkül rád mosolyog az utcán.
1: Noha az angoloknál a szokásos how are you, hogy vagy, a legtöbb esetben nem igazi érdeklődés, sokkal inkább egy udvariassági forma és a köszönés része, mindenképp barátságosabb, mint egy szót sem szólni például várakozás vagy sorban állás közben.
0: Persze a jelenség okait hosszan lehetne boncolgatni, ám egy biztos, ha valaha éltél olyan területen, ahol a barátságosabb mentalitás a jellemző, biztosan rád is ragad belőle, és ha el is költözöl, a többi emberrel szembeni nyitottság remélhetőleg egy életre megmarad, bármilyen vidékre is sodorjon az élet.
1: Elfogadóbb, toleránsabb leszel.
0: Ha olyan helyen élsz, ahol az adott ország lakosai között is sok a külföldi, nem csak a helyi kultúrát szívhatod magadba, de egy-egy új ember megismerésével más országok sajátosságaiba, szokásaiba is bepillantást nyerhetsz.
1: A különböző országokból érkező, más kulturális háttérrel rendelkező emberekkel együtt tanulni vagy dolgozni nagyfokú alkalmazkodást igényel. Külföldön élni huzamosabb ideig kétségtelenül felér egy toleranciafejlesztő tréninggel.
0: Az előítéletek leküzdésére is remek alkalom, ha minél többféle, különböző anyanyelvű, hátterű, személyiségű és életkorú emberrel ismerkedsz meg, erre pedig a legnagyobb esélye tényleg külföldön van.
1: Átértékeled a kapcsolataidat.
0: Amennyiben nem egyedül vágsz neki a külföldre költözésnek, a változás mindenképpen hatással lesz a kapcsolatodra azzal, aki társad az új életben. A szerelmeket és barátságokat is megerősítheti, az egymásra utaltság és az új kihívások, ám sajnos gyakran az ellenkezője is előfordul.
1: Minden esetre kiváló erőpróbája a kapcsolatoknak, ami természetesen az itthoni barátokra is érvényes, hiszen hamar kiderül ki az, akivel csak addig volt szoros a viszony, amíg elérhető közelségben voltál, és ki érdeklődik felőled akkor is, ha épp néhány ezer kilométerrel odébb élsz.
0: Ugyanakkor, ha éltél már külföldön, hazaköltözve biztosan jobban fogod értékelni a szeretteiddel töltött időt, ami korábban természetesnek tűnt, hiánya azonban bizonyára megviselt téged és őket is.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. A Halloween az ősikát a hagyományokból kialakult autentikus űrünnep, amit október 31-én éjszaka, minden szente katolikus ünnep előtti estén tartjuk. Miért elsősorban az angol száz országokban tartanak? Az ünnep 1840 körül került Észak-Amerikába, amikor sok elszegényedett írföldműves vándorolt ki Írországból, akik magukkal vitték az ősi kelt eredetű hagyományaikat is. Történelem során több hasonló római kori ünnep is elvegyült a kelt a halálkultus Samhain nevű ünnepében. Ezért a mai állapotában ez az autentikusnak ismert pogány ünnep az ókori mediterráneumból származó elemeket is tartalmazza, melyek kiegészültek az ír népszokásaival és az észak-amerikai nyugat-európai védelmi ünnepi és gasztronómiai bolondozással, töklámpás faragással, jelmezes kéregetéssel, beltözős partikkal és almahalászattal is.
1: A kelták hite szerint október 31-én este a holtak szellemei visszatérnek, és mivel beköltözhetnek az élőkbe, az élők félelmükben különféle álcázó maskarákat öltöttek, mert ezzel akarták becsapni és összezavarni a holtak szellemeit. Stefan Moser, az Salzburgi Kelta Múzeum igazgatója szerint az a tény, hogy a Halloween kelta eredetű szokás olyan mítosz, amely a Halloween elterjedésével kezdődött, és azóta nem távolították el. Azonban nincs komoly kapcsolat a két dolog között. Amerikában az 1900-as évek elejétől vált egyre népszerűbbé, majd a legkedveltebbé a Halloween ünnepe. Ezeken az ünnepi fesztiválokon szörnyek, boszorkányok, földönkívüliek, kalózok, rajzfilmek és mesék szereplői, állatok, valamint hírességek maszkjait viselő jelmezesek jelennek meg.
0: A Halloweenhez kapcsolódó szokások eljutottak Magyarországra is. A bulizós és játékos hangulatú harsányszokásokkal és a vicsorító vagy vigyorgó, de rendszerint világító töklámpás szimbólumával, mely jellegzetes kellékként az írnépszokás faragott karóripájában az évszázadokig tartó változások során. A mai halloweeni fesztivál legnépszerűbb elemei mégiscsak a boszorkányok, kísértetek, a fekete maskák, misztikus természet feletti lények. Az eredeti kelta Samhain ünnep idején a kelta hit szerint szeretteink szellemei felbukkanhatnak, ezért gondoskodni kell a megvendégelésükről, és ételáldozatot kell hagyni számukra.
1: Ezért ételt-italt tettek ki ezeknek a szellemeknek, megemlékeztek róluk, a tűz körül kuporogva történeteket meséltek egymásnak. Az eredeti pogány Samhain ünnep saját komor hangvételén keresztül valójában mélyen tisztelte az ősök szellemeit, annak ellenére, hogy a keresztény, kelta és római elemekből kialakult, már a nagy divattá vált Halloween ünnep ma már merőben elrugaszkodott az archaikus kelta gyökereitől, és modern félelemkeltő szellemek, töklámpások, divatos mágikus formulák és egyéb kellékek jellemzik.
0: A Samhain, a minden szentek és halottak napja római ünnepekkel együtt már a végérményesen összefonódtak, közös termékük pedig az egyre divatosabbá váló Halloween. Azonban, amikor a Halloween alapjairól beszélünk, érdemes őket egymástól elkülöníteni és nem összemosni, hiszen az emberi civilizáció fejlődése során történelemben egymástól függetlenül kialakult szokásokról, hiedelemvilágokról van szó, melyek ugyanúgy fontosak ma is azok számára, akik magukének vallják ezeket a régi ünnepeket. Ezért nem lehet számon kérni keresztény nézeteket jóval ősibb vallásokon, szokásokon is teljesen felesleges keresztény elemeket párosítani mitológiai alakjaihoz.
1: A későbbi értelmezésekben boszorkányok, kísértetek és egyéb démonok ünnepének tartják, ám ilyen értelemben véve ez tévhit. A kísértetek és az ártó szándékú gonosz démonok, misztikus természetfeletti lények, például rosszakaró tündérek, koboldok megjelenhetnek ezen a napon. Az ősi Samhain ünnepén sem a kelta emberek, sem pedig papjaik nem törekedtek a világ megrontására és a világot vagy az emberiséget megrontani és elpusztítani akaró gonosz entitások imádatára. Ezen tény ellenére a jelenkori Samhain és ezzel együtt a Halloween divatja évről évre magához vonza a sátán és az ördögimádó köröket, alantas módon felhasználva és kiforgatva ezzel őket, megalapozva vele a Halloween és a Samhaint ért sorozatos tévhiteket.

0: a Best of. 14 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Kapcsolót találtak az agyban, áttörés jöhet az ADHD kezelésében. Mesterséges sejteket hoztak létre a világon először. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz. Az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. A John Hopkins Egyetem kutatóinak felfedezése segíthet megérteni, hogy mi lehet az oka az ADHD kialakulásának, és akár új gyógymódok létrehozásában is segíthet. A koncentráció képessége nem modern emberi vívmány, sőt még csak nem is a főemlősök sajátossága. A madarak, hüllők, de még a halak is képesek arra, hogy figyelmüket egyetlen célpontra irányítsák, miközben teljesen kizárják a zavaró tényezőket. Ez az alapvető túlélési mechanizmus több százmillió éve létezik. Az azonban eddig rejtély volt, hogy pontosan mely agyi struktúrák felelősek érte. Egy új szaklapban megjelent új tanulmány szerint a John Hopkins Egyetem kutatói azonban most azonosítottak egy ősi idegsejtcsoportot, amely kritikus szerepet játszik a szelektív térbeli figyelem szabályozásában. Mivel az egerek és az emberek közös emlős múlttal rendelkeznek, rendkívüli nagy a valószínűsége annak, hogy ugyanezek a neuronok a humán agyban is jelen vannak és működnek. Írja Science Alert. A világon elsőként sikerült mesterséges sejteket létrehozniuk kémiai vegyületekből, állítják a Minnesota-i Egyetem kutatói. Alkotásaik végigmentek a sejtek teljes életciklusán, táplálkoztak, növekedtek és szaporodtak is. Megcsinálták a kémiában azt, amit eddig csak a biológiában volt lehetőség. Ezzel bizonyították, hogy az élet legalapvetőbb folyamataihoz nincs szükség semmilyen rejtélyes mágikus szikrára, kezdte a kutatásvezető professzor az egyetem közleményében. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a mesterséges sejtek egyelőre nem teljesítik az összes feltételt, ami ahhoz kellene, hogy életnek nevezhessük. Például nem tudják szabályozni saját anyagcseréjüket, vagy több generáción keresztül tovább örökíteni magukat, és így az evolúció képessége is hiányzik belőlük, jegyzi meg a szaklap. Egy korábban ismeretlen molekulának adhat otthont a Plutó, illetve Szaturnusz Titán nevű holdja. A James Webb űrtávcső megfigyelései szerint ezeknél az égitesteknél ugyanis nem észlelhető a fény egy bizonyos hullámhossza, amely minden más vizsgált objektumnál kimutatható. A világegyetemen létező összes kémiai elem és molekula elnyeli az elektromágneses sugárzás bizonyos hullámhosszait. Éppen ezért a csillagászok gyakran az égitestek által visszavert fényt elemezve igyekeznek megállapítani, hogy milyen anyagok lehetnek jelen rajtuk. Például a molekuláris oxigén 230 nanométeres hullámhosszon nyeri el a fényt. Ezért, ha egy bolygó ezen a hullámhosszon nem ver vissza a fényt, a kutatók biztosak lehetnek abban, hogy a bolygó légköre oxigént tartalmaz. Magyarázza a Life Science.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Székesfehéráron korábban is nagy népszerűségnek örventek a közterületeken elhelyezett sakkasztalok. Így a tavalyi 6 közösségi asztal telepítését követően idén újabb helyszínekre került és került sakktáblaasztal a város különböző pontjain. A helyszínek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy az asztalok könnyen megközelíthető, árnyékos közösségi használatra alkalmas területekre kerüljenek, figyelembe véve a lakossági és a területi képviselői javaslatokat is.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma egy hidegfront érkezik, felhősen indul a nap, és helyenként zápor kialakulhat, megélénkülhet a szél. 26 fokot mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.

0: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táskarádió.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
0: Ez a Táskarádió.

0: 15 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Kapcsolót találtak az agyban, áttörés jöhet az ADHD kezelésében. Mesterséges sejteket hoztak létre a világon először. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz. Az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. A John Hopkins Egyetem kutatóinak felfedezése segíthet megérteni, hogy mi lehet az oka az ADHD kialakulásának, és akár új gyógymódok létrehozásában is segíthet. A koncentráció képessége nem modern emberi vívmány, sőt még csak nem is a főemlősök sajátossága. A madarak, hüllők, de még a halak is képesek arra, hogy figyelmüket egyetlen célpontra irányítsák, miközben teljesen kizárják a zavaró tényezőket. Ez az alapvető túlélési mechanizmus több százmillió éve létezik. Az azonban eddig rejtély volt, hogy pontosan mely agyi struktúrák felelősek érte. Egy új szaklapban megjelent új tanulmány szerint a John Hopkins Egyetem kutatói azonban most azonosítottak egy ősi idegsejtcsoportot, amely kritikus szerepet játszik a szelektív térbeli figyelem szabályozásában. Mivel az egerek és az emberek közös emlős múlttal rendelkeznek, rendkívüli nagy a valószínűsége annak, hogy ugyanezek a neuronok a humán agyban is jelen vannak és működnek. Írja Science Alert. A világon elsőként sikerült mesterséges sejteket létrehozniuk kémiai vegyületekből, állítják a Minnesotai Egyetem kutatói. Alkotásaik végigmentek a sejtek teljes életciklusán, táplálkoztak, növekedtek és szaporodtak is. Megcsinálták a kémiában azt, amit eddig csak a biológiában volt lehetőség. Ezzel bizonyították, hogy az élet legalapvetőbb folyamataihoz nincs szükség semmilyen rejtélyes mágikus szikrára, kezdte a kutatást vezető professzor az egyetem közleményében. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a mesterséges sejtek egyelőre nem teljesítik az összes feltételt, ami ahhoz kellene, hogy életnek nevezhessük. Például nem tudják szabályozni saját anyagcseréjüket, vagy több generáción keresztül tovább örökíteni magukat, és így az evolúció képessége is hiányzik belőlük, jegyzi meg a szaklap. Egy korábban ismeretlen molekulának adhat otthont a Plutó, illetve a Szaturnusz Titán nevű holdja. A James Webb űrtávcső megfigyelései szerint ezeknél az égitesteknél ugyanis nem észlelhető a fény egy bizonyos hullámhossza, amely minden más vizsgált objektumnál kimutatható. A világegyetemen létező összes kémiai elem és molekula elnyeli az elektromágneses sugárzás bizonyos hullámhosszait. Éppen ezért a csillagászok gyakran az égitestek által visszavert fényt elemezve igyekeznek megállapítani, hogy milyen anyagok lehetnek jelen rajtuk. Például a molekuláris oxigén 230 nanométeres hullámhosszon nyeri el a fényt. Ezért, ha egy bolygó ezen a hullámhosszon nem ver vissza a fényt, a kutatók biztosak lehetnek abban, hogy a bolygó légköre oxigént tartalmaz. Magyarázza a Life Science.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Székesfehéráron korábban is nagy népszerűségnek örventek a közterületeken elhelyezett sakkasztalok, így a tavalyi 6 közösségi asztal telepítését követően idén újabb helyszínekre került és került sakktáblaasztal a város különböző pontjain. A helyszínek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy az asztalok könnyen megközelíthető, árnyékos közösségi használatra alkalmas területekre kerüljenek, figyelembe véve a lakossági és a területi képviselői javaslatokat is.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma egy hideg front érkezik, felhősen indul a nap, és helyenként zápor kialakulhat, megélénkülhet a szél. 26 fokot mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
0: Ez a Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 16 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Kapcsolót találtak az agyban, áttörés jöhet az ADHD kezelésében. Mesterséges sejteket hoztak létre a világon először. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz. Az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. A John Hopkins Egyetem kutatóinak felfedezése segíthet megérteni, hogy mi lehet az oka az ADHD kialakulásának, és akár új gyógymódok létrehozásában is segíthet. A koncentráció képessége nem modern emberi vívmány, sőt még csak nem is a főemlősök sajátossága. A madarak hüllők, de még a halak is képesek arra, hogy figyelmüket egyetlen célpontra irányítsák, miközben teljesen kizárják a zavaró tényezőket. Ez az alapvető túlélési mechanizmus több százmillió éve létezik. Az azonban eddig rejtély volt, hogy pontosan mely agyi struktúrák felelősek érte. Egy új szaklapban megjelent új tanulmány szerint a John Hopkins Egyetem kutatói azonban most azonosítottak egy ősi idegsejtcsoportot, amely kritikus szerepet játszik a szelektív térbeli figyelem szabályozásában. Mivel az egerek és az emberek közös emlős múlttal rendelkeznek, rendkívüli nagy a valószínűsége annak, hogy ugyanezek a neuronok a humán agyban is jelen vannak és működnek. Írja a Science Alert. A világon elsőként sikerült mesterséges sejteket létrehozniuk kémiai vegyületekből, állítják a Minnesota-i Egyetem kutatói. Alkotásaik végigmentek a sejtek teljes életciklusán, táplálkoztak, növekedtek és szaporodtak is. Megcsinálták a kémiában azt, amit eddig csak a biológiában volt lehetőség. Ezzel bizonyították, hogy az élet legalapvetőbb folyamataihoz nincs szükség semmilyen rejtélyes mágikus szikrára, kezdte a kutatást vezető professzor az egyetem közleményében. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a mesterséges sejtek egyelőre nem teljesítik az összes feltételt, ami ahhoz kellene, hogy életnek nevezhessük. Például nem tudják szabályozni saját anyagcseréjüket, vagy több generáción keresztül tovább örökíteni magukat, és így az evolúció képessége is hiányzik belőlük, jegyzi meg a szaklap. Egy korábban ismeretlen molekulának adhat otthont a Plutó, illetve a Szaturnusz Titán nevű holdja. A James Webb űrtávcső megfigyelései szerint ezeknél az égitesteknél ugyanis nem észlelhető a fény egy bizonyos hullámhossza, amely minden más vizsgált objektumnál kimutatható. A világegyetemen létező összes kémiai elem és molekula elnyeli az elektromágneses sugárzás bizonyos hullámhosszait. Éppen ezért a csillagászok gyakran az égitestek által visszavert fényt elemezve igyekeznek megállapítani, hogy milyen anyagok lehetnek jelen rajtuk. Például a molekuláris oxigén 230 nanométeres hullámhosszon nyeri el a fényt. Ezért, ha egy bolygó ezen a hullámhosszon nem ver vissza a fényt, a kutatók biztosak lehetnek abban, hogy a bolygó légköre oxigént tartalmaz. Magyarázza a Life Science.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Székesfehéráron korábban is nagy népszerűségnek örventek a közterületeken elhelyezett sakkasztalok. Így a tavalyi hat közösségi asztal telepítését követően idén újabb helyszínekre került és került sakktáblaasztal a város különböző pontjain. A helyszínek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy az asztalok könnyen megközelíthető, árnyékos közösségi használatra alkalmas területekre kerüljenek, figyelembe véve a lakossági és a területi képviselői javaslatokat is.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma egy hidegfront érkezik, felhősen indul a nap, és helyenként zápor kialakulhat, megélénkülhet a szél. 26 fokot mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
0: Ez a Táska Rádió.

0: 97.7 a Táska Rádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 17 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Kapcsolót találtak az agyban, áttörés jöhet az ADHD kezelésében. Mesterséges sejteket hoztak létre a világon először. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz. Az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. A John Hopkins Egyetem kutatóinak felfedezése segíthet megérteni, hogy mi lehet az oka az ADHD kialakulásának, és akár új gyógymódok létrehozásában is segíthet. A koncentráció képessége nem modern emberi vívmány, sőt még csak nem is a főemlősök sajátossága. A madarak, hüllők, de még a halak is képesek arra, hogy figyelmüket egyetlen célpontra irányítsák, miközben teljesen kizárják a zavaró tényezőket. Ez az alapvető túlélési mechanizmus több százmillió éve létezik. Az azonban eddig rejtély volt, hogy pontosan mely agyi struktúrák felelősek érte. Egy új szaklapban megjelent új tanulmány szerint a John Hopkins Egyetem kutatói azonban most azonosítottak egy ősi idegsejtcsoportot, amely kritikus szerepet játszik a szelektív térbeli figyelem szabályozásában. Mivel az egerek és az emberek közös emlős múlttal rendelkeznek, rendkívüli nagy a valószínűsége annak, hogy ugyanezek a neuronok a humán agyban is jelen vannak és működnek. Írja Science Alert. A világon elsőként sikerült mesterséges sejteket létrehozniuk kémiai vegyületekből, állítják a Minnesotai Egyetem kutatói. Alkotásaik végigmentek a sejtek teljes életciklusán, táplálkoztak, növekedtek és szaporodtak is. Megcsinálták a kémiában azt, amit eddig csak a biológiában volt lehetőség. Ezzel bizonyították, hogy az élet legalapvetőbb folyamataihoz nincs szükség semmilyen rejtélyes mágikus szikrára, kezdte a kutatást vezető professzor az egyetem közleményében. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a mesterséges sejtek egyelőre nem teljesítik az összes feltételt, ami ahhoz kellene, hogy életnek nevezhessük. Például nem tudják szabályozni saját anyagcseréjüket, vagy több generáción keresztül tovább örökíteni magukat, és így az evolúció képessége is hiányzik belőlük, jegyzi meg a szaklap. Egy korábban ismeretlen molekulának adhat otthont a Plutó, illetve a Szaturnusz Titán nevű holdja. A James Webb űrtávcső megfigyelései szerint ezeknél az égitesteknél ugyanis nem észlelhető a fény egy bizonyos hullámhossza, amely minden más vizsgált objektumnál kimutatható. A világegyetemen létező összes kémiai elem és molekula elnyeli az elektromágneses sugárzás bizonyos hullámhosszait. Éppen ezért a csillagászok gyakran az égitestek által visszavert fényt elemezve igyekeznek megállapítani, hogy milyen anyagok lehetnek jelen rajtuk. Például a molekuláris oxigén 230 nanométeres hullámhosszon nyeri el a fényt. Ezért, ha egy bolygó ezen a hullámhosszon nem ver vissza a fényt, a kutatók biztosak lehetnek abban, hogy a bolygó légköre oxigént tartalmaz. Magyarázza a Life Science.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: Székesfehérváron korábban is nagy népszerűségnek örventek a közterületeken elhelyezett sakkasztalok. Így a tavalyi 6 közösségi asztal telepítését követően idén újabb helyszínekre került és került sakktáblaasztal a város különböző pontjain. A helyszínek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy az asztalok könnyen megközelíthető, árnyékos közösségi használatra alkalmas területekre kerüljenek, figyelembe véve a lakossági és a területi képviselői javaslatokat is.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Holnap a szeles időben csapadék előfordulhat, napközben felhős lesz az ég. 26 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most, top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM. BBM.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
0: Ez a Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
0: Ez a Táskarádió.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menne titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
0: Ez a Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: 18 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Kapcsolót találtak az agyban, áttörés jöhet az ADHD kezelésében. Mesterséges sejteket hoztak létre a világon először. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz. Az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. A John Hopkins Egyetem kutatóinak felfedezése segíthet megérteni, hogy mi lehet az oka az ADHD kialakulásának, és akár új gyógymódok létrehozásában is segíthet. A koncentráció képessége nem modern emberi vívmány, sőt még csak nem is a főemlősök sajátossága. A madarak, hüllők, de még a halak is képesek arra, hogy figyelmüket egyetlen célpontra irányítsák, miközben teljesen kizárják a zavaró tényezőket. Ez az alapvető túlélési mechanizmus több százmillió éve létezik. Az azonban eddig rejtély volt, hogy pontosan mely agyi struktúrák felelősek érte. Egy új szaklapban megjelent új tanulmány szerint a John Hopkins Egyetem kutatói azonban most azonosítottak egy ősi idegsejtcsoportot, amely kritikus szerepet játszik a szelektív térbeli figyelem szabályozásában. Mivel az egerek és az emberek közös emlős múlttal rendelkeznek, rendkívüli nagy a valószínűsége annak, hogy ugyanezek a neuronok a humán agyban is jelen vannak és működnek. Írja Science Alert. A világon elsőként sikerült mesterséges sejteket létrehozniuk kémiai vegyületekből, állítják a Minnesota-i Egyetem kutatói. Alkotásaik végigmentek a sejtek teljes életciklusán, táplálkoztak, növekedtek és szaporodtak is. Megcsinálták a kémiában azt, amit eddig csak a biológiában volt lehetőség. Ezzel bizonyították, hogy az élet legalapvetőbb folyamataihoz nincs szükség semmilyen rejtélyes mágikus szikrára, kezdte a kutatásvezető professzor az egyetem közleményében. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a mesterséges sejtek egyelőre nem teljesítik az összes feltételt, ami ahhoz kellene, hogy életnek nevezhessük. Például nem tudják szabályozni saját anyagcseréjüket, vagy több generáción keresztül tovább örökíteni magukat, és így az evolúció képessége is hiányzik belőlük, jegyzi meg a szaklap. Egy korábban ismeretlen molekulának adhat otthont a Plutó, illetve Szaturnusz Titán nevű holdja. A James Webb űrtávcső megfigyelései szerint ezeknél az égitesteknél ugyanis nem észlelhető a fény egy bizonyos hullámhossza, amely minden más vizsgált objektumnál kimutatható. A világegyetemen létező összes kémiai elem és molekula elnyeli az elektromágneses sugárzás bizonyos hullámhosszait. Éppen ezért a csillagászok gyakran az égitestek által visszavert fényt elemezve igyekeznek megállapítani, hogy milyen anyagok lehetnek jelen rajtuk. Például a molekuláris oxigén 230 nanométeres hullámhosszon nyeri el a fényt. Ezért, ha egy bolygó ezen a hullámhosszon nem ver vissza a fényt, a kutatók biztosak lehetnek abban, hogy a bolygó légköre oxigént tartalmaz. Magyarázza a Life Science.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Székesfehérváron korábban is nagy népszerűségnek örventek a közterületeken elhelyezett sakkasztalok. Így a tavalyi hat közösségi asztal telepítését követően idén újabb helyszínekre került és került sakktáblaasztal a város különböző pontjain. A helyszínek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy az asztalok könnyen megközelíthető, árnyékos közösségi használatra alkalmas területekre kerüljenek, figyelembe véve a lakossági és a területi képviselői javaslatokat is.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap a szeles időben csapadék előfordulhat, napközben felhős lesz az ég. 26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Sztorik, pletykák és a tezenék. Indul a Táska Rádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádiótól is beleférsz. A mikrofonoknál Horváth Winter Kristóf és Porpáci Bence. Ez itt az Időkérés, és elsősorban beszéljünk a kosárlabdáról. Múlt hét szombaton az Albafehérvár fogadta a Falkó KC Szombathely csapatát, ahol a hazaiak 91-80-as arányban meg tudták nyerni ezt a meccset Jovanovicsnak az extrájával, amit hozzá tudtak tenni a csapathoz, ugyanis 26 pontig jutott, illetve az extra erős védekezésüknek köszönhetően Per Zoltánt megfogták, így csak 15 pontig jutottak, illetve Pongó Marcell a hazai csapatnál dobott 20 pontot, tehát nem volt kérdés, hogy melyik csapat nyeri meg ezt a mérkőzést. Igazándiból az Albafehérvár nagyon-nagyon jól felkészült erre a meccsre, és szerintem ez egy tökéletes meccs volt, ahhoz képest, hogy mekkora krízisben volt az Alba, a Szombathely pedig úgy jött ide a meccsre, hogy kiharcolták az Európa kupába a legjobb négy közé jutást. Szerintem ez egy várakozáson felüli csata volt.
1: Múlt hét vasárnap lejátszották a magyar másodosztály 23. fordulóját, ahol a Videóton a Kozár Michelint fogadta Fehérváron. Itt is, mint az előző fordulóban, egy nagyon szoros meccsen csak egy pontot tudott elhozni a Videóton, úgyhogy hát továbbra is marad a hatodik helyen. Sok reményt fűznek ahhoz, hogy meglegyen az a dobogó, úgyhogy sok sikert a Vidinek.
0: Március 21-én, azaz szintén szombaton játszott az AV19 csapata, aki a Klagenfurtot fogadta, ahol hosszabbítás után 3-2-re diadalmaskodni tudott a Fehérvár. Jól kezdte a meccset a Klagenfurt, aztán fordított 2-1-re az AV19, és a harmadik játékrész előtt egy picivel pedig beütötték a második gólt, tehát 2-2-vel mentek a hosszabbítás, és a hosszabbítás közepe fele pedig a Fehérvár behúzta ezt a mérkőzést. Ennek apropóján elképesztő bravúrhoz köthető ez a párharc, ugyanis történelmet írt az elődöntőbe jutó csapat, ugyanis eddig még soha nem volt az, hogy elődöntőbe jutott volna a magyar csapat.
1: A Fehérvár AV19 beütött az osztrák jégkorongliga elődöntőjébe, miután 3-0-ra legyőzte a Klagenfurtot 4-2-es összesítésben, ezzel pedig majd a negyed döntőben a Graz vár majd rá. A párharc eredetileg 2 hete kezdődött volna, de az első meccs 18. percében a kanadai hátvéd Jordan Murray-t újra kellett éleszteni, emiatt a meccs félbe szakadt, és a programban szereplő következő 2 találkozót is törölték. Így március 15-én kezdődött a sorozat, és az első 4 felvonáson mindkét gárda hozta hazai meccsét. A hétfőn a Volán 4-3-ra nyert Klagenfurtban, így 5 vereség után először nyert osztrák riválisa otthonában, ami nagy szó.
0: De ne menjünk el az mellett, hogy 17 év vagy tragikus hirtelensége lehújt akadémiák névadója, ifja Bocskai Gábor a pályafutása során végig hű maradt az Alba Volánhoz, és a magyar válogatottban is hosszú éveken át meghatározó játékosa volt. Már fiatalon megmutatta tehetségét, és hamar a hazai jégkorong egyik fontos alakjává vált. Számos bajnoki címet nyert, többször is elismerték a legjobbak között, és a válogatott sikereiben is kulcsszerepet játszott.
1: Most szombaton rendeznek válogatott meccset, Magyarország fogja fogadni Szlovénia válogatottját Magyarországon este 6 órakor. Jövő hét kedden pedig szintén itthon fogadja Magyarország Görögországot este 7 órakor. A magyar keret kapusok Szaponos Péter,

0: Damir, Sallai, Sőn Szabolcs és Varga Barni. De vannak sérültjeink is.
1: A Magyar Labdarúgó Szövetség, azaz az MLS hétfő esti tájékoztatása szerint Marco Rossi szövetségi kapitány nem számíthat Négo Loikra és Stijs Kalumra, helyettük Nagy Zsolt és Szalai Attila került be a keretbe, illetve Szűcs Kornél az, akinél újabb sérülés merült fel, tehát ő sem lép pályára a márciusi felkészülési meccsen. Illetve Varga Barnabás is megsérült, és további vizsgálatok várnak rá. Az ő sérülése kevésbé komolyabb, fokasérülés szenvedett el.
0: Izgalmasan várjuk az eseményeket, ti is nézzétek az eredményeket, és aztán várunk titeket új hírekkel.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97 Öttáska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Fonai Dorka. A járvány, amely ismétli önmagát.
1: Napjainkban jól ismert COVID-19, más néven koronavírus, világszerte elterjedt már. Ezzel nem kis pánikot keltve társadalmunkban. Fontos megjegyezni, hogy a történelem során nem először történt ehhez hasonló eset. Ugyanis a kínai, európai és amerikai kutatókból álló tudós csoport szerint a COVID-19 betegséget okozó új típusú koronavírus egyik legközelebbi ismert őse 40-70 éve bukkanhatott fel denevérekben, és már egy jó ideje készen állt arra, hogy emberre is átterjedjen.
0: Az első koronavírusokat az 1960-as években fedezték fel, köztük John Almeida skót tudós rájött, hogy a látszat néha csal. Legalábbis amit ő egy egyszerű influenza vírusnak gondolt, abból bizony koronavírusra lehet következtetni. Főleg a kinézete miatt a szürke, kerekfoltokat apró küllőszerű képződmények veszik körül, úgy nézett ki, mint egy napkorona, tehát az elnevezésben a CO korona, a V a vírus, a D a betegsége, disease, a 19 pedig a megjelenés évére utal.
1: Alattomosan támad, mert gyakran nincsenek tünetei. Ezzel elősegíti a további terjedését egyik emberről a másikra. Na de mire ismerhetjük fel, hogyha ez a saját szervezetünkben bújik meg? A száraz köhögés, láz, légszomj, fáradtság a leginkább jellemző rá. Ám nem csak ez a gond, hanem szövődmények is kialakulhatnak. Például tüdőgyulladás, akut légzőszervi szindróma, szepszis, illetve vesekárosodás is egyaránt. Többnyire forgalmas közösségi terek látogatása, krónikus betegségek, magas vérnyomás, szív- és rákbetegségek, valamint az időskor játszik a kockázati tényezőként.
0: Kíváncsi vagy rá, hogyan tudod megelőzni? Hallgass továbbra is a Táska Rádiót, mert a következő cikkünkben mindenképpen szó lesz róla.
2: A te rádiód, a te kedvenced.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebeck Máté és Muhel Bíbor. Mindenki jól tudja, hogy a bolygónk felszínének 70%-át a víz teszi ki. Legyen az patak, tó, folyó, tenger vagy óceán. Bár a tavakban és folyókban tudjuk, milyen állatok élnek, az óceánok lakosai nagy részben még mindig ismeretlenek. Azonban ma egy olyan állatfajtát hoztam, ami talán az egyik legismertebb az óceánok vízében. A cápák már az őskor előtt, sőt, még a dinoszauruszok kora előtt is éltek, mivel az első életforma először a vízben fejlődött ki. Mint a mai világban, már akkor is több cápafaj létezett, ám van egy fajta a sok közül, amely már az őskorban, a félelmetesen nagy termetével és hatalmas állkapcsával hírnevet szerzett magának. A megalodon. Az emberek manapság már leginkább csak filmekből ismerik az állatot, de a lelkes cápa rajongók tudják igazán a rettenthetetlen őscápa történetét.
1: Az ősállat neve szó szerint nagyfogút jelent, ami nem meglepő, ugyanis 15-18 cm-es nagy, cakkos foga volt. Az állkapcsát pedig akár 3 méter szélesre is ki tudta nyitni, és az halálos fogakkal felsorakoztatva akár még az akkori óriás bánákban is nagyobb kárt tudott okozni. A megalodon 15-17 méter hosszú volt, és a tömege elérte akár a 40-50 tonnát is. Mondanom sem kell, hogy a cápa a történelem egyik legnagyobb ragadozója volt, pedig rajta kívül voltak más nagytestű ragadozó vízi élőlények is, mint például az óriás kalmárok vagy a fogascetek.
0: Az utolsó megalodon körülbelül 2 millió éve tűnt el a föld felszínéről. Ehhez képest a cápák családjába tartozó állatfajok már több mint 400 millió éve jelen vannak a bolygón, habár az első cápafajok többsége kihalt. Ez azért lehet még meglepő, mert a sok-sok eltelt évhez képest biológiájuk keveset változott. Maga a megalodon cápának valódi méretét és felépítését viszont nehéz meghatározni, mivel a tudósok számára kevés olyan kövület anyag van, ami támponttul szolgálhat a pontos adatokat illetően. Ugyanis a megalodonnak, hasonlóan a többi cápafajhoz, a váza szinte teljes egészében porcból áll, ami az óceánok magas sótartalmától és egyéb baktériumaitól hetek alatt széthullott és szertefoszlott. A kutatás egyetlen segítsége a partokra kisodort fogak, a váz egyetlen része, amely csontból van. A kutatók a fogakat, mint egy építőkockát úgy használják fel a cápák rekonstrukciójához. A fogak alapján ugyanis meg tudják határozni az állat állkapcsának, és abból következtetve pedig az egész testének méretét.
1: A megalodon, mivel senki sem mert szembeszállni vele, 25-40 évig is elért. De hogy mennyi élelmet kellett elfogyasztania ahhoz, hogy ennyi évig életben maradjon? A becslések szerint a napi fogyasztása 600-tól az 1200 kg-ig terjedt. Viszont akkor mégis hogyan tudott egy ilyen rendkívüli erővel és magas túlélési képességgel rendelkező faj hirtelen kihalni? A tudósok mai napig nem biztosak abban, hogy mi okozta a vesztüket. Talán egy másik ragadozó tüntethette el a föld felszínéről őket. Egy másik lehetséges válasz az éghajlatváltozás lehet, ugyanis az óceánok hűlni kezdtek, és ezt a meleg vízhez hozzászokott cápák nem bírták. Egy úgymond éhínség is lehetett a kihalás oka, mivel a nagyobb testű állatok, a bánák egy idő után elkezdtek vándorolni északabbra, és így nem maradt a hatalmas cápáknak más nagyobb élelem, mint a saját fajuk. Viszont bármi is okozta vesztüket, a megalodonok örökre a tengerek és óceánok koronázatlan királyai maradnak.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. A pizza eredete. Mindenki szereti, vagy ha nem, evett már. Egy mágikus étel, melynek nem tudtuk az eredetét. Eddig. Ugyanis most be fogjuk nektek mutatni a pizza történetét.
1: A pizza egy olasz étel. Az eredeti margarita pizzán paradicsomszósz, mozzarella sajt és bazsalikom található. Ezt szinte mindenki tudja. Azt viszont már kevésbé, hogy a még kialakulóban lévő, régen kenyérféleségnek számító étel egyáltalán nem tartalmazott paradicsomot. Az ugyanis az új világból, Amerikából került Európába. Akkoriban az európai ember a bivajtejet sem ismerte, amiből az eredeti mozzarella készül, hiszen az indiai vízi bivajt régen még nem tenyésztették földrészünkön.
0: Na de hogyan készült az eredeti pizza? A kenyér tészta maradékát, ami a dagasztótában ott maradt, kinyújtották, majd megsütötték. Ez a szokás Dél-Olaszországban terjedt el, hiszen ők sokkal szegényebbek voltak, mint északi társaik, szükség volt az efféle spórolásra. Ezt az egyébként magában is isteni kenyeret olívaolajjal, fűszerekkel és mézzel ízesítették, ami ma is kapható az éttermekben focaccia néven, bár szinte majdnem mindig méz nélkül szolgálják fel.
1: Igaz, hogy Amerikát már 1492-ben felfedezték, így a paradicsom elérhetővé vált az európaiak számára, viszont egészen a 18. század végéig nem használták a szakácsok, mivel tévesen mérgezőnek hitték. Először paradicsomot Nápolyban tettek a pizzára, ami nagy népszerűségre tett szert, és helyi nevezetességnek számított. A klasszikus margarita pizza feltalálása egy nápolyi péknek, Raffaele Espositónak köszönhető.
0: Történt ugyanis, hogy 1889-ben az olasz királyi házaspár, nevezetesen első Umberto király és Margherita di Savoia királyné Nápolyba látogatott. Raffaele kapta az egyik ott töltött vacsorájuk elkészítésének a feladatát, és egy különleges pizzát készített. Az olasz zászló színeit utánozva zöld bazsalikomot, fehér mozzarellát és piros paradicsomszósz tett a pizzára. Az ínyenséget a királynének való kedveskedésből Margherita pizzának nevezte el. Leo, ha te lennél Raffaele Esposito, mit tennél a pizzára? Biztos van valami ízösszeállítás, amit nagyon szeretsz.
1: Én személy szerint alapnak fokhagymát tennék, rajta lila hagymát, sonkát és kukoricát. Lackó, te kóstoltál már pizzát vad ízkombinációkkal? Te szereted az ilyen fura dolgokat.
0: Igen, egyszer ettem radicchiós, tonhalas, édes, paradicsomos pizzát. A radicchiót azt úgy kell elképzelni, mint egy nagyon keserű saláta, és vastag a szára, általában azt szokták felhasználni. Az édes paradicsom pedig olyan, mint a paradicsom, csak hát édesebb. Ez a három dolog magában egy kicsikét furának tűnhet, de együtt kifejezetten finom volt.
1: Ha ti is ettetek már különleges pizzát, azt írjátok meg nekünk!
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hely!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Extrém madárnevek. Rengeteg madár létezik, és azt kell mondjam, a felének kisé érdekes neve van. Persze vannak normálisak is, mint a veréb, de mennyivel menőbb már a jé, ott egy veréb, helyett azt mondani, hogy jé, ott egy csíkosbegyű bolyhosfarkú madár.
1: Van például olyan, hogy flitteres drongó. Ez a kékes-fekete madár piros szemmel a verebek osztályába tartozik, és villes farkáról ismerhető fel. Leginkább Ausztráliában őshonos.
0: Vagy itt van a széles farkú halfarkas, aki egy tengeri madár, időnként mégis megjelenik a szárazföldön. Főleg ősszel fordul elő valamilyen vízfelület mellett. Úgy néz ki, mint egy sirály barna szárnyal.
1: Következő a sápatlábú fazekas madár. Ez a 18 centis madár, halvány és sötét barna foltos hosszú lábakkal és sárga szemekkel. Leginkább esőerdőkben él, de gyakran kimerészkedik erdőkbe vagy legelőkre is.
0: Itt van még a szürkefejű hernyófalú. Ennek is érdekes neve van, igaz? Ez a pici 12 cm-es madár sárga és szürke, egyettől függő, hogy mennyire arányos a két cím. Az összes kontinensen előfordul és azt teszik, amit talál.
1: A csíkos farkú kacikának is elég eredeti neve van, azt meg kell hagyni. Ez a madár kicsit nagyobb, 33 cm is lehet. Leginkább Dél-Amerikában fordul elő, így az esélye, hogy találkozunk vele, elég kicsi.
0: A következő a csónakcsőrű ricsóka. Na ez a madár épp oly érdekesen néz ki, mint amilyen érdekes a neve. Piros hasa van, fekete háta és elég nagy türkis színű csőre, ami eléggé feltűnő, főleg ha felfelé nézünk. Nem valami nagy, csak 23 cm-es lehet, általában párban vagy kisebb csoportokban él.
1: Itt van még a bormellő karvaj. Ez a madár is megéri a pénzét, elég pufók, a hasát fekete-fehér csíkos toll fedi, a háta barna. Ragadozó életmódot folytat, mint az összes karvaj.
0: A fehérfülű nyávogó madár is ide számít. A zöld szárnyú, de mint a nevében is említett fehér fülekkel rendelkező madár 24 cm-es körülbelül. Leginkább gyümölcsökkel és rovarokkal étkezik, de nyilván nem valami finnyes. Kivéve, ha elkezd nyávogni, ha nem tetszik neki valami. Vajon a macskáktól tanulták?
1: Az utolsó a kontyos zacskó madár. Ez az általában 47 cm-es madár, a kék szemével elbűvölően néz ki, már ha nem számítjuk az éles csőrét és a farktolla belső élénk citromsárga színét. Talán még így is elbűvölő.
2: A 97.5 Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, táskarádió.com.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Hanna és Pápa Ivett. Mindenki akkora, amekkora. És? A sztárok testvérjával még ma is szinte megszállottan foglalkozik a nyilvánosság. Elég csak Adele-re gondolni, akit már akkor is bántottak, amikor volt rajta súlyfelesleg, és most is, hogy már lefogyott. De mi lenne, ha a testünk változása a magánügyünk lenne? Miért nem érdemes megjegyzéseket tenni mások testére, és miért fontos, hogy időről időre megállapítsuk, jóval többek vagyunk, mint a külsőnk? De vajon miért nem tekintjük a másik testét a másik magánügyének? Egyáltalán miért érezzük szükségesnek, hogy kommentáljuk más alakját, súlyveszését vagy akár súlygyarapodását? Mert hogy folyamatosan ezt tesszük, és az esetek egy részében valószínűleg csak jó szándékból vagy aggódásból. Nagyon sokat fogytál, csinos lettél. Még mindig nem akarod kipróbálni azt a diétát, amit én ajánlottam, ahelyett, hogy ilyen szarokat eszel? Eddig is mindig jól öltöztél, de most, hogy egy kicsit szedtél magadra...
1: Tudom, hogy jót akartok, de nagyon kérlek titeket, hogy ne tegyetek meg érzéseket a testemre. Legyen ez a komment jó vagy rossz indulatú. Szeretném, ha tudnátok, hogy egy cseppet sem segítetek ezzel, és nem töltenek el jó érzéssel. Ezeket a mondatokat a 38 éves Joan Hill írta ki néhány hónappal azelőtt az Instagram oldalára, miután több olyan fotót is posztolt, amelyen szokásosnál jóval vékonyabb volt. Hill ezzel egy olyan jelenségre világított rá, amellyel gyakorlatilag minden ember találkozott már élete során. Arra, hogy az emberek megjegyzéseket tesznek a testünkre. A témában megszólaló szakértő szerint már csak azért is érdemes lenne tartózkodni ezektől a megjegyzésektől, mert fogalmunk sincs, hogy a másik ember mind megy épp keresztül. Lehet, hogy étkezési zavarral küzdenek, lehet, hogy olyan dolgokon mennek keresztül az életükben, ami befolyásolja az élettel való kapcsolatukat. Vagy esetleg valamilyen betegségük van. Fogalmazott. Ilyen lehet például a mentális egészségügyi probléma, depresszió vagy fizikai betegség, rák vagy éppen Crohn betegség.
0: A nők már jóval régebb óta szenvednek attól, hogy nem lehetnek eléggé tökéletesek, nem tetszhetnek mindenkinek. Adele például 2 éve a koronavírus járvány kitörése után közölt egy posztot, amitől sokkot kapott a világ. Az énekesnő ugyanis szemmel láthatóan sokkal vékonyabb lett, mint amilyen azelőtt volt. A testének mérete a nyilvános beszédtárgya lett, még egyesek dicsérték kitartásáért és elszántságáért, mások úgy érzékelték azzal, hogy lefogyott cserben hagyta a test pozitív mozgalmat, és úgy általánosságban a túlsúlyos nőket, csak hogy megfeleljen a szépség társadalmi normáinak. Te mit gondolsz erről?
1: Én nem értek ezzel egyet, mert hogyha Adele most így jól érzi magát a testében, ahogy lefogyott, hogyha ezt az egészsége miatt tette, vagy nem, vagy csak azért, hogy jobb legyen a közérzete. Ez az ő döntés, és ezzel nem hagyott cserben senkit csak azért, mert ő híresebb. És szerintem ezzel senkinek nem tartozik felelősséggel, csak azért, mert hogy ő most lefogyott, ha jól tudom, 40 kilót? 40 kilót lefogyott, és szerintem ezzel inkább meg kéne dicsérni, hogy gratulálunk. Vagy csak észre kell venni, vagy meg se kell szólalni néha ilyenkor. Csak tudatni vele, hogy nagyon jól nézel ki. És te ezt hogy érzed?
0: Én úgy gondolom, hogy nem jogosan támadták le, mivel ő döntötte el, hogy ő leszeretne fogyni, és fogalmunk sincs arról, hogy akár egy betegség miatt, mert le kellett fognia, vagy esetleg lehet, hogy rosszul érezte magát a saját testében, és nem azért, mert túlsúlyos volt, hanem egyszerűen csak neki könnyebb az élet 40 kiló mínusszal, és ezt mindenki magának kell, hogy eldöntse, és nem szabad, hogy azt mondogassuk az embereknek, akik túlsúlyosak, hogy igenis le kell fogynod, mert nem kell lefogyniuk ahhoz, hogy szépek legyenek, sem ahhoz, hogy megfeleljenek az ideáloknak, mert mindenkinek más tetszik, és ez így van rendjén. Nem kéne, hogy azt ültessük bele az emberekbe, nőkbe, férfiakba egyaránt, hogy jól kell, hogy izmosnak kell lenniük, vékonynak kell lenniük ahhoz, hogy jól nézzenek ki, mert ez nem igaz. Mindenkiben van valami szép, és senkinek nem szabad, hogy az legyen a gondolata, hogy neki minél vékonyabbnak lennie, vagy minél izmosabbnak ahhoz, hogy jó legyen, vagy hogy jól nézzen ki.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Ejha Merkarina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá! 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szerintem a mai világban az emberek egyik legfőbb problémája, hogy miért olyan nehéz ma valódi kapcsolatokat építeni. Barátságokat, párkapcsolatot, bármilyen emberi kötődést. Régen ez még természetes volt, ma meg valahogy minden felületessé vált.
1: Igen, mert az életünk nagy része online zajlik. Írunk egymásnak, lájkolgatunk, reagálunk, de közben nem nézzünk a másik szemébe. Nem halljuk a hangját, nem látjuk a gesztusait, csak a képernyőn keresztül kapcsolódunk.
0: És az online világban mindenki jobb színben mutatja magát. Szebb képek, sikeres pillanatok, boldog jelenetek. Olyan, mintha mindenki tökéletes lenne. Ettől pedig az ember elbizonytalanodik. Miért nem vagyok én ilyen?
1: Pont ez történik, összehasonlítjuk magunkat másokkal, csak hogy az online világ nem valóság, olyan embereket láttuk, akik nem léteznek abban a formában, ezért félünk megmutatni a saját hibáinkat, félelmeinket.
0: És emiatt lett tabuvá az őszinteség, ma már ahhoz is bátorság kell, hogy valaki azt mondja, figyelj, fontos vagy nekem, jól érzem magam veled, szeretnék veled több időt tölteni.
1: Sokan inkább játszmáznak, nem írnak vissza, hogy értékesebbnek tűnjenek. Várnak, hogy a másik lépjen előbb. Mintha mindenki félne attól, hogy ha sebezhetősége futat, akkor veszít.
0: Pedig pont fordítva van. Az őszinteség vonzó. A sebezhetőség emberré tesz. A kapcsolat pedig attól lesz igazi, hogy két ember meri vállalni önmagát.
1: És talán itt van a lényeg, ma minden gyors. Gyors információ, gyors vásárlás, gyors szórakozás. De a kapcsolat nem gyors. A kapcsolat időt kér, türelmet, figyelmet. És ezt egyre kevesebben adják meg.
0: Ezért tűnnek el a mély beszélgetések. Ezért nehéz barátságot építeni. Mindenki siet, rohan, online van, de közben belül egyre magányosabb.
1: A megoldás viszont egyszerűbb lenne, le kell lassítani. Engedni kell, hogy a kapcsolat kibontakozzon, őszintén, természetesen, nyomás nélkül.
0: És meg kell tanulni kimondani. Fontos vagy, szeretlek, szükségem van rád. Nincs ebben semmi gyengeség, épp ellenkezőleg. Ez az erő.
1: Így van. Megkapcsolni nem gyenge emberek tudnak, hanem azok, akik mernek önmaguk lenni. A világ változik, de egy dolog nem. Az emberi közeltség szükséglete.
0: Ezért kell visszatérnünk a valódi beszélgetésekhez, a személyes találkozásokhoz, a lassú, mély, őszinte kapcsolatokhoz. Ez az egyetlen út, hogy ne érezzük magunkat elveszve egy túl gyors világban.
2: Ez a Táskarádió esti showja. Hello!

0: 95 táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Salfjanka. Atlantis. Először az ókori görög filozófus Platón mutatta be Atlantis Timaios című művében. Atlantis leírásával Platón a dolgok keletkezésének és pusztulásának elméletét akarta bemutatni, a világ állandó szétesését és az új rend folyamatos váltakozását. Utána Kritiász mondta el, hogy az ókori Egyiptom fővárosában, Szaiszban, Neiknek, a teremtés és bölcsesség és háború istennőjének, itt írhatták le először Atlantis legendáját a templom papjai. Atlantiszt a Krisztus előtti 10. évezetbe helyezik, és a gibraltári szoros bejáratát szegélyező hegyfok elé képzelték egy nagyobb szigetként.
1: Kritiász egy ősi időről beszél, amikor a világ régióit felosztották az istenek között. Atlantis Poszeidon a tengeristen birodalmában volt, aki beleszeretett egy Klejtó nevű halandó lányba. Gyermekeik születtek, az elsőt pedig Atlasznak nevezték. Ő volt a sziget névadója, az állam és az óceán királya.
0: Azok, akik azt hitték, hogy létezett, a világ szinte minden szegletében kerestek bizonyítékot, vagy legalábbis nyomokat a földrész után kutatva. Edgar Cayce híres proféciái szerint például Atlantis maradványait Bermuda környékén találják majd meg a felfedezők. 1969-ben pedig geometrikus kőképződményeket valóban találtak is Bimini közelében, amelyek a hívők szerint megerősítették Cayce jóslatát.
1: Atlantis további javasolt helyszínei közé tartoznak még az Antarktis, Mexikó, Anglia és Kuba partjainál fellelhető víz alatti területek. Eleanor Ford író pedig azt állítja, hogy Atlantis egyáltalán nem egy sziget volt, hanem sokkal inkább egy felrobbant bolygó. A vita és az elméletek valószínűleg vagy addig folytatódnak, amíg valaki valóban fel nem fedezi bizonyíthatóan Atlantiszt, vagy örökké formálódni fog meglétének és hollétének története.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Kapcsolót találtak az agyban, áttörés jöhet az ADHD kezelésében. Mesterséges sejteket hoztak létre a világon először. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz. Az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. A John Hopkins Egyetem kutatóinak felfedezése segíthet megérteni, hogy mi lehet az oka az ADHD kialakulásának, és akár új gyógymódok létrehozásában is segíthet. A koncentráció képessége nem modern emberi vívmány, sőt még csak nem is a főemlősök sajátossága. A madarak hüllők, de még a halak is képesek arra, hogy figyelmüket egyetlen célpontra irányítsák, miközben teljesen kizárják a zavaró tényezőket. Ez az alapvető túlélési mechanizmus több százmillió éve létezik. Az azonban eddig rejtély volt, hogy mely agyi struktúrák felelősek érte. Egy új szaklapban megjelent új tanulmány szerint a John Hopkins Egyetem kutatói azonban most azonosítottak egy ősi idegsejtcsoportot, amely kritikus szerepet játszik a szelektív térbeli figyelem szabályozásában. Mivel az egerek és az emberek közös emlős múlttal rendelkeznek, rendkívüli nagy a valószínűsége annak, hogy ugyanezek a neuronok a humán agyban is jelen vannak és működnek. Írja Science Alert. A világon elsőként sikerült mesterséges sejteket létrehozniuk kémiai vegyületekből, állítják a Minnesotai Egyetem kutatói. Alkotásaik végigmentek a sejtek teljes életciklusán, táplálkoztak, növekedtek és szaporodtak is. Megcsinálták a kémiában azt, amit eddig csak a biológiában volt lehetőség. Ezzel bizonyították, hogy az élet legalapvetőbb folyamataihoz nincs szükség semmilyen rejtélyes mágikus szikrára, kezdte a kutatást vezető professzor az egyetem közleményében. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a mesterséges sejtek egyelőre nem teljesítik az összes feltételt, ami ahhoz kellene, hogy életnek nevezhessük. Például nem tudják szabályozni saját anyagcseréjüket, vagy több generáción keresztül tovább örökíteni magukat, és így az evolúció képessége is hiányzik belőlük, jegyzi meg a szaklap. Egy korábban ismeretlen molekulának adhat otthont a Plutó, illetve Szaturnusz Titán nevű holdja. A James Webb űrtávcső megfigyelései szerint ezeknél az égitesteknél ugyanis nem észlelhető a fény egy bizonyos hullámhossza, amely minden más vizsgált objektumnál kimutatható. A világegyetemen létező összes kémiai elem és molekula elnyeli az elektromágneses sugárzás bizonyos hullámhosszait. Éppen ezért a csillagászok gyakran az égitestek által visszavert fényt elemezve igyekeznek megállapítani, hogy milyen anyagok lehetnek jelen rajtuk. Például a molekuláris oxigén 230 nanométeres hullámhosszon nyeri el a fényt. Ezért, ha egy bolygó ezen a hullámhosszon nem ver vissza a fényt, a kutatók biztosak lehetnek abban, hogy a bolygó légköre oxigént tartalmaz. Magyarázza a Life Science.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Székesfehérváron korábban is nagy népszerűségnek örventek a közterületeken elhelyezett sakkasztalok. Így a tavalyi hat közösségi asztal telepítését követően idén újabb helyszínekre került és került sakktáblaasztal a város különböző pontjain. A helyszínek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy az asztalok könnyen megközelíthető, árnyékos közösségi használatra alkalmas területekre kerüljenek, figyelembe véve a lakossági és a területi képviselői javaslatokat is.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a szeles időben csapadék előfordulhat, napközben felhős lesz az ég. 26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Sztorik, pletykák és a dezerét. Indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Ha az ember elég időt tölt el egy vízparton, akkor elkezd unatkozni. És ha elkezd unatkozni, akkor megpróbálja magát szórakoztatni. Például azzal, hogy csúszdázik. De nehéz elképzelni, hogy mennyire kellett ahhoz unatkozni, hogy emberek kitalálják a most következő teljesen beteg csúszdákat. Először viszont nézzük meg, mit tud a Balaton. Sajnos tapasztalni fogjuk, hogy keveset, de ez van.
1: A tavalyi nyár egyik balatoni szenzáció volt, hogy Csabakon átadták a kamikáze óriás csúszdát, ami elég jól hangzik. Kalandvágyó már ugrana is be a kocsiba, hogy kipróbálja. Nem az az igazi különlegessége a csopaki csúszdának, hogy 10 méter magas, hanem az, hogy közvetlenül a Balatonba lehet felcsúszni. Még a legtöbb hasonlóan nagy, vagy még nagyobb csúszda jellemzően akvaparkokban van, és jó esetben medencében, rosszabb esetben csak egy kisebb fajta lábmosóba lehet velük érkezni.
0: Az biztos, hogy a Balatonba csúszás még egy gyengébb csúszda élményén is sokat dob. A magyar tengerre sokkal jellemzőbbek a kanyargós, lassúságukban is életveszélyes csúszdák. Ilyenből egy kapitális példány például Zamárdiban találni, de ennek is megvan az a hátránya, hogy nem a tóba érkezik. Nem kell toronyházról leugrani ahhoz, hogy egy csúszdapajra legyen. Ez a zamárdis csúszda kis hián simán kidobhatja az embert. Aki a Balatonnál rendesen akar csúszdázni, annak leginkább a Balatonfüredi akvaparkba érdemes mennie, ott akad mindenféle csúszda. Persze egyik sem annyira brutális, mint amilyen itt következik.
1: Nincs még egy ilyen csúszda Európában. A szerkezet menet közben forog. Mérnöki szemmel nézve egy csodálatos alkotás. A legtöbb akvapark időről időre megpróbál valami új attrakciót felvonultatni. Ezek a vendégek is újra ellátogassanak hozzáik, akik a csúszdák minden szentjét ismerik már. Negivédel a sorból a lengyelországi akvapark ledesem, pedig valami ott tettek le az asztalra, ami könnyen lehet, hogy évtizedekre bebetonozta a pozíciójukat legjobb látványosságok között.
0: A Budapesttől 11 órányi autóútra, a Balti-tengertől egy köpésre található fürdő még 2020-ban megnyitotta az Aquaspinner nevű csúszdáját, mely kívülről egy csúszdaelemekből összeállított keszekuszasságnak tűnik, ami forog. Először, amikor megnéztem, azt hittem, hogy ez nem több egy jópofa csúszda installációnál, ami körbeforogja az egyébként teljesen hagyományosan haladó csöveket.
1: Az Aquaspinner forgó csúszdaiban tényleg közlekednek adrenalin kereső emberek. Körbeforduló csúszdában ingaszerűen előre-hátra csúszkálgatnak a gumiban ülők, egészen addig, amíg a tekerményből ki nem érnek a hagyományos csúszdaszakaszra, hol már megállás nélkül suhannak az érkező medence felé. Az előre-hátra csúszkálás során a névfős csúszdagumi akár 40 km/h sebességig is gyorsulhat. Időnként pedig úgy érezheti magát a benne ülő, hogy a súlytalanság állapotába került volna.
0: Maga a tekervény 30 méter magas, és percenként 2 fordulatot tesz meg. Ilyen típusú csúszdából mindössze 2 van a világon. Te már voltál hasonló csúszdán? Írd meg nekünk!
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te is

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Dittinger Léna és Dudás Bálint. Agy nélkül tanul, eszik és megőrítja magát a világ legkülönlegesebb élőlénye. Nincs agya, de képes tanulni,

0: gomba kinézeti organizmus, az élőlénynek nincs szája, nincsenek szervei, mégis tudja észlelni a táplálékot, és elfogyasztja azt. Nincsenek lábai, de anélkül is tud mozgást végezni, és ha félbevágják, 2 percen belül helyreállítja önmagát, és 24 óra alatt képes a duplájára megnöveszteni méretét.
1: Külön érdekesség, hogy Bece nevét a Massa című 1958-ban bemutatott film után kapta. A Steve McQueen főszereplésével készült B-listás horrorban egy földön kívüli massa minden útjába kerülő dolgot elfogyaszt egy pennsylvániai kisvárosban. Természetesen a valóságban nem jelent veszélyt az állatkerti látogatókra. A kiállított massza csak néhány centiméter átmérőjű, és egy terráriumban a fatörzsre helyezve láthatják a látogatók.
0: A massza a természet rejtélyeinek egyike, mondta Bruno David, a Párizsi Természettudományi Múzeum igazgatója. Meglepő számunkra, mert nincs agya, mégis képes a tanulásra és a probléma megoldásra, és megosztja a tanultakat. Vagyis, ha egyesül 2 massza, az egyikük tudása átkerül a másikba is. Biztosan tudjuk, hogy nem is növény, nem is állat és nem is gomba. A természet rejtélyeinek egyike. Nagyon meglepő módon mozog ahhoz képest, hogy olyan, mint egy gomba. Állati jellegű viselkedése van, képes a tanulásra, fejtette ki a szakértő.
1: Bálint, te már hallottál ilyenfajta élőlényről?
0: Hát, még nem. Egy kicsit ez is megdöbbentett, hogy létezik ilyen élőlény. És te hallottál már ilyen élőlényről?
1: Igazából hallottam már sok furcsa a dologról, viszont ilyen élőlényről még egyszer sem.
0: Szerinted mitől érdekes ez az élőlény?
1: Szerintem azért érdekes, mert képes olyan emberi dolgokra, amikre mi is, viszont olyan szervek nélkül, amik nekünk szükségesek azoknak a lefolytatásához. És szerinted?
0: Hát, egy kis megjegyzést mondanék, hogy még az lenne a habatortán, ha még elkezdene beszélni is, úgy, mint egy ember, de hát szerintem az az érdekes benne, hogy amit te is mondtál, hogy képes olyan dolgokra, amit egy ember is képes, szóval megnő, meg ilyenek.
1: És te megnézél ezt az állatot az állatkertben?
0: Biztos, hogy megnézném élőben. Nagyon érdekelne, hogy hogy néz ki.
1: Igen.
0: És te megnéznéd ezt az élőlényt a
1: Igen,
0: élőben?
1: Persze, szerintem nincsen olyan ember, akit ez ne érdekelne.
0: És most jöjjön még néhány érdekesség a lényről. Óránként 4 cm-es sebességgel mozog, és a kutatók szerint szívesen fogyaszt zapkását vagy zappelyhet, a sós dolgokat azonban nem kedveli. Színe az elfogyasztott táplálék szerint is változik. Például, ha céklát kap, vöröses árnyalata lesz. A szakértők szerint alvó állapotba is lehet helyezni, majd szükség esetén felébreszteni, és szinte lehetetlen elpusztítani. Sőt, ez az első eset, hogy a massza fogságban is életben tudott maradni. A tudósok remélik, hogy minél többet megtudnak majd erről az élőlényről, bíznak benne, hogy az új ismeretek segíthetnek majd az újrahasznosításban, az erdők talajának, vagy más szennyezett talajok megtisztításában, sőt, akár új típusú gyógyszerek, baktériumok felfedezésében is. Reméljük, neked is tetszett. A szíves Ha meg is nézed ezt az élőlényt, akkor irány a Táska Rádió oldala.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió. Táska.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Hoztunk pár dolgot, amit a gyermekek nagyobb eséllyel örökölnek az anyukájuktól, mint az apukájuktól. Az első például az alvási szokások. Amikor egy kisbaba megszületik, az anyukája teljesen szinkronba kerül az ő alvási szokásaival. Hiszen ha alapjáraton nehezen alvó típusról beszélünk, aki álmatlansággal küzd, vagy alapból nagyon éber alvó, azt a gyermek is megérzi és átveszi magára. Ezért aztán szinte biztos, hogy anyukáddal idősebb korodban is hasonló alvási szokásaitok lesznek.
1: Például a hajad állapotát is örökölheted. Első körben nem kizárólag az anyától örökli egy gyermek a haja színét, azonban sokat elárul a gyermek hajszínéről az anyáé. Sőt, az esetek többségében az édesanya hajának típusa öröklődik tovább, azaz ha az anyuka göndörhajú, az apuka pedig nem, nagyobb eséllyel lesz göndör a kisgyerek is.
0: A harmadik a temperamentumod. A gyermekek sokszor a szülők temperamentumát öröklik, különösen az édesanyjukét. Noha a nevelési körülmények is jelentős szerepet játszanak ebben, szakértők szerint inkább az számít, hogy az anyára mi jellemző. Ha ő nyugodt természet, akkor te is nagyobb eséllyel leszel hidegfejű, de ha lobbanékony, akkor meg lehet, hogy te is inkább ráhasonlítasz ezen a téren, és nem az apukádra.
1: Sőt, még a balkezességedet is inkább anyukától örökölheted. Mivel a balkezesség alapból ritkaságnak számít, elég komplex a genetikai háttere. Ha az apuka balkezes, akkor van némi esély arra, hogy a gyerek is az legyen. Ha viszont az anyuka az, akkor az esélyek erre jelentősen megnövekednek. Ha pedig mindketten balkezesek, majdnem biztos, hogy a gyerek is az lesz. Sőt, ha az anyuka családi ágából mindenki balkezes, tuti, hogy a gyermeke is öröki majd ezt.
0: Felsorolásunkban szerepel a migrén is. Ha egy anyukának viszonylag gyakran vannak migrényei, sajnos nagy az esélye annak, hogy ezt a gyermeke is örökli majd tőle. Az édesanyja vércukor szintje is fontos, hiszen ha diabétesszel küzd, lehetséges, hogy ez később a gyermekénél is jelentkezzen.
2: A tezenét.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz a mikrofonnál Kenikár Krisztián és Jancsek Roland. Az igazi magyar filmek. Biztos sok külföldi filmet ismertek, és csak kevés magyar filmet. Mi most azért hoztuk el nektek ezt az adást, hogy kicsit rávilágítsunk a magyar filmekre, hiszen érdemesek arra, hogy elterjedjenek a világon. Ne is húzzuk az időt, kezdjük is az első filmmel.
1: Egy 2017-ben megjelent igazi nyári hangulatú ütős film a Papapia. Főhősünk Tomi, akit Szabó Kimmel Tamás alakít. Egy igazi lázadó, szabad szellemű, világjáró gitáros csávó, aki utazásáról hazatér, és rájön, hogy mindenhol jó, de a legjobb otthon. A film cselekményét nem csak az érdekes események dobják fel, hanem még a helyzethez adódó megfelelő zenei aláfestés, mivel ez egy igazi musical.
0: A következő magyar film szintén 2017-ben jelent meg, ami nem más, mint az igaz történeten alapuló magyar akciófilm, a Viszkis. A főhőse Ambrus Attila, akit Szalai Bence formál meg, a főhősünk szerencsejátékfüggő és pénzélyes ember, aki Romániából átszökve szembesül azzal, mennyire szegény, és rablásokkal akarja kompenzálni anyagi helyzetét, ami lényeges lehet, hogy ebben a filmen több a komolyság, mint a humor. A cselekmény tanulsága sosem késő megváltozni és a helyes utat választani.
1: A következő filmünk Fekete István Tüskevár című regényének 2012-ben megjelent filmfeldolgozása. A Tüskevár az igazi fiatalságról szól, és ahogy a regényben, úgy a filmben is megmutatkozik Matula bácsi híres mondatával: a fiatalság bolondság, de szép bolondság. A filmünk két jó barátról szól, akik legjobb módon élvezik a nyár szépségeit, de mint minden iskolás fiatalnak, egyszer véget ér és beköszönt az iskola és a nyárnak vége.
0: A Valami Amerika című 2002-es magyar vígjáték az idősebb generáció körében is híresebb. Főhősei három testvér, Tamás, Ákos, András, akiket Pindrosz Csaba, Szabó Győző és Hújbel Ferenc alakítanak. Hatalmas átverés áldozatai lesznek, sok dráma és balé, meg persze bicces jelenteken átvergődve, végül mindig kicsúszik a kezük közül az elkövető. De mivel három részes filmsorozat, érdemes végignézni az összes részt, mivel az utolsó rész lezárása boldog végkifejletet mutat be. Mondhatjuk, igazi happy end lesz.
1: A következő egy szintén három részes filmsorozat, aminek első részét 2001-ben ismerte meg a világ, amit az idősebb generáció körében elterjedtebb az Üvegtigris, aminek főhőse Lali, aki egy büfét vezet a semmi közepén. Három rész, három kalandot mutat be. Az egyik híres jelenet szövege, amit mindenki hallott és örökre megjegyzett:
0: itt mindenki hülye?
1: Itt mindenki. És persze Csoki szövegét se felejti el soha a világ: Easy Rider öcsém.
0: Zárásképpen a 80-as évek legelejéről az Indul a Bakterház című film, ami a régi idők fiatalságáról szól. Főszereplője Bendegúz, akit Olvasztó Imre személyes tett meg akkoriban. Olyan szinten híres film lett belőle, hogy a mai napig mindenki hallott róla, még ha nem is látták.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshly Zsófia és Kovács Réka. Coraline. A Coraline és a Titkos Ajtó című film, Neil Gaiman, a Csillagpor és a The Sandman képregény sorozat szerzőinek műve alapján készült.
1: A történet egy kamasz lányról, Coraline-ről szól, aki szüleivel egy régi házba költözik a világ végére, és még szülei egy kertészeti katalógust szerkesztenek, egyáltalán nem foglalkoznak vele, és megöli az unalom.
0: Egyszer felfedező útra indul, és egy titkos ajtóra bukkan, a nappaliukban, ami egy másik valóságba vezet, ahol minden ugyanolyan, mint otthon, csak tökéletes. Azt leszámítva, hogy mindenkinek gombszeme van. De, mint mindig, most is hamarosan kiderül, hogy a tökéletesség sohasem az, aminek látszik.
1: A filmmel kapcsolatban egyébként a készítése a legérdekesebb. Stop motion technikával készült, azaz képkockánként vették fel a jeleneteket, amiket aztán mozgóképé állítottak össze. Ez ma már a gépes animáció korábban elavult, de mivel a Coraline esetében az egész díszlet kézzel készült, ezért csak ez a megoldás volt lehetséges.
0: Ahhoz, hogy felvegyenek egy jelenetet, az egész díszletet a filmben látható módon készítették el, majd egy animátor külön rögzítette az egyes mozdulatokat, mindössze egy fúróval és egy csipesszel mozgatva a bábokat.
1: A filmhez egyébként élő mozgásokat is felhasználtak referenciának. Sőt, az egyik jelenetben, amikor egy csomó virág hirtelen kinyílik, a mozgáshoz a referenciát egy összenyomott kutyajáték adta.
0: A film elkészüléséhez több száz mini kéz, egy arcokkal teli fiók és egy 12 centis parókához kb. 5 kilométernyi részdrót volt szükséges.
1: Az is érdekes, hogy a filmben látható pulóverek is kézzel készültek, és a készítőjük Alt H. Krohn körülbelül az egyetlen, aki ilyen kis méretben készít pulóvereket.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Az elektromos rollerek az utóbbi időben az utcakép állandó részévé váltak, elsősorban nagyobb városokban, ahol a megosztás alapú szolgáltatások üzemelnek, de azon kívül is igaz ez, hiszen egyre többen választják közlekedési eszközként. Ugyanakkor bármennyire is 21. századi fejlemény az elterjedésük, klasszikusan olyan eszközről van szó, ami valójában már jóval régebben megjelent az utakon, több mint 100 éve.
1: Az elektromos rollerek eredete. A koncepció megalkotását már 1895-ben szabadalmaztatta bizonyos Mr. Ogden Bolton. A tervében egy elektromos motor általi hátsó kerékhajtású jármű szerepelt. Az elektromos motor egy 10 voltos akkumulátorra kapta meg az egyenáramot, amely 100 amper feszültséget volt képes leadni. Pár évvel később egy Ajax Motor elnevezésű cég kezdte meg a járművek gyártását, amely végül nem jutott el nagy mennyiségben a piacra. Elég testes eszközről volt szó, és a kor akkumulátor technológiája mellett biztosan nem is lehetett könnyű, valamint az elektromotor elképesztően termetes volt.
0: Jó 50 évvel később jelentős fejlesztések történtek, amelyek azonban még nem vitték sikerrel a piacra az elektromos rollereket. Egy Union Carbide nevű cég alkáli cellákkal próbálta meghajtani az elektromotort. Carl Cordes elnevezésű feltaláló pedig egy olyan hibrid rollert épített, amely 40 km távolságot tudott megtenni. Az Oranthic Corp nevű kis cég 1974-ben megépítette a The Charger elnevezésű járművét, amely 80 km per óra sebességet ért el. A piacképes elektromos roller építésével több cég is megpróbálkozott, azonban továbbra sem sikerült átütő eredményt elérni.
1: A 2000-es évek áttörése. A modern elektromos rollerek az elmúlt 10 évben is jelentős fejlődésen mentek át, mind a biztonságos közlekedés, mind az akkumulátorok és a meghajtás területén. A meghajtás téren az első kerékbe integrált kis méretű elektromotorok jelentettek nagy ugrást. Az akkumulátorok energiasűrűsége javult nagy mértékben, így egységnyi kapacitás jóval kisebb méretben érhető el. Nem mellesleg az aksik tölthetősége is sokat fejlődött, valamint az elmúlt körülbelül 15 évben az ára is 80-85%-ot esett. Mindezek eredményeként jól irányítható, megbízható, könnyű eszközöket sikerült nagy mennyiségben gyártani. Másik jelentős erőrelépés az úgynevezett flotta operátorok megjelenése volt, melynek köszönhető nagy mennyiségben és vásárlás nélkül is széles körben elérhetővé váltak az elektromos rollerek. Ehhez természetesen szükséges volt az okostelefonok és az azokon keresztül elérhető mobilappok elterjedése is.
0: A városi közlekedési rendszerek túlterheltsége miatt évtizedek óta folyamatosan téma, hogy valamilyen jelentős innovációra szükség van, és a dolgok állása szerint az elektromos roller alkalmas eszköz lehet egy komolyabb átalakulás indukálására. Ugyanakkor még több olyan tényező is látszik, amelyek megoldása még várat magára. Nem lehet elmenni a szabályozás hiánya és a változatossága mellett, indokolt mind a rollerek közlekedési kategóriába sorolása, a vonatkozó biztonsági és közlekedési szabályok lefektetése, a jogosult felhasználói kör meghatározása, mint pedig ezen szabályok nemzetközi összehangolása. A magyar szabályozás még várat magára. Tekintve, hogy például a járványügyi helyzetben az elektromos rollerek a városon belüli tömegközlekedésnek is jó alternatívái lehetnek, és a nemzetközi példák szerint is egyre több országban igyekeznek tiszta vizet önteni a pohárba, reméljük, hogy a hazai szabályozás is mielőbb megszületik. Másrésztről az általános infrastruktúrában is jól ki kell jelölni a rollerek helyét. Jelenleg inkább tiltás szempontú a megközelítés, arról rendelkezik a szabályozó, hogy hol nem közlekedhetünk a rollerrel. Ahogy a kerékpárosokban állandó az igény a számukra kijelölt utak bővítésére, úgy igaz ez a rolleresekre is. Hiszen a városi tereink jóval nagyobb részét adtuk át a gépjárműveknek, mint a kerékpároknak. Ahogy arra Vitézi Dávid korábbi BKK vezér is felhívta a figyelmet, persze, zavaró egy-egy járda közepén hagyott roller. Na de vegyük már észre, hogy a járda mellett vagy néha kellős közepén több tonnás fémdobozok állnak, amit jószerivel ugyanúgy egy ember használ. Lássuk a fától az erdőt.
1: Ti mit gondoltok a sok rollerről az utcákon? Használjátok őket? Írjátok meg nekünk Facebookon és Instagramon.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andra, Farkas Lívia Gerda, Makréka Panni, Bakó Tünde, Bődi Virág és Hedrik Mira. Vendégünk az Exatlonból és az Ázsia Expressből ismert Rozs Geri, aki mesélt nekünk az ázsiai kalandjairól.
1: Kedvenc feladatairól és legnehezebb megpróbáltatásairól is.
0: Habozás nélkül elfogadtad, amikor az Ázsia Expressbe felkértek?
2: Igen. Igen, igen és igen. Én az első évadot látva úgy voltam vele, hogy ha egyszer lesz lehetőségem kipróbálni magam tévés kereteken belül bármilyen sportműsorban, vagy olyan műsorban, ami a teljesítményről szól, akkor bíztam benne, hogy az Ázsia az köztük lesz, és hát igazából nem árulok zsákba macskát, sem titkot nem árulok el azzal, hogy az All-Star-ban volt kint egy olyan személy, akit megkörnyékeztem ezzel, és kérdezgettem, hogy hogyan is lehetne az Ázsiában szerepelni. Több mint valószínű, hogy ez vezetett oda, hogy fel is kerestek, és ajánlottak egy szereplési lehetőséget, aminek nagyon megörültem, tehát tényleg az első évad láttán életem vágya volt. Kipróbálni azt, hogy telefon, pénz, minden dolog nélkül tényleg kiraknak, egy ismeretlen országban el kell jutni A-ból B-be, nap mint nap újabb feladatokat kell teljesíteni, elsőként kell beérni, vagy legalább az első háromba legyél benne, hogy egyáltalán a medálokat össze tud gyűjteni. Számomra ez akkora élmény volt, és mindig is kíváncsi voltam, hogy egyáltalán ilyen helyzetben lesokkolok-e, lefagyok-e, vagy tényleg magamon felülkerekedve józan paraszt észre tudok-e gondolkodni, és csak a feladatra, illetve az előre menetelre koncentrálni. Ezért is mondtam rá egyből azt, hogy semmi más nem érdekel, csak az, hogy kiussak, és ott is sejtáljak.
1: Mennyire volt megrendezett a műsor?
2: Még ha szerkesztő lennék, sem tudnám megválaszolni neked a kérdést. Én, mint versenyző, egyáltalán nem tapasztaltam, de még a csíráját sem annak, hogy megrendezzék ezt a versenyt. Ha az All-Star-ra vetítjük, sport eseményt igazából nem nagyon tudsz megrendezni, tehát ott ez ugyanolyan, mintha ti kimennétek egy atlétika versenyről, hogy se tudjátok befolyásolni az eredményeket. Az Ázsiában sem tapasztaltam ugyanezt. Mindenki hajtott, ment, valakinek rosszabb napja volt, valakinek jobb napja volt, valaki szerencsével kelt föl, valaki nem volt, hogy nekünk nem ment a stoppolás, azt sem tudott befolyásolni tényleg, de erre inkább azt mondom, hogy gyere, menjünk ki valahova közeli 100 kilométeres körzetben, és próbáljunk meg haza stoppolni. Hidd el, hogy senki nem fog minket hazahozni amúgy. Nagyon nehéz a stoppolás amúgy, és az volt inkább, ami befolyásolta a beérkezési sorrendet, illetve az eredményeket. Minden más csak rajtunk múlott.
3: Voltál valamivel kapcsolatban félelmed?
2: Félelmem az Ázsiában. Mondjuk már az első nap, tehát én a rákokhoz biztos, hogy nem nyúltam volna be. Ott ugye volt egy ilyen kis vizes feladat, a rákok egyik csápjára volt rákötve egy kulcs, amivel ugye ki tudtunk nyitni egy lakatot. Hát én oda biztos, hogy nem nyúltam volna be, bár élethelyzete válogatja, biztos, hogy lett volna az a szituáció, amikor gond nélkül, illetve gondolkodás nélkül belenyúlok, de úgy nagyon félelmem nem volt, tényleg. Maximum az, hogy kiesek. Ez a legnagyobb. Ami aztán ugye meg is történt az első héten sajnos. Hát a szaglás az nem az erősségem. Itt gondolok a parfümök analizálására. Tényleg az egy nagyon nehéz feladat volt. De ugye a játékszabályokban meg határozottak szerint ugye Timivel volt lehetőségem visszamenni. Az egy nagyon jó páros volt. Nagyon jól teljesítettünk, én úgy gondolom. De a grúziai hajszán sem gondoltuk volna amúgy, hogy mi érünk be utoljára. Az mondjuk egy igen kemény hajsza volt, már csak azért is, mert folyamatosan láttuk a másik kettő csapatot, tehát tényleg egymás mellett haladtunk el, egymás után teljesítettük a feladatot. Annyira szoros volt, hogy annyira benne volt a zapszám, hogy nem is foglalkoztunk azzal tényleg, hogy most ki van mellettünk. Jó, oké, tudomást vettünk róla, de hajtottunk tovább, és hát ugye nem tudom, ki követte a műsort. Annyira szoros volt, hogy ugye Armanddal és Fannival, azaz nem az a lányjal futottunk egy olyan véghajrát. Megérdemelten nyerték meg azt a hajszát.
4: Minden kedvenced egy helyen.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestadinett. Most egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélni. Miért nem tudnak jól kommunikálni az emberek manapság? Miért van az, hogy ugyan sokkal többet beszélünk egymással, mint régen, mégis egyre kevesebbet értünk meg egymásból?
1: Szerintem az egyik fő ok az, hogy túl gyorsan élünk. A kommunikáció lett a rohanás áldozata. Nem gondoljuk át, mit mondunk. Nem figyelünk a másikra, csak reagálunk, mintha verseny lenne, hogy ki beszél gyorsabban, ki vág vissza hamarabb. Ez nem kommunikáció, ez reflex.
0: Pontosan, a valódi kommunikáció lassú. Időt igényelne, figyelmet. Türelemmel meghallgatni a másikat. De ma már mindenki siet, és közben senki nem érti meg a másikat. Mert az igazi megértéshez idő kellene, amit nem adunk meg.
1: A másik nagy ok a digitális kommunikáció. Üzenetek, hangulatjelek, gyors válaszok. A képernyő mögött minden egyszerűbb, de közben minden laposabb is. Eltűnik a hangsúly, a gesztus, a testbeszéd. A mondatból nem látszik, hogy vicc, dő, fáradtság, vagy szeretet van mögötte.
0: És emiatt sok ember már nem is tud élőben kommunikálni. Beszélni még igen, de kapcsolódni már nem. Mert a személyes jelenléthez bátorság kell, a szemkontaktushoz, ahhoz, hogy a másik arcát, reakcióit lássuk. Sokaknak ez kényelmetlenné vált.
1: A harmadik probléma az, hogy mindenki túlformált. Minden percben jön valami. Hírek, posztok, vélemények, videók. A figyelmünk szétszakad. Nem tudunk mélyre menni semmiben, így a beszélgetésben sem. Marad minden felszínen. Mit ettél, mit láttál, mit posztoltak mások?
0: És a legrosszabb, hogy közben folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal. A kommunikációban megjelenik az ego. Nekem legyen igazam. Én beszéljek többet. Az én sztorim legyen érdekesebb. Ez nem párbeszéd, ez egójáték.
1: Igen, ma sok ember nem azért beszél, hogy megértsék, hanem azért, hogy jobb benyomást tegyen. Bizonyítson, okosnak, erősnek, érdekesnek tűnjön. De így nem lehet valódi mély kommunikációt folytatni, mert az őszinte beszélgetéshez le kellene tenni a szerepet.
0: A másik ok, amiért ma rosszul kommunikálunk, nem merünk kényes témákról beszélni. Kerüljük a konfliktust, a kellemetlen érzéseket. A nehéz mondatok helyett inkább csak gyorsan lezárjuk az egészet. Hagyjuk, mindegy, nem akarok vitatkozni, de ez nem megoldás. Ez csak elfojtás.
1: És az elfojtott feszültség később robban. Az apró megjegyzésre, egy fél mondatra, egy rossz hangsúlyra. Mert nem az adott mondat a gond, hanem ami mögötte felhalmozódott. A modern ember sok érzést cipel, de keveset mond ki.
0: Még egy nagy ok van. Nem figyelünk egymásra. A telefon ott van minden beszélgetés között. Az emberek 80%-a úgy beszélget, hogy közben félszemmel a képernyőt nézi. Ez nem figyelem, ez csak zaj. És a másik azonnal érzi, hogy nem fontos.
1: A jó kommunikáció alapja pedig pont ez lenne, hogy figyeljünk nem a válaszra, nem a saját véleményünkre, hanem a másikra. A mai ember ezt elfelejtette.
0: És végül, az emberek nem azért kommunikálnak rosszul, mert rosszak, hanem mert fáradtak, túlterheltek, és túl sok minden húzza szét a figyelmüket. A modern világ nem támogatja a mély beszélgetéseket, nekünk kell újra megtanulnunk őket.
1: Ha lassabban élnénk, jobban odafigyelnénk. Ha lenne bátorságunk őszintén beszélni, és ha letennénk a szerepet, akkor újra tudnánk kommunikálni.
0: A kommunikáció nem veszett el, csak háttérbe szorult. De bármikor visszahozhatjuk, mert a valódi emberi kapcsolathoz beszélgetni kell. Nem gyorsan, nem felületesen, hanem jelenléttel.
2: Minden kedvenced egy helyen.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestálinett. Most egy olyan témát hoztunk, ami mindannyiunkat gyakran érint. Ez a halogatás. Tudod azt az érzést, amikor pontosan tudod, hogy mit kéne csinálni, de valamiért mégsem állsz neki. Majd holnap, majd hétfőn, majd ha több kedvem lesz, és a majd valahogy soha nem jön el.
1: A halogatás nem új jelenség, de ma talán erősebb, mint valaha. Tele vagyunk feladatokkal, információval, döntésekkel, és közben a figyelmünk szétszórt. A telefon pittyeg, az e-mail jön, a hírek kattannak, és az agyunk egyszerűen túlterhelődik.
0: Sokszor nem azért halogatunk, mert lusták vagyunk, hanem mert félünk. Félünk, hogy nem lesz tökéletes, hogy nem sikerül, hogy valaki majd azt mondja, ez nem elég jó. És persze ott a másik ismerős érzés, amikor annyira sok mindent kéne csinálni, hogy végül semmit sem csinálunk. Mert az agyunk ilyenkor lefagy, mint egy túlmelegedett számítógép. És ahelyett, hogy elindulnánk, inkább kinyitjuk a hűtőt, vagy megnézzünk még egy videót.
1: Sokan azt mondják, hogy a halogatás lustaság, viszont ez valójában egy félelem is. Legtöbbször nem a feladattól félünk, hanem az eredménytől. Attól, hogy kudarcot vallunk. Vagy attól, hogy ha sikerül, utána még nagyobb elvárás lesz velünk szemben. A halogatás így egyfajta önvédelem. Elodázzuk a helyzetet, hogy ne kelljen szembenézni a bizonytalansággal.
0: Ha valaki azt érzi, hogy nem elég jó, akkor nehezen kezd bele bármibe, ami megmutatná a teljesítményét. És ilyenkor jön a klasszikus mondat, majd ha lesz kedvem. De az a kedv sosem jön meg, amíg nem cselekszünk. Érdekes, hogy a halogatás sokszor nem is csökkenti a stresszt, hanem épp növeli. Minél tovább húzzuk, annál nagyobb teher lesz a fejünkben.
1: Ez egy ördögi kör. Először megkönnyebbülünk, hogy most nem kell megcsinálni, de aztán jön a bűntudat, és a bűntudat miatt még kevesebb energiánk marad, így minden nappal nehezebb újra kezdeni.
0: A megoldás először is az, hogy nem szabad tökéletességet várni. Sok ember azért nem kezd el valamit, mert nem tudja, hogy lesz a vége. Pedig a legtöbbször a kezdet a legfontosabb. Nem kell az egészet látni, elég, ha tudjuk, mi az első lépés.
1: Sokszor tapasztaljuk, hogy amikor végre elkezdünk valamit, a nehézség nagy része eltűnik. Csak az első mozdulat kell, és már is lendületbe jövünk.
0: A halogatás ellenszere ugyanis nem a motiváció, hanem a mozgás. Csinálni kell valamit, bármit. Ha elindulsz, az agyad automatikusan átkapcsol cselekvő üzemmódba, és onnantól sokkal könnyebb lesz folytatni.
1: A halogatás nem lustaság, hanem félelem attól, hogy nem vagyunk elég jók. De a jó hír az, hogy nem is kell tökéletesnek lenni, elég, ha elindulunk.
0: És ne felejtsétek, a majd egyszer sosem jön el magától, de a most mindig itt van.
2: Ez a Táskarádió esti showja. Hello! 97.5 Táskarádió.

0: Balázs.
1: A 97.5 Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
2: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
3: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Kapcsolót találtak az agyban, áttörés jöhet az ADHD kezelésében. Mesterséges sejteket hoztak létre a világon először. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz. Az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. A John Hopkins Egyetem kutatóinak felfedezése segíthet megérteni, hogy mi lehet az oka az ADHD kialakulásának, és akár új gyógymódok létrehozásában is segíthet. A koncentráció képessége nem modern emberi vívmány, sőt még csak nem is a főemlősök sajátossága. A madarak hüllők, de még a halak is képesek arra, hogy figyelmüket egyetlen célpontra irányítsák, miközben teljesen kizárják a zavaró tényezőket. Ez az alapvető túlélési mechanizmus több százmillió éve létezik. Az azonban eddig rejtély volt, hogy pontosan mely agyi struktúrák felelősek érte. Egy új szaklapban megjelent új tanulmány szerint a John Hopkins Egyetem kutatói azonban most azonosítottak egy ősi idegsejtcsoportot, amely kritikus szerepet játszik a szelektív térbeli figyelem szabályozásában. Mivel az egerek és az emberek közös emlős múlttal rendelkeznek, rendkívüli nagy a valószínűsége annak, hogy ugyanezek a neuronok a humán agyban is jelen vannak és működnek. Írja Science Alert. A világon elsőként sikerült mesterséges sejteket létrehozniuk kémiai vegyületekből, állítják a Minnesota-i Egyetem kutatói. Alkotásaik végigmentek a sejtek teljes életciklusán, táplálkoztak, növekedtek és szaporodtak is. Megcsinálták a kémiában azt, amit eddig csak a biológiában volt lehetőség. Ezzel bizonyították, hogy az élet legalapvetőbb folyamataihoz nincs szükség semmilyen rejtélyes mágikus szikrára, kezdte a kutatásvezető professzor az egyetem közleményében. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a mesterséges sejtek egyelőre nem teljesítik az összes feltételt, ami ahhoz kellene, hogy életnek nevezhessük. Például nem tudják szabályozni saját anyagcseréjüket, vagy több generáción keresztül tovább örökíteni magukat, és így az evolúció képessége is hiányzik belőlük, jegyzi meg a szaklap. Egy korábban ismeretlen molekulának adhat otthont a Plutó, illetve Szaturnusz Titán nevű holdja. A James Webb űrtávcső megfigyelései szerint ezeknél az égitesteknél ugyanis nem észlelhető a fény egy bizonyos hullámhossza, amely minden más vizsgált objektumnál kimutatható. A világegyetemen létező összes kémiai elem és molekula elnyeli az elektromágneses sugárzás bizonyos hullámhosszait. Éppen ezért a csillagászok gyakran az égitestek által visszavert fényt elemezve igyekeznek megállapítani, hogy milyen anyagok lehetnek jelen rajtuk. Például a molekuláris oxigén 230 nanométeres hullámhosszon nyeri el a fényt. Ezért, ha egy bolygó ezen a hullámhosszon nem ver vissza a fényt, a kutatók biztosak lehetnek abban, hogy a bolygó légköre oxigént tartalmaz. Magyarázza a Life Science.
2: Sporthírek a Táskarádióban.
3: Székesfehérváron korábban is nagy népszerűségnek örventek a közterületeken elhelyezett sakkasztalok. Így a tavalyi 6 közösségi asztal telepítését követően idén újabb helyszínekre került és került sakktáblaasztal a város különböző pontjain. A helyszínek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy az asztalok könnyen megközelíthető, árnyékos közösségi használatra alkalmas területekre kerüljenek, figyelembe véve a lakossági és a területi képviselői javaslatokat is.
2: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
3: Holnap a szeles időben csapadék előfordulhat, napközben felhős lesz az ég. 26 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Sztorik, pletykák és a tezenék. Indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Hello! 2026. július 8-án. A mikrofonnál Winter Dia és vendégem Triscsuk Krisztina, az ABBA Fehérvár KC sportigazgatója. Üdvözöllek itt nálunk, szia!
1: Sziasztok!
0: Kézi labda világába fogsz minket elkalauzolni, mert hogy, hát ugye, ha valaki, akkor te tudod, milyen sok mindenem megy keresztül valaki, aki kézilabdázni szeretne, és szerintem a legjobb példa vagy arra, hogy a kézilabda szeretete, a sport szeretete milyen messzire el tud vinni. Szóval mesélj nekünk, hogyan indult el a te kézilabda életed?
1: Hát elég viccesen, mert ugye mivel Oroszországban születtem, kis faluba, a Szentpétervártól hát 280 kilométer, és igazából néztünk apával egy nagyon jó film a Jackie Chanról. Uh-huh. És én egyből azt hittem, hogy én veszek a Krisztina Chan, és bejelentkeztem olyan sportra, amit láttam. És akkor ott 10 perc múlva elzavartak engem, meg tönkretettem minden.
0: Mindent szétrúgtam,
1: és akkor ott kiszúrtak, hogy hát mi lenne, hogyha kézilabdázni fog a kislány. És akkor 6,5 éves voltam. És ott elkezdtem kézilabdázni, és nagyon tetszett. Aztán elég sikeres lettem, és meghívtak olimpiai iskolába, Moszkvába, ahol legjobb sportolók vannak az egész Oroszországban. Uh-huh. És igazából egy kollégiumban voltunk, tehát az összes sport, foci, kosárlabda, kézlabda, tehát olimpiai játékok, tehát mindenki ott volt, legjobb sportolók.
0: Egy speciális iskola, aki arra van kiélezve, hogy a legjobb sportolókat összegyűjti. Ez hatalmas dolog.
1: Elég nehéz volt, meg ugye 1997-ben kaptam meghívó, akkor ugye a rendszerváltás volt. Uh-huh. Ugye tehát persze nem volt pénzünk kajára, uh-huh. és a szüleim egyáltalán nem akartak elengedni oda, mivel veszélyes Moszkva, ezer kilométer, nem volt akkor telefon, semmi, és akkor igen, válóban ez egy olimpiai iskola, ahol nagyon szigorú szabályok voltak, tehát nem volt elég, hogy te nagyon jó sportoló, tehát nagyon, nagyon jó tanulónak kellett lenni, hogyha nem teljesítesz valahol, akkor azonnal kirúgnak.
0: Azt a mindenit!
1: Ott nagyon komoly szabályok voltak, hogy 7-kor, 8-kor már bent kell lenni, tehát csipek voltak, tehát nagyon komoly rendszer volt.
0: Ekkor voltál hány éves?
1: 13.
0: 13, tini korod.
1: Igen, hát nekem nem volt.
0: Nem volt.
1: Nem volt, igazából legnehezebb volt, hogy nem találkoztam a szüleimmel, uh-huh. és csak egy héten egyszer vasárnap mindegyik sportoló kapott 3 perc, volt ilyen vezetékes telefon, és akkor csak kiabáltak Triscsuk Krisztina, és már futottam, uh-huh. és volt kb. 2-3 percem elmondani, hogy minden rendben, de közben majdnem sírtam, hogy ugye hiányoztak, uh-huh. de ilyen a sport, valamiért.
0: És mennyi edzésed volt? Tehát, hogy akkor az iskolat edzés iskola, így kell képzelni?
1: Hát egy napom úgy volt, hogy felkeltünk ilyen 5 körül, mentünk reggelizni, akkor elindultunk busszal, meg metróval, ilyen 1,5 óra volt az út, uh-huh. ahol volt csárnok, uh-huh. ott edzettünk 1,5 óra, akkor visszaelutaztunk iskolába, ott volt nálunk ilyen 3 óra tanulás, uh-huh. ugye kajáltunk, és egyből indultunk második edzésre.
0: Aztán.
1: És ebből állt egy nap.
0: És este gondolom meg kellett tanulni másnapra?
1: Hát nem csak tanulni, mosni kellett.
0: Tehát mindent
1: elrendeztél. Minden. Tehát ott nem volt mosógép, kézzel uh-huh. mostuk, tehát érdekes volt.
0: Hú, te jó ég. És a suli után? Ezután, az olimpiai suli után?
1: Igen,
0: történt
1: suli felem? Után ugye én jöttem Magyarországra, akkor párommal együtt, ő meg Veszprémbe kézilabdázott, uh-huh. nagy Veszprémbe, és itt már befejeztem a kézilabdát, mivel elszakadt a keresztszálagom, de hozzáteszem, amikor elszakadt a keresztszálagom, ugye mondtak nekem olimpiai iskolába, akkor lehet távozni, mivel nem tudtak használni. És mivel ugrólábom volt, én mondtam nekik, hogy adjatok nekem esély, megtanulom balkezelőni.
0: Ne!
1: És egy nyáron lát megtanultam balkezelőni, és akkor itt lettem egy jobb szélső.
0: Igen, mert akkor a másik lábaddal ugrasz el, azt terheled jobban.
1: Igen, és akkor egy éven keresztül játszottam jobb szélső, és akkor utána jöttem ide.

0: nagy Fradinak. Uh-huh. És engem ugye kiszúrt a Fehérvár. Uh-huh. És akkor így kerültem Székesfehérvárra.
1: Azt a mindenit. Na jó, de azért ne repüljünk ekkorát, mert hogy azért te odakint az otthonodban, úgymond, bár két otthonod van most, igen, már, Magyarország is. Ugye ott is nagyon nagy sikereket értél el.
0: Igen, de igazából ez olyan régen volt. Tehát igen, tehát emlékszem rá, de nekem inkább, én szerintem a nagy sikereket itt értem.
1: Aha, tehát úgy érzed, hogy ez, aha, abszolút igen. Ez. Nem az lehetett a gond, hogy mondjuk ott nagyon nagy volt a nyomás, hogy nagyon nagy volt az elvárás, és azért nem élted meg annyira pozitívan, meg hát ugye tiniként kellett mindezt végigcsinálnod.
0: Hát ott minden nap volt nyomás. Uh-huh. Mindenki, tehát edző, kollégáimtól, vagy a lányoktól, tehát voltak olyanok, hogy olyan sokan voltunk a kézlabda osztályon, hogy egy meccs előtt berágtak a szipőmbe tű.
1: Yeah.
0: Igen, és ugye amikor beléptem, akkor ugye összetört a tű, és akkor ez döntő volt, moszkvai döntő volt, és akkor tudtam, hogy ha nem játszok, akkor nem mehetek tovább. És akkor így játszottam, hogy a tű összetört, és belement a sarkomba.
1: És te úgy képes voltál még játszani?
0: Persze.
1: Mert tudtad, hogy ha nem csinálod végig, igen, akkor kiestél a pixisba. Igen. Ez te kemény. Tudod, amikor így hallod másoktól, vagy filmekben látsz ilyeneket, azt hiszed, hogy jó, hát ez csak egy film, nem, ez valóban a valóság. Tehát sok ilyent lehetett hallani, hogy hogyan játsszák ki egymást az emberek. Ú, te jó szagú bálabokor. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést itt a 97.5-ön.

0: benne vendégünk Tristyu Krisztina kézilabdázó, akinek hát ugye a kézilabdás karrierjébe már egy picit belepillanthattunk, tehát folytatjuk ezt a menetelést Magyarországon.
1: És igazából elkezdtem, ugye aláírtam az első szerződés Férvára, ugye Imre Balázs volt a főnököm, most is a főnököm, ő adta nekem lehetőséget kézilabdázni, meg most is adta lehetőség dolgozni. Itt elkezdtem, és akkor 2012-ben magyar állampolgár lettem, és meghívtak a magyar válogatottba. És akkor jó sokáig játszottam a magyar válogatottba.
0: Úristen, azért ez nagyon jó dolog.
1: Furcsa volt, amikor ugye amikor felhívtam a apót, és mondom, apa, mondom, lehet, hogy magyar leszek, és mondom, ugye mondom, nem fogsz haragudni, azt mondta, hogy nem, kislányom, a te döntésed, bármelyik döntés után van következménye. És akkor, amikor ugye, akkor Cser Pálkovics ugye lett a polgármester, és akkor ott ugye énekeltem, nagyon sokan jöttek, izgultam, és ott ugye emlékszem, hogy elkezdtem sírni, amikor kellett énekelni a magyar himnusz, mert ugye, tehát nem azért, hogy magyar lettem, azért, hogy mi lesz velem, akkor most én orosz vagyok, vagy magyar, most tehát megijedtem, de ez inkább jó érzés volt, hogy valami változás jön.
0: De az is milyen érdekes, hogy a változásban benne vagy a szüleidet, így aztán megint nem láthattad, hiszen te itt voltál, ők pedig ott. És hogy hozzászoktál kvázi, vagy most ezt nyilván értsd jól, hogy te egy önálló, szuverén ember vagy, akinek helyt kell állnia.
1: Hát igazából az én döntésem volt errefele menni, hogy kézilabda, sport, más ország. Én nagyon szerettem, ugye szeretem a szüleimet, és egyébként sokszor ezt látom, hogy is fáj, hogy a mostani fiatalok, hogy nem ragaszkodnak úgy a szülőkhoz, ahogy kéne. Tehát a szülők nem azért van, hogy anyád nekem, mert te vagy az anyukam, és tehát, nekem járt, nem. Nekem, hogyha most lenne egy lehetőség, mit tudom, csak egy percet beszélni, hogy tudod, hogy anya jól vagy, vagy apa jól vagy, vagy hogy vagy, tehát én mindent odaadom. És ez nem becsülnek az emberek.
0: Ez tök jó, mert mind a ketten elkezdtünk könnyezni. Ugyanebben a szituba vagyok én is, mindig szoktam mondani, hogy ha csak egy kis lehetőség lenne újra beszélgetni velük, hát nem biztos, hogy elég lesz ez az egy perc.
1: Én ott a járás sírtam, amikor elmentek a szülőm, amikor megszültek a gyerekek, akkor se sírtam, mert igazából sajnos, tehát nem vagyok kéménő, de tudok kezelni a érzéseim.
0: De kell is.
1: Tényleg a szülők, ez minden.
0: De hát az velünk vannak, minden egyes nap, minden döntéseinkben. Igen. Én néha így hallom szinte a hangjukat, hogy most ez komolyan gondoltad, kislányom?
1: Igen. Érdekes, hogy ugye apukám november 13-án született, és orosz húsvétkor elment, és érdekes, hogy amikor apu elment, akkor elutaztam Németországba játszani, akkor én laktam Grünstrasse 13. Akkor a fiam születtek április 13.
0: Azta.
1: És olyan, tehát megyek Pestre, és akkor nézem, 13. kilométer, 13 óra, 13 perc. Tehát olyan érdekes, és mondom, apa, itt vagy? Mondom, csá.
0: Ezek olyan jó dolgok. Én is abszolút hiszek ebben. És egyébként szerintem ez segít. Például akkor is segít, amikor élnek az embernek a szülei,
1: igen,
0: és messze vannak, igen, akkor is már csak az a gondolat, hogy tudod, hogy vannak, igen, az is nagyon jó. Én azt szoktam mondani, elutaztak olyan, úgy kell felfogni, mert különben másképp nem könnyű. Hamarosan jövünk további részletekkel. 97.5. Táskará.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello kézilabda keménység, ugye?
1: Igen.
0: Én kézilabdáztam pár évet, aztán lett egy csúnya ganglionom, és közölték, hogy hát ha a tojást is fel akarom még verni, aha, valaha, akkor abba kell hagynom sajnos, mert nem elég erős a kezem. De szuperszónikus. De imádtam. És én például beálló voltam, beállós és jobbszélső, és hát én emlékszem még arra a korszakra, tini korszakom volt nekem is, hogy szétcsipkették az oldalamat, rángattak.
1: Semmi.
0: Tehát, hogy azért itt tényleg kemény sportról beszélünk, hogy az évek során mi volt a legdurvább szituációd így a pályán, amire emlékszel, és amit nem vett észre a bíró?
1: Hát, én ezzel sosem foglalkoztam, uh-huh, és mostanában szoktam találkozni a bírókkal, és mondtak, hogy Kriszta sosem mutatta, hogy fáj. Csak meccs után láttam, hogy log a bokam, kilóg a könyököm, de legdurvább ezt, hogy ugye keresztállag nélkül játszottam 9 éven keresztül, és a dr. Apkarovics Géza mondta, hogy ez meg mindig ez csoda. Uh-huh. Nagyon kevesen tudnak játszani olyan sportot, hogy nem volt keresztállagom, de tudtam, hogy ugye a szüleim Oroszországban van, ugye nekem kell keresni is, és ugye küldeni, segíteni, és igazából engem senki nem ismert, és ugye játszottam itt 9 éven keresztül, és akkor megcsináltam valamennyi nevemet, hogy valóban tudok kézilabdázni. Uh-huh. És persze jönnek, voltak komoly sérülések, de ez tartozik oda.
0: Ez őrület. És azóta a szalagjai, de mi a helyzet? Megműtöttek végül?
1: Megműtött az Apkarovics Géza, és utána meg mondtak, és nekem pár jó ember, hogy sose leszem olyan jó, mint voltál. És igazából én emlékszem, szeptember 5-án, amikor műtet után első meccset játszottam, akkor lőttem 9 gól, és ebbe évben lettem gólkirálynő, NBA-es gólkirálynő, és ez az ember, aki nekem ezt mondta, oda mentem, és egy kupát kaptam, és mondom, onnan látod? Hát nem mindenki tud ezt csinálni, mondom, nem szabad ezt mondani.
0: Igen, senkitek se szabad. Tehát ilyen következtetéseket levonni azért, mert ő már látott ilyet. Hát igen, köszönöm igen szépen. Téged még nem látott, tessék! Oké, a magyar kézilabda kultúráját, hogyha összehasonlítod az orosszal, nyilván a szigorúságban biztos, hogy van gyengeségünk, de hogy véleményed szerint melyik a jobb?
1: Én amikor ide érkeztem, ugye nagyon erős volt magyar kézilabda. Nagyon. Most sajnos, ugye mivel sok légiós játszik Magyarországon, nem olyan szinten tart, mint 20 év ezelőtt. De meg mindig szerintem az egyik legerősebb kézilabda. Hát nem a világon, tehát van ugye norvégok, van dánok, van ugye oroszok most vele, hogy kivonultak a háború helyzet miatt, de én nagyon szeretem magyar kézilabdát.
0: Abszolút. És az edzőidet, mindet?
1: Szoktak kérdezni, hogy melyik az edző volt legjobb, és aha, mondom, nem tudok kiemelni valakit, aha, mert ugye mindegyik edzőtől tanultam, és mindegyik edző volt konfliktusok, de ez is tartozik.
0: Hogyne, hiszen azokból építkezünk, nyilván.
1: És akivel csak edzettem, bárkivel találkozok, vagy így meg mindig baráti kapcsolatban, hogy mi újság, hogy vagy boldog karácsony, tehát így tartunk kapcsolatot.
0: Ez a legjobb. És a csapattársak?
1: Kivel játszottam? Mm-hmm. Nagyon sokkal tartom a kapcsolat. Mm-hmm. Ugye válogatottban ugye ott a Szucsánszki Zita, Görbőc Anita, Tomorja Zsuzsa, tehát velük tartom mm-hmm kapcsolat. Akivel meg régén kézilabdáztam, persze, tehát ez egy időszak, ez nem lehet felejteni.
0: Nem, persze. Szinte együtt nőttetek fel, igen, például akikkel ugye Oroszországban kint az iskolában, azért gondolom róluk is tudsz.
1: Ott nem.
0: Ott
1: teljesen igen, tehát ott túl korán kimentem, mint otthonról, aztán ugye elköltöztem ide. Ja, és ugye akkor ez a tínikor, ott
0: akkor mindenki,
1: igen, igen, igen, igen, igen, de van pár ember.
0: Az a lényeg, hogy vannak, akikkel tudod tartani a kapcsolatot, és hát ugye milyen érdekes, hogy mondtad, hogy a párod is kézilabdázó volt, hiszen hát honnan máshonnan tudtál volna kapcsolatot teremteni, mert csak velük voltál. Azért ez tényleg az életed teljes része volt, és nem is tudtál belőle kivonulni, hiszen bár abba hagytad a kézilabdát, de most sportigazgató vagy. Erről is mesélj nekünk, hogy hogyan jutottál el idáig.
1: Hát én már ugye fiatalon tudtam, hogy kell építeni kapcsolatokat, tehát minden. Én nem voltam olyan, most bocsánat, hogy szarkever vagy valami, mm-hmm, tehát így, én mindig próbáltam mindenkivel így, tehát felépíteni egy rendszer, mm-hmm, tehát így barátilag, és amikor befejeztem, én nagyon sokat tanultam, mm-hmm, És nem csak ugye Moszkvában volt, egy évet tanultam egyetemen, de ugye aztán ide jöttem.
0: Mit tanultál ez egyetemen?
1: Marketing management.
0: Oh, és azt itt folytattad, vagy?
1: Nem. Aztán elvégeztem egy online-on, amikor Covid volt, de ugye nekem van két fodrászdiplomom, kozmétika, edzőim van, aztán. És én nagyon szerettem meg, ugye négy nyelven beszélek.
0: Wow! Melyek ezek a nyelvek?
1: Hát orosz, magyar, angol, meg ugye szerb, ukrán, tehát ezt értem, tudok beszélni.
0: Meg egy kis genaut is mondtál.
1: Igen, itt meg ugye Németországban játszottam, és ott muszáj volt tanulnom kicsit.
0: Melyik nyelvet volt a legnehezebb megtanulni? Nyilván az orosz az anyanyelved, az nem kérdés.
1: Hungária.
0: Gondoltam egyébként, hogy ezt fogod mondani.
1: De nekem nagyon furcsa volt, mert ugye amikor ide jöttem, akkor perfektul beszéltem angolul. És amikor ide érkeztem, ugye Oroszországban nekünk mit mondtak, hogy Magyarország, hát ott csak cigányok vannak.
0: Aztán.
1: És én azt hittem, hogy a repteren ugye cigányok fognak táncolni hosszú szoknyában, tehát így már úgy, mint a filmekben.
0: Nincs oda képet festettek.
1: Igen, és aztán ugye én leszállt a gép, és megláttam az embereket, és hívtam ápomnak, itt normális, itt fehér emberek vannak, és nincs cigányok. És akkor ugye elkezdtem figyelni, hogy tehát mi ez a magyar nyelv, én mondom, atyaúristen, tehát semmire nem hasonlít.
0: Nem
1: nagyon
0: nehéz
1: volt.
0: Jó, de mondjuk az tényleg igaz, hogy ha valaki oroszul tud, vagy ukrán, vagy szerb nyelven, ugye ezek elég igen. hasonlóak, hogy akkor meg tudod értetni magadat.
1: Velük. Igen, meg lehet, de ugye na, akkor is tehát más-más. Mm.
0: Melyik nyelvet használtad a legrégebben? Hogyha most így visszakepörgetned, tehát melyik nyelven szólaltál meg a legrégebben?
1: Német.
0: A németül.
1: Ugye van két fiam, most ugye én velük csak oroszul beszélek otthon.
0: Komolyan.
1: Igen, ugye bölcsőjök beszélnek, ugye magyarul, és amikor látnak engem, akkor ilyen nagy váltás, és akkor oroszul beszélnek.
0: Azt a mindenit. Mennyi idősek most?
1: Három évesek, két hónaposak.
0: Azt a. És akkor már ilyen alapszavak mennek?
1: Tehát ne, pofáznak. Minden... Bocsánat.
0: Kire hasonlítanak?
1: Nem tudom.
0: Azt a...
1: Ja, és meg az angol tanulnak a bölcsőben, úgyhogy ez nagyon...
0: Akkor ők már így a hármat egyszer. Jó, figyelj, ez teljesen érthető, és tök jó dolog. Nagyon tetszik.
1: Nagyon szeretem.
0: De jó, oké. Okay. Innen folytatjuk a beszélgetést hamarosan.
2: Sztorik, pletykák és a teszelés.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello, és körbejárjuk a kézilabda világát, méghozzá Triscsuk Krisztina segítségével. Na vissza oda, hogy sportigazgatóvá váltál, ugye megyünk tovább a sorban, a karrier útján.
1: Hát igazából a Balázs Imrének, amikor már tudtam, hogy befejezem, jeleztem neki, hogy mindenképpen csapat mellett szeretnek dolgozni, és akkor ugye úgy kezdtem, mint a sales manager, ilyen szponzorokat keresni, csapat mellett voltam, és akkor igazából szerintem egy idő után látta, hogy megy, és akkor... És akkor úgy főnököm döntött, hogy kaptam ezt az alatt.
0: Tehát kibővítették szépen a feladatkörödet rendesen. Igen. És hogy telik egy napod egyébként?
1: Hát átlagos napom, hát ilyen négy körül azt szoktam kelni, hajmosás, minden.
0: Atya ég.
1: Felkészülök ugye a munkamra, akkor elviszem a fiúkat a munkahelyükre. Utána meg jön egy edzés. Uh-huh. Egy óra, másfél óra edzés, vagy futás, vagy kondi. Uh-huh. Megyek haza, töltözök, és akkor attól függ, hogy hol van tárgyalások, Pesten, Fehérváron, vagy csapat dolgokat kell intézni. Uh-huh. És akkor minden nap, tehát nem egy forma.
0: Uh-huh.
1: Én nagyon szeretem.
0: Ez jó, mert ugye megvan benned a mozgás.
1: Igen, igen.
0: Ugye nem tudlak elképzelni, hogy egész nap egy asztal mellett
1: ülsz. Hát szerintem ott sztrókot kapok.
0: Igen. Hogy tud kiírnád magadat, igen. Igen. És ugye mondod, hogy van edzésed, saját edzést tartasz, de maga a kézilabda, ugye most már hány éve nem játszol?
1: Négy
0: éve. Nem hiányzik? Tehát így nem a gondolkodsz azon, hogy mondjuk így csinálnátok egy ilyen régi csapat? Nem, soha.
1: Mert ugye én annyira kimaxoltam, tehát én voltam 60 perces játékos, tehát most, hogyha egy kézilabda, valaki védekezik, valaki támad, és nagyon, tehát én nem tudok olyan játékost mondani, aki 60 percet játszik. Tehát egy-kettő. Tehát én voltam ugye a folyamatosan 60 perces játékos, és akkor tőlem mindig vártak ilyen 8-9-10 gólokat, tehát hogyha én dobtam csak 5 gól, akkor nem, tehát nem volt jó meccs.
0: Aztán.
1: Ja, és kimaxoltam, tehát annyira már hány ingerem volt, de szeretem a kézlabdát, de egyszerűen az utolsó év az már a testem is jelezte, hogy jól lenne befejezni, mert ez így nem lesz jó.
0: Igen, mert túl nagy volt a nyomás, tehát túl nagy az elvárás.
1: Hát 18 éven keresztül. Inkább 17 éven.
0: Uh-huh. Azt a mindenit. Hamarosan folytatjuk a Hellót.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello. És biztos vagyok benne, hogy sokan megélték már, hogy milyen kézilabdázni, sőt, sokan vannak, akik éppen azon gondolkodnak, hogy kézilabdáznának. Hogyha valaki most azon gondolkodik, hogy kézilabdázni szeretne, akkor mi lenne az első javaslatod? Mondjuk tini korba elkezdi, hogy mi a jó, hogyha nagyon gyorsan fejlődik, bekerül egy nagy csapathoz, vagy legyen önmagához türelmes. Van-e valami recepted?
1: Hát ugye pont ez akkor az legnehezebb. Uh-huh. Ugye ilyenkor inkább szoktak mondani, inkább abba hagyom, tehát nem az én sportom. Tehát maga a kézilabda, de ugye sport. Tehát többen vannak egy csapatban, és ugye ott a sok elgonak ez nem jó. És ezt meg kell tanulni, mert igazából a civil életben majd 10 év múlva, vagy 20 év múlva segíteni fog ezt a csapatvilág, vagy nem tudom, uh-huh. ez a társaság. Egyéni sportokat én annyira nem szeretem, uh-huh. mert ott igazából egy emberről van szó, itt meg ugye, tehát ez nekem család.
0: Igen, nehezített pálya.
1: Igen, ott egymásnak próbál segíteni. Persze van olyan konfliktusok, és egy ember nem szeretem másikat, ebből jön a konfliktusok, akkor a harmadik csatlakozik, mert ő se szeret. Tehát vannak érdekes dolgok, de ez annyira, annyira szép sport, és annyira sok pozitív dolgokat tud adni egy fiatal hölgynek, vagy a fiúnak, hogy én nem tudok mondani, hogy hajrá.
0: Hajrá. És igen, ha már említetted a fiúkat, szerinted a kézilabdában a fiúk előrébb vannak tolva, mint a lányok? Tehát ugye mindig általában a sportban is van egy kis verseny a nemek között is, és a legtöbben azt mondják, hogy minden csapat és egyéni sportban a fiúk vannak előbb, mint a lányok.
1: Nem láttam ezt. Én ugye csak a lányokat, lányokkal foglalkozom, szerintem lányokat is ugyanennyien foglalkozom, mint a fiúkkal. Uh-huh. Tehát mindenhol más a koncepció. Szerintem egyforma. Például én sosem néztem férfi kézilabdát.
0: Olyan?
1: Csak ilyen bajnokok liga döntő, de uh-huh, akkor uh-huh. is ott nem az egész meccset.
0: Uh-huh. De a párodét nézted akkor annól, amikor ő
1: beszélt? Hát ott jó unatkoztam. Nem, ott pont én emlékszem, hogy a nagy Veszprém kezdeseknek a feleségek tudott erről beszélni, hogy kinek milyen táská van, milyen Dior kozmétikát, és így ültem, mondom, atyóristen, mondom, de nem szerettem ott lenni, aha, tehát nem, én nem szerettem ebben a környékben lenni.
0: Igen, vannak ezek a futbalista feleségek, akkor vannak a kézilabda feleségek is.
1: Igen, és olyan kis parasztlány voltam, tudod, hogy néztem, nem jó nekem nincs
0: semmi.
1: Nem
0: a te világod.
1: Igen.
0: Jó, de ez nem baj, ha az ember ezt belátja, és azt mondja, hogy ő nem tartozik oda, és nem megy legközelebb, tehát ezzel sincsen semmi baj. Ez nem azt minősíti, hogy a többiek rosszak, hanem az, hogy neked ez nem a te világod, ez teljesen igen. normális. Oké, és ha már a sportigazgatóságnál tartunk, akkor például itt Fehérváron az Albánál jó sok kézilabdás van, tehát jól megy az Alba csapatának?
1: Igen. Most én úgy láttam, hogy tényleg nagyon jó az edzőstábunk van, uh-huh. tehát nagyon profi emberek dolgoznak, az erőlete edzők, a medical stáb, tehát bármi történt a gyerekkel, akkor a rehabilitációra is tudunk adni, tehát itt tényleg így olyan szintre hoztunk az egyesület együtt, hogy jól látni.
0: De jó. És milyen korosztályok vannak nálatok? Tehát, hogyha valaki most gondolkodik, hogy csatlakozna.
1: Hát ugye van több korosztály, ugye az iskolában is lehet ilyen szivacskézilabdát, ott meg, meg ugye itt van U10, 12, 11, 16, 20, tehát több korosztály van. Uh-huh. Tehát valaki kislány van 16 éves, olyan ügyes, hogy U18 vagy U20-ba is tud játszani.
0: Tehát fel lehet játszani,
1: persze,
0: ügyes.
1: A gyerektől függ, tehát, hogy mit tesz. Van olyan gyerek, aki egy, tehát bejelentkezik, és egy múlva befejezi a kézilabdát. Pont nem tud kapcsolatot találni a többiekkel.
0: Mm. Jó, mondjuk ez is igaz.
1: És most az időszak, amikor, mit tudom, ilyen 16-tól 18-ig, ott ugye a lányok általában szoktak hízni. Mm,
0: igen, és hogyha most, nem sportol.
1: Igen, és mostani gyerek sajnos ott tartunk, hogy túlsúlyosak. Igen, és ez fáj mondani, igen, tehát ez valóság.
0: Hamarosan jövünk további részletekkel.

0: 97.5-ös rádió, te is beleférsz. Ez a Hello, és Tristu Krisztinával arról beszélgetünk, hogy milyen a kézilabdások élete. Akkor hogy kell elképzelni mondjuk egy U16-os edzést, hogy van erősítés, mindenféle, és akkor lövések, ugyanúgy támadás gyakorlása?
1: Hát persze van egy vezetőedző, és akkor ők szoktak megbeszélni az erőltetőedzővel, hogy attól függ, hogy mikor van meccs, és akkor ezt alapján szoktak felépíteni a edzős program egy hétre.
0: Aha. Igen, mert ugye nem mindegy, hogy építik fel, persze.
1: De a legnehezebb nyáron, mivel ott felkészülési időszak volt, meg tényleg ilyen sok futás. Sok kondi, tehát ez a legnehezebb, de...
0: Látom, visszaemlékeztél te is a sajátjaidra.
1: Igen, ez fáj.
0: Igen, mert nyilván hát ez ugyanolyan, mint a fociban, a labdás részét imádják. A kézilabdában is a labda része, hát mindenki azért küzd.
1: Hát és... igazából, te, amikor befejeztem, én attól függ, hogy nem kézilabdázok, én nem tudok megállni. Tehát nekem azért nincs fájdalom, tehát azért nekem sok műtét volt, én minden nap sportolok. És amikor kismama lettem, minden nap edzettem összesen két gyerekkel, 7 kiló hisztem.
0: Azt a mindenit. És gondolom szülés után pikpak visszaálltál.
1: Aha. Futottam tovább.
0: Persze, mert most már kettővel futsz tovább.
1: Most már ugye ott lakom a Gaeliget társasházas, ott van két tó, és ugye a horgász bácsi szoktak röhögni, hogy fut a Krisztina két gyerek után. Hát azért ez.
0: Tudod, feltalálták meg ezeket a gyerekpórázokat, borzasztóan néznek ki, de el tudom képzelni, hogy van olyan szülő, aki azt mondja, hogy kell.
1: Megvettem, de ők nem mondták. Nem.
0: Jól van.
1: De a gyereknek akkor is kell szabadságot adni.
0: Persze, igazából van benne valami, tehát amikor mondjuk egy hegymászásra viszel kicsiket, és azért a biztonság kedvéért rákapcsolod, arra azt mondom, hogy oké. De valóban azért szerintem a gyerekek meggyőzhetők arról, hogy figyelj, ketten vagytok, két irányba mentek, azonnal hazamegyünk, meg fogják érteni, hogy
1: hát
0: nem.
1: Hát én általában, hogyha két irányba futnak, akkor az egyik gyerek, aki könnyebb, akkor szoktam honnan fogni, és akkor futok a másik után. És igazából itt van az
0: ez meg az erőléti edzés.
1: Igen, meg futó edzés. Próbálok pozícióban állni a blogokhoz, de este fele már dadogok.
0: Igen, hiszem. És mi lesz akkor, ha ők azzal állnak elő, hogy anya, kézilabdás szeretnék lenni?
1: Hát...
0: Go.
1: Nem tudom. Az az ő döntése.
0: Ő döntésük
1: én lesz. Is úgy fogok adni, hogy neki kell dönteni, nem nekem. Tehát, hogy akarok korongozni, vagy teniszezni, tehát tök mindegy.
0: Viszont azt azért kimondhatjuk, hogy sportolni kell és érdemes.
1: Hát igen, szerintem nagyon fontos.
0: Mit adott neked pluszba? Azon kívül nyilván, hogy erőléted van, hogy egy kemény csaj vagy, aki tudsz, bármit meg tudsz oldani, tehát nincs olyan, hogy lehetetlen. Mi az, amit még adott neked a sport?
1: Hogyha egy szóban mondom, hogy minden, ebből van az erő, a tisztelet, nem tudok kitalálni ezeket a szavakat, tényleg egy rendszer. Nehéz szavakat találni, mert sok mindent, tehát így tudok az egész szótárit mondani, hogy mit.
0: Sorolhatnánk fél végig.
1: Szorgalmat, tehát minden.
0: Tehát, ha mondjuk azt mondanám, hogy lehetne egy új életed, és választhatsz bármi mást, nem a kézilabdát, akkor választanál már mást? Vagy igen. Azt mondod, hogy maradsz ennél akkor is?
1: Kizárólag a kézilabdát.
0: Kizárólag. Azt
1: az ellen Krisztina Csán akartam lenni.
0: Mi akartál lenni?
1: Krisztina
0: Csán. Ja, Krisztina Csán, igen.
1: Akartam velekedni, de hát nem sikerült, látod.
0: De minden tönkretettel is tudták, hogy már kész vagy. Tehát, hogy ez neked nem lenne kihívás.
1: Igen.
0: Ez tetszik. Oké, és rendben. Jó, ha valaki esetleg tényleg szeretne csatlakozni hozzátok, akkor hol találja meg a kézilabda klubot?
1: Ugye interneten ugye van hivatalos oldalánk, és akkor ott van írva az információ, hogy kivel lehet felmenni a kapcsolat. Az én elérhetőségem is van, ugye utánpótlás edzők, meg utánpótlás vezető, tehát nagyon könnyű.
0: Jó van.
1: De először szerintem gyertek meccsre, és hogyha esetleg valakinek tudok segíteni, vagy akkor hívjatok, akkor megpróbálom jegyeket szerezni, akár kedvezményesen, és hogyha tehát látni kell, hogy miről van szó.
0: Szerintem egy hatalmas élmény látni is, de benne lenni meg extra, hogyha valaki olyan nagyon elhivatott a kézilabda iránt, mint te is. Én is emlékszem, hogy nagyon-nagyon vártam már, beválogattak a válogatók, és iszonyat szomorúság volt, amikor közölték, hogy hát sajnos nem játszhatok. És igazad van, pont a tini korszakom kellős közepén, és utána én ilyen guruló üzemmódra álltam át, mert hogy a sport elmaradt, a kaja mennyiség meg maradt. Ja. Tehát, hogy ez tényleg nagyon, nagyon fontos lett volna. Ha legalábbis csak hobbi szinten vagy valamit csinálni mellette, helyette jó lett volna. De nem bánom, szép korszak volt, és én nagyon köszönöm a kézilabdásoknak, a fehérváriaknak. Tényleg sokat adtak, úgyhogy ha bárki teheti, mindenképpen csatlakozzon. Neked pedig azt kívánom, hogy mindig legyél ilyen lendületes, és a kézilabda világába, amit csak tudsz, érj el még, így sportigazgatóként is, és szerintem örülhetnek a csapatnál, hogy ott vagy, mert sokat adsz nekik.
1: Köszönöm szépen.
0: Sok sikert.
1: Köszönöm, sziasztok.
0: Ti pedig ne felejtsétek, jövő héten is vár a Hello! Méghozzá egy nagyon izgalmas témát fogunk hozni, a kutyák kiképzéséről lesz szó itt a 97.5-ön.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A te rádiód.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Kapcsolót találtak az agyban, áttörés jöhet az ADHD kezelésében. Mesterséges sejteket hoztak létre a világon először. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz. Az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. A John Hopkins Egyetem kutatóinak felfedezése segíthet megérteni, hogy mi lehet az oka az ADHD kialakulásának, és akár új gyógymódok létrehozásában is segíthet. A koncentráció képessége nem modern emberi vívmány, sőt még csak nem is a főemlősök sajátossága. A madarak hüllők, de még a halak is képesek arra, hogy figyelmüket egyetlen célpontra irányítsák, miközben teljesen kizárják a zavaró tényezőket. Ez az alapvető túlélési mechanizmus több százmillió éve létezik. Az azonban eddig rejtély volt, hogy pontosan mely agyi struktúrák felelősek érte. Egy új szaklapban megjelent új tanulmány szerint a John Hopkins Egyetem kutatói azonban most azonosítottak egy ősi idegsejtcsoportot, amely kritikus szerepet játszik a szelektív térbeli figyelem szabályozásában. Mivel az egerek és az emberek közös emlős múlttal rendelkeznek, rendkívüli nagy a valószínűsége annak, hogy ugyanezek a neuronok a humán agyban is jelen vannak és működnek. Írja Science Alert. A világon elsőként sikerült mesterséges sejteket létrehozniuk kémiai vegyületekből, állítják a Minnesota-i Egyetem kutatói. Alkotásaik végigmentek a sejtek teljes életciklusán, táplálkoztak, növekedtek és szaporodtak is. Megcsinálták a kémiában azt, amit eddig csak a biológiában volt lehetőség. Ezzel bizonyították, hogy az élet legalapvetőbb folyamataihoz nincs szükség semmilyen rejtélyes mágikus szikrára, kezdte a kutatásvezető professzor az egyetem közleményében. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a mesterséges sejtek egyelőre nem teljesítik az összes feltételt, ami ahhoz kellene, hogy életnek nevezhessük. Például nem tudják szabályozni saját anyagcseréjüket, vagy több generáción keresztül tovább örökíteni magukat, és így az evolúció képessége is hiányzik belőlük, jegyzi meg a szaklap. Egy korábban ismeretlen molekulának adhat otthont a Plutó, illetve Szaturnusz Titán nevű holdja. A James Webb űrtávcső megfigyelései szerint ezeknél az égitesteknél ugyanis nem észlelhető a fény egy bizonyos hullámhossza, amely minden más vizsgált objektumnál kimutatható. A világegyetemen létező összes kémiai elem és molekula elnyeli az elektromágneses sugárzás bizonyos hullámhosszait. Éppen ezért a csillagászok gyakran az égitestek által visszavert fényt elemezve igyekeznek megállapítani, hogy milyen anyagok lehetnek jelen rajtuk. Például a molekuláris oxigén 230 nanométeres hullámhosszon nyeri el a fényt. Ezért, ha egy bolygó ezen a hullámhosszon nem ver vissza a fényt, a kutatók biztosak lehetnek abban, hogy a bolygó légköre oxigént tartalmaz. Magyarázza a Life Science.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Székesfehérváron korábban is nagy népszerűségnek örventek a közterületeken elhelyezett sakkasztalok. Így a tavalyi 6 közösségi asztal telepítését követően idén újabb helyszínekre került és került sakktáblaasztal a város különböző pontjain. A helyszínek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy az asztalok könnyen megközelíthető, árnyékos közösségi használatra alkalmas területekre kerüljenek, figyelembe véve a lakossági és a területi képviselői javaslatokat is.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a szeles időben csapadék előfordulhat, napközben felhős lesz az ég. 26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 95 táskarádióta is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. Ma be fogunk nektek mutatni 7 érdekes világrekordot, amikről még biztosan nem hallottatok. A világon a legtöbb Guinness rekordot az amerikai Ashrita Foreman döntötte meg egész pontosan 577-et. Ebből már csak 196 az övé, de azért az is soknak számít, ahhoz képest, hogy összesen 40 ezer Guinness rekord létezik. Egyébként 1979-ben döntötte meg az első Guinness rekordját, ami 27 ezer terpeszugrás volt egymás után.
1: Most következik az egyetlen magyar Guinness rekord a listában. A világ legnagyobb könyvért járó díjat az Akteleken kiállított nagykönyv kapta, ami 1420 kg, ebből a fedőlap 430 kg. Egy oldalának magassága 4 méter 18 centi, szélessége 3 méter 77 centiméter. Az Aktelek élő világáról szól, és a világ minden tájáról járnak ide a szakértők csodálni. A könyv 4 évig készült, és a lapozásához 8 ember. Szükséges.
0: Az Ausztráliában élő Stuart Lee 17 év alatt 1-től 1 millióig leírta a számokat, de nem számokkal, hanem betűkkel. Ez a mutatvány 19.890 papírlapjába és 7 írógépébe került, amiért 132 ezer forintot kéne kifizetni a napjainkban, de ez régen biztos sokkal több volt.
1: A következő Guinness rekordunk az Angliában élő Jill Drake-ről szól, aki egyébként tanárnő. Bezsebelte a leghangosabb sikítás Guinness rekordját, ami közel 129 decibelles, így hangosabb, mint egy repülőgép. Reméljük, ezt a képességét órán nem használja, de szerintünk ennek tudatában a gyerekek biztos nem rosszalkodnak.
0: Egy nőnek 69 gyereke született csupán egy embertől. 4-4-es iker, 7-3-as iker és 16 iker. Ráadásul mindezt a 18. században, amikor még egyáltalán nem volt fejlett az orvostudomány. Mégis 67 gyerek túlélte a csecsemőkort.
1: A leggyorsabb tűzoltóautó 655 km/h ért el sugármeghajtással a kanadai Ontárióban 1998. július 11-én. A gépezet közel 6000 lóerős, ami 20-szor erősebb, mint egy normál tűzoltóautó. Ezt a valóságban persze nem használják.
0: Berti a teknős magának mondhatja a világ leggyorsabb teknőse címet. Ami még így is elég lassú egy emberhez képest, a maga 28 centi per másodperc sebességével. A Durhamben élő teknős több mint kétszer olyan gyors, mint az előző rekorder, aki 12 centimétert haladt másodpercenként.
1: Ha ti is hallottatok furcsa világrekordot, vagy esetleg meg is döntöttetek már egyet, akkor írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Schuller Vivi. Most elmondjuk neked, hogyan élt túl az érettségi évét.
1: Első tippünk, hogy ne parázz rá. Ez valóban egy nagyon stresszes időszak az ember életében, de fontos az, hogy megőrizd a nyugalmadat.

0: például a szalagavató tánc, a tételek kidolgozása, plusz órák, vagy egyéb teendők, és ilyenkor kevesebb időd marad magadra. Fontos, hogy meghatározd előre, mikor van időd tanulni, és mikor lazíthatsz, mert ezáltal sokkal inkább be fogod osztani az idődet, és akkor nem fogsz elcsúszni. És ez segíthet a tervezésben egy naptár vagy egy tanári zsebkönyv is.
1: Harmadik tippünk, hogy készülj fel alaposan. Ez alatt azt értjük, hogy nem márciusban kezdj el tanulni az érettségire, hanem kezd el minél előbb. Így több időd marad alaposan mindenre felkészülni, és jobb esélyekkel indulsz neki majd az érettséginek. Az agyadnak rá kell majd állnia erre az érettségi feladat típusra, ezért jó, hogyha minél több feladatlapot kitöltesz, ezeket az interneten megtalálhatod, és csináld meg őket, illetve ellenőrizd is le, hogy mit csináltál jól, és mit rontottál el. Ez alapján majd tudni fogod, hogy élesben mik azok, amikre majd koncentrálnod kell, és mik azok, amik kevésbé fontosak, mivel jobban mennek.
0: Negyedik tippünk, hogy menj el nyílt napra és továbbtanulási expóra. Így összekötheted a kellemest a hasznossal, és gondolsz a jövődre is, miközben lógsz. Minden egyetemre el kell menni, ami egy kicsit is érdekel, mert akkor meglátod, hogy milyen a közösség, hogy éreznéd magadot, beleképzelheted magad az egészbe. Felkészülten kell érkezni, és ezért kérdéseket írj előtte, hogy ne ott kelljen kitalálnod az összes kérdést. De tudnod kell, hogy nincs rossz kérdés, ezért mindegyiket tedd fel bátran.
1: Ötödik tippünk, hogy élj egészségesen. Úgy tűnhet, hogy az egészséges életmód nem igazán van összefüggésben az érettségivel, de sokkal többet számít, mint gondolnád, mivel hogyha megfelelően táplálod a tested, akkor az agyad is jobban fog működni, illetve hogyha többet mozogsz, akkor sokkal könnyebb lesz majd leülni tanulni is.
0: Hatodik tippünk, hogyha kedvet kaptál valamihez, akkor tanuld azt. Mindenből fontos felkészülni, de vedd figyelembe az aktuális hangulatodat is. Például, ha matekozol, de kedvet kapsz nyelvet tanulni, akkor inkább hagyd félbe a matekot, és feküdj rá a nyelvre. Ha belülről motivál valami, könnyebben megy a fejedbe az anyag, mintha nagyon erőltetnéd. Ha fáradt vagy, ne azt próbáld tanulni, ami nagyon nem megy, hanem inkább a könnyebbekkel kezdj, és hogyha később már kipihentebb vagy, akkor könnyebben is fogod tudni megtanulni.
1: Utolsó tippünk pedig az, hogy jöjj rá, hogyan tanulsz könnyebben. Nagyon fontos, hogy te tudd, hogy mi számodra a hatékony tanulási módszer, ezért az a jó, hogyha minél többet kipróbálsz belőle. Például készíts elmetérképet, ismételgesd hangosan a szöveget, esetleg írd le sokszor, stb. Ilyen technikákkal tele van az internet, és eléggé hasznosak tudnak lenni, hogyha valamelyik beválik.
0: És te hogyan készülsz az érettségire? Írd meg nekünk a Facebook oldalunkon.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Mihalkó Luca, Solymosi András és László Vivien. Sok olyan paranormális dolog van az életben, melyet az emberek nagy fantáziájának köszönhetünk, így tehát nem teljesen igazak. De az biztos, hogy boszorkányos képességekkel rendelkező emberek mindig is voltak. A 15. századtól kezdődött a boszorkány üldözés, és a 18. századig tartott. Minden olyan nőt, aki gyógyítani tudott, tárgyakat mozgatott az akaratával, pszichokinézis, belelátott az emberek elméjébe, telekinézis, vagy lebegni tudott a föld felett, levitáció, egyértelműen boszorkánynak nyilvánították. Közülük az egyik leghíresebb Eleonora Zugun volt.
1: Az 1900-as évek elején Romániában élt egy 7 éves gyermek különleges paranormális erőkkel. Tárgyak emelkedtek fel körülötte, tálak repültek a házban, majd nagy erővel a falhoz csapódtak. A család tagjai úgy gondolták, hogy a papok segítségével ki tudják űzni belőle a gonoszt. De ez nem sikerült, ezért a lányt elmegyógyintézetbe helyezték el. Ekkor felfigyelt rá egy újságíró, aki megírta Eleonora történetét. Ennek köszönhetően nemzetközi figyelmet kapott a lány, majd egyre több pszichológus, pszichiáter is érdeklődött az eset iránt.
2: Egy osztrák pszichológus, Grunwald, figyelte meg a gyermeket és dokumentált mindent. Egy héten belül legalább 30 paranormális jelenség történt a lány körül. Nem sokkal később Grunwald szívrohamot kapott. Ezután Zoe Vasilko szerecki bécsi grófnő vette szárnyai alá a megrémült lányt. Miután megismerkedtek, több napot együtt töltött vele a kolostorban, ahol Eleonora élt. A számtalan paranormális tapasztalatait részletesen egy könyvben meg is írta.
1: Eleonórán sebb helyek, stigmák jelentek meg, melyek keletkezését senki sem tudta megmagyarázni. Néhány nap múlva a sérülések eltűntek, majd újra láthatóvá váltak. A pszichikai kutatások elnöke Harry Price vizsgálta meg a lányt, és módjában állt meggyőződni arról, hogy ezek a jelenségek valóságosak.
2: Megállapították, hogy a lány valóban képes telekinézist végrehajtani. Az egyik döntő bizonyíték az volt, mikor egy zárt, jól őrzött helyről eltüntetett egy tárgyat. A tudósok ennek megörültek, hogy találtak végre egy hiteles, paranormális képességekkel rendelkező embert.
0: Örömük azonban nem tartott sokáig. Amikor Eleonora betöltötte a 14. életévét, képességei rohamosan romlottak. Majd mikor megjött az első menstruációja, akkor egy csapásra semmivé fosztottak paranormális képességei.
1: Magyarázat erre nagyon nincs, viszont sokan ezt a pubertáns korhoz kötik, és a hányattatott gyerekkor során felgyülemlett pszichikus energiákhoz, amiket a folyamatos frusztráció gerjesztett.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Ma az angol nyelv érdekességeiről fogunk beszélni.
0: Biztos sokan voltatok már valamilyen angol anyanyelvű területen nyaralni, vagy a családotok kiköltözött egy munkalehetőség miatt, esetleg cserediákként mentetek ki oda. Na de a nyelvet is beszélitek? Ha igen, attól még lehet, hogy egy csomó mindent nem tudtak róla. Ezért is hoztunk ma pár érdekességet erről a nyelvről.
1: Az I am magyarul annyit tesz, hogy én vagyok, habár az angolban eldöntendő kérdésre adott válaszként is használják.
0: A leghosszabb szavuk 45 betűből áll. Ez a Pneumono Ultramikroszkopik Szilikovulkánokoniózis, ami egy tüdőbetegség neve, amit a hamu és a por belégzése okoz.
1: Középkori dokumentumok bizonyítják, hogy a legrégebbi angol szavak az I, we, to és a three. Ezek közül az I a leggyakoribb, legrövidebb szó a nyelvben.
0: Valójában minden nyolcadik betű, amit angolul írunk le, egy E betű. A legtöbb angol szó pedig S betűvel kezdődik.
1: Egy nyomtatási hibának köszönhetően létezett egy angol szótár 1932 és 40 között, amelyben volt egy szó, aminek nem volt jelentése. Ez a szó a dord, amit azóta szellemszóként emlegetnek.
0: Körülbelül 2 óránként kerül bele egy új szó az angol szótárba, ez kb. 4000 új szót jelent évente.
1: Angolul a kiejtést, a pronunciation szóval fejezik ki, és ez a szó, amit a legtöbb ember hibával vagy tévesen ejt ki.
0: Bármelyik országból származik is a pilóta, egymás között csak angolul kommunikálnak, mivel ez a repülés hivatalos nyelve.
1: De mi is az a panagram? Az ilyen mondat tartalmazza az adott nyelv ABC-jének az összes betűjét. Az angol nyelven egy ilyen mondat a következő. The quick brown fox jumps over the lazy dog, ami magyarul annyit tesz, hogy a gyors barna róka átugorja a lusta kutyát.
0: A magyar lány szó megfelelője az angolban a girl, ami nem a nemet fejezte ki, hanem lehetett fiú és lány is. Akkoriban inkább a gyerek, azaz a csaj szinonimájaként használták, nemtől függetlenül.
1: Az angol rendelkezik olyan ötbetűs szóval is, ami bár francia eredetű, de ugyanúgy kell kiejteni, teljes ötbetűs formájában, mintha lehagynák az utolsó 4 betűjét, és csak 1 betű maradna. Ez a szó a k, és azt a sort jelenti, amiben be kell állnunk várakozni, de bővebben minden sorra is értik, amiben várni kell, például egy online ügyfélszolgálatnál.
0: Az angol nyelv elterjedtségét jól jelzi, hogy a Földön minden 6. ember beszél angolul, és a Holdon is az angol volt az első szó, amely elhagyta egy emberi lény száját. Hogy melyik volt ez, arról van egy kis vita. Egyesek szerint az OK, mások szerint a Houston, míg megint mások szerint a Contact.
1: A magyarok szeretnek játszani az E betűvel. Általában esperanta mondatokat alkotunk, tehát csak E szerepelnek benne. Az angolban egyébként ez a leggyakoribb magánhangzó. Autor Ernest Vincent Wright, amerikai író viszont nem másra vállalkozott, mint arra, hogy ír egy egész regényt E betű nélkül. Ez a regény több mint 50 000 szóból áll. A regény neve Gatsby.
0: Nem csak a németben írják a főneveket nagybetűvel, de az angolban is volt erre példa a 17-18. Században. A főnevek első betűje nagybetűs volt, főleg ha hangsúlyozni szerették volna.
1: Az ő úszik fejjel lefelé, visszafelé olvasva is ugyanaz angolul, swims. Fordítsd meg a monitorod, és olvasd el visszafelé. Ugyanaz.
0: Általában az a tévhitel közöttünk, hogy az angol nyelv szókincse nem olyan változatos és bő, mint a magyar. Erre cáfol rá Paul Dixon szótárszerkesztő, aki bekerült a világrekorderek közé. Pontosan 2964 szinonimát gyűjtött össze a drang szóra angolul.
2: Megkérdeztük, te

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Noár Barbara és Zombi Judit. A mai adásban az animékről lesz szó.
1: Az anime a rajzfilm általános elnevezése Japánban. Az eredeti hazájában több korosztályt is megcéloz, és az élő szereplős filmekhez hasonlóan több műfajban készül, például romantikus, komikus, akció és dráma.
0: Az anime története 20. század elején kezdődik, amikor a japán filmesek Franciaországban, Németországban, az Egyesült Államokban és Oroszországban felfedezett animációs technikákkal kísérleteztek. A legrégebbi ismert anime egy mindössze 3 másodperc hosszú klip egy matrózruhás fiúról. Ez összesen 50 képkockából áll, és 2003-ban fedezték fel Kyotóban. A fiú egy táblára kancsival írja föl a mozgóképek kifejezést, aztán szembefordul a nézővel, leveszi a sapkáját és tiszteleg. A klip készítője ismeretlen, címe pedig egyszerűen Katsudo Shashin.
1: 1914 áprilisában egy francia karikaturista, Fantasmagori című, nem egészen másfél perces animációja vetítésre került Japánban, Dekobo no Shinjukacho címmel. Ez volt az első animációs rajzfilm, amit Japánban vetítettek, és meglehetősen nagy hatással volt a japán filmstúdiókra, amelyek azonnal el is mélyedtek az animációs technikák tanulmányozásában. Az 1912-ben alapult Nikatsu stúdió, amely a legöregebb japán filmstúdiók között van, 1915-ben az animációs filmek készítésébe vetette bele magát. Kitajeme Saitaro festőművész közreműködésével.
0: A Tenkatsu stúdió követve ezt a példát másodikként vágott bele az anime készítésébe Shimokawa Hekoten mangaka közreműködésével. Shimokawa Oten egyedülálló technikáját alkalmazva született meg a Tenkatsu stúdióban az első igazi anime, amelynek címe Imokawa Mukuzogen Kanbanomaki. A címbeli Mikuzo Imokawa Shimokawa saját mangájából származó karakter volt. Állítólag az animáció minősége olyan gyenge volt, hogy még maga a rendező is csalódott volt miatta. Sajnos ma már nem ismerjük sem a pontos tartalmát, sem a ténylegesen alkalmazott animációs technikát.
1: A mai animéknek általában 4 fajta megjelenési formája van. Az egész estés filmek, a tévésorozatok, valamint az OVA és az ONA. Az egész estés filmeket általában a mozikban vetítik. Ez a 3 kategória közül az, ami a legnagyobb költségvetéssel és a legjobb képminőséggel készül. Ilyen például a hazánkban is népszerű Csihiro Szellemországban vagy a Vándorló Palota. Az anime tévésorozatok rövidebb, valamilyen rendszerességgel televízióban közvetített részekből állnak. Ezek általában rosszabb minőségűek az ováknál vagy a filmeknél, mert a produkciós költségek az összes epizódra széttelítve lépnek fel. Az epizódok tipikus hossza 23 perc, hogy reklámokkal együtt éppen kitöltsön egy fél órás tévés időszeletet. Az ovák többnyire 2-20 epizódból állnak, illetve léteznek sorozaton kívüli egyrészes darabok, amik általában rövidebbek egy film hosszánál. Az ONA az ova mintájára csak az interneten keresztül terjesztett anime. Az ovákhoz hasonlóan magas költségvetésű, illetve minőségű. Az epizódszám nem szükségszerűen alacsony.
0: És hoztunk nektek pár igazán érdekes animét, amit megéri végignézni. Az első a My Hero Academia, vagy magyarul Hős Akadémia, hiszen már magyar szinkronnal is elérhető. A történet főhőse Izuku Midoriya ugyanis egy olyan világba született, ahol általánosul mindenki szupererővel bír. A Midoriyának nincs semmilyen különleges képessége, mégis arra hivatott, hogy életeket mentsen. Hogy ő is szertehessen a hőn vágyott erőre, számtalan kihívással kell szembenéznie.
1: A következő érdekes sorozatunk a Hunter x Hunter. Történetünk a főhősünkkel kezdődik, az ifjú Gonnal, aki először hagyja el városkáját és szigetét is, hogy megtalálja réges-rég eltűnt apját. Egyetlen nyoma van csupán, apja hivatásos, egyben világhírű vadász volt. Így Gon is nekivág a hírhetten életveszélyes vizsgának, mely által maga is vadásszá válhat. 97.

0: nem is jár.
1: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Miután az embereknek sikerült megépíteniük az első munkagépeket és robotokat, azóta felmerül az emberekben az a kérdés, hogy ezek a gépek vajon jelenthetnek-e veszélyt a társadalomra nézve. Természetesen a robotlázadást bemutató filmek és játékok nagyban hozzájárultak ennek a képnek a kialakulásához. Az emberek már mostanában is szoktak rettegni, hogy elvesztik a munkájukat, egy gépnek hála, de mindig jelen van az az érv, hogy van egy dolog, amire a gép nem képes, az emberségre. Sajnos vagy nem sajnos, már elérhető néhány olyan program, ami akár a művészek legnagyobb rémálma is lehet.
2: Ezek közül a Midjourney a leghatékonyabb. Képes arra, hogy az általunk leírt szövegeket teljesen emberi hatású festményé alakítsa, ez az úgynevezett promptírás. Ezek a mesterséges intelligencia által alkotott festmények félelmetesen hitelesek, és az ember meg nem tudnám mondani, hogy nem kézzel alkották azokat. Ha valaki egy könyvnek a táj leírását, vagy egy mesebeli szörny leírását lefuttatja, akkor megkaphatja a tökéletes részletes ábrázolást. A programnak ez a képessége veszélyes lett azokra a grafikusokra nézve, akik könyvek borítóját, filmek koncepciós rajzait és társasjátékok illusztrációját csinálják, hiszen ezen művek készítője minek fizetne rengeteg pénzt a grafikusnak, ha saját maguk pár sor bepötyögésével megkaphatják az alkotást.
1: A generatív művészet először a 60-as években jelent meg, Harold Cohen brit művésznek hála, a technika fejlődésével pedig egyre jobb eredményeket ért el. A műfaj úttörői George Nies és Frieder Nék voltak, a két német szakember a digitális képalkotás úttörői közé tartozott, ők egymástól függetlenül kezdtek el olyan programokkal kísérletezni, amelyek művészeti céllal alkotnak képeket.
2: A szoftver már említett tulajdonságai, bár nem hangzanak túl pozitívnak, ennek ellenére a művészek akár alkotótársként is tekinthetnek erre a programra. Míg a program egy átlagos használója betelhet azzal, hogy egy mesterművet sikerül alkotnia, addig egy koncepciós művész a végletekig finomíthat egy AI generált képet, hiszen szerencsére még abban a helyzetben vagyunk, hogy mi irányítjuk a gépet, és nem a gép minket.
1: A mesterséges intelligencia által gyártott képek felhasználása inkább a kisebb cégeknek lesz idő és pénzspórolás, mivel az USA álláspontja szerint a nem ember által alkotott képeket nem lehet levédetni, így a nagy multicégeknek nem éri majd meg az ilyen képekkel való reklámozás vagy logóalkotás, mert bárki felhasználhatja azokat.
2: Felvetődik az a kérdés is, hogy egy AI festmény megalkotása kinek az érdeme, az emberé vagy a mesterséges intelligenciájé. Ha sikerül alkotnod egy sikeres festményt, az a tiéd, vagy a szoftver aktuális platformjának tulajdona. Ezek és még sok más megválaszolatlan kérdés vetődik fel az AI art jövőjével kapcsolatban.
3: Minden este 6-tól 10-ig.
4: Hello.
3: A Táskarádió esti sója. 97.5 Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis riffentyű, nagyon braigesz vagyok tőle. Az árulja Kylie és még Düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az árulja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofont, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézz rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repeleg, már ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: Elagyobb ugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkanyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog. Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Hajnal Norton és Varga Villő. Amit eddig nem tudtál a középsuliról. Kulisszatitkok a sorozatról és a forgatásokról.
1: A középsuli sorozat 2015 áprilisában indult. Több mint 7 éve gyártja két hetente a legújabb izgalmas részeket. Hirtelen lett felkapott és eléggé népszerű téni sorozat.
0: Többek között Dancsó Péter által készített videója miatt lett nagyon ismert. Vannak olyan részek, melyek elérik a 3-3,5 milliós nézettséget is.
1: Egy elég érdekes osztállyal indult, és ez a sorozat izgalmas, váratlan események tömkelegét hordozza magában. 7 éve kitartóan fut a YouTube-on, immáron ez új osztállyal.
0: Nincsenek teljesen megírt forgatókönyvek, mint amikor elindult. Ott az adott helyzetben improvizálunk. Vannak adott szituációk, amit kedvünk szerint alkothatunk meg és játszhatunk el.
1: A forgatások havonta 1-2-szer vannak egész nap, különböző helyeken. Olyan fiatalok játszanak benne, akik suliba járnak, vagy dolgoznak, és érdekli őket a színészet. Mindig változatosak a szereplők, a helyszínek és a történések is.
0: A forgatások úgy zajlanak, hogy oda megyünk az előre megbeszélt időpontban a helyszínre. Utána felmérjük a terepet, átbeszéljük az aznapot, hogy mik fognak történni.
1: Van egy előre megírt diszpó, amiben az van, hogy hány jelenet lesz és kik között. Volt már ugrálóparkban, paintball pályán, lovardában és egyéb extrém helyeken is forgatás.
0: A középsuli mellett fut a YouTube híradó, melyet 5 évvel ezelőtt indítottak el a szereplők. Általában itt két régi középsulis összeszedi, majd elmeséli a YouTube-on történt izgalmas eseményeket.
1: Van egy harmadik ága is ennek, mégpedig az interjúk. A középsüli főszerkesztője sok riportot készített már, például Szabi Estel, LL Juniorral és még sok más ismert emberrel. Ezek a videók megtalálhatók a középsüli YouTube csatornáján.
0: Évekkel ezelőtt nagyon nagy sikere volt a középsüli közönség találkozóinak és webshopjának. Ezek a közeljövőben is lesznek, ahogyan még jó sokáig a középsüli sorozat is. Neked volt kedvenc részed?
1: Ha volt, írd meg nekünk Facebookon.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táska Rádió.
5: Te is beleférsz.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: Ez a Táskarádió esti sója. Hello! 97.5 Táskarádió.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Kapcsolót találtak az agyban, áttörés jöhet az ADHD kezelésében. Mesterséges sejteket hoztak létre a világon először. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz. Az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. A John Hopkins Egyetem kutatóinak felfedezése segíthet megérteni, hogy mi lehet az oka az ADHD kialakulásának, és akár új gyógymódok létrehozásában is segíthet. A koncentráció képessége nem modern emberi vívmány, sőt még csak nem is a főemlősök sajátossága. A madarak hüllők, de még a halak is képesek arra, hogy figyelmüket egyetlen célpontra irányítsák, miközben teljesen kizárják a zavaró tényezőket. Ez az alapvető túlélési mechanizmus több százmillió éve létezik. Az azonban eddig rejtély volt, hogy pontosan mely agyi struktúrák felelősek érte. Egy új szaklapban megjelent új tanulmány szerint a John Hopkins Egyetem kutatói azonban most azonosítottak egy ősi idegsejtcsoportot, amely kritikus szerepet játszik a szelektív térbeli figyelem szabályozásában. Mivel az egerek és az emberek közös emlős múlttal rendelkeznek, rendkívüli nagy a valószínűsége annak, hogy ugyanezek a neuronok a humán agyban is jelen vannak és működnek. Írja Science Alert. A világon elsőként sikerült mesterséges sejteket létrehozniuk kémiai vegyületekből, állítják a Minnesota-i Egyetem kutatói. Alkotásaik végigmentek a sejtek teljes életciklusán, táplálkoztak, növekedtek és szaporodtak is. Megcsinálták a kémiában azt, amit eddig csak a biológiában volt lehetőség. Ezzel bizonyították, hogy az élet legalapvetőbb folyamataihoz nincs szükség semmilyen rejtélyes mágikus szikrára, kezdte a kutatást vezető professzor az egyetem közleményében. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a mesterséges sejtek egyelőre nem teljesítik az összes feltételt, ami ahhoz kellene, hogy életnek nevezhessük. Például nem tudják szabályozni saját anyagcseréjüket, vagy több generáción keresztül tovább örökíteni magukat, és így az evolúció képessége is hiányzik belőlük, jegyzi meg a szaklap. Egy korábban ismeretlen molekulának adhat otthont a Plutó, illetve a Szaturnusz Titán nevű holdja. A James Webb űrtávcső megfigyelései szerint ezeknél az égitesteknél ugyanis nem észlelhető a fény egy bizonyos hullámhossza, amely minden más vizsgált objektumnál kimutatható. A világegyetemen létező összes kémiai elem és molekula elnyeli az elektromágneses sugárzás bizonyos hullámhosszait. Éppen ezért a csillagászok gyakran az égitestek által visszavert fényt elemezve igyekeznek megállapítani, hogy milyen anyagok lehetnek jelen rajtuk. Például a molekuláris oxigén 230 nanométeres hullámhosszon nyeri el a fényt. Ezért, ha egy bolygó ezen a hullámhosszon nem ver vissza a fényt, a kutatók biztosak lehetnek abban, hogy a bolygó légköre oxigént tartalmaz. Magyarázza a Life Science.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Székesfehérváron korábban is nagy népszerűségnek örventek a közterületeken elhelyezett sakkasztalok. Így a tavalyi 6 közösségi asztal telepítését követően idén újabb helyszínekre került és került sakktáblaasztal a város különböző pontjain. A helyszínek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy az asztalok könnyen megközelíthető, árnyékos közösségi használatra alkalmas területekre kerüljenek, figyelembe véve a lakossági és a területi képviselői javaslatokat is.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a szeles időben csapadék előfordulhat, napközben felhős lesz az ég. 26 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: Kapod reggelente, hogy
1: Rozi Osbort. Ha tükör előtt van Gogh festői művelet, ha jönne még Van Gogh, levágnám mindkét füledet.
0: Arckönyvedet annyitok épp egy váltáska, már hiszem, hogy van serelem első látásra.

0: 23 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Kapcsolót találtak az agyban, áttörés jöhet az ADHD kezelésében. Mesterséges sejteket hoztak létre a világon először. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz. Az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. A John Hopkins Egyetem kutatóinak felfedezése segíthet megérteni, hogy mi lehet az oka az ADHD kialakulásának, és akár új gyógymódok létrehozásában is segíthet. A koncentráció képessége nem modern emberi vívmány, sőt még csak nem is a főemlősök sajátossága. A madarak hüllők, de még a halak is képesek arra, hogy figyelmüket egyetlen célpontra irányítsák, miközben teljesen kizárják a zavaró tényezőket. Ez az alapvető túlélési mechanizmus több százmillió éve létezik. Az azonban eddig rejtély volt, hogy pontosan mely agyi struktúrák felelősek érte. Egy új szaklapban megjelent új tanulmány szerint a John Hopkins Egyetem kutatói azonban most azonosítottak egy ősi idegsejtcsoportot, amely kritikus szerepet játszik a szelektív térbeli figyelem szabályozásában. Mivel az egerek és az emberek közös emlős múlttal rendelkeznek, rendkívüli nagy a valószínűsége annak, hogy ugyanezek a neuronok a humán agyban is jelen vannak és működnek. Írja Science Alert. A világon elsőként sikerült mesterséges sejteket létrehozniuk kémiai vegyületekből, állítják a Minnesota-i Egyetem kutatói. Alkotásaik végigmentek a sejtek teljes életciklusán, táplálkoztak, növekedtek és szaporodtak is. Megcsinálták a kémiában azt, amit eddig csak a biológiában volt lehetőség. Ezzel bizonyították, hogy az élet legalapvetőbb folyamataihoz nincs szükség semmilyen rejtélyes mágikus szikrára, kezdte a kutatást vezető professzor az egyetem közleményében. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a mesterséges sejtek egyelőre nem teljesítik az összes feltételt, ami ahhoz kellene, hogy életnek nevezhessük. Például nem tudják szabályozni saját anyagcseréjüket, vagy több generáción keresztül tovább örökíteni magukat, és így az evolúció képessége is hiányzik belőlük, jegyzi meg a szaklap. Egy korábban ismeretlen molekulának adhat otthont a Plutó, illetve a Szaturnusz Titán nevű holdja. A James Webb űrtávcső megfigyelései szerint ezeknél az égitesteknél ugyanis nem észlelhető a fény egy bizonyos hullámhossza, amely minden más vizsgált objektumnál kimutatható. A világegyetemen létező összes kémiai elem és molekula elnyeli az elektromágneses sugárzás bizonyos hullámhosszait. Éppen ezért a csillagászok gyakran az égitestek által visszavert fényt elemezve igyekeznek megállapítani, hogy milyen anyagok lehetnek jelen rajtuk. Például a molekuláris oxigén 230 nanométeres hullámhosszon nyeri el a fényt. Ezért, ha egy bolygó ezen a hullámhosszon nem ver vissza a fényt, a kutatók biztosak lehetnek abban, hogy a bolygó légköre oxigént tartalmaz. Magyarázza a Life Science.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Székesfehérváron korábban is nagy népszerűségnek örvendtek a közterületeken elhelyezett sakkasztalok. Így a tavalyi hat közösségi asztal telepítését követően idén újabb helyszínekre került és került sakktáblaasztal a város különböző pontjain. A helyszínek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy az asztalok könnyen megközelíthető, árnyékos közösségi használatra alkalmas területekre kerüljenek, figyelembe véve a lakossági és a területi képviselői javaslatokat is.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap a szeles időben csapadék előfordulhat, napközben felhős lesz az ég. 26 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Kiderült, melyik a leggyorsabb pók a világon. Fejlődési problémákat okoznak a képernyők a kisgyermekeknél. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Jóval távolabbra nyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derül ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Netfan műhold megfigyelései alapján határozták meg a spirálkarokban található portálhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. Eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok összeomlásakor vagy neutroncsillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatóak, de fényük visszaverődik a spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Több mint 250 faj vizsgálatával azonosította egy új tanulmány a világ leggyorsabb pókfaját. A címet egy Ausztráliában élő vadászpók nyerte el, amely mintegy 13 km/órás sebességet is képes elérni. A Guinness rekordok jegyzéke egy marokkói pókfajt tart számon a világ leggyorsabbjaként, mely különös bukfencező mozdulataival több mint 6 km/órás sebességgel képes haladni. A szakértők azonban úgy gondolják, hogy ez a megállapítás helytelen, és most már bizonyítani is tudják vélekedésüket. A kutatók több mint 160 pókfajhoz tartozó egyedet gyűjtöttek be a természetből, több különböző kontinensről, illetve több tucatnyi példányt szereztek be állatkereskedésből is, hogy megmérhessék sebességüket. Az állatokat azzal késztették futásra, hogy finoman megérintették őket egy ecsettel, vagy sűrített levegőt fújtak rájuk. A 2 év alatti kisgyermekek több mint 70%-a használ már képernyőket világszerte az új kutatás szerint. A szakértők szerint ez különösen nagy probléma, hiszen számos tanulmány mutat arra, hogy a képernyő használat ebben a korban számos fejlődési problémához vezethet. Ma már szinte minden ország hatóságai azt állítják, hogy 2 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek képernyőket a gyermekek, de valahol még ennél is szigorúbbak a hivatalos ajánlások. A magyar szakmai szervezetek például azt tanácsolják, hogy 3 éves kor alatt 0 perc legyen a gyermekek képernyő ideje, és óvodáskorban se haladja meg a napi 30 percet. Egy 4 angliai egyetem közreműködésével készült felmérés alapján ezeket az előírásokat azonban csak a szülők kis része tartja be. Ez kifejezetten nagy probléma, hiszen a gyermekek számára az első évek különösen kritikusak a megfelelő testi és szellemi fejlődés szempontjából. Július 4-én a hagyományokhoz híven megrendezték a Nathan's Buffet éves hotdogevő versenyét a New York-i Kanézlenben. Az esemény rangját emelte, hogy ezúttal az Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulóját ünnepelték a versenyzők, akiknek minél több hotdogot kellett magukba tömniük 10 perc alatt. Valójában nem is lehetett kérdés, hogy ki fog győzni. A hotdog zabálás legendája a 42 éves Joe Kestnert 66 hotdogos teljesítményével nyerte el a 18. bajnoki címét.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Vízisport élettel töltötték meg a fiatalok a csónakázó tavat a hét mindennapján, hiszen idén is nagy sikere volt a Vitál Klub nyári kajakos napközis táborának. A tábor utolsó délelőttjén Klupács Péter mentőtechnikus volt a vendég, és segítségnyújtást, újraélesztést tanított a gyerekeknek, ahogy ezt a hosszú évek óta teszi a fehérvári fiataloknak iskolákban, rendezvényeken.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a szeles időben csapadék előfordulhat, napközben felhős lesz az ég. Délután 26 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szücs Lili és Dukai Alexandra. A mai adásban az évtized egyik legmeghatározóbb énekeséről lesz szó, aki nem más, mint a The Weeknd, azaz Abel Tesfaye, akinek zenéje, stílusa és története egyszerre titokzatos és lenyűgöző. Most pedig végigjárjuk karrierjének legfontosabb állomásait, megvizsgáljuk a legnagyobb slágereit, és beszélünk arról is, hogy mit teszi őt különlegessé.
1: A kezdetek, a titokzatos fiatal művész. The Weeknd története 2010-ben kezdődött, amikor névtelenül töltött fel dalokat a YouTube-ra. A sötét, melankolikus hangulatú zenék hamar felkeltették a hallgatók figyelmét, és első mixtépje, a House of Balance 2011-ben azonnal kultikus státuszba került. Abel Torontóban nőtt fel, ahol nehéz gyerekkora és zenei iránti szenvedély formálta őt művésszé. Kezdeti rejtélyessége például az, hogy sokáig nem mutatta arcát, hozzájárult a különleges atmoszférájához.
0: Az áttörés és a világhír. A következő években The Weeknd újabb és újabb sikereket ért el. Az olyan slágerek, mint a Can't Feel My Face és a The Hills nem csak a slágerlisták élére repítették őt, hanem meghatározták a modern pop zenei irányvonalakat is. Az igazi áttörés azonban a Blinding Lights hozta meg számára 2020-ban. Ez a dal nem csak az évtized egyik legnagyobb slágerévé vált, hanem a Billboard történetében is rekordot döntött. A retro szinti pop hangzás és a fülbe mászó dallam azonnal meghódította a világot.
1: Az előadó, aki mindig újra feltalálja magát. The Weeknd egyik legnagyobb erőssége, hogy soha nem fél kísérletezni. Albumaiban mindig új hangzásokat és témákat fedez fel. Legyen szó a Starboy futurisztikus világáról, az After Hour sötét érzelmes történetmeséléséről, vagy romantikus hangvételű dalokról. Nem csak zenéjével, hanem látványos klipjeivel és koncertjeivel is magasra teszi a létet.
0: The Weeknd a színfalak mögött. Abel nem csak előadóként, hanem producerként és filantropként is aktív. Az HBO The Idol című sorozatában nem csak színészként, hanem társalkotóként is részt vett, és bár a sorozat megosztó fogadtatása ellenére is sokat beszéltek róla. Emellett fontos kiemelni, hogy hatalmas összegeket adományozott különböző jótékonysági célokra, például az etióp humanitárius váltság kezelésére.
1: Miért szeretjük őt? The Weeknd különleges, mert egyszerre tud intimitást és kiváló hatást közvetíteni. Zenéje olyan érzelmeket szólaltat meg, amelyeket sokan átéltek, mégis kevés előadó képes ennyire hitelesen átadni. Emellett a művészetébe beépített rejtélyesség és változatosság mindig újra és újra meghódítja a közönséget.
0: The Weeknd története még korán sem ért véget, bár önmaga is már utalást tett arra, hogy művész neve egyszer véget érhet. Ami biztos, hogy Abel Tesfaye már most egy generáció meghatározó művésze, és hatása hosszú távon is érezhető lesz a pop és R&B zenéjében. Hallgassátok meg a legnagyobb slágereit, vagy merüljetek el valamelyik albumában, hogy ti is megtapasztalhassátok, miért vált milliók kedvencévé. Nektek melyik The Weeknd dal a kedvencetek? Írjátok meg nekünk!
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a testnevelési egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncerttel.

0: lépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztárlet a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-es műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették lesz a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valma rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönség kedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe.

0: 95.rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Salfi Anka és Bali Villő. A legbizarabb félelmek, amiket biztos, hogy még nem ismersz. Nincs olyan ember, aki ne félne valamitől. Érdekes lehet a neveiket is tudni, vagy épp azt, hogy miben szenved pár ismerősöd. A világon mindentől lehet félni, de nem mindennek van neve. Itt van néhány.
1: Anatidaefóbia. Félem a kacsáktól, vagy egy bizonyostól. Ezek az emberek úgy érzik, hogy mindig figyeli őket egy kacsa. Futhatsz, de nem bújhatsz el, és a kacsa mindenhol jelen van. A vörös szeme rászegeződik, igen kellemetlen lehet. Érdekes, hogy egy ilyen ártatlan lénytől is lehet félni, de ez nem választás kérdése. Ha valaki ilyenben szenved, akkor semmi vész. Az egyik külföldi regényben is egy egész család retteg a kacsáktól.
0: Kerofóbia, a szórakozástól való félelem. A boldogságtól való idegenkedés vizsgáló jelenlegi pszichológiai kutatás feltételezi, hogy a boldogságnak többféle fajtája létezik. Mint ilyen, az egyének különböző érzései lehetnek, és különböző fokú idegenkedései lehetnek a különböző boldogságtípusok iránt. Először meg kell határoznunk, hogy pontosan melyik boldogságfajtától félünk.
1: Luposlipafóbia. Attól való félelem, hogy zoknit viselve a frissen viaszozott konyhapadlón farkasok fognak kergetni a konyhaasztal körül, ami a The Far Side című Gary Larson képregény sorozatból van. Őszintén annyira hihetetlen ez a félelem, hogy nem is hiszem, hogy létezne, de ki tudja. Ha te nagyon rettegni kezdesz ettől, hadd emlékeztesselek, hogy farkasok nem kúszálnak a kámerre, és biztos nem a te lakásodba fognak betörni, pont amikor frissen van viaszozva a konyhapadló. Ha meg mégis, akkor vedd le az oknit és törd meg az ördögi kört. Terinofóbia, a tollakkal csiklandozástól való félelem. Ez a fóbia általában gyerekkorban kezdődik, amikor traumatikus élmény történik egy tollas dologgal. Legyen az egy párnacsata, esetleg egy kakassal való szerencsétlen összecsapás. Egyes terinofóbok félnek a tollaktól, mivel a madártetemhez kötődnek. Esztétikai okokból a tollak tisztátalannak, piszkosnak tűnhetnek, vagy a fóbiás fertőzés jeleként is szolgálhatnak. Ennek eredményeként a tollal való csiklandozás rendkívüli kényelmetlenséget, vagy folyamatos félelmetes gondolatokat okozhat a toll csiklandozása utáni megbetegedésről.
0: A paraska vede katria fóbia nem káromkodás, hanem a péntek 13-tól való félelmet jelenti, és érdekes módon sokan szenvednek benne. Amerika lakosságának 10%-a hisz ebben, hiszen Franklin D. Roosevelt is rendkívül babonás volt. 13-án sosem utazott, és nem ülhetett 13 ember egyszerre egy asztalhoz. Hippopotam monstrus sesquipedaliofóbia. Ez az igen hosszú szó, a hosszú szavaktól való félelmet jelenti, így remélem, hogyha valaki ebben szenved, nem próbálja kideríteni a nevét. Elvileg azért van ilyen neve, mert a fóbia megértése segíthet legyőzni azt, és teljes életet élni. Ha már innen nézzük, még csatolhattak volna hozzá pár szótagot, nem?
1: Heliofóbia a napfény elkerülését jelenti. Ezek szerint tényleg léteznek vámpírok, hiszen hogy máshogy kerülnék el ezek az emberek a csodás napsütötte délutánokat.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Te is beleférsz. Te is beleférsz.
3: Fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz. Halaványul a vágy, ha magányomban mellém ül. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát. Ne sietesd az

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Lendvai Martin és Bognár Lilla. A globális gazdasági növekedés lassulni fog idén.
1: A PVC Global Economy Watch előrejelzése szerint a világgazdaság egészen lassulni fog 2019-ben azáltal, hogy a 7 legfejlettebb országból álló G7 országokban hosszú távon visszaáll az átlagos növekedési ütem. A PVC előrejelzése szerint várhatóan mérséklődik Amerika és Kína növekedése, a fejlett gazdaságok munkaerőpiacai továbbra is szűkülnek, India pedig a következő évtizedekben tovább javíthatja helyezését a globális GDP rangsorban. A PVC szakértői szerint véget ért a legjelentősebb gazdaságok növekedésének 2016 vége és 2018 eleje között tapasztalt fellendülése. Az USA-ban a költségvetési ösztönző intézkedésének köszönhető növekedés várhatóan gyengülni fog, a magasabb kamatlábak valószínűleg visszafogják majd a fogyasztói kiadásokat, az erős dollár pedig továbbra is fékezni fogja a nettó export bővülését. Amerika növekedése a 2018-ban becsült 2,8%-ról 2019-ben várhatóan körülbelül 2,3%-ra fog mérséklődni.
0: Kína növekedése is lassulni fog 2018-hoz képest. Jól lehet, a kormány arra fog törekedni, hogy a lassulást minimálisra csökkentse, az amerikai vámok hatása, illetve az adósság szintek féken tartásának szüksége miatt a növekedés 2019-ben valószínűleg lassul. Polesek Csaba, a PVC Magyarország üzleti tanácsadás üzletágának cégtársa a közleményben elmondta, tavaly a legfontosabb gazdasági hírek arról szóltak, hogy a fejlett gazdaságokban közel 4,5 millió új munkahely jött létre. Várakozásaik szerint ez a trend 2019-ben fokozatosan mérséklődik, és néhány gazdaságban, mint például az USA-ban, Kanadában és Németországban a munkanélküliség aránya el fogja érni a szerkezeti szempontból legalacsonyabb szintet, miközben a bérek növekedése fokozatosan megindul, tette hozzá. Ha a Brexit rendben zajlik, arra számítanak, hogy az Egyesült Királyságban is változatlan szintű marad a munkanélküliség. A Brexit során jelentkező rendellenességek azonban a munkanélküliség erős emelkedését eredményezhetik, vélekedett a szakértő.
1: Az Egyesült Királyság várhatóan vissza fog esni a világ legjelentősebb gazdaságainak rangsoraiban. 2019-ben India és Franciaország is valószínűleg túl fogja szárnyalni, és a világranglista 5. helyéről a 7. helyére fogja kényszeríteni. Míg az Egyesült Királyság és Franciaország a hasonló szintű fejlődés és a nagyjából azonos lélekszámú népesség miatt rendszeresen egymást előzgette a rangsorban, India jobb helyezése valószínűleg állandósulni fog. A PVC előrejelzése szerint 2019-ben a reál GDP az Egyesült Királyságban 1,6%-kal, Franciaországban 1,7%-kal, Indiában pedig 7,6%-kal fog emelkedni. Na és ti mit gondoltok erről? Írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen a 0620 944 5135-ös számom.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádiótáj is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Simonetta, Nagy Dorina és Gulyás Evelin. A génmódosítás úgy néz ki, nem ismer határokat. Hallottál már a világító macskáról?
1: A világító halak már régóta ismertek, de egy teljesen új vívmány kápráztatja el az embereket mostanában. Sok kudarcot vallott kísérletbe telt, mire kitalálták a japáni Mayo Klinika és Yamaguchi Egyetem doktorai a megfelelő formulát a foszforeszkáló macskák létrehozására. Kutatók medúzagéneket ötvöztek a még megtermékenyítetlen cica petesejtekkel, és létrehozták az UV-fény alatt különböző színekben pompázó különös kiskedvencet.
2: Ezek a cicák nem minden ok nélkül jöhettek létre. Sokan azt hinnétek, hogy unatkozó tudósok szórakozása kezdtek bele a projektbe, de igazából a cicák nagy szerepet játszanak a HIV és AIDS betegség lefolyásának és gyógyításának kutatásában. A foszforeszkáló gén ugyanis védelmet nyújt a genetikailag manipulált állatok számára a HIV vírus macska változatától, a FIV-től. Az eljárás hasonló módon kivitelezhető lehet embereken is, de ez még csak elmélet. Előbb ki kell találni, hogy az emberek hogy legyenek védettek a vírussal szemben, de ne kezdjenek el világítani UV-fény alatt.
0: Eleinte nem lehetett sehol beszerezni ezeket a különleges állatokat, de most már, ha valaki talál egy helyet, ahol világítós cicákat tenyésztenek, $120, vagyis nagyjából 35.000 forintért meg lehet őket vásárolni. Ahogy a kis kedvenc klónozás technika fejlődik, úgy egyre gyakoribbá válnak ezek a furcsa házi állatok. Az is kiderült, hogy a géneket tovább tudják örökíteni utódaikba. Ki tudja, lehet a jövőben, majd azt találjuk furcsának, ha egy macska nem világít az UV-fény alatt.
3: 97. Táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ehemmel Karina és Garai Nazira.
1: Vissza az irodába, vagy győzött a home office?
0: 5 évvel a Covid-járvány okozta radikális átrendeződés után elmondható, hogy a hibrid munkavégzési modell gyökeret vert, de nem vált egyeduralkodóvá a magyar munkaerőpiacon.
1: A megkérdezett magyar nagyvárosi irodisták csak nem fele szokott valamilyen rendszerességgel otthonról dolgozni, míg 48%-uk kizárólag irodában dolgozik.
0: Ez az arány azonban nem kizárólag az otthoni munkavégzés elérhetőségétől függ, mivel a megkérdezetteknek csak az egyharmada nyilatkozott úgy, hogy a munkahelye egyáltalán nem engedélyezi a home office-t. Derül ki az IO Partners által megküldött felmérésből, amely 500 fő megkérdezésével készült idén júniusban.
1: A tendenciákban generációs sajátosságok is megfigyelhetők, legkevésbé a 45-60 év közötti X generációban jellemző az otthoni munkavégzés, míg a 20 éves korosztály különösen aktívan használja a home office lehetőséget.
0: Miközben az otthoni munkavégzés népszerű lehetőség a dolgozók körében, még mindig kérdéses, mennyire bizonyul valóban hatékonynak. A válaszadók 39%-a úgy ítéli meg, hogy otthon hatékonyabban dolgozik, míg 20%-uk inkább az irodára esküszik, de legtöbben, 41% nem éreznek különbséget, vagy kiegyenlítettnek találják az előnyeket.
1: A kutatás vizsgálata az is, hogy miközben látják az adott munkakörnyezet hatékonyságára gyakorolt előnyeit a válaszadók, legkevésbé meglepő eredmények szerint az irodában jelentősen eredményesebbek a munkatársakkal közös megbeszélések és a csapatmunka, míg az otthoni zavartalan nyugodt környezet jobban segíti az önálló munkavégzést, valamint az inspirálóbb és kellemesebb otthoni közeg is növeli a hatékonyságot.
0: Az irodai munkavégzés másik kiemelt előnyei a napi rutin könnyebb betarthatósága, valamint az irodai napok mellett szóló topistás tényező még a munka-magánélet egyensúly könnyebb fenntarthatósága is.
1: A kutatás eredményei arra utalnak, hogy a hazai irodai kultúra kétpólusúvá vált, miközben az otthoni munkavégzés többje szereplővé nőtte ki magát, a járványt követően számos esetben és több tényező mentén továbbra is komoly értéket képvisel a munkavállalók szemében az irodai jelenlét.
0: Ezeknek az igényeknek a kielégítéséhez azonban a vállalati döntéshozatalt egyre jobban össze kell hangolni a dolgozói elvárásokkal, hiszen modern, jól működő, fenntartható munkatervet nem lehet és nem is érdemes munkavállalók feje fölött kialakítani.
1: A munkakörnyezet minősége ugyanis nem pusztán a meglévő állomány hatékonyságára és kreativitására hat ösztönzőleg, hanem az új tehetségek bevonzásában is kiemelten fontos szempont.
0: A home office kapcsán készült felmérésből az is kiderült, hogy az ideális munkahelyi környezet mérvei között a legerősebb szempontok a rövid utazási idő, a jó megközelíthetőség tömegközlekedéssel, a társaság, illetve a közösségi élmény. 97.5 All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vilányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a siózsilippel szabályozzák, mely a Sió csatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Víz és vízpart. A víz színe alkalisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokon a 27 Celsius fokot is eléri. Az éli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a hévízi húsos batyut is.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál állj, ha már Karina és Garai Nazira.
1: Hírességek klónozzák eltűnt vagy elpusztult kutyáikat.
0: Tom Brady, a világhírű amerikai futballsztár nemrég közölte a People magazinnal, hogy Juni, a kutyája valójában csak a klónja elhunyt kedvencének Loának. A hírt azzal egy időben osztotta meg, hogy a Colossal Biosciences nevű biotechnológiai cég, amelyben Brady befektetőként is érdekelt, bejelentette, hogy felvásárolta a Vegan Pets and Equine nevű vállalatot, amely háziállatok klónozására specializálódott.
1: Lua 2023. decemberében pusztult el. A család még halála előtt levett vérmintát adott a Colossal szakembereinek, akik ezt használták fel a klónozáshoz. Az így létrejött genetikai másolat, Juni, már csaknem 2 éve él velük.
0: Viegan korábban is ismert volt hasonló projektekről, a cég klónozta Barbara Streisand 2017-ben elhunyt kutyáját Samantha-t és Paris Hilton kedvencét Diamond Babyt is, miután 2022-ben eltűnt. A vállalat a skóciai Rostin intézettel dolgozik együtt, ez az intézet hozta létre a világ első klónozott emlősét, Dollyt, a bárányt még az 1990-es évek végén.
1: A világ első klónozott kutyája Snoopy az afgán agár volt, aki 2005-től 2015-ig élt. A kölyköt egy felnőtt afgán kutya füléből származó sejtből hozták létre. A létrejöttében 123 pótanya vett részt, akik közül csak 2 hozott kölyköt. Snoopy volt az egyetlen túlélő. 2008-ban 10 kölyök kutya édesapja lett. 2017-ben Snoam 4 Snoopy klónt készített, amelyek az első klónok voltak egy klónozott kutyából.
0: A Colossal Biosciences inkább kihalt fajok újjáélesztésére irányult projektekről ismert, legutóbb például 3 klónozott óriásfarkas kölyök megszületéséről számoltak be, később pedig bejelentették, hogy újabb áttörést értek el a dodó madár feltámasztásában.
1: Ha tudsz még olyan klónozott kedvencről, amit nem említettünk, írd meg nekünk Instán.

0: Tórik, Pletykár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Kiderült, melyik a leggyorsabb pók a világon. Fejlődési problémákat okoznak a képernyők a kisgyermekeknél. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Jóval távolabbra nyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derül ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Netfund műhold megfigyelései alapján határozták meg a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. Eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok összeomlásakor vagy neutroncsillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatóak, de fényük visszaverődik a spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága a bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Több mint 250 faj vizsgálatával azonosította egy új tanulmány a világ leggyorsabb pókfaját. A címet egy Ausztráliában élő vadászpók nyerte el, amely mintegy 13 km/órás sebességet is képes elérni. A Guinness rekordok jegyzéke egy marokkói pókfajt tart számon a világ leggyorsabbjaként, mely különös bukfencező mozdulataival több mint 6 km/órás sebességgel képes haladni. A szakértők azonban úgy gondolják, hogy ez a megállapítás helytelen, és most már bizonyítani is tudják vélekedésüket. A kutatók több mint 160 pókfajhoz tartozó egyedet gyűjtöttek be a természetből, több különböző kontinensről, illetve több tucatnyi példányt szereztek be állatkereskedésből is, hogy megmérhessék sebességüket. Az állatokat azzal késztették futásra, hogy finoman megérintették őket egy ecsettel, vagy sűrített levegőt fújtak rájuk. A 2 év alatti kisgyermekek több mint 70%-a használ már képernyőket világszerte az új kutatás szerint. A szakértők szerint ez különösen nagy probléma, hiszen számos tanulmány mutat arra, hogy a képernyő használat ebben a korban számos fejlődési problémához vezethet. Ma már szinte minden ország hatóságai azt állítják, hogy 2 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek képernyőket a gyermekek, de valahol még ennél is szigorúbbak a hivatalos ajánlások. A magyar szakmai szervezetek például azt tanácsolják, hogy 3 éves kor alatt 0 perc legyen a gyermekek képernyő ideje, és óvodáskorban se haladja meg a napi 30 percet. Egy 4 angliai egyetem közreműködésével készült felmérés alapján ezeket az előírásokat azonban csak a szülők kis része tartja be. Ez kifejezetten nagy probléma, hiszen a gyermekek számára az első évek különösen kritikusak a megfelelő testi és szellemi fejlődés szempontjából. Július 4-én a hagyományokhoz híven megrendezték a Nathan's Buffet éves hotdogevő versenyét a New York-i Coney Islandben. Az esemény rangját emelte, hogy ezúttal az Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulóját ünnepelték a versenyzők, akiknek minél több hotdogot kellett magukba tömniük 10 perc alatt. Valójában nem is lehetett kérdés, hogy ki fog győzni. A hotdog zabálás legendája a 42 éves Joe Kestnert 66 hotdogos teljesítményével nyerte el a 18. bajnoki címét.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Vízi sportélettel töltötték meg a fiatalok a csónakázó tavat a hét mindennapján, hiszen idén is nagy sikere volt a Vitál Klub nyári kajakos napközis táborának. A tábor utolsó délelőttjén Klupács Péter mentőtechnikus volt a vendég, és segítségnyújtást, újraélesztést tanított a gyerekeknek, ahogy ezt a hosszú évek óta teszi a fehérvári fiataloknak iskolákban, rendezvényeken.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma a szeles időben csapadék előfordulhat, napközben felhős lesz az ég. Délután 26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna. 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a testnevelési egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-es műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették lesz a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönség kedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: Mert a világ hideg.
1: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
2: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
1: A saját szokás rendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, Boa, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
2: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
1: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriásziek kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolással, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
2: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
1: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Dinett. Most egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélni. Miért nem tudnak jól kommunikálni az emberek manapság? Miért van az, hogy ugyan sokkal többet beszélünk egymással, mint régen, mégis egyre kevesebbet értünk meg egymásból?
1: Szerintem az egyik fő ok az, hogy túl gyorsan élünk. A kommunikáció lett a rohanás áldozata, nem gondoljuk át, mit mondunk. Nem figyelünk a másikra, csak reagálunk, mintha verseny lenne, hogy ki beszél gyorsabban, ki vág vissza hamarabb. Ez nem kommunikáció, ez reflex.
0: Pontosan, a valódi kommunikáció lassú, időt igényelne, figyelmet, türelemmel meghallgatni a másikat. De ma már mindenki siet, és közben senki nem érti meg a másikat. Mert az igazi megértéshez idő kellene, amit nem adunk meg.
1: A másik nagy ok a digitális kommunikáció. Üzenetek, hangulatjelek, gyors válaszok. A képernyő mögött minden egyszerűbb, de közben minden laposabb is. Eltűnik a hangsúly, a gesztus, a testbeszéd. A mondatból nem látszik, hogy vicc, dő, fáradtság, vagy szeretet van mögötte.
0: És emiatt sok ember már nem is tud élőben kommunikálni. Beszélni még igen, de kapcsolódni már nem. Mert a személyes jelenléthez bátorság kell, a szemkontaktushoz, ahhoz, hogy a másik arcát, reakcióit lássuk. Sokaknak ez kényelmetlenné vált.
1: A harmadik probléma az, hogy mindenki túlformált. Minden percben jön valami. Hírek, posztok, vélemények, videók. A figyelmünk szétszakad. Nem tudunk mélyre menni semmiben, így a beszélgetésben sem. Marad minden felszínen. Mit ettél, mit láttál, mit posztoltak mások?
0: És a legrosszabb, hogy közben folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal. A kommunikációban megjelenik az ego. Nekem legyen igazam. Én beszéljek többet. Az én sztorim legyen érdekesebb. Ez nem párbeszéd, ez egójáték.
1: Igen, ma sok ember nem azért beszél, hogy megértsik, hanem azért, hogy jobb benyomást tegyen. Bizonyítson, okosnak, erősnek, érdekesnek tűnjön. De így nem lehet valódi mély kommunikációt folytatni, mert az őszinte beszélgetéshez le kellene tenni a szerepet.
0: A másik ok, amiért ma rosszul kommunikálunk, nem merünk kényes témákról beszélni. Kerüljük a konfliktust, a kellemetlen érzéseket. A nehéz mondatok helyett inkább csak gyorsan lezárjuk az egészet. Hagyjuk, mindegy, nem akarok vitatkozni, de ez nem megoldás. Ez csak elfojtás.
1: És az elfojtott feszültség később robban. Az apró megjegyzésre, egy fél mondatra, egy rossz hangsúlyra. Mert nem az adott mondat a gond, hanem ami mögötte felhalmozódott. A modern ember sok érzést cipel, de keveset mond ki.
0: Még egy nagy ok van. Nem figyelünk egymásra. A telefon ott van minden beszélgetés között. Az emberek 80%-a úgy beszélget, hogy közben félszemmel a képernyőt nézi. Ez nem figyelem, ez csak zaj. És a másik azonnal érzi, hogy nem fontos.
1: A jó kommunikáció alapja pedig pont ez lenne, hogy figyeljünk nem a válaszra, nem a saját véleményünkre, hanem a másikra. A mai ember ezt elfelejtette.
0: És végül, az emberek nem azért kommunikálnak rosszul, mert rosszak, hanem mert fáradtak, túlterheltek, és túl sok minden húzza szét a figyelmüket. A modern világ nem támogatja a mély beszélgetéseket, nekünk kell újra megtanulnunk őket.
1: Ha lassabban élnénk, jobban odafigyelnénk. Ha lenne bátorságunk őszintén beszélni, és ha letennénk a szerepet, akkor újra tudnánk kommunikálni.
0: A kommunikáció nem veszett el, csak háttérbe szorult, de bármikor visszahozhatjuk, mert a valódi emberi kapcsolathoz beszélgetni kell. Nem gyorsan, nem felületesen, hanem jelenléttel.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fónai Dorka és Nár Barbara. Mikor mész az utcán, teljesen természetes, hogy a szemüveget viselő emberek jönnek veled szembe. De azon elgondolkodtál már, hogy honnan ered ez a látásunkat javító kis szerkezet? Nem voltam mindig ilyen elterjedt a szemüveg. Ebben az adásban megismerhetitek a történetét.
1: Még ma sem született határozott megállapítás a szemüveg származási helyéről, de még csak irányáról sem. Egyes feljegyzések szerint már az ókori római katonák is viseltek kezdetleges napszemüvegeket, míg más források úgy gondolják, hogy a kínaiak készítettek színes üveglencsés szemüvegeket. Ők azonban az azoknak tulajdonított mágikus hatás miatt. Az arabok szerint csak azoknak volt megfelelő teljesítésű a szemük, kik a göncölszekér rúdjának középső csillaga melletti kis alkost is látták. A többieknek látásjavító eszköz kellett volna viselniük.
0: Tudományos megközelítés először talán az ókorban történt, amikor a fény egyenes irányban történő terjedését és a fénytörésének törvényét a 90-150 között élő csillagász Claudius Ptolemaeus leírta. Elmélete ugyan nem volt hibátlan, mégis őt tekintjük első mérföldkőnek az optika történetében. A nyugati források szerinti első hiteles felfedezés a neves angol származású kísérleti fizikustól Roger Bacon ferenceni szerzetestől ered, aki 1262-ben elsőként mérte meg a homorú-tükrök fókusz távolságát, és neki tulajdonítható a távcső gondolata is.
1: Eredményes megvalósítás legközelebb 1280 körül történt, amikor Alessandro di Spina firenzei mester kifejlesztette az Európa szerte hamar népszerűvé vált első szemüvegeket. Az alapvető ismeretek felfedezése azonban egymástól függetlenül azonos időben is történt, és olyan nagyságok foglalkoztak vele, mint Galileo Galilei, Johannes Kepler, René Descartes vagy Isaac Newton. A továbbfejlesztés először az amerikai államférfi és tudós Benjamin Franklinnak jutott eszébe, aki a bifokális szemüveg elkészítésével próbálkozott úgy, hogy egy keretbe két különböző törőerejű féllencsét erősített, a felső távolra nézéshez, az alsót olvasáshoz, miket a keret tartott össze.
0: Az anatómiai és a szemészeti optikai ismeretek párhuzamosan fejlődtek a szemorvoslással és hatottak is egymásra. Amikor az 1800-as évektől a szemészet az orvostudomány külön tudományágává vált, külön osztályhoz is jutott a kórházakban. A látási hibák okainak feltárása és azok korrigálása akkor indult fejlődésnek, amikor a 18. század közepén Hermann von Helmholtz munkája nyomán ismeretessé vált a szem szerkezete és a látás fiziológiája. Az ő nyomdokaiba a svéd származású Alvar Gullstrand lépett, aki a szemfénytörésének vizsgálatával foglalkozott, és munkáját 1911-ben Nobel-díjjal is jutalmazták.
1: A klinikai felfedezések és ismeretek nem csak elősegítették, hanem szükségesítették a szemészeti optikai tudományok, az üveggyártóipar, a lencsecsiszolás fejlődését is. 1884-ben Jénában megalakult a mai Zeiss gyár őse, és hamar követendő példájává vált a későbbi optikai üzemeknek. Szintén a század elején élt az optika tudományának másik kiemelkedő alakja, a Jénai Egyetem optikai tanszékének professzora Richard Rowe, aki a szemüveglencsék csiszolásának technikájában érte ki magasú eredményeket. 97.5 Táskarád.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka, Vörös Csenge és Kovács Jászmin. Hallottátok már azt a kifejezést, hogy táplálkozási rendellenesség? Ma fogunk pár érdekes információt mondani erről, hiszen ez egy nagyon fontos téma, amiről keveset beszélünk.
1: Mit nevezünk táplálkozási zavarnak? A táplálkozási zavar gyűjtőfogalom. Nehéz definiálni, pontosan mi tartozik bele. Általánosságában minden, ami táplálkozással kapcsolatos zavar. Ugye rengeteg egyéb formáját is meghatározták, már hogy két fő csoportja van. Az anorexia és a bulimia. Előbbinél az érintett testképe torzul, indokolatlanul túlkövérnek látja magát, emiatt drasztikus mértékű fogyásra törekszik. A bulimia ismétlődő falásrohamokkal járó betegség, amelynek során az étkezések feletti kontrollt veszi el. Az érintett vagy nem tudja abbahagyni az evést, vagy nem tudja kontrollálni, hogy mit és mennyit eszik. A súlygyarapodás megakadályozandó, a beteg hánytatja magát, ha sajtót vagy vízhajtót szed, koplal vagy túlzott mértékben végez testmozgást.
2: Nem lehet pontosan meghatározni, mi okozza a táplálkozási zavarokat, de kialakulásokban pszichés problémák, személyiségbeli zavarok egyaránt szerepet játszhatnak. Azt például lehet tudni, hogy az anorexiás lányok nagy része olyan családból származik, ahol magasak a velük szemben támasztott elvárások. A táplálék elutasítása a kamaszoknál a lázadás jelét jelentheti. Nem elhanyagolható a társadalmi nyomás hatása sem, a soványság divattá követendő példává válása. A kamaszoknál a nemi hormonok hatása a lelki és a testi identitás keresésének nehézsége is közrejátszhat a táplálkozási zavarokat eredményező mentális problémák kialakulásában.
0: A táplálkozási tünetek főként attól függnek, hogy melyik típusról van szó. Anorexiánál például jellegzetes szimptóma a táplálék elutasítása és az ebből következő fogyás, illetve az elhízástól, kövérségtől való rettegés. Arról is felismerhetjük, ha valaki ezzel küzd, hogy tévesen ítélik meg testméreteiket, például aki sovány, az túlsúlyosnak gondolja magát. Ez nagy hatással van az önértékelésükre. A szülőknek azt tűnhet föl, hogy a serdülő gyerekük elkezd fogyókúrázni, keveset eszik, az eredménnyel mégsem elégedett. Árulkodó jel az is, hogy az érintett tovább folytatja a fogyókúrát, akkor is, amikor már nem kellene.
1: Ezeket a problémákat muszáj, hogy észrevegyük és kérjünk segítséget, hiszen ha csak mindig elhalasztjuk, akkor komolyabb probléma is előfordulhat belőle. A problémák depresszióval is együtt járhatnak, ezért szükség lehet antidepresszánsok szedésére is a pszichoterápia mellett. Persze ilyesmire a táplálkozási zavarok többségénél nincs szükség, a problémák pszichoterápiával javarészt gyógyszerek nélkül is kezelhetők. Leggyakrabban családterápiával kezelik, méghozzá azért, mert a háttérben a család, leginkább az anya felől érkező nyomás, illetve az emiatt kialakuló teljesítménykényszer és kontrollra való törekvés áll.
2: Hogyha meg szeretnénk ezt előzni, akkor fontos a család harmónia megteremtése és a családtagok közti megfelelő párbeszéd kialakítása. Nagyban segítheti a táplálkozási zavarok megelőzését. A kamaszoknál cselekedni kell arra, hogy a szülők már a kezdeti jelekre is figyeljenek, illetve megfelelően kezeljék azt, ha gyerekük például elutasítja az ételeket. Ugyancsak fontos, hogy a szülők jó példát mutassanak. Például, ha elégedetlen a testükkel egy-két zsírpárna miatt, akkor se hangoztassák folyamatosan azt, hogy fogyniuk kell, mert ez a magatartás a gyerekekben káros folyamatokat is elindíthat. A szülőknek törekedniük kell arra is, hogy támogassák a gyerekük önértékelését. Egészséges testképet például már az apró dicséretek is erősítik.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor már sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, Boa, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriásziá kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződést kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolással, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, íresztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a testnevelési egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-s műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették lesz a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a Visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönség kedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik, igen, látom, hogy nehéz, és rendben van, nem vagy egyedül.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Kiderült, melyik a leggyorsabb pók a világon. Fejlődési problémákat okoznak a képernyők a kisgyermekeknél. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Jóval távolabbra nyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derül ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Netfan műhold megfigyelései alapján határozták meg a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. Eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak és nagy tömegű csillagok összeomlásakor vagy neutroncsillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatóak, de fényük visszaverődik a spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgen tartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága a bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Több mint 200